0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazz Verseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

Paja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muharai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Cutor Zoltán első zenekara a Ropi 1982. decemberében lépett fel egy iskolai előszilveszteri bulin először. Tagjai ekkor még mindössze 13-14 évesek voltak. Nem sokára egy erős AC/DC hatás a zenekart egyre határozottabb irányba terelte. Ropi néven azonban még jó néhány sikeres koncertet adtak. Gimnazista korukra stílus és fazonmódosulást követően természetesen a nevük is megváltozott Steel Hill-re. 1987-ben a Radnóti Miklós gimnáziumban érettségizett, 1989-ben elektroműszerész képesítést, majd 94-ben a Szegedi Tudományi Egyetem Juhász Gyula tanárképző főiskolán biológia-kémia szakos tanári diplomát szerzett. Zenei pályafutása 1989-ben indult be a Nyer zenekar frontembere, zeneszerzője és szövegírójaként. 2005-ben a Nyers feloszlása után megalapította a Melbondó zenekart, amelynek ő lett a frontembere, a zeneszerzője és a szövegírója.
1: Trend Night.
2: Cutor Zoltán következik most itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
0: Trend Night.
1: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban. Nem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére sextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

legény batapon a vidéken én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le hány legény, a szerelem él egy. Csak egy legény batapon a vidéken én vagyok az. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár le hány legény, szerelem él.

Sok egy legény van tapon, a vidéken én vagyok az. Egy, csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van ennek.

izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere te basz, végre erre vár le há.

mókás komikus, rólad írni nótát logikus. Gyere menjünk, vén puli kutyus.

0: Jó csinálom.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A szaxofang művésznév mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kardos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztár vendégekkel kiegészülve.
2: Trend Night.
3: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon, zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földessy Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operett Színház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival, 2016-ban megnyerte a Starban Star 4. évadát.
1: Trend Night.
2: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Fonogram díjas Gruppenswing, Magyarország egyik legismertebb swing és boogie show zenekara. Jubileumi koncertjüket a Várkert bazárban tartják június 7-én vasárnap 19 órától. Az eseményről Mudzsahid Zoltánt hallják.
2: Azért a 20 év anyaga, ugye tulajdonképpen ez 50-60 dal, amit a zenekar saját repertoárját ugye leképezi. Ilyenkor ugye le kell ülni és meg kell beszélni ugye a zenekarral, hogy melyek azok a dalok, amiket mindenféleképpen szeretnénk eljátszani. És hát ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy színessé is tegyük a koncertet. Ugye a zenekar a swing érából indult ki, ugye a 30-as években, amikor a Big Band megjelent, ugye azt tükrözzük, ugye a zenekar felállása az úgy néz ki, hogy van egy alapritmus szekció, dob, basszusgitár, gitár

0: Ami ugye tiszteletet jelent. Olyan előadóknak a dalaihoz nyúltunk, mint például Queen, vagy Elton John, akinek a dalait újra gondoltuk, és swingesítve feldolgoztuk, és teljesen egy egyedi új köntösben egy egyedi hangzást kaptak, és azt látjuk, hogy a koncertjeinken ezekre a dalokra nagyon-nagyon-nagyon lehet bulizni, szóval minden olyan érdeklődött várunk, aki még nem is ismer minket, de szereti ezt a zenét, jöjjön el is, és nézze meg, mert nagyon-nagyon izgalmas lesz, annál is inkább, mert nem csak zenélni fogunk, hanem táncolni is fogunk, lesznek koreográfiák, amire most nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és így azt gondolom, hogy a zenekar egy szintet is lép magához képest is, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy egy ilyen patinás helyen tudjuk a 20 éves jubileumi koncertet megünnepelni. Lesz a koncertnek egy olyan eleme, amit még soha korábban nem csináltunk, és nagyon-nagyon izgatottak vagyunk, hogy az tényleg úgy süljön, ahogy szeretnénk. Szóval lesz egy meglepetés elem, ami szerintem nagyon nagyot fog ütni, hogyha jól sikerül.
1: Fesztivál. A tatai vár meglepetésszerű visszafoglalásának és egy újszerű hadieszköz bevetésének állít emléket a június 5-én kezdődő tatai patara hadijáték, ahol az 1597-es csatát játsszák újra több száz korhű ruhába öltözött hagyományőrzővel. Az esemény Közép-Európa egyik leghitelesebb történelmi rekonstrukciója. A rendezvény a nevét egy különleges ostromtechnikai eszközről, a petárdáról, azaz korabeli nevén a pataráról kapta. Gróf Pálffy Miklós Dunán inneni főkapitány hadai 1597. május 23-án hajnalban egy patarával zúzták be a kaput, majd a meglepetés erejét kihasználva visszafoglalták a várat. A hadieszköz bevetése a fesztiválon vasárnap délután 4-kor a várudvarán lesz. A tatai patara 3 napon át a vár és az Eszterházy kastély környékén az öreg tó partján zajlik. A programok csúcspontja az ostromjáték. Több száz magyar és külföldi hagyományőrző vesz részt a csatákban, ahol lovasrohamokat és gyalogsági összecsapásokat láthatunk. A vár tövében felépített sátortáborokban az érdeklődők bepillantásokat nyerhetnek a 16. századi katonák és családjaik mindennapjaiba. A hagyományőrzők valóban ott laknak néhány napig, korhű edényekben főznek, tisztítják fegyvereiket és gyakorlatoznak. A deák patara és a kézműves vásár a korszak polgári és népi oldalát mutatja be. Korabeli receptek alapján készült ételek és borok várják az éhes vendégeket. Dudások, lantosok és historikus énekmondók gondoskodnak a hangulatról, táncházzal egybekötve a legkisebbeknek vitézi próbákat, bábszínházat és korabeli játékokat szerveznek.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Termelői piacok a Dunántúlon. Kosárral a Balatontól Zalaig. A Balaton felvidéki reggeleknek saját ritmusuk van. A Tihanyi piacplaca a Tihanyi rév mellett található, és áprilistól decemberig minden szombaton megtelik emberekkel. Nem csak a levendulás dombok miatt vonzó úti cél, hanem azért is, mert itt a termelők személyesen kínálják portékáikat. Sajtokat, szörpöket, pékárút, szezonális zöldségeket, kézműves termékeket. Vásárlás közben könnyen szóba elegyedhetünk a készítőkkel, és megtudjuk, mikor érdemes visszatérni az adott finomságért. A Tihanyi piacplac nem egyszerűen egy piac, hanem találkozási pont a Balaton felvidéken. Élelmiszer, kézműves termék, régiség vagy lakáskultúra, minden stand mögött valódi érték és személyes történet áll. Amikor még nincs strandszezon és hajóforgalom, a plac lesz a térség társasági élete. Itt találkoznak a baráti körök, szomszédok, városiak és környékbeliek. A Keszthelyi piac egész évben működik, így nem csak nyáron, hanem csendesebb hónapokban is betérhetünk ide. A standokon a Balaton nyugati medencéjének termékei sorakoznak, a halaktól a házilekvárokig. Innen könnyen átsétálhatunk a belvárosba vagy a mólóhoz, így a piacozás egész délelőttös programmá bővül. Néhány kilométerrel arrébb a hévízi termelői piac a fürdőváros nyugodtabb arcát mutatja. A tó környékén sétálva jól esik megállni egy pohár frissen préselt lére, vagy egy helyben készült péksüteményre. A piac kisebb léptékű, de épp ez adja a hangulatát. Itt tényleg ráérősen válogathatunk. Ha a Balaton felvidéken járunk, irány Káptalantóti. A Liliomkert piac régóta fogalom a térségben. Vasárnaponként már kora reggel megtelik.

0: a falu. Zöldségek, termelői sajtok, kézzel készült portékák váltakoznak a standokon. Nem véletlenül töretlen a piac népszerűsége, utánozhatatlan a különleges mesebeli hangulat, amint a zegzugos, árnyas fák között sorakozó apró standok keltenek. A háttérben a tanúhegyek rajzolódnak ki, így a bevásárlás itt szinte kirándulás. A Fonyódő piac a Balaton egyik legnagyobb vásártere, ahol a termelők mellett régiségárusok és kézművesek is megjelennek. A kikötő közelsége miatt könnyen összeköthetjük a piacozást egy vízparti sétával. Ugyanígy érdemes betérni a Balaton-Almádi piacra is, ahol a parti nyaralás mellé friss alapanyagokat szerezhetünk be egy esti főzéshez. A Balaton-felvidék kisebb településein különösen erős a közösségi jelleg. A hegymagasi piac Szigliget közelében családias hangulatával hívogat. A helyiek és a környéken nyaralók együtt válogathatnak a standok között, miközben a háttérben feltűnik a vár sziluettje. Zala felé haladva a piacozás újabb arcát ismerhetjük meg. A piac a kertben Nagykanizsán zöld környezetben található, a hangulat kertvárosi. Itt a hangsúly a termelői jelenléten és az átlátható szezonális kínálaton van. A piac egész évben minden péntek délután nyitva van, és gyakran közös...
1: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. június 1-e van reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok, megkezdődött hivatalosan is a nyár. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. A legfrissebb híreket Németh Lászlótól. Az országgyűlési képviselői tisztelet díjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalhatja mai ülésén a parlament. 13 órakor ülnek össze a képviselők, megemlékeznek a nemrég elhunyt Siklós Csaba és Novák Rudolf volt országgyűlési képviselőkről, elhangzanak a napi rendelőtti felszólalások, illetve az interpellációk, az azonnali kérdések és válaszok. Forszófszá Ágnes, az országgyűlés elnöke elmondta, hogy a napirenden szerepelni fog várhatóan az országgyűlési törvény módosítása, illetve a Tisza frakció vezetője Bújdosó Andrea és frakciótársa Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés, az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint a képviselő csoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselői tiszteletdíj akár 40%-kal csökkenhet. Az államfő nem mond le, továbbra is betölti köztársasági elnöki tisztségét és gyakorolja az alaptörvényben, valamint a jogszabályokban meghatározott hatásköreit. Ezt jelentette ki Súlyog Tamás tegnap este a Facebookon közzétett videójában. Arról beszélt, hogy a jogszeretet, álhatatosságot, a hazahűséget, a nemzet tiszteletet követel meg tőle, az alaptörvényre tett esküje pedig egyformán köti az egész magyar nemzethez. Az államfő beszélt arról, hogy a lemondás lehetőségét a személyes élete szempontjaitól függetlenül felelősen megfontolva arra a meggyőződésre jutott, hogy az nem adna megoldást az intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére. Hozzátette még azt is, hogy becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket. Masoud Pezeshkian iráni elnök az iszlám köztársaság vezetési stílusának alapvető megváltoztatását szorgalmazza. A vezető az iráni forradalmi gárdához közel álló Fars hírügynökségnek nyilatkozott, és úgy fogalmazott, hogy az ország vezetése nem állhat állami vezetők és tisztségviselők korlátozott számú csoportjából, be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Pezeshkian reformorientált politikusnak számít, a követelései pedig szembe mennek a köztársaság hatalmi struktúrájával. Az ország kulcspozícióiból többet is a forradalmi gárdához szorosan fűződő személyek töltenek be évtizedek óta. Az Egyesült Államok akkor tekinti lezártnak az iráni konfliktust, ha szabaddá válik a Hormuzi szoros, és Irán kiadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyver gyártásáról. Ezt az amerikai pénzügyminiszter jelentette ki. Scott Bessent a Fox News hírtelevíziónak adott interjút és hangsúlyozta, hogy amennyiben létrejön a megállapodás a két fél között, a hormuzi szoros megnyitását az Egyesült Államok annak a jeleként fogja tekinteni, hogy Irán tartja a szavát. Bessent szerint Irán nagy hibát követett el azzal, hogy az Egyesült Államokkal kialakult konfliktusa során megtámadta a szomszédait az Arab-öbölben.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,4%-os emelkedéssel 134.617 ponton zárt még pénteken. A részvénypiac forgalma 60,1 milliárd forint volt. A MOL 1,9%-kal erősödött 3.854 forintig. Az OTP 2,7%-kal nőtt 41.570 forintra. A Telekom 2%-kal emelkedett 2.630 forintra. A Richter 4%-kal 12.840 forintra erősödött. Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 2% gyengüléssel, a frankfurti DAX 1% erősödéssel, a párizsi CAC 1% csökkenéssel fejezte be a napot. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 7%-kal nőtt, az S&P 500-os 2%-kal lett magasabb, a Nasdaq kompozit szintén 2%-kal emelkedett. Nézzük, hogy mi történik most a piacokon. Az ázsiai piacon irányadó tokiói Nikkei ebben a pillanatban 2,5%-os erősödésben van. A hongkongi Hang Seng 8%, az indiai Sensex 4%-kal került feljebb, Szingapur 1%-kal, a Shanghai Composite 1%-os mínuszban. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euróért 354 forintot és 7 fillért kérnek, egy amerikai dollár 304 forint 6 fillér, egy svájci frank 388 forint és 25 fillér.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős időnk lesz, néhány órás napsütéssel, többfelé esőre, záporra, zivatarra lehet számítani, a keleti országrészben felhőszakadásra is. A szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26, késő este 15 és 20 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: So we hope you enjoy listening to this album half as much as we enjoy playing it for you, because we had a ball.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Jó reggelt kívánunk 2026. június 1-én. Itt a nyár. Legalábbis megkezdődött, mondhatjuk ezt, hiszen hétfőn, június 1-e már csak két hét a diákoknak is kezdődik a vakáció. Bár azért sokak most inkább vizsgákra készülnek. Legyen szó az felvételiről, vagy érettségi szóbeliről, vagy kisérettségiről. A lényeg az, hogy mindenkinek sok sikert, aki esetleg tanul. Aki nyaral, annak jó időt. Szia, Laci, jó reggelt!
4: Jó reggelt! Jó reggelt!
3: Túlsó végén. Most egy picit azért szemerkélt reggel. Jön az eső a héten?
4: Állítólag egész héten esni fog. Persze lesznek napos időszakok is. Ennek mondjuk örülünk, mert azért alapvetően a nyár, mert szeretjük, tiszteljük az agráriumot, meg mindenkit, akinek kell az eső, de azért a napsütésről szól. Egy kicsit ma a napsütésről fog szólni, egyébként meg esni fog, meg fújni fog a szél, szóval ilyen változékony idő
3: lesz. Jó, de nem lesz annyira meleg, mint volt, vagy
4: 20 és 26 fok között, hát kinek mi a meleg. De igen, szóval kellemes lesz.
3: Nagyon jó. Hát jövünk is a hírekkel.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Nem mond le tisztségéről az államfő. Súlyog Tamás mindezt egy Facebook videóban tette közzé tegnap. A köztársasági elnök szerint az alaptörvényre tett esküje egyformán köti az egész magyar politikai nemzethez, a többséghez és a kisebbséghez is egyaránt.
4: Hangsúlyozta, becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket. Magyar Péter miniszterelnök már az áprilisi választásokat megelőző kampányban is több alkalommal lemondásra szólította fel az államfőt, mivel szerint a Súlyog Tamás méltatlanná vált tisztségére.

0: A Telekom 2%-kal emelkedett 2630 forintra, a Richter 4%-kal 12840 forintra erősödött.
1: Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
0: A londoni FTSE 2% gyengüléssel, a frankfurti DAX 1% erősödéssel, a párizsi CAC 1% csökkenéssel zárta a napot.
1: Emelkedéssel zártak ugyanakkor a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
0: A Dow Jones 7%, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite 2%-kal lett magasabb.
1: Ázsiában is többnyire pluszokat látunk. A japán tőzsde 7%-kal van följebb, Hongkong 9%-kal, a Shanghai Composite néhány pontos mínuszban. India nyitás után nem sokkal 2%-os pluszban, de lefelé vette az irányt. A szingapúri index pedig a mai napon zárva tart. Nézzük, mi a helyzet a... Vagyis mindjárt mondjuk, hogy mi a helyzet a forinttal.
2: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: Pici gyengülésben a forint az euróval és a dollárral szemben, és egy kicsit erősödött a svájci frank ellenében. A számok szintjén 354 forint 10 fillért kérnek egy euróért, egy dollárért 304 forintot kell adni, egy svájci frankért 388 forint 30 fillért kérnek. Az olajárak picit megugrottak, 2,4%-kal a Brent 93 dollár 30 centre, és 2,8%-kal az észak-amerikai könnyolaj a VTI 89 dollár 80 centen. Mindez a CNBC szakértői szerint azért van, mert ugye kiteljesedik kissé Izrael és a Hezbollah háborúja, legalábbis a hírek szerint egyre jobban begyomulnak az izraeli haderők, és ez bizony veszélyeztetheti az Egyesült Államok és Irán közötti formálódó megállapodás, maradjunk ennyiben, hiszen itt volt már ezzel kapcsolatban mindenféle hír, de ugye Irán egyik támogatottja a Hezbollah. Az arany 1%-kal olcsóbb, egy unciáért 4548 dollárt kérnek, a többi fémára vegyesen mozog, a palládium enyhe pluszban, csak úgy, mint a platina, az ezüst néhány centtel olcsóbb, a réz 1%-kal viszont drágább. A mezőgazdasági termelői árak is emelkedőben, leginkább a gyapot 2,2%-kal, a többiek csak néhány centtel kerülnek többe. A vártnál gyorsabban bővült Kína feldolgozóipari tevékenysége a múlt hónapban.
0: Az S&P Global által összeállított RatingDog kínai általános feldolgozóipari beszerzési menedzserindex 51,8 pontot ért el, ami kissé meghaladja a Reuters kutatása alapján várt 51,6 pontot. Az érték alacsonyabb az áprilisi 52,2-nél, ami a gyártási feltételek javulásának lassabb ütemét jelzi. Az 50-es pont választja el a bővülést a zsugorodástól. A kínai gyártók körében végzett felmérés szerint optimista a hangulat a következő 12 hónap növekedésével kapcsolatban, az új termékbevezetések, technológiai áttörések és a megnövekedett kapacitás alapján.
1: Most robban be igazán a grill szezon, ami a sertéshús piacának egyik kiemelkedő időszaka a karácsony mellett.
0: Jelenleg mintegy 2,8 millió állatot tartanak nyilván az országban. Simon Attila agrárszakértő arról beszélt, milyen típusú húst érdemes egy kerti partira vásárolni, hogy a lehető legfinomabb végeredményt érjük el.
3: Igazából a piac jelenleg azt keresi, ami ennyi márványozott húsra rendelkezik, tehát akár sütéskor, akár egyéb megoldásban adja a finom lágy érzetet. Ez a grill, de a legjobb, hogy olyan húsrészt választunk, amiben rendelkezik valamennyi grill tartalma, nem a szélén, hanem bent a húsban, és ezek tudnak igazából úgy átsülni jól, hogy zamatos, ízletes grillzett hús keletkezik a fogyasztóknak.
1: Na, további részletek majd erről nem sokára. Szigorítja a fejlett mesterséges intelligencia csipek exportjára vonatkozó korlátozásokat az Egyesült Államok kormánya.
0: A kabinet bezár egy olyan kiskaput, amely lehetővé tehette kínai érdekeltségű vállalatok számára a legkorszerűbb processzorok beszerzését külföldi leányvállalataikon keresztül. Az amerikai kereskedelmi minisztérium alá tartozó ipari és biztonsági hivatal közleménye szerint exportengedélyre lesz szükség a fejlett MI csipek olyan vállalatok részére történő kivitelezés is, amelyek székhelye Kínában található, független attól, hogy az érintett leányvállalat külföldön működik-e. Iparági források szerint akár több százezer ilyen nagy teljesítményű csíp kerülhetett kínai érdekeltségekhez. Az Nvidia számára egyébként a kínai piac kiemelt jelentőségű, a vállalat vezérigazgatója korábban

0: 50 milliárd dollárra becsülte a kínai MI chip piac méretét.
1: Időjárás jelentés.
0: Kentucky állambeli barátaink ünnepelnek, ugyanis 1792-ben 15. tagállamként ezen a napon lépett be Kentucky az Egyesült Államokba. Túl sokat nem tudtam róla, csak azt, hogy ezzel a névvel fémjelezve készül egy egészen iható összes italféle. Ugye a részletekre majd rátetszenek keresni az interneten. Minden esetre ez a kékfű állama, ami egyébként egy nagyon szép ilyen réti növény, vagy perje, vagy micsoda, és az Egyesült Államok legnagyobb szénbányája is Kentuckyban talál. Egyébként pedig híres a zenéjük, egy bizonyos típusú country zene. Szóval Isten éltesse Kentucky államot, ahol most nagyjából esős idő van, viszont kissé melegebb, mint nálunk, mert hogy itt 20 és 26 fok között lesznek majd a csúcsok néhány órás napsütéssel, de alapvetően felhős időnk lesz megélénkülő széllel.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zenével folytatjuk, majd a zene után mindent, amit tudni kell a sertéshúsról.

0: Reggeli Monitor.
1: 6 óra 41 perc. Most robban be igazán a grill szezon, ami a sertéshús piacának egyik kiemelkedő időszaka karácsony mellett. Jelenleg mintegy 2,8 millió állatot tartanak az országban. Ez elmarad a rendszerváltás előtti szinttől. Az agrárkormányzat egyik célkitűzése viszont az, hogy szemmel láthatóbb mértékben emelkedjen az állomány darabszáma. A megkérdezett agrárszakértő szerint ebben lenne fantázia. Simon Attila beszélt arról is, milyen új fajták jelentek meg a világpiacon. Genetikai befolyásolással például növelni tudták a kocák emlőszámát, ami több utódot jelent. Ezen azért megborultam egy pillanatra, amikor beszélgettem vele.
2: Itt a grill szezon, persze grillezni sokféle hús szoktunk, de most induljunk ki a sertés húsba, annál is inkább, mert annak a piaci folyamatai érdekesen alakultak az elmúlt időszakban. Na kezdjük, hogy milyen húst használunk először is. Ugye most nagyon pörög a mangalica, ami hát egyébként adott volt, de aztán a történelem egy kicsit megvariálta, most megint felfedeztük. Mekkora most az arány egyébként, lehet ezt tudni Magyarországon így a malac populációt tekintve?
3: Elég stabil aránya van a mangalicának. Igazából kis történelmi visszatekintést, akit szíresítünk, az 60-as, 70-es években majdnem minden háznál mangalicát tartottak. Ez a szőrös malac volt mindenholban. És hát az első időben nagyon furcsa volt, hogy megjelent a falvakban a szovjet mintájú rózsaszín malackák tömkelege, nagyon nehezen állt rá a vidék. De aztán, mi a vágóidak csak ezt vásárolták föl, hiszen ez a sertés már hússertés volt, és nem pedig zsírsertésen két vagy tenyérnyi vastag szalonnával. Illetve az étkezés is megváltozott a munka miatt, ezért bejött a teljes mértékben hússertés. És ezekben a hússertésekből szelektáltak több fajtát Európába, Magyarországon is híres volt a nagy magyar fehérlapály, és jó genetikát hoztak. Ezek már vagy sonkára, vagy karajra, de mindenképpen minimális hús résszel rendelkeztek. Aztán most ez a mangalica nagy reneszánsz, ez adja magából, hogy a spanyolok, akik nagyon sok szerrános sonkát csinálnak, ez a mangalica teljes mértékben megfelel a spanyol ősi tájfajtának, és szívesen vásárolják fel a szerrános sonka gyártásához.
2: De van valami különleges fajta is, ami egy ilyen furcsa hibrid a mangalica, meg a nem tudom milyen malac között, de ezt biztos jobban tudod.
3: Van ilyen, de nem túlzóan jelenik ez meg. Igazából a piac jelenleg azt keresi, ami ennyi márványozott hússal rendelkezik, tehát akár sütéskor, akár egyéb megoldásban adja a finom lágy érzetet. Ez a grill, de és a legjobb, hogy olyan húsrészt válaszunk, amiben rendelkezik valamennyi grill tartalomban, nem a szélén, hanem bent a húsban, és ezek tudnak igazából úgy átsülni jól, hogy zamatos, ízletes grillzett hús keletkezik a fogyasztóknak. Maga a tenyésztés sora az egy eléggé magas szintre emelkedett, szinte már tudomány minden szintje belobakodott a sertés tenyésztésbe. A franciáknak van egy fajtájuk, a francia nagyfehér, vagy a magyar nyelven francia szaporos sertés. Ez a fajta egy teljesen új genetikát képvisel, hiszen nagyon jól leszelektálva a malac nevelése, és ez azért fontos, mert durván van ez a kocaforgó szakszó a sertés tenyésztésbe, ami azt jelenti, hogy egy évben hányszor tud nemesülni a koca. És ezek a mostani kocaforgók, tehát 2,2, mert 115 a vemmesség, 3 italt a malacból kész malackát kell nevelni, a pásztási malacot, aztán 5-6 nap van, mire újra elkészül. Ebben a szaporodás folyamában nagyon fontos, hogy a maga a koca mennyire tudja felnevelni a malackáit, illetve mennyit fial. A hagyományos fajtáknál 10-12-14 malacka születik, és a francia genetikusok génmetszéssel érték ezt, hogy a vietnámú csüngőhasú génpárját megvizsgálták, és a DNS-be vonatkozva génmetszéssel egy csigolyával többet tudtak beépíteni a genetikába, ami azt jelenti, hogy egy csigolyával több van, azt jelenti, hogy egy csecspárral több van, tehát 2 malacra többet tud felnevelni ugyanaz a koca, mint a másik, illetve nagyon jó ennek az új fajtának a tejadó képessége. Egy tudós kiszámolta, hogy a malacnevelés közben több tejet ad egy malacát nevelő koca, mint egy nagy Holstein-fríz igazából teljesen szelektált tejelő marha, tehát 70 liter fölött adja, hogy ellássa a malacait megfelelő tejjel és tejminőséggel.
2: Megint tanultunk valamit. Vissza egy kicsit a sertéshúshoz. Ilyenkor, amikor indul a grill szezon, látszik ennek a piaci hatása, többet veszünk, többet sikerül eladni itthon is, akár külföldön is?
3: Nem csak magyar szempontból, hanem az egész európai szempontból. Ez a grillszezon, ez 15-20%-kal növeli a sertéshús fogyasztást, és igazából erre már a húsboltok, illetve a vágódnak is számolnak, és annak megfelelően vásárolnak föl sertéseket, vágósertéseket. Ez egyik szezon, a másik pedig a téli szezon, a karácsonyt megelőző szezon. Ez a két szezon emeli ki a normál átlagos fogyasztásból a sertés, itt a hús eladásokat.
2: Na most, ha az ember nézeget régi statisztikákat, akkor azt látja, hogy a rendszerváltás idején Magyarország tényleg mezőgazdasági nagyhatalom volt minden tekintetben, állattenyésztésben is, és állatszámokat tekintve is. Ez gyakorlatilag pár év alatt, a rendszerváltás után lefeleződött, nagyon nagy különbségeket látunk, állat darabszámban is akár. Új kormányzat célja, hogy növekedjen, szemmel látható mértékben. Az első kérdés, hogy egyébként, ha ez sikerül, lenne piacunk? Le tudnánk ezt adni, vagy feldolgozott termékként tudnánk hosszabb ideig tárolni, hogy ne legyen anomália a piacon, mert ugye mindig ez szokott a probléma lenni.
3: Sertés a vágóidon, igazából mindenhol vannak fagyasztóházak, szóval a minősítés az Európ rendszer, az E a legjobb minőségű, és a P a legrosszabb minőségű. A sert és hús korpuszt általában a piac telített, akkor lefagyasztják, és egy-másfél évig lehet fagyasztóban tarolni mínusz 20 fokon a félsertéseket, és utána dolgozzák föl. Jelenleg ez a 2,8 millió, ami a statisztika szerint van Magyarországon, véletlenül emelkedni fog. Nagyon nehéz a piaci helyzet, verseny, hiszen a spanyolok, ahol eddig nem volt sertéspest is, nagyon komoly technikákat is állítanak be, meg vágóidakat, és nagyon nehéz versenyezni. Hál' Istennek megoldás született ebbe a sertéspest is be olyan mértékben, hogy nem egy országot zárnak ki adott sertéspest is fertőzéskor, hanem adott régiót zárnak ki. Így a máshol megtermelt sertések mehetnek szabadon a világpiacra, vagy akár kínai piacra, de igazából a kínaiak is persze pörgetik a sertéstenyésztést. Igazából egy érdekesség megint, hogy Kínában, nem megmondom a város, több helyen vannak 10 emeletes sertéshólak, és abban te abszolút ipari szinten számítógépben vezérelten tudják szabályozni a sertés növekedését. A kulcsfőt a sertéstenyésztésnél napi egy kiló 10 dekát azért hízom alatt. Ez egy alacsonyabb hőmérséklet kell, tehát nem lehet 18 fok fölött az ól, ezért klimatizált, minimális kontakt van, tehát elég komoly technikát kell bevetni ahhoz, hogy a megsérülés még hatékonyabb legyen.
2: Tudnánk etetni ennyi jó szángot?
3: A sertésfenyésztésnél itt a maráknál is fontos, hogy a takarmány adagolásának egyformának kell lennie. Tehát se a sertés, se a marda, főleg a sertés nem szereti, hogyha minden nap más kap, tehát náluk nem siker a változatos étkeztetés. Jellemzően kukorica és árpa a fő takarmányt elfogyasztanak. Az árpa főleg a termelés végén, hiszen a sokkal jobb és lazább húst ad, és a rostok segítik az emésztést. A kukoricával letetnék a malacot végig egyfolytába, akkor egy nagyon zsíros hús lenne belőle, így aztán a takarmánykeverésnél is csökkent van az utolsó szakaszba a kukorica letetése. Úgy gondolom, hogyha a magyar mezőgazdaság át tud állni, ki tudja valamire váltani kukoricát a szirokra, akkor cirokkal is tudunk jó eredményt elérni. Árpából jók vagyunk, mert ez őszibetésű, és korán kerül betakarításra már június elején, és nem szólhat be a nyári aszályba. Az árpából tudunk annyi mennyiséget termelni, és vannak olyan árpafajták, amelyek már 12% helyett 16% fehérjét tartalmaznak. Ezek is mindig elősegítik, hogy legyen elegendő takarmány. Ez a kukoricáról állás, ez egy stressz helyzet perc a gazdáknak, illetve magában a takarmánykeverőknek is új receptúrákat kell összeállítani.
2: Van az a mondás, hogy éhes disznó makkal álmodik. Etetjük makkal a malacokat, mert én úgy tudom, hogy bizonyos szalonna fajtához az egy nagyon jó ötlet.
3: Abszolút jó volt, hiszen a maga a békünk elnevezés és a mondás szerint bakonyból származik. Ott annó középkor végén, tehát a újkor elején, akkor is lehetőséget kihajtották a nagy tölgyesekbe, akkor még voltak nagyon sok tölgyes erdő, és ezt ott ugye makkoltatták. Olyan szerinti, már mindig mak volt az erdőben, azt feltették fele. Ez egy nagyon szép húst hoz, rózsaszín címmel és kellő zsírzottsággal. Hát ez volt igazából a békönnek az alapja, hogy ezt csak Magyarországon tudták megcsinálni, szóval ez mi rendelkeztünk a legnagyobb tölgyerdőkkel.
1: Az elmúlt percben Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zene egy kis érdekesség, majd közlekedünk 7-kor friss hírek itt a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Hivatalosan is nevet változtatott Nicolas Cage. Az Oscar-díjas színész személyi okmányaiban is művész nevét használja, így végleg búcsút mondott eredeti vezetéknevének, a Coppolának. A színész a Poke Noir című új sorozata kapcsán adott interjúban árulta el, hogy tavaly hivatalosan is megváltoztatta a nevét. Mint mondta, a magánéletben Nick Cage, a filmvásznon pedig továbbra is Nicolas Cage néven szerepel. A színész eredetileg Nicolas Kim Coppola néven született, nagybátyja pedig nem más, mint Francis Ford Coppola, a Keresztapa és az Apokalipszis Most rendezője. Cage szerint azonban mindig saját pályát szeretett volna építeni, nem a híres család árnyékában élni. Új vezetéknevét két ismert személy inspirálta, a Marvel univerzum egyik karaktere Luke Cage, valamint a világhírű avantgárd zeneszerző John Cage. A színész elmondta, hogy gyerekkorában sokat hallott a zeneszerző munkásságáról, ezért különösen közel áll hozzá a név. A 62 éves színész 1996-ban nyerte el a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díját a Las Vegas végállomás című filmért. Pályafutása során olyan sikerfilmekben szerepelt, mint az Állarc, a Szikla és a Nemzet aranya. Legújabb sorozata a Poke Noir május végén debütált, amelyben egy sötét hangulatú noir stílusú szuperhőst alakít.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma reggel 8 órától délelőtt 11 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Hungária körúton az Egressy útnál áramszünet miatt. Mára lezárták a Gyömrői úton befelé a Csévéző utca előtt a belső sávot, mert útburkolatot javítanak. A Sibrik Miklós út szervízútján mától időszakos lezárásra kell készülni hétköznapokon, a Gyömrői út után elektromos közműépítés miatt. Ma és holnap lezárják az Andrássy úton befelé a szervízutat a Bajza utcától a Kodály köröndig filmforgatás miatt, illetve a Múzeum körúton a Kálvin tér felé az Asztóriánál sávlezárásra kell majd készülni, a Magyar utcát pedig időszakosan lezárják a Kossuth-Lajos utcánál várhatóan délután 5 órától holnap hajnali 4 óráig, ugyancsak filmforgatás miatt. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál mától útszűkület nehezíti a haladást, mert vízvezetéket építenek. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható, csatorna karbantartása miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 40%-kal csökkenhet az országgyűlési képviselők tiszteletdíja. Egyebek mellett erről is tárgyal a mai ülésén az országgyűlés.
4: A munka 13 órakor kezdődik, napi rendelőti felszólalásokkal, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel. Az országgyűlési törvény módosításával várhatóan csökkennek a képviselői tiszteletdíjak és juttatások, valamint a képviselőcsoportoknak járó költségvetési források is.
3: Nem mond le tisztségéről az államfő.
4: Súlyog Tamás mindezt egy Facebook videóban tette közzé tegnap. A köztársasági elnök szerint az alaptörvényre tett esküje egyformán köti az egész magyar politikai nemzethez, a többséghez és a kisebbséghez is. Hangsúlyozta, becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket. Magyar Péter miniszterelnök már az áprilisi választásokat megelőző kampányban is több alkalommal lemondásra szólította fel az államfőt, mivel szerinte Súlyog Tamás méltatlanná vált tisztségére.
3: Áprilisban jelentősen romlott a magyar külkereskedelmi mérleg egyenlege. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ugyan 104 millió eurós többlet alakult ki, de ez több mint 1 milliárd euróval gyengébb az egy évvel korábbi adatnál.
4: A K&H vezető elemzője szerint rövid távon mérsékelheti az inflációs nyomást, de az energia és nyersanyagárak még később ronthatják a képet. Németh Dávidot hallják.
5: Ami egyértelműen látszik a részletekben, hogy a gépek szállítóeszközök export volumene, tehát ott a kivitel volumene az 2,4%-kal csökkent, miközben az import az 23%-kal nőtt. Úgyhogy ez önmagában nagyban befolyásolta a külkereskedelmi mérleg romlását, de mellett a feldolgozott termékeknél is jelentős a különbség. Ott 7%-kal csökkent a kivitel, miközben a behozatal pedig 1%-kal nőtt. Alapvetően azért azt se segítene a magyar gazdaságnak, hogy ugye emelkednek az energiaköltségek és más nyersanyagköltségek, viszont ezek még talán egy kicsit kevésbé látszottak az áprilisi havi adatokban, de elképzelhető, hogy egyébként a következő hónapokban ez is rontani fogja még a külkereskedelmi mérleg egyenlegét.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 2,4%-os pluszban 134.617 ponton zárt pénteken. A forgalom átlépte 60 milliárd forintot, a vezető részvények pedig jól teljesítettek.
4: A MOL 1,9%-kal erősödött 3854 forintra, az OTP 2,7%-kal nőtt 41570 forintig, a Telekom 2%-kal emelkedett 2630 forintra, a Richter 4%-kal erősödött 12840 forintig.
3: Európában vegyes volt a kép.
4: A londoni FTSE 2%-kal gyengült, a frankfurti DAX 1%-kal erősödött, Párizs 1%-kal csökkent a nap végére.
3: Emelkedéshez álltak ugyanakkor a tengeren túli mutatók.
4: A Dow Jones 7%, az S&P 500-as és a Nasdaq Composite 2%-kal lett magasabb.
3: Összességében Ázsiában is jó a hangulat. Japán 8%-os pluszban, Hongkong 9%-kal van feljebb. A Shanghai Composite az egyetlen, aki 1%-os mínuszban, bár most elindult fölfelé, India pedig lefelé, de még a plusz tartományban néhány ponttal, Szingapur a mai napon zárva.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
3: Akkor nézzük, mi a helyzet a forinttal. Nos, az kisebb gyengülésben az euróval és a dollárral szemben, de erősödött a svájci frank ellenében. Egy euróért 354 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért 303 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 388 forint 20 fillért kérnek. Az olajárak azok pluszban, bár most egy picit mérséklődtek pár centet lefelé, 2% fölötti pluszban a Brent, ez 93 dollárt jelent, és 2,5%-kal drágult az észak-amerikai könnyűolaj véti jegyzésára. 89 dollár 60 centen, de ez is 1-2 centtel alacsonyabb, mint egy órával ezelőtt. Az arany több mint 1%-os mínuszban, 4544 dollárt kérnek egy uncia aranyért. A palladium és a platina enyhe pluszban, az ez is pár centtel olcsóbb, a rész 1%-kal drágult. A mezőgazdasági termelői árak közül a gyapot 2% fölötti pluszban, a búza 0,5%-kal került többe, a rizs, a szója, illetve a kukorica pedig egy pár centtel mindössze. A vártnál gyorsabban bővült Kína feldolgozóipari tevékenysége a múlt hónapban.
4: Az S&P Global által összeállított RatingDoc kínai általános feldolgozóipari beszerzési menedzser index 51,8 pontot ért el, ami kissé meghaladja a Reuters kutatása alapján várt 51,6 pontot. Az érték alacsonyabb az áprilisi 52,2-nél, ami a gyártási feltételek javulásának lassabb ütemét jelzi. Az 50-es pont választja el a bővülést a zsugorodástól. A kínai gyártók körében végzett felmérés szerint optimista a hangulat a következő egy év növekedésével kapcsolatban, az új termékbevezetések, technológiai áttörések és a megnövekedett termelési kapacitás alapján.
3: Az iráni államvezetési stílus alapvető megváltoztatását javasolja az iszlám köztársaság elnöke.
4: Masoud Pezeshkian szerint az ország vezetése nem állhat vezetők és tisztségviselők korlátozott számú csoportjából. Be kell vonni a hatalomgyakorlásba a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot. Pezeshkian reformorientált politikusnak számít, jelenlegi követelései szembe mennek az iszlám köztársaság hatalmi struktúrájával. Az ország kulcspozícióiból többet is a forradalmi gárdához szorosan kötődő személyek töltenek be évtizedek óta. Az elnök arra is kitért, hogy minél őszintébben beszélnek a lakossághoz és vonják be a döntésekbe, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy sikeresen meg tudnak birkózni a kihívásokkal.
3: Az Egyesült Államok akkor tekinti lezártnak az iráni konfliktust, ha szabaddá válik a Hormuzi szoros, és Irán átadja a birtokában lévő dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyverről.
4: Erről az amerikai pénzügyminiszter beszélt egy interjúban. Scott Bessent hangsúlyozta, hogy amennyiben létrejön a megállapodás a két fél között, a Hormuzi szoros megnyitását az Egyesült Államok annak jeleként tekinti, hogy Irán tartja a szavát. Scott Bessent szerint Teherán nagy hibát követett el, azzal, hogy az Egyesült Államokkal kialakult konfliktusa során megtámadta a szomszédait az arab öbölben. A politikus elmondta, az öbölmenti államok az Egyesült Államokkal partneri viszonyban vannak, viszont a múltban nem voltak teljes mértékben transzparensek a bankrendszerükben megforduló kínai és iráni pénzekkel. Az ellenük irányuló iráni légicsapásokat követően ezek az arab országok hirtelen nagyon együttműködőkké váltak, abban az értelemben, hogy hajlandóak voltak megosztani bankszámlaadatokat és segítettek számlák befagyasztásában.
3: Erősebb szezonra számítanak idén a magyar kempingek. A Magyar Kemping Szövetség elnöke szerint ez a forma egyre népszerűbb, mert a vendégek keresik a természetközeli, mégis komfortos nyaralási formákat.
4: A családok, fiatalok és idősebb utazók is fontos célcsoportot jelentenek, miközben nő az igény a kutyabarát, családbarát és magasabb szolgáltatási szintű kempingekre. Varga Katalint hallják.
6: A kempingeknek pont az az előnyük és a fő jellemzőjük, hogy nagyon sokfélék, és egészen sokféle vendégszegment szolgálnak ki eltérő szállástípusokkal, és valószínűleg ezek a szállástípusok is eltérően fognak viselkedni az évben. Az emberek egyre inkább mozdulnak az élmény alapú szolgáltatások és a magasabb komfortfokozatú szállások, mint a mobilházak, üdülőházak felé, vagy a glamping sátrak, egyéb glamping lehetőségek felé, és egyre inkább keresik az olyan szolgáltatásokat is, mint a családbarát vagy kutyabarát kemping. Tehát egyre nagyobb igény van valódi, minőségi kemping élmény elérésére.
0: Időjárás jelentés.
4: Ha valakinek most Kossuth díjat adnék, akkor az Juhász Árpád lenne. A magyar geológus 1935-ben, június 1-én, azaz a mai napon született Pécsen, a Magyar Tudományos Akadémia ismeretterjesztési bizottságának tagja, aki generációkat ültetett le a tévé elé egy nagyon komoly témával kapcsolatban, a természettudományos ismeretterjesztést tette fogyaszthatóvá. 10 éveken keresztül lehetett látni a műsorait a magyar televízióban, és hát ilyeneknél működött közre szakértőként, mint a 1,5 millió lépés Magyarországon, valamint a még 1 millió lépés, vagy a kerekek és lépések. Egyébként beutazta az egész világot, 109 országban fordult meg 80 éves koráig. Szóval, drága tanár úr, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Akik esetleg ma utaznak, és ezt a Kárpát-medencében teszik, hát igazából kissé szomorkás időjárással találkoznak, majd alapvetően felhős idővel, néhány órás napsütéssel, megélénkülő széllel. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Egyetlen gól döntött a jégkorong világbajnokság döntőjében, amit 5-ször nyert meg Finnország, hiszen a rendes játékidőben nem született találat. Jött a hosszabbítás, akkor 3-3 ellen játszottak egymással, és 11 perc játék után Finnország válogatottja lőtt egy gólt, így 5-ször lettek világbajnokok. A svájciak meg 5-ször voltak döntőben, de nem sikerült egyébként győzniük. A tenisz, a Roland Garros folytatódott, kiderült, hogy kikerült a legjobb 8 közé, már legalábbis az alsó ágon. Egészen izgalmas meccsen João Fonseca 4 szetben kiütötte Kasper Rudot, a norvég teniszezőt, mégpedig 7-5-7-6, 5-7-6-2 arányban. A másik ágon a cseh Mensik verte Andrej Rublevet, ott egy 5-szettes mérkőzés volt, és bár ott volt az orosznak majdnem sansza, hogy győzzön, illetve bejutott még Rafael Hodár, és a spanyol, illetve Alexander Zverev, és hát így a Mensik, Fonseca és Hodár-Zverev meccs lesz majd a legjobb 4 közé jutásért, a másik ágon pedig majd ma folytatódnak a küzdelmek.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere. A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: 7 óra 12 perc. Áprilisban jelentősen romlott a magyar külkereskedelmi mérleg egyenlege. A KSH adatai szerint ugyan 104 millió eurós többlet alakult ki, de ez több mint 1 milliárd euró, vagy gyengébb az egy évvel korábbinál. A KNTH vezető elemzője szerint a visszaesésben nagy szerepe volt annak, hogy a gépek és a szállítóeszközök exportvolumene csökkent. Ugyanakkor az import volumene erősen nőtt. Az ipari termelőjárak éves alapon 3,1%-kal emelkedtek mindössze, ami szinte viszont csökkenés volt. Ez rövid távon mérsékelte az inflációs nyomást, ám az energia és nyersanyagárak később még rontatják a képet, amennyiben emelkednek. Németh Dáviddal Kecső Richárd beszélgetett egyébként a részletekről.
0: Jó reggel! Ez a Reggeli Monitor.
7: Több adatot is közölt a KSH, köztük a külkereskedelmi termékforgalomról és az ipari termelői árakról. Kezdjük a külkerrel. Áprilisban 104 millió eurós külkereskedelmi többlet alakult ki, de az egyenleg több mint 1 milliárd euróval romlott az egy év alatt. Mi állhat ekkora visszaesés mögött?
5: Ami egyértelműen látszik a részletekben, hogy a gépek szállítóeszközök export volumene, tehát ott a kivitel volumene az 2,4%-kal csökkent, miközben az import az 23%-kal nőtt. Úgyhogy ez önmagában nagyban befolyásolta a külkereskedelmi méreg romlását, de mellett a feldolgozott termékeknél is jelentős a különbség, ott 7%-kal csökkent a kivitel, miközben a behozatal pedig 1%-kal nőtt. Alapvetően azért az se segítene a magyar gazdaságnak, hogy egy emelkednek az energiaköltségek és más nyersanyagköltségek, viszont ezek még talán egy kicsit kevésbé látszottak az áprilisi havi adatokban, de elképzelhető, hogy egyébként a következő hónapokban ez is rontani fogja még a külkereskedelmi mérleg egyenlegét.
7: Ugye áprilisban volt azért a választás, ez mennyire látszódik meg az adatokban?
5: Azt gondolom, ez kevésbé látszódik meg, talán itt a feldolgozott termékeknél, hogy a lakossági fogyasztás azért az élénkült, és itt nem csak az üzemanyag fogyasztás az, ami megugrott, hanem már valamennyire azért a nem élelmiszer jellegű fogyasztás is, és ehhez feldolgozott termékeket is behoz az ország. Ezen keresztül valamennyire látszódhatott, de alapvetően azért nem az, ami meghatározta. Illetve amin azért lehet látni a választási hatást, az nyilván a forint erősödés, hiszen a forint az mind az euróval, mind pedig a dollárral szemben nagyban erősödött, például az euróhoz képest egy 9,2%-os, a dollárral szemben pedig 13%-os erősödés jelentkezett, és így ugye a csere arány az 6,2%-kal javult az országban.
7: Ugye itt az export értéke euróban több mint 6%-kal nőtt. Ez nagy mértékű bővülésnek látszik, vagy inkább másképp kell megnézni, mert hogy azért volumenben mégis egy valamelyes fajta visszaesés tapasztalható?
5: Hát valamekkora növekedés van, ugye ez látszik benne, de azért az import megugrásához képest ugye ez jóval kisebb emelkedési dinamika, és hogyha azt nézzük, hogy amúgy az ipar az hogyan lendült be márciusban, akkor azért ez nem teljesen tükröződik vissza az export számokban, akkor elméletileg egy gyorsabb export dinamika is kialakulhatott volna. Persze nem tudjuk még, hogy az áprilisi ipari termelés az hogyan alakult, de alapvetően azért inkább én azt látom, hogy az export az egy visszafogott teljesítmény tudott nyújtani az áprilisi hónapban.
7: Hát akkor nézzük meg ezeket az ipari termelői árakat, és ugye itt átlagosan 3,1%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. Előző hónaphoz képest viszont 1,3%-kal voltak alacsonyabbak a termelői árak. Ez gyakorlatban mit jelent nekünk?
5: Hogy ez azt jelenti, hogy itt az ipari termelői árakról van szó, tehát költségek szintjén mit jelent majd a gazdaság számára. Ez olyan szempontból egy pozitív meglepetés, hogy az előző hónapban, még márciusban ott emelkedtek az ipari termelői árak, és most áprilisban pedig csökkentek. Ami azért meglepetés, mert azért alapvetően nem nagyon változott a külső környezet márciushoz képest. Itt elsősorban olyanokra gondolok, hogy az energiára az továbbra is magas, a nyersanyagárak is felfelé mozdultak el, úgyhogy ezek inkább azt sugallták volna, hogy az ipari termelői árak azok továbbra is növekednek. Ráadásul ugye a bérdinamika is magas szinten van, ezek mind-mind olyan költségek, amik növelik a termelői költségeket is. Ezért számomra egy picit meglepetés, hogy áprilisban egy korrekció következett be az ipari termelői áramban.
7: Értékesítés szempontjából belföldön egy magasabb növekedés, viszont export értékesítésben egy 0,5%-os csökkenés mutatkozik meg. Mi okozhatta ezt az eltérő irányzatot?
5: Azt látjuk, hogy a külső környezet az nem túl támogató most Magyarország számára. Ugye ez akár az export adatokban is látszódik, hogy ha nagyon erős lenne a külső a szervező piac, akár itt a német gazdaságról, vagy az Európai Unióról, ha beszélünk, akkor valószínűleg a termelői költségek növekedését is jobban tudnák érvényesíteni a cégek. Viszont, hogyha visszafogottabb a kereslet, akkor sokszor kénytelenek akár a profitjukból leadni, azért, hogy továbbra is versenyképesen tudjanak a termékeikkel ott lenni a piacon. És én azt gondolom, hogy ez mindenképpen látszódik, hogy a külső konjunktúra környezet az gyengébb, miközben a belföld, hogy ott egy nagyon magas fogyasztás azért szépen kialakult. Látjuk azt, hogy a nettó reálkeresetek 8-9%-kal növekednek. Ugye ez azt mutatja, hogy a hazai lakosság az erősebb vásárlói pozícióban tud fellépni, és ezért a hazai piac felé ezeket az árdrágulásokat is esetleg jobban tudják érvényesíteni a termelői oldalon.
7: Iparági lebontásban mit érdemes megfigyelni a most megjelent adatokban?
5: Ugye van néhány szektor, ahol kimondottan nagy drágulást lehetett megfigyelni. Ugye ilyen például a koksgyártás, kőolajfeldolgozás, ahol 25-26%-kal emelkedtek az árak, de a vegyi anyagoknál is 13% körüli mértékben. Ugye ez visszavezethető arra, hogy az energia ára az megugrott, illetve nyersanyag árak is megugranak, és ezekben sokkal jobban érvényesül ezáltal az árdinamikában. Illetve, ami még szintén viszonylag magasabb, ez a villamos energia, gáz közellátás, de ez is inkább ugye az energiaszektorhoz köthető, miközben vannak azért olyan alágazatok, ahol egyértelműen csökkenés van. Például a járműgyártás esetében ott egy 6%-os visszaesést lehetett látni, vagy akár egy gépi berendezések gyártásánál is 4%-os csökkenés volt. Úgyhogy tényleg kettős nagyon a piac. Látszódik az, hogy az energia oldalon azért már van egy drágulási hullám, ami elkezdett beépülni, viszont más területeken még sokkal visszafogottabb ez a hatás. Ez lesz a kérdés, hogy a más költség elemek növekedése, akár a nyersanyag árak emelkedése, az hogyan fog majd beépülni a magasabban feldolgozott termékekbe is a következő hónapokba, vagy esetleg nem fog beépülni, mert más hatékonyabb módszerekkel ellensúlyozni tudják az energia és más alapanyagár növekvényeket.
7: Itt a január-áprilisi időszakról is közölt adatot a KSH, ahol csökkenés figyelhető meg. Ennek milyen hatása lehet az inflációs folyamatokra a következő hónapokban?
5: Nyilván az, hogyha a termelői árak azok mérséklődnek, akkor az inflációra nehezedő nyomás is visszafogottabb. Itt azért azt érdemes látni, hogy ugye az első két hónapot egyértelmű visszaesés volt, utána volt egy márciusi emelkedés, majd ismét egy áprilisi pici csökkenés. Szóval még nem egyértelmű, hogy azért ez a negatív tartomány megmarad a következő hónapokban is, viszont az látszódott az első négy havi inflációban, hogy Magyarországon a havi átárazódás üteme az elmúlt 26 évhez képest most az egyik legalacsonyabb volt. Tehát az, hogy alacsony volt az ipari termelői árnövekedés, az szépen látszódott az inflációs adatban is, hiszen a magyarországi infláció az első három hónapban még 2% alatt volt, és áprilisban is csak 2,1%-ig gyorsult.
3: Az elmúlt percekben Németh Dávidot, a KNTH vezető elemzőjét hallották. Zenélünk, közlekedünk, fél nyolckor friss hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Négy nap, több száz

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lassú az előrejutás az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán a Virágpiactól, aztán a folytatásban a Budaörsi úton szintúgy telítettek a sávok, a 6-os főúton befelé az M0-ásnál, a 10-es főúton pedig Solymártól az Ürömi körforgalomig számítsanak lassulásra. Szintén fennakadást tapasztalhatnak a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünkösdfürdő utca előtt. Egybefügg a sor a budai alsórakparton, észak felé a Petőfi hídnál, továbbá a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve és erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén is. Csak lassan járható a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál számítsanak torlódásra, míg az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, az M5-ösön befelé pedig a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Varga Etele, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Pontban 7:30, a mikrofonok mögött Német László és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Nem mond le tisztségéről az államfő. Súlyog Tamás mindezt egy Facebook videóban tette közzé tegnap.
4: A köztársasági elnök szerint az alaptörvényre tett esküje egyformán köti az egész magyar politikai nemzethez, a többséghez és a kisebbséghez egyaránt. Hangsúlyozta, becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket. Magyar Péter miniszterelnök már az áprilisi választásokat megelőző kampányban is több alkalommal lemondásra szólította fel az államfőt, mivel szerinte Súlyog Tamás méltatlanná vált a tisztségre. Ugyanakkor a miniszterelnök bejelentette, hogy egy óra múlva a Sándor Palota előtt sajtótájékoztatót tart.
1: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 2,4%-os pluszban 134.617 ponton zárta a hetet pénteken. A forgalom aznap átlépte a 60 milliárd forintot, a vezető részvények ára pedig emelkedett.
4: A MOL 1,9%-kal erősödött, 3854 forintra. Az OTP 2,7%-kal nőtt, 40570 forintig. A Telekom 2,1%-kal emelkedett, 2630 forintra. A Richter 4%-kal erősödött, 12840 forintig.
3: Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai börzék.
4: A londoni FTSE 2,1% gyengüléssel, a frankfurti

0: 2020-ból pluszba fordult, 2,1%-kal. India pedig emelkedős helyett esésben bement mínusz tartomány alá, most viszont visszafordult egy pár ponttal, Szingapur pedig a mai napon zárva van.
1: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
0: Egy euróért 353 forint 90 fillért kérnek. Itt is elkezdett visszaerősödni a forint az euróval szemben, egy pici gyengüléssel nyitott. Ahogy a dollár ellenében is, ott 303 forint 80 fillér a kereszt. Egy svájci franket pedig 388 forintot kérnek. Az olajárak azok most nem nagyon mozognak. Reggel volt egy vésett emelkedés, nem véletlenül, hiszen elemzők szerint az Izrael és a Hamas közötti konfliktus további éleződése, vagy legalábbis ilyen harcok továbbitele, az veszélyeztetheti az amerikai-iráni megállapodást, ez meg az olajárakra hat. Azért még így is jobb a helyzet, mint mondjuk másfél hete volt. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT 89 dollár 70 centen, a Brent 93 dollár 10 centen, 2% fölötti pluszban, tehát az olaj fajták ára. Az arany 9%-kal olcsóbb, egy unciáért 4552 dollárt kérnek. A többi fémára emelkedik, a palládium 4%-del, a platina 1,2%-kal kerül többet, csak úgy, mint a réz, az ezüst pedig 4%-os pluszban. A mezőgazdasági termelőjárak közül a gyapot 2% fölött drágul, a búza az 7%-kal kerül többe, a többi termék a kukorica, a szója, illetve a rizs egy pár centtel emelkedett. Már tavaly elindult, de csak idén lett országos visszhangja a Delta produkció vezetőjének kezdeményezése, a Nem Oké kampány, amely az iskolai abúzusra hívja fel a figyelmet.
2: A diákok egymás közötti konfliktusai olyankor, olykor tragédiákkal végződnek, amik mellett sem szülő, sem tanár, sem diák nem mehet el szó nélkül. Gerlóci Judit, a kampány főszervezője azt mondta, jövő héten számolnak be részletesen eddigi munkájukról egy szakmai rendezvényen, de már most is vannak kézzelfogható eredményeik.
3: Erre az első ilyen válasza a kampánynak egy olyan gyakorlati, abszolút ingyenesen elérhető kézikönyv, ami elmagyarázza ezt a jelenséget, és konkrét kérdésekre is ad lehetőséget, meg segítségnyújtásra és eszközökre, úgyhogy ez az elmúlt időszaknak egy ilyen nagy eredménye. Illetve zajlik most egy műhelymunka a második kerületben, 4 iskola, a különböző típusú iskolának a részvételével. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az iskola igazgatótól át a pedagóguson keresztül a diákok és a szülők bevonásával zajlik most már 5. hónapja egy olyan munka, ahol szembenéznek azzal, hogy kinek a saját iskolájában milyen problémák merülnek fel, és hogyan tudnak stratégiát építeni arra, hogy szembenézzenek ezzel.
1: Időjárás jelentés.
2: 1970-ben ezen a napon indult el a Soyuz 9 űrhajó, amely az addigi leghosszabb idejű repülést hajtotta végre. Mintegy 2,5 hetet volt az űrben, és hát nyilván az akkori tudósok, illetve kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az emberi szervezet hogyan tűri a súlytalanságot ebben a 2,5 hetes időszakban. Emellett navigációs mérésekkel, felső légköri meteorológiai csillagászati mérésekkel és megfigyelésekkel foglalkozott a két résztvevő űrhajós. Hát aki ma esetleg az űrben jár, vagy valahol feljebb, és lenéz Magyarországra, akkor ilyen felhős, borult felszínt láthat, illetve hát nem a felszínt, hanem a fölötte húzódó felhő réteget. Alapvetően ilyen időnk lesz, néhány órára azért majd kisüt a nap. A szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: 7 óra 37 perc, kor egy kis zene, a zene után pedig diákok, szülők, tanárok, figyeljenek, a Nem Oké kampányról lesz szó.

0: őknek szeretnének tenni, és ez nagyon megható volt számomra.
1: Ha emlékszem, amikor beszélgettünk, akkor ugye szóba került az, hogy ugye más problémaköre van a második kerületnek, meg mondjuk egy nyíregyházi vagy pécsi iskolának. Hogy most már eltelt sok hónap, hogy ebben az aktivitásban volt-e különbség releváns főváros és vidék között?
0: Volt, igen, de inkább azt hiszem, hogy a fő problémák azok kirajzolódnak, tehát nagyjából a legnagyobb gócpontok azok hasonlóak, ami egyrészt nagyon jó, mert erre akkor lehet országosan egy összefüggő stratégiát kialakítani, és ez mindenkinek hasznos lesz. Inkább a különbségeket az erősségekben látom. Tehát még valahol egyáltalán nem működik mondjuk egy kortárs segítő program, ami azt jelenti, hogy mondjuk a diákok közül hogyan tudnak az úgynevezett segítő szakemberek, képzésekkel, stb. Mindenkivel a saját kortársaiknak segítséget nyújtani, valahol pedig 150 fővel fantasztikus sikerrel működik, és azt látom, hogy inkább erre kell most már átérni a kampánynak, hogy ezeket a különböző erősségeket tapasztalat és tudás megosztó fórumokon keresztül át tudják adni egymásnak, mert mindenhol vannak, és tök jó, hogy mindenhol mások. Ezekben tudják támogatni egymást, hogy mi miért működik, vagy éppen kinél miért nem. A kérdésedre válaszolva pedig ilyen inkább arányokban látok eltérést, tehát valamelyik városban kisebbségi kérdések, vagy mondjuk az ilyen típusú problémák, azok sokkal erőteljesebben vannak jelen, akár olyan egyéb gyermekvédelmi területekre elválaszthatatlanul, hogy mondjuk egy kiemelt családból származó gyerek, aki visszatér a hétvégére a szüleihez, majd utána újra az iskola rendszerbe, meg az ideiglenes lakásában, annak egyszerűen az integrációja egy teljesen más súlyban esik, mint mondjuk egy budai intézményben, ahol egy biztonságos családi környezetbe tér haza a gyerek. Tehát, hogy ilyen jellegű arányok azért városonként eltolódnak egymástól, de még egyszer mondom, hogy az alap problémák és az alap elkötelezettség és lelkesedés a részvevők részéről az viszont nagyon-nagyon erős, és tényleg nagyon reménykeltő, hogy mennyire elhivatottak és elkötelezettek most ebben a kampányban, ami egy hosszú távú elkötelezés, tehát hogy nem csak egy rövid távú, egy-két alkalmas projekt, hanem itt egy másfél, sőt akár több éves együttműködésről beszélünk most.
1: Ha már ezt szóba hoztad, akkor teljesen logikus a kérdés. Az új oktatási kormányzattal felvetted már a kapcsolatot, vagy felveszed a következő időszakban, mert ez egy olyan téma, ami ha beépül, akkor meg aztán végképp, akkor aztán tényleg országos.
0: Azt gondolom, hogy most ez a pilot záró például egy nagyon jó alkalom arra, hogy megmutassuk annak az erejét, hogy egy alulról jövő civil kezdeményezés is meddig tud eljutni. Én azt hiszem, hogy nem vagyok talán elég nagy önbizalmat azt illetően, hogy annyi sok jó szervezet és maga a iskolai zaklatással foglalkozó szakértők vannak jelen, hogy csodálnám, hogyha ők már nem tettek volna le akár valamit az asztalra, de szerencsére egy-két új kormányzati taggal ismerjük is egymást, vagy pont kapcsolódtunk már a Nem Oké kampány során. Azt tudom, hogy nagyon sok szakértő ismeri már és elterjedt a híre. Ennek a kampánynak vége is az egész lényege az, hogy nem egy új szereplő szeretne lenni a meglévők mellett, hanem az ő munkájukat előtérbe helyezni, és még nagyobb láthatóságot adni, és ráadásul egy együttműködésre épül az egész, úgyhogy én bízom benne, hogy inkább erősíteni tudom ezeket a törekvéseket, és természetesen, ha van lehetőség bemutatni egy sikeres példát az elmúlt fél évben, akkor a legnagyobb örömmel fogom megtenni. Bizakodó vagyok, hogy ez egy támogató dolog, ami most történik.
1: Az elmúlt percekben a Nem Oké kampány kitalálóját, elindítóját, a Delta produkció vezetőjét, Gerlóczi Juditot hallották. Zene, kis érdekesség, majd közlekedünk, 8-kor friss hírek, tartsanak velünk!

0: Reggeli Monitor.
1: A Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5 és 12-e között az esti égbolton. A két legfényesebb bolygó június 9-én kerül egymáshoz a legközelebb, méghozzá a naplemente után. A jelenség szabad szemmel is jól látható lesz, este 9:30 körül a ragyogó Vénusz mellett balra lefelé tűnik fel a Jupiter. Kisebb tápcsővel a Jupiter legfényesebb holdjai is megfigyelhetők, nagyobb nagyításnál pedig a Vénusz fázisa is láthatóvá válik. A megfigyeléshez tiszta, akadálymentes nyugati látórhatár szükséges. Június 9-én egy másik érdekes jelenség is várja az égbolt szerelmeseit, a Merkur eléri félfázisát, vagyis korongjainak pontosan a fele lesz megvilágítva. A bolygó a nyugati horizont közelében kereshető, és bár szabad szemmel is feltűnhet, binokulárral vagy telefonos applikációval sokkal könnyebben megtalálható. A különleges égi eseményhez kapcsolódva a Schwab-hegyi csillagvizsgáló június 4 és 12-e között rendhagyott távcsöves bemutatókkal és ismeretterjesztő programokkal várja az érdeklődőket. Az együttállás ritka alkalmat kínál arra, hogy a naprendszer két legfényesebb bolygóját egyszerre figyelhessük meg az alkonyati égbolton.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 92.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
3: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
4: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt csak lépésben járható a Róbert Károly körút a Rákóczi híd felé, a Lehel utcától a Kacsó-Pongrác úti felüljáróig. Akadozik az előrejutás a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is befelé, mint ahogyan a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra, a pesti alsó rakparton pedig a Margit hídtól délre, a Lánchídig. Szintúgy telített a Bartók Béla út befelé a Móricz Zsigmond körtértől. Az M1-es M7-es autópálya bevezető szakasza az Egér úttól, a Budaörsi úton tehát a folytatásban is torlódásra kell számítani, a 6-os főút bevezető szakaszán az M0-ásnál, a 10-es főúton befelé Solymártól és tovább a Bécsi úton is nehéz az előrejutás, és ugyanígy a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünkösdfürdő utca előtt. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve tapasztalható lassulás és erős a forgalom változatlanul a Szél-Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
6: Egy percen múlt 8 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Évfélig mintegy 400 ezer cégtől vár társasági adó, és több mint 100 ezer társaságtól kisvállalati adóbevallást a NAV.
7: A bevallások benyújtása mellett az adót is ma kell megfizetni. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz kell benyújtani, szintén éjfélig. Ez mintegy 80 ezer vállalkozást érint.
6: 40%-kal is csökkenett az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, egyebekben előtt erről is tárgyal ma az országgyűlés.
7: A munka 13 órakor kezdődik, napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel. Az országgyűlési törvény módosításával várhatóan csökkennek a képviselői tiszteletdíjak és juttatások, valamint a képviselőcsoportoknak járó költségvetési források is.
6: Új növekedési szakaszba lép a 4IG csoport. A vállalat 203 milliárd forintos árbevétellel és több mint 69 milliárd forintos EBITDA-val zárta az első negyedévet.
7: A cég fejlődéséhez a távközlési üzletág továbbra is stabil alapot jelent, miközben az űr- és védelmi ipari divízió már a csoportszintű nettó árbevétel több mint 11%-át adja. Fekete Pétert, a 4IG igazgatóságának tagját és a nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnökét hallják.
8: Nagyon jó negyedévet zárt a 4IG, árbevétel tekintetében rekord negyedév, sose volt még ugye 203 milliárd forintnyi árbevételünk egy negyedévben. EBITDA tekintetében pedig majdnem rekord, illetve azt tettem hozzá, hogy ha normalizálnánk, ugye mert 2025 Q4-ben voltak egyszeri tételek, amik torzították fölfelé egy kicsit az EBITDA-t, és de hogyha ezt normalizálnánk, akkor közel rekord negyedév lenne ez is az EBITDA tekintetében. De összességében látszik, hogy az árbevétel 18%-kal növekedett, tehát itt egy nagyon jelentős organikus növekedés folytatódott, tehát a 4IG stabil alapon és jó ütemben növekvő vállalat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kiváló negyedévet tudunk magunk mögött.
0: Tőzsde hírek.
6: A Budapesti Értéktőzsde indexe a BUX 2,4%-os pluszban 134.617 ponton zárt pénteken. A forgalom átlépte a 60 milliárd forintot, a vezető részvények pedig jól teljesítettek.
7: A MOL 1,9%-kal erősödött 3854 forintra, az OTP 2,7%-kal nőtt 41570 forintig, a Telekom 2%-kal emelkedett 2630 forintra, a Richter 4%-kal erősödött 12840 forintig.
6: Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
7: A londoni FTSE 2%, a párizsi CAC 40 1%-os csökkenéssel zárt, a frankfurti DAX 1%-kal erősödött a nap végére.
6: A tengeren túl viszont jó volt a hangulat.
7: A Dow Jones 7%, az S&P 500-as és a Nasdaq kompozit egyaránt 2%-kal lett magasabb.
6: Ázsiában a japán tőzsde 9%-kal erősödött eddig, Hongkong 8% fölötti pluszban áll. A Shanghai kompozit az most megint mínuszban, igaz csak pár ponttal. India 3%-os pluszban, Szingapúr pedig a mai napon zárva tartózkodik. A forint tovább erősödik, 1 euróért 353 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 303 forint 40 fillért kell adni. Egy svájci frankért 387 forint 80 fillért kérnek. Az olajárak azok mozdulatlanok, reggel ugye meglódultak, ugye a befektetők ugye attól tartanak, hogy a libanoni konfliktus, ami Izrael és az ottani Hamász között zajlik, rossz hatással van az iráni-amerikai hát béketervre, ami ide-oda mozog, hol igen, hol nem. Minden esetre 2,4%-a 93 dollár 30 centre drágult a Brent típusú olajár folyama. Az észak-amerikai könnyűolaj VTI 2,8%-kal 89 dollár 80 centen. Az aranyár folyama majd 1%-kal olcsóbb, egy unciáért 4551 dollárt kérnek. A többi fémára közül a palládium enyhe pluszban, csak úgy, mint az ezüst, a platina több mint 1%-kal drágul, és a réz is majdnem 1%-kal. A mezőgazdasági termelői árak közül a gyapot az, ami szemmel láthatóan drágul, 2,4%-kal, a búza 7%-kal kerül több a világpiacon, és a rizs, a szójabab, illetve a kukorica 3,4%-os emelkedést mutat. Az energiatárolás alapjaiban alakíthatja át az energiapiacot Magyarországon is.
7: A rádiónk által megkérdezett szakember szerint Magyarország a napenergia arányában már világszinten is kiemelkedő, de az áramárak továbbra is magasak, részben a jelentős importfüggőség miatt. Szilva Attila fizikust, a BME és az Uppsalai Egyetem korábbi kutatóját, valamint a Furik blog szerzőjét hallják.
9: Most Magyarország mindeközben a világon vezető lett a napenergia arányát tekintve, tehát a napenergia aránya most jelenleg olyan 9-10% világszinten az elektromos energia mixben, és Magyarországon ez az arány tavaly 27%-ra nőtt átlagosan. Ez azt jelenti, hogy a nyári napokon ez sokkal nagyobb ez az arány, tehát ugye negatív áramárak vannak, télen valamivel kevesebb, de hogyha ezt sikerül eltárolni nagy arányban, akkor az csökkenteni az áramárakat. Ugyanis az a probléma, hogy főleg meleg nyári napokon, amikor szükség van mondjuk légkondicionálókra, az esti órákban is, a nap lemegy, akkor este 9-10 órakor még beindulnak a légkondicionálók, és amúgy is még föl vagyunk, használunk energiát, akkor nincs elég energia az országban, és akkor tipikusan áram behozatalra szorul az ország. Az áram negyedét, ötödét kell átlagosan importálni, ami egy nagyon nagy arány, és ez az importáram ez nagyon drága, és összességében ez okozza azt, hogy Magyarországon kifejezetten magas az áram piaci ára.
6: A vártnál gyorsabban bővült Kína feldolgozóipari tevékenysége a múlt hónapban.
7: Az S&P Global által összeállított ratingdok kínai általános feldolgozóipari beszerzési menedzserindex 51,8 pontot ért el, ami kissé meghaladja a Reuters kutatása alapján várt 51,6-et. Az érték alacsonyabb az áprilisi 52,2 pontnál, ami a gyártási feltételek javulásának lassabb ütemét jelzi. Az 50-es pont választja el a bővülést a zsugorodástól. A kínai gyártók körében végzett felmérés szerint optimista a hangulat a következő 12 hónap növekedésével kapcsolatban. Az új termékbevezetések, a technológiai áttörések és a megnövekedett termelési kapacitás alapján.
6: Egyre komolyabb válság jeleit mutatja az amerikai magánhitelpiac. A Reuters írása szerint a tőzsdén kívüli hitelezők nem realizált veszteségei az idei első negyedében 2022 óta nem látott szintre emelkedtek.
7: A hírügynökség több mint 50 üzletfejlesztési társaság adatait elemezte. Az összesített nem realizált veszteségek 2026 első negyedében a nettó eszközérték 2,35%-át tették ki.
0: Időjárás jelentés.
7: 1485-ben ezen a napon június 1-én fejezte be Mátyás király Bécs elfoglalását, arról a Bécsről van szó Ausztriában, és hozzákezdett még ugyanezen a napon Bécsújhely ostromához. Azért egyszer érdemes lenne eljátszani a gondolattal, hogy mondjuk egy magyar menedzsment alatt hogyan alakult volna a császárváros képe és jelene, valamint jövője az elmúlt 500 évben. De hát nyilván ez a forgatókönyv az nem létezik, ezzel együtt nyilván a Magyar Köztársaság nyitott bármely olyan elképzelésre, amely demokratikus módon növeli területeit, akár Béccsel is, bár nem hiszem, hogy erre sor kerül még az én életemben. Na viszont a császárvárosban a hőmérséklet 18 fok körül van, és nem is nagyon lesz melegebb, ott is esik az eső, ahogy nálunk. Felhős időnk lesz néhány órás napsütéssel, többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, a szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
6: A 71. percben ütött góllal Finnország válogatottja nyerte a jégkorong világbajnokságot, miután a tegnap esti meccsen a rendes játékidőben ugye 0-0 lett. Svájc ellenében jött a hosszabbítás 3-3 ellen, és 11 perc játék után ütöttek gólt. Molnár Attila 6. lett 400 méteren tegnap az atlétikai gyémántliga sorozat idei 3. állomásán Rabatban. A világbajnokságra készülő német labdarúgó válogatott 4-0-ra verte Finnországot tegnap este a Mainzban rendezett barátságos meccsen. És folytatódtak a küzdelmek a Roland Garroson, ahol tegnap este a késő esti mérkőzésen João Fonseca 4 szedben végül is verte a norvég Rüdet, úgyhogy bejutott a 8 közé, ahol majd a cseh Mensikkel fog találkozni egy 20 éves, egy 19 éves ellen. És véget ért tegnap a Giro d'Italia, amit Jonas Vingegaard nyert, így ő a 8. kerékpáros a világon, aki elmondhatja magáról, hogy mind a 3-3 hetest legalább egyszer már megnyerte.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
6: És ha már elindult a nyár, a június, akkor utána jártunk annak. Mi a helyzet a kempingekkel? Mindig csak szállodákról, apartmanokról beszélgetünk. De vajon mennyire szeretünk sátrazni?

0: jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 8 óra 15 perc, egyre erősebb szezonra számítanak idén a magyar kempingek. A Magyar Kemping Szövetség elnöke szerint a turizmus egyre népszerűbb ebben a formában. A vendégek keresik ugyanis a természet közeli, mégis komfortos nyaralási formákat. A családok, a fiatalok és az idősebb utazók is fontos célcsoportot jelentenek. Miközben nő az igény a kutyabarát, családbarát és a magasabb szolgáltatási szintű kempingekre. Nyáron továbbra is a vízparti helyszínek, főként a Balaton, a Velencei tó, valamint a Tisza tó környéke lehetnek a legnépszerűbbek. Az árak váraton csak mérsékelten emelkednek, ugyanakkor a kempingek sok szolgáltatással próbálnak versenyképesek maradni. Varga Katalinnal Kecső Rihárd beszélgetett a részletekről.
2: Az elmúlt időszakban sok szó esett már a nyárról a tekintetben, hogy mi várható a turizmus szempontjából, főképp a szállodákról beszélgettünk, viszont egy érdekes téma az is, hogy mi a helyzet a kemping szezont illetően, mi a helyzet a kempingezőkkel, mert hogy szép számban vannak olyanok is, akik ezt a fajta üdülést választják.
3: Igen, szerencsére egyre népszerűbbé válik ez az üdülési forma, reneszánszát éli. A turizmus egésze mindenképpen dinamikusan növekvő iparág, és ezen belül is a kemping turizmus még rátesz egy lapáttal, és még jobban bővül, és reméljük, hogy ennek a hatásait élvezhetik idén a magyar kempingek is. Ugyanakkor azt azért el kell mondani, hogy a kempingeknek pont az előnyük és a fő jellemzőjük, hogy nagyon sokfélék és egészen sokféle vendégszegment szolgálnak ki eltérő szállástípusokkal, és valószínűleg ezek a szállástípusok is eltérően fognak viselkedni az évben. Az emberek egyre inkább mozdulnak az élmény alapú szolgáltatások és a magasabb komfortfokozatú szállások, mint a mobilházak, üdülőházak felé, vagy a glamping sátrak, egyéb glamping lehetőségek felé, és egyre inkább keresik az olyan szolgáltatásokat is, mint a családbarát vagy kutyabarát kemping, tehát egyre nagyobb igény van valódi minőségi kemping élmény elérésére.
2: Mire számíthatunk az idei szezonban a magyar tekintetben gyengébb, vagy legalább hasonló forgalom várható, mint mondjuk tavaly? Vagy esetleg erősebb?
3: Én úgy gondolom, hogy egy kicsit erősebb, mindenképpen arra számítunk, hogy kicsit erősebb. Lehet, hogy ez nem teljesen egyenletesen fog elosztani a különböző típusok között, de úgy gondolom, hogy rosszabb szezonra senki nem számít idén talán, mint eddig. A kempingek viszonylag reziliensek, viszonylag ellenállóak sokféle trenddel, gazdasági hatással szemben, annak köszönhetően, hogy a különböző szállástípusaik és a különböző szolgáltatások egészen különböző vendégszegmensekre épülnek, és ez idénre is egészen biztosan, hogy nagy erőt fog adni nekik.
2: Előfoglalásokból mi látszik már, mely időszakok lehetnek a legerősebbek?
3: Kempingezés az egész turizmus szezonális természetesen, de a kempingezés ugye az időjárásnak egy kicsit jobban kitett. Tehát egyértelmű, hogy ez azért jobban koncentrálódik vendégészaka számkereslet minden a nyárra és a nyári időszakra. Ennek ellenére évről évre, és ez igaz az idei évre is, sikerül javítani az elő- és utószezoni számokon is. A kempingeknél az előfoglalások nagyon pozitívak idénre is, de azt azért tudni kell, hogy a szállodákkal ellentétben a kempingeknél nagyon magas a belső vendégek aránya. A belső vendégek pedig különösen időjárásérzékenyek, és különösen, hogy mondjam, a minőségi szolgáltatásokat keresik. Tehát olyan helyre szeretnek menni, ahol ne adj Isten több kemping van egymás mellett, meg tudják nézni, melyik passzol leginkább az ő családjuknak, az ő baráti társaságuknak, hol tudják legjobban megvalósítani azt a nyaralást, amit ők megálmodtak. És az ő viselkedésük nem leszűrhető az előfoglalásokból. Elég jó jósolható a tapasztalatokból, de az előfoglalások őrájuk nem fognak utalni.
2: Kik választják most leginkább a kempingeket idehaza? Leginkább gondolok itt a családokra, párokra, esetleg nyugdíjasokra, talán fiatalok. Kik itt a legnépszerűbb célközönség?
3: Ó, ezek mind. Részben azért, mert minden kemping különböző jellegű, különböző stílusú, ezért minden vendégkör megtalálja a maga ízlésének megfelelőt, részben pedig azért, mert egy-egy kempingen belül is sokféle szállástípust találunk. Nagyon-nagyon népszerű a kempingezés a családok és a családos utazók körében, hiszen ez a kötetlen nyaralási forma a gyerekekkel lehetővé teszi, hogy az egész család maradéktalanul jól érezze magát. Mondok egy példát, nincs még egy olyan szállás, utazásforma, ahol meg tudja tenni mondjuk az édesanyja az, hogy a háta mögött a lakóautóban, sátorban, mobilházban, glamping sátorban alszik az egyik gyerek, a másik az biciklizik szabadon a kempingben, de a fél szemét rajta tudja tartani, miközben ő meg tulajdonképpen ül az árnyékban a teraszon és szürcsül egy aperolt. Ezek az életérzések a családokat nagyon vonzák. Nagyon vonzák a családot azok az emberi szövetek is, amik egy kempingben kialakulnak, azok a kapcsolatok, azok az emberi nyitások, barátságok, viszonyok, amik kialakulnak, és ez a családosoknak különösen segít a gyerekekkel kapcsolatban. Nagyon népszerű a fiatalok körében is. Itt elsősorban az aktív turizmusért, a természetjárásért, a vízisportokért rajongók szokták a kempingeket keresni, és sokan szeretik, akik egészen egyszerűen egy jó kompromisszumnak tartják a természetközeliség és a komfort kielégítésének megoldásait, amit a modern kempingek már nyújtanak, de a termálkempingek a nyugdíjas vagy a kicsit idősebb korosztályból szedik a vendégeiknek a nagy részét, akik viszont nagyon jó vendégek, általában hosszabb ideig tartózkodnak, kiszámíthatóak, és nagyon sokszor el is kerülik a nagyon forgalmas időszakokat, hiszen ők nincsenek munkához vagy iskolai szünetekhez kötve. Tehát igazából tényleg őszintén mondom, hogy mindegyik szegmensből tudnak a kempingek építkezni, és mindegyik szegmensre tudnak építeni, ez természetesen feladat is, hiszen értékesítésben és marketingben is meg kell találni mindezeket a szegmenseket. Ezért Magyarországon kicsit küzdeni is kell, mert Európában sokkal nagyobb arányú részét teszi ki a kempingturizmus a turizmusnak, mint Magyarországon. Magyarországon egy kicsit még mindig adódnak előítéletek a kempingezéssel szemben, de a tapasztalat az, hogy aki bármilyen okból egyszer ellátogatott egy kempingbe, azoknak nagyon nagy része szerelmesévé válik ennek a kötetlen természetközeli valódi élményeket nyújtó nyaralási formának.
2: Helyszín szempontjából mely a legnépszerűbb helyszín, és mik vannak a top listán?
3: Nyáron egyetemen a vízparti kempingek szokták azért vinni a prímet. Magyarországon egyetemen azért a Balaton, Velencei, Tótiszató környéke, amik népszerűek, de nagyon jó vendégélményt tudnak ilyenkor nyújtani az erdei kempingek is a nyugalom és a hűs és a természetközeliség kedvelőinek. A termálkempingeknek egészen kiegyensúlyozott a kereslete, ők sokkal jobban szét tudják osztani a szezonra, tehát nekik nem annyira kiugró a nyár, mert hogy egy sokkal jobb elő- és utószezont tudnak produkálni a jellegükből és a fővonásaikból fakadóan.
2: Árak tekintetében mire számíthatunk idén?
3: Gyakorlatilag minden kemping próbál azért legalább az inflációval lépést tartani, de nem nagyok az áremelések, nem tűnnek olyan mértékűnek, amik esetleg a vendégeket elriasztanák. Mindenképpen versenyképes árak ezek a többi szállástípussal, akár szállodával, akár magánszállásokkal szemben. Főleg, ha figyelembe vesszük azt is, hogy mennyi szolgáltatást nyújt a kemping területén belül, kezdve a bográcsozástól a bérelhető fürdőszobán, bérelhető hűtőn, a mosógépen, a strandröplabda pályán, a csocsón, a minigolfon, a animáción, medencén, súp, szörfkölcsönzőn, nem is tudom én miket soroljak. Tehát azok a szolgáltatások, amiket tudnak nyújtani a kempingek, ugyanazért, hogy alacsonyabb árért sokkal többet is tudnak nyújtani.
1: A Magyar Kemping Szövetség elnökét Varga Katalint hallották. Zenélünk, közlekedünk, 8:30-kor rövid hírekkel jövünk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt változatlanul araszolásra kell számítani a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé, a Lehel utcától a Kacsó-Pongrácz úti felüljáróig, illetve már a Váci úttól is akadozik a haladás. A Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál szintén a Rákóczi híd felé számítsanak lassulásra, a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében mindkét irányban telítettek a sávok, a Dózsa-György úton pedig a Hősök terénél a Kerepesi út felé készüljenek fennakadásra. A Váci úton befelé szakaszonként a Fóti úttól, az Üllői úton befelé pedig a Határ úttól szintén lassulást tapasztalhatnak. Az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt nehéz az előrejutás, az M5-ösön befelé pedig az autópiactól. Továbbra is zsúfolt az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza és a folytatásban a Budaörsi út is, mint ahogyan az Egér út a Balatoni úttól befelé. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: Egy perc elmúlt 8:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Évfélig mintegy 400 ezer cégtől várt társasági adó és több mint 100 ezer társaságtól kisvállalati adó bevallást a NAV.
5: A bevallások benyújtása mellett az adót is ma kell megfizetni. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz kell benyújtani szintén évfélig. Ez mintegy 80 ezer vállalkozást érint.
4: Nem mond le tisztségéről az államfő.
5: Súlyog Tamás mindezt egy Facebook videóban tette közzé tegnap. A köztársasági elnök szerint az alaptörvényre tett esküje egyformán köti az egész magyar politikai nemzethez, a többséghez és a kisebbséghez egyaránt. Hangsúlyozta, becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket. Magyar Péter miniszterelnök már az áprilisi választásokat megelőző kampányban is több alkalommal lemondásra szólította fel az államfőt, mivel szerinte Súlyog Tamás méltatlanná vált tisztségére. Egyébként a kormányfő fél óra múlva élőben sajtótájékoztatót tart a Sándor Palota előtt.
0: Tőzsde hírek.
4: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX 2,4%-os pluszban 134.617 ponton zárt pénteken. A forgalom átlépte a 60 milliárd forintot, a vezető részvények ára pedig emelkedett.
5: A MOL 1,9%-kal erősödött 3.854 forintig, az OTP 2,7%-kal nőtt 41.570 forintra. A Magyar Telekom 2%-kal emelkedett 2.630 forintig, a Richter pedig 4%-kal erősödött és 12.840 forinton zárt.
4: Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék.
5: A londoni FTSE 2%-ot gyengült, a frankfurti DAX 1%-ot erősödött, Párizsban a Kakkeront 1%-kal csökkent.
4: A tengeren túlon jó volt a hangulat a hét utolsó napján.
5: A Dow Jones 7-tized, az S&P 500-as és a Nasdaq kompozit 2%-kal lett magasabb.
4: Összességében Ázsiában sem volt rossz a hangulat. A japán tőzsde az több mint 1%-os pluszban, pillanatok a zárás előtt. Hongkong 7%-kal emelkedett eddig. A Shanghai kompozit az most megint mínuszban, 3%-kal. India pár pontos pluszban még, de lefelé vett az irányt, Szingapúr a mai napon zárva. A forint reggel erősödött valamennyi vezető devizával szemben, most egy pár fillért engedett a dollár ellenében. Egy euróért 353 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 303 forint 60 fillért kell adni. Egy svájci frankért 387 forint 80 fillért kérnek. Az olajárak azok most egy pár centet feljebb mentek. Az észak-amerikai könnyűolaja WTI 3,1%-kal 90 dollár 10 centen, a Brent 2,8%-del 93 dollár 60 cent fölött. Ugye reggel azért is emelkedtek az árak, írták a CNBC elemzői, mert az Izrael és a Hamász közötti konfliktus tovább mélyed, ez pedig hatással lehet az iráni-amerikai tárgyalásokra, a hormuzi szoros pedig még mindig nem úgy működik, mint régen. Az arany 1,2%-kal lett olcsóbb, egy unciáit 4536 dollárt kérnek, a palládium éppen, hogy pár picit pluszos, a platina 8%-kal kerül többe, az ezüst pár centtel olcsóbb, a rész pedig 8%-os drágulás mutat. A mezőgazdasági termelőjárak közül a gyapot 2,4%-kal kerül többe, a búza pedig 9%-os pluszban, a rizs, a szója, illetve a kukorica 4%-kal drágult. És nézzük, mi a helyzet a holland tűzjegyzett gáz árfolyamával. Nos, az meglódult 3,6%-kal 47 euró 70 euró centen áll július végi szállítással. 6%-kal növelte járműaradásait az első negyedében a Tesla az egy évvel korábbihoz képest.
5: Ezzel több mint egy év után ismét visszaszerezte vezetőhelyét az elektromos járművek legnagyobb beszállítójaként, illetve szállítójaként. A globális piac 13%-a esett a Teslára az idei első három hónapban, meghaladva a kínai BYD 11%-os és az ugyancsak kínai Geely 10%-os részesedését. A BYD 2024 utolsó negyedéve óta folyamatosan előzte a Teslát, így a tavalyi negyedik negyedében a piaci részesedése még 15%, a Tesláé 10% volt.
4: Áprilisban az ipari termelő árak éves alapon mindezen 3%-kal emelkedtek, havi szinten viszont csökkenés volt látható.
5: A K&H vezető elemzője szerint rövid távon ez mérsékelheti az inflációs nyomást, de az energia és nyersanyag árak később még ronthatják a képet, Németh Dávidot hallják.
6: Ez olyan szempontból egy pozitív meglepetés, hogy az előző hónapban, még a márciusban ott emelkedtek az ipari termelőjárak, és most áprilisban pedig csökkentek. Ami azért meglepetés, mert azért alapvetően nem nagyon változott a külső környezet márciushoz képest. Itt elsősorban olyanokra gondolok, hogy az energiára az továbbra is magas, a nyersanyagárak is felfelé mozdultak el, úgyhogy ezek inkább azt sugallták volna, hogy az ipari termelőjárak azok továbbra is növekednek. Ráadásul ugye a bérdinamika is magas szinten van. Ezek mind-mind olyan költségek, amik növelik a termelői költségeket is. Ezért számomra egy picit meglepetés, hogy áprilisban egy korrekció következett az ipari termelői árakban.
7: Időjárás jelentés.
5: 1771-ben a Ragúzai Köztársaság akkori követei ezen a napon adták át a Szent Jobbot Mária Terézia királynőnek, ami ugye egy erekje, Szent István király természetes módon mumifikálódott jobb keze, és ezt a ráhúzott, az ujjára húzott gyűrűről azonosították elsősorban. Egyébként úgy került Ragúzába, a mai Dubrovnik városába, hogy a Buda eleste után, amikor a törökök elfoglalták, Boszniába került, 200 évig nem lehetett róla tudni Magyarországon, aztán utána Ragúzában fedezték fel. Véletlenül magyar főurak is ők jelezték Mária Teréziának, aki először Sönbrunnban állítatta ki az erekét, aztán pedig Budára, illetve Pest-Budára került. Ami az érdekesség, még csak egy rövid személyes történet jutott eszembe. A 21. század elején egy akkori rádiós kollégámmal sikerült együtt dolgoznom, aki a következőt mondta el közlekedési információkkal kapcsolatban, hogy futóverseny lesz a Városligetben, aztán utána elmondta, hogy nem a Városligetben, és nem futóverseny, hanem körmenet. ami azért egy egészen más műfaj. Az időjárás kissé elmarad a nyári műfajtól, legalábbis a mai nap mindenképpen, meg majd a következő napokban is. Felhős időnk lesz széllel, egyébként a hőmérséklet kellemes lesz, 20 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
4: Egy kis zenével folytatódik, majd arról lesz szó, hogyan teljesített a 4IG az első negyedévben.

0: Reggeli Monitor.
1: 8 óra 41 perc. Új növekedési szakaszba lép a Forage csoport. Jónak minősíthető negyedéves teljesítménnyel, új akvizíciós lehetőségekkel és nemzetközi kötvénykibocsátás előkészítésével folytatják az építkezést. A vállalat 203 milliárd forintos árbevétellel és több mint 69 milliárd forintos EBITDA-val zárta az első negyedévet. A cég fejlődéséhez a távközlési üzletág továbbra is stabil alapot biztosít, miközben az űr- és védelmi ipari divízió már a csoportszintű nettó árbevétel több mint 11%-át adja. Fekete Pétert, a Forage igazgatóságának tagját, a nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnökét Imre Lőrinc, a Trend FM-hez tartozó M4 privátbankár.hu újságírója faggatta.
2: Milyen negyedévet zárt a Forage?
3: Szerintem egy nagyon jó negyedévet zárt a Forage. Árbevétel tekintetében rekord negyedév, sose volt még ugye 203 milliárd forintnyi árbevételünk egy negyedévben. EBITDA tekintetében pedig majdnem rekord, illetve azt tettem hozzá, hogy ha normalizálnánk, ugye mert 2025 Q4-ben voltak egyszeri tételek, amik torzították fölfelé egy kicsit az EBITDA-t, és de hogyha ezt normalizálnánk, akkor közel rekord negyedév lenne ez is az EBITDA tekintetében. De összességében látszik, hogy az árbevétel 18%-kal növekedett, tehát itt egy nagyon jelentős organikus növekedés folytatódott. Tehát a Forage stabil alapon és jó ütemben növekvő vállalat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kiváló negyedévet tudunk magunk mögött.
2: Az akvizíciókat illetően aktívak voltak az első negyedévben is, csak még úgymond a teljes három hónapban ezeknek a megvásárolt vagy tulajdon résszel megszerzett cégeknek a teljesítménye nem jelentkezett.
3: 2025-ben kezdtünk el ezekkel az akciókkal foglalkozni, amik ugye 2026 Q1-ben zártak, jellemzően ugye az IT, illetve a űr- és védelemipar területén. Néhány példa ugye az N7 Defense Holding, a Rába, a Gestamen, vagy ugye IT területén a Facecom, vagy a Mobiladat, ott említhetném. Ezek ugye menet közben zárultak, és ugye ezeknek a hatása a jelentett számokban nem a teljes negyedévre vonatkozott, csak onnantól kezdve, hogy zártuk őket. 26 Q2-ben, illetve onnantól kezdve már a teljes negyedévet fogják ugye erősíteni. Tehát azért gondolom, hogy 26 Q2-ben még erősebb számokat fogunk látni.
2: A Forage három fő divíziója, telekommunikáció, informatika, védelmi és űripar. Egy nagyon érdekes ábrát mutatott be azzal kapcsolatban, hogy az árbevételi megoszlás hogyan alakult itt az elmúlt időszakban. Most mi a helyzet és mi a várakozása, például megnézve a növekedési ütemeket?
3: Annyival egészíteném, hogy van ugye egy negyedik üzletág, ami még nem látható ezekben, ugye ez a nemzetközi digitális infrastruktúra, de való igaz, hogyha megnézi most ugye az árbevételi, illetve az EBITDA megoszlást, abban ugye még a nemzetközi digitális infrastruktúra nem szerepel, ugye jelentős súlya, mert ugye az most van kialakítás alatt, hát ugye 2026 ugye első negyedévében a telekommunikáció 75%-kal járult hozzá az árbevételhez, ugye az IT 14-jel, az űr- és védelemipar pedig 11%-kal. Ugye ez egy nagyon érdekes trendet jelez, ugyanis ugye a telekommunikációnak a árbevételhez való teljes hozzájárulás az 87% volt, ugye 2025 első negyedévében. Tehát itt látszik, hogy ugye van egy csökkenés, ami relatív csökkenés, ugye a telekommunikáció nem csökken, hanem nő, csak ugye a megvásárolt cégek, tehát az akvizíciók hatását követően, ugye a űr- és védelemipar nagyobb mértékben tudta ugye növelni a hozzájárulását. EBITDA tekintetében szintén, hogyha megnézzük, ugye akkor a telekommunikáció adja a legnagyobb hozzájárulást az EBITDA-hoz 88%-ban, ugye 8%-kal járul hozzá az IT, és 4%-kal az űr- és védelemipar, de azt gondolom, hogy az űr- és védelemiparnak a relatív hozzájárulása az jelentősen fog növekedni a következő negyed években.
2: Akvizíciós szinten akkor itt lesznek a legaktívabbak a következő időszakban? Itt várható majd a legtöbb bejelentés?
3: Nem feltétlenül, hát azt gondolom, hogy most lezártunk egy nagyobb akvizíciós hullámot, de vannak akvizíciók a csőben. Szeretnénk telekommunikációban is a nyugat-balkáni területen növekedni, vannak kisebb-nagyobb célpontok, amiket nézünk, amiken dolgozunk, illetve hát ugye telekommunikáció tekintetében kiemelném még Közép-Ázsiát, ahol szintén nézünk belépési lehetőségeket, talán Üzbegisztánban vagyunk a legelőre haladottabb fázisban, de az űr- és védelemipar tekintetében is várhatóak akvizíciók, de már nem olyan mértékben, mint eddig.
2: Nyilván ehhez forrás szükséges, aminek érdekében nemzetközi kötvénykibocsátásra készülnek. Eddig milyen lépések történtek ebben a tekintetben? rendben, és mikorra várható nagyjából, mekkora értékben ez a kötvénykibocsátás?
3: Több éve beszélgetek én befektetési bankokkal, és próbálnak győzködni, hogy a Forage-nak ki kellene lépni a nemzetközi kötvénypiacra. Ugye ez több szempontból fontos. Egyrésztről ez ad egy lehetőséget arra, hogyha az ember először már megjelent a nemzetközi kötvénykibocsátással a nemzetközi piacon, akkor további rábocsátásokon keresztül tudja a növekedését finanszírozni. Ugye mindig az első a legnehezebb, úgyhogy erre egy jó ideje készülünk. Ugye most már megvan az a követelmény, hogy az elmúlt két év során megvan nemzetközi könyvvizsgáló által auditált beszámolónk, úgyhogy megyünk a hitelminősítésre,

0: klasszikus üzemméretet. Ez mennyire objektív kategória, vagy inkább önök érzik úgy igazából szubjektíven, hogy elérték ezt a kritikus méretet?
1: Én azt gondolom, hogy ez inkább egy szubjektív, de adatokkal is alá lehet támasztani. Már a Forage csoport rendelkezik 11 ezer munkavállalóval, ugye a négy üzletág vonatkozásában, éves szinten ilyen 800 milliárd forintnyi árbevételrel, 300 milliárd forintnyi EBITDA-val. Ezen számok alapján az látható, hogy a 20 legnagyobb vállalat között van Magyarországon. A másrésztről pedig a kritikus üzemméret fontos egy nemzetközi piacra lépés, vagy egy kötvénykibocsátás tekintetében, ahol fontos az, hogy megfelelő méretű kibocsátással jelentkezünk, és azt gondolom, hogy ezek alapján, a paraméterek alapján ezt meg tudjuk tenni.
0: Hadd kérdezzek az európai védelmi iparról kifejezetten, mert az nyilvánvalóan az orosz-ukrán háború kitörése óta egy nagyon fontos téma, plusz ugyebár az elvárások is GDP arányosan növekednek, hogy mekkora mértékben fordítson egy-egy NATO tagállam a védelmére. Itt milyen együttműködéseket lát, mely nagy európai hadipari vállalatokkal lehet igazából a leggyümölcsözőbb az együttműködés?
1: Egyrészt minden európai, meg nem európai ország tekintetében fontos az, hogy egy adott országnak legyen egy szuverén, saját maga által tulajdonolt, vagy saját ország által bázisolt olyan beszállítói rétege, akinek a legfontosabb, hogy a saját szuverén kritériumának a kielégítése. Azt gondolom, hogy erre ma Magyarországon csak a Forage csoport képes, illetve ért el ezt a méretet, vannak erre kapacitásai. Ugye egyrésztről. És ugye mivel nem akarjuk újra föltalálni a melegvizet, partnerségben dolgozunk olyan szereplőkkel, akiknek már megvan ez a kritikus tudása, a technológiája, és hajlandóak technológiai transferekre, hajlandóak nem csak termelést idehozni, hanem know-how-t is. És hát ugye ennek keretén belül ugye van két nagy partnerünk Európában, az egyik a CSG Group, ugye Csehországból, a másik pedig a Rheinmetall. Mind a kettőjükkel vannak meglevő és jövőbeli közös vállalati elképzeléseink. Tehát mi azt gondoljuk, hogy velük aktív együttműködés várható a Forage tekintetében.
0: Hogyha most kicsit elrugaszkodunk, nagyon sokat tett azért, hogy az amerikai magyar védelmi űripari együttműködés is fejlődjön. Itt mik a várakozásai egyéb iránt?
1: Én azt gondolom, hogy ez tovább fog fejlődni. Jelenleg is ugye van számos együttműködésünk nagy amerikai beszállítókkal, mint Lockheed Martin, Northrop Grumman, Apex Technologies, tehát ezek hatalmas vállalatok, több százezer munkavállalóval rendelkeznek, olyan kapacitásokkal, ami a világon máshol nem áll rendelkezésre. A Northrop Grumman fogja gyártani a geostacionális műholdunkat, de említhetném a Axiom Space-t, akikbe 100 millió dollárt fektettünk, ők is fontos szereplő lesznek az idei év során, tőzsdei kibocsátásra készülnek és fogják építeni a nemzetközi űrállomásnak az utódját.
0: Telekommunikációt, illetve mondta már, hogy azért új nyugat-balkáni piacokon is megjelennének. Melyek azok a projektek, amik most leginkább foglalkoztatják igazából a Forage csoportot?
1: Ugye vannak kisebb-nagyobb akvizíciós célpontok, amiket már nézünk. Van, amit már évek óta nézünk, van, amit nem olyan régen. Én azt gondolom, hogy szeretnénk további akvizíciókat meglépni Horvátországban, Szlovéniában, Szerbiában, Boszniában. Ezek az országok kapcsolódnak a mostani nyugat-balkáni portfóliónkhoz, ugye jelen vagyunk Albániában, Montenegróban, hamarosan ugye teljes mértékben, ugye 27-től Észak-Macedóniában, tehát keressük ezeket a belépési lehetőségeket. Másrésztről ugye szeretnénk olyan nemzetközi digitális infrastruktúrális projekteket is megvalósítani, amik országok közötti úgynevezett ilyen digitális kapcsolatot valósítanak meg. Ugye dolgozunk azon, hogy megvalósítsuk az Albánia, illetve Görögország és Egyiptomot összekötő tengeralatti kábelt, ennek a földi kiterjesztése pedig ezeken az országokon halad át. Itt folyamatosan nézünk olyan partnereket, illetve akvizíciós lehetőségeket, amik ezt a kapcsolatot tudják erősíteni nekünk.
2: Fekete Pétert, a Forage igazgatóságának tagját, a nemzetközi üzleti kapcsolatos felelős alelnökét hallották. Zene, kultúra, közlekedés, 9-kor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét!

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: A 19. és 20. századi műtermi gyermekfotózás világát mutatja be a Magyar Nemzeti Múzeum új szabadtéri kiállítása. A láthatatlan kismadár a műtermi gyermekfotózás kellékei 1850 és 1945 című tabló kiállítás a gyermeknaphoz kapcsolódva nyílt meg a múzeum kertben. A tárlat a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárának gyűjteményéből válogat, és azt mutatja be, hogyan örökítették meg a gyermekeket a fényképészet első 100 évében. A korabeli családok számára a műtermi fotó fontos emlék volt, amely gyakran egy egyes alkalomhoz, például keresztelőhöz, születésnaphoz, iskolakezdéshez vagy ünnepekhez kapcsolódott. A kiállítás képei azt is bemutatják, milyen eszközökkel próbálták a fényképészek lekötni a gyerekek figyelmét a hosszú expozíciós idő alatt. A műtermekben játékok, cukorkák, gyermekméretű bútorok és különféle díszletek segítették, hogy a kicsik nyugodtan maradjanak a felvétel elkészítéséig. A táblók régi gyermekportrékon keresztül idézik fel a korszak hangulatát, miközben bepillantást engednek a korabeli fényképészek munkamódszereibe és a műtermi fotózás kulisszatitkaiba. A kiállítás július 1-ig látogatható a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumkertjében.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Sötétek a jelzőlámpák a fővárosban, a Nagykörút, Üllői út csomópontban, ezért ott nem árt a fokozott elővigyázatosság. Nem működnek a jelzőlámpák várhatóan 11 óráig a Hungária körúton sem, az Egressy útnál, ott áramszünet miatt. Szintén érdemes a közelben figyelmesebben közlekedni. Baleset miatt változatlanul zsúfolt a Róbert Károly körút a Rákóczi híd felé a Váci úttól a Kacsó-Pongrác úti felüljáróig. Nem jár a 74-es trolibusz a Vakok intézete és a Csáktornya park között áramellátási hiba miatt. A trolibusz terelve az Erzsébet királyné útja aluljáróig közlekedik. A Csáktornya park és az Erzsébet királyné útja aluljáró között pedig pótlóbusszal utazhatnak. A Bartók Béla úton a Móricz Zsigmond körtér irányában a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon befelé és a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé szintúgy. Torlódást tapasztalhatnak, nehéz az átjutás az Erzsébet hídon Pestre. A Pesti alsó rakparton egybefügg a sor a Margit hídtól déli irányban a Lánchídig. A Rákóczi úton a Barostértől befelé, az Üllői úton pedig a Határúttól befelé szakaszonként szintén fennakadásra kell készülni. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 2026. június 1-én 1 perc elmúlt 9, a mikrofonok mögött Németh László és MC Ücs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Évfélig mintegy 400 ezer cégtől vált társasági adó, és több mint 100 ezer társaságtól kisvállalati adóbevallást a NAV.
4: A bevallások benyújtása mellett az adót is ma kell megfizetni. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást és a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz kell benyújtani szintén évfélig. Ez mintegy 80 ezer vállalkozást érint.
3: 50,2 pontra csökkent az április 50,4-ről a beszerzési menedzser index szezonálisan kiigazított májusi értéke.
4: A válaszadók az előző hónaphoz képest a hazai feldolgozóipar lassabb bővüléséről számoltak be. A BMI Index épp hogy a fellendülést a recessziótól elválasztó 50 pont felett áll. A Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság felmérése szerint az egyedi indexek közül 9 áll a fellendülési tartományban.
3: Több mint 14%-kal 80 milliárd dollár fölé nőtt az amerikai bankok összesített adózott eredménye az első negyedévben.
4: Az Amerikai Szövetségi Betétbiztosítási Társaság csaknem 4300 kereskedelmi bank és takarékpénztár adatait elemezte. Az összesített profit csaknem 4%-kal nőtt negyedéves összehasonlításban. A pénzintézetek többsége 78%-uk nyereségnövekedésről jelentett. A veszteséges bankok aránya 5,5%-ról 5,3%-ra csökkent. A problémásnak ítélt pénzintézetek száma 54-re esett az első negyedévben, a tavalyi utolsó negyedévi 60-ról.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
3: A Budapest Értéktőzsde indexe a BUX 3%-os pluszban kezdett. 135.063 ponton az index, a forgalom néhány százmillió forint. A vezető papírok közül a MOL 3%-os pluszban 3.864 forinton nyitott. Az OTP 0,5%-kal ment feljebb, úgy kezdte a napot 41.790 forinton. A Richter 0,3%-os mínuszban indult, 12.800 forintot ér. A Telekom pénteki záróértékén 2630 forinton. A Forage, amely pénteken jelentett, hogy hallottak nemrég interjút, ott 3,2%-os plusz látunk, 2300 forintot ér. A forint reggel erősödött, most egy picit visszagyengült, de tényleg egy pár filléről van szó. Egy euróért 354 forint 30 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 303 forint 80 fillért kell adni. Egy svájci frankért 388 forint 40 fillért kérnek. A Ázsiában egyébként összességében a japán tőzsde 1% fölötti pluszban zárt. Hongkong 9%-kal van feljebb. A Shanghai Composite komoly cikcakok után úgy tűnik, hogy 2%-os mínuszban zárta a napot. India is cikcakol, pár pontos mínuszban, de elindult felfelé a kereskedés feléhez közeledve. Szingapúr pedig a mai napon zárva. Az olajárak pár centet tovább emelkedtek, ugye nem tesz jót az izraeli, illetve Hamas közötti fegyveres konfliktus tovább eszkalálódása Libanonban, ugyanis ugye Irán támogatja a Hezbollah-t, és emiatt sokan tartanak attól, hogy kútba esett az amerikai-iráni megállapodás, ami egyébként is gyenge lábakon, és még hát nincs is megállapodás, csak tervezett, de állítólag közel hozzá. Minden esetre az olaj emelkedik valamennyire. 3,4%-kal az észak-amerikai könnyű olaj a VT, $90.30, a Brent pedig 3,1%-kal $93.90. Az arany árfolyama 1,3%-kal olcsóbb, ez azt jelenti, hogy egy unciáért $4,533 kérnek. Enyhe mínuszban a palládium és az ezüst, a platina 1, a réz 0,8%-kal többe kerül. A mezőgazdasági termelőjárak közül a gyapot az, ami drágul, majd 2%-kal, a búza majd 1%-kal, a rizs, a szója, illetve a kukorica pedig 0,4% körüli pluszban. És meglódult a holland tőzsdénjegyzetgáz árfolyama, 4,3%-kal ment feljebb, 48 eurónál tart július végi szállítással. Most robban be igazán a grill szezon, ami a sertéshús piacának egyik kiemelkedő időszaka a karácsony mellett.
4: Jelenleg mintegy 2,8 millió állatot tartanak az országban. Simon Attila agrárszakértő arról beszélt, milyen típusú húst érdemes egy kerti partira vásárolni, hogy a lehető legfinomabb végeredményt érjük el.
5: Igazából a piac jelenleg azt keresi, ami ennyi márványozott húsra rendelkezik, tehát akár sütéskor, akár egyéb megoldásban adja a finom lágy érzetet. Ez a grill, de és a legjobb, hogy olyan húsrészt válszunk, ami rendelkezik valamennyi tartalommal, nem a szélén, hanem bent a húsban, és ezek tudnak igazából úgy átsülni jól, hogy zamatos, ízletes, grillzett hús keletkezik a fogyasztóknak.
3: 6%-kal növelte járműeladásait az első negyedében a Tesla az egy évvel korábbihoz képest.
4: Ezzel több mint egy év után visszaszerezte globális vezetőhelyét az elektromos járművek legnagyobb szállítójaként. A piac 13%-a esett a Teslára az idei első három hónapban, meghaladva a kínai BYD 11%-os és az ugyancsak kínai Geely 10%-os részesedését. A BYD 2024 utolsó negyedéve óta folyamatosan előzte a Teslát. A tavalyi negyedik negyedében piaci részesedése még 15%, a Tesláé 10% volt.
3: A francia haditengerészet újabb Oroszországból érkező olajszállító hajót állított meg a nyílt tengeri művelet során az Atlanti-óceánon. Több szövetséges köztük az Egyesült Királyság támogatásával.
4: Emmanuel Macron francia elnök az X-en jelentette be, elfogadhatatlan, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, megsértik a tengerjogot, így finanszírozva azt a háborút, amelyet Oroszország több mint 4 éve folytat Ukrajna ellen. Ez a negyedik ilyen jellegű művelet, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelem keretében.
3: szigorítja a fejlett mesterséges intelligencia csipek exportjára vonatkozó korlátozásokat az Egyesült Államok kormánya.
4: A kabinet bezár egy olyan kiskaput, amely lehetővé tette kínai érdekeltségű vállalatok számára a legkorszerűbb amerikai processzorok beszerzését külföldi leányvállalataikon keresztül. Az amerikai kereskedelmi minisztérium alá tartozó ipari és biztonsági hivatal közleménye szerint exportengedélyre lesz szükség a fejlett MI csipek olyan vállalatok részére történő kiviteléhez is, amelyek székhelye Kínában található, függetlenül attól, hogy az érintett leányvállalat külföldön működik-e. Iparági források szerint akár több százezer ilyen nagy teljesítményi csip kerülhetett kínai érdekeltségekhez.
0: Időjárás jelentés.
4: 1828-ban ezen a napon június 1-én nyitott meg az Angyalkert Budán Brunswick Teréz grófnő kezelésében. Ez volt az első kisdedóvó intézmény, vagyis óvoda, nem csak Magyarország, hanem az egész Habsburg Birodalom területén. Egyébként érdemes ellátogatni a Brunswick kastélyhoz Martonvásárba, ahol ugye a Brunswick család működött, és hát tegyük idézőjelbe, tengette mindennapjai. Gyönyörű az épület, egy része látogatható csak egy Beethoven emlékkiállítás révén, mert hogy Beethoven volt a házi zeneszerző, illetve komponistájuk, és állítólag gyengét szálak fűzték az egyik Brunswick lányhoz, a kastély park pedig kedvelt helyszín koncertekhez és esküvőkhöz, szóval mindenképpen érdemes arra ellátogatni, de nem ma, mert esik az eső. Majd, ha kicsit kisüt a nap, olyan is lesz majd egyébként, de arra még egy kicsit várni kell, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A 71. percben ütött góllal Finnország válogatottja nyerte az A-csoportos jégkorong világbajnokságot, miután a tegnapi zürichi döntőben legyőzték így Svájcot. Ugye a rendes játékidőben nem született gól, jött a hosszabbítás 3-3 ellen, és ott ütöttek egy gólt. A világbajnokságra készülő német labdarúgó válogatott 4-0 verte Finnországot a Mainzban rendezett barátságos meccsen. Molnár Attila 6. lett 400 méteren tegnap az atlétikai gyémántliga sorozat idei 3. állomásán Rabatban, és folytatódtak, befejeződött a Giro d'Italia. Jonas Vingegaard nyerte az 3-hetes körversenyt, ő a 8. bringás, aki mind a 3-hetes megnyerte már, tehát a Tourt, a Vueltát, illetve most pedig a Maya Rosát, azaz a Giro d'Italiát. Folytatódtak a küzdelmek a Roland Garroson, alakul az első 8 mezőnye, már 4-en ott vannak a negyed döntőben. Tegnap João Fonseca 4 szetben verte a norvég Rüdöt, mégpedig 7-5-7-6, 5-7-6-2-re. A másik ágon Rafael Hodár és Alexander Zverev jutott tovább. Hodár Carreño Busztát, egy spanyolt vert, ez vele pedig a De Longot.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: 9 óra 11 perc, kis zene, nyitjuk a tőzsdét, majd vendégem lesz Csabai Károly, az M4 Privát Bankár.hu főszerkesztője.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A telefonvonal túlsó végén Zakár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgatója. Szervusz, üdvözöllek, jó reggelt! Egy negyed órával ezelőtt enyhe 3%-os pluszban kezdett a BUX, de mielőtt erről beszélünk, mi történt pénteken, mert amikor én még elhagytam itt a mikrofont, úgy ment az index, de aztán meglendült a forgalom, 60 milliárd forint, vagy csak elérte valaki?
2: Nem, valóban üdvözlöm a kedves hallgatókat. Valóban tényleg a nap végén megindult a forgalom, ami annak volt betudható, hogy a nagy részvényeink gyakorlatilag saját részvényvásárlást jelentettek be, és ugye ezt le is teljesítették.
1: Akkor értik.
2: És a saját részvényvásárlások voltak. Ugye a lényeg az, hogy OTP a mai napig osztalékot, de ugye az osztaléki fizetések már korábban, vagy az osztalék szelvények már korábban, a tulajdonosi megfeledetés ugye már korábban megvolt. A Richternél pedig ugye az osztalék fizetési megfeleltetés az ugye harmadika lesz, és majd 11-én kezdik kifizetni. De lényegében ez fontos momentum volt, és ezek után gyakorlatilag a saját részvény visszavásárlás fogott, és ugye ez jelentősen megnövelte a forgalmat a nap végén.
1: Akkor köszönöm, így értjük. Na, szóval eltelt negyed óra, a 3%-ból mi lehet, fölfele vagy lefele?
2: Most fölfelé megyünk, most 4,5, tehát 4,1%, 45%, egészen pontosan. Ez azt jelenti, hogy a BUX 400, elnézést, most 359 ponttal, viszonylag pörög, úgy látom azért a ma reggel, 359 ponttal emelkedik, ez azt is jelentette, hogy most már nem 4%, hanem visszaesett valamennyire, ugye 3% alá, de alapvetően pozitív nyitás, inkább egy ilyen kiváró hangulat és oldalazásra számítunk azért ettől függetlenül. Az OTP 41.670 forint, emelkedik 0,24%, a MOL 3872 forint, 18 forinttal emelkedik, a Richter pedig 12.890 forint, 50 forinttal, ez pedig 0,4%, a Telekom pedig 2 forinttal, ő az, aki a leggyengébben teljesít, ugye 0,8%, tehát ez lényegében változatlan, 2632 forint jelen pillanatban részvényára.
1: Milyen napra számítunk egyébként?
2: Milyen napra? A mai nap?
1: Igen, a mai nap.
2: Igen, a mai napon alapvetően kivárásra és egy ilyen viszonylag oldalazásra számítunk, ugyanis nagyon sok hír és információ fog megjelenni a héten, de ezek közül talán a leginkább piacmozgató hír majd a Fed bézskönyve lesz szerdai napon, illetve a magyar vonatkozásban is, hát két dolog az, ami befolyásolja az árakat, egyrészt deviza oldalon nagyon komoly erősödés van, alapvetően az európai uniós forrásoknak a megállapodásáról val dolgozik, és azt próbálja valamilyen módon beárazni, de nyilván ez hat minden más eszközre is, viszont pénteken fog érkezni a Magyarország hitelminősítésről következő hitelminősítés, a Fitch Ratingsnek az eredménye, és hát nyilván ez aztán megint egy nagyon komoly lehet a magyar forintra tekintettel.
1: Jó, de úgy tűnt, hogy az eddigi kettő ugye nem változtatott, és ugye eredetileg azt is ígérték, hogy majd ősszel lépnek. Vélelmezhetjük, hogy most még kivárnak, nem? Az új kormányzat első
2: lépésére. Igen, most még kivárnak. Ugye azért fontos mind a három minősítő, mert általában az a szabály minden intézményi befektetőnél, hogy legalább három hitelminősítő hitelminősítését kell figyelembe venni. Na most ez azt jelenti, hogy ha csak egy módosítja másképp, akkor is az egy jelzés a piacra, amire még feltétlenül nagy változás nincsen, tehát már a nehezén túl vagyunk, de azért ez még mindenféleképpen fontos, hogy ő is valóban türelmes legyen, és azt mondja, hogy igen, majd meglátjuk az eredményeket a következő minősítési időszakon.
1: Röviden két mondat a forintról, ami reggel erősödéssel kezdett, de aztán úgy azóta most úgy megállt.
2: Igen, egy picit megállt, azért nagyon komolyan erősödött, ugye az euróval szemben 350-384-en vagyunk ebben a pillanatban, a dollár pedig 303,50. Ez nagyon régóta nem látott csúcsokat jelent, tulajdonképpen nagyon komolyan beerősödött a forint, és hát azt gondolom, hogy ezek a hírek, amik a héten érkeznek, és a forrásokról, hogyha valóban tényleg ezek el tudnak indulni, és az év elején jövő, vagy a jövő év elején év végére ezek hozzáférhetővé kezdenek válni, akkor az mindenféleképpen egy nagy lehetőség Magyarország számára, és nyilván ezt a befektetők alapvetően pozitívan értékelik.
1: Nagyon szépen köszönöm, Zakár Tivadart, az Univerz Invest befektetési igazgatóját hallották.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter.
1: A másik mikrofonnál pedig Csabai Károly, az m4privatbankár.hu főszerkesztője, laptársunk, kollégánk, szervusz.
3: Szép reggel. Napot, üdvözlöm a hallgatókat, és téged is, Péter.
1: Ó, köszönöm szépen. Rendszeresen szoktam beszélni, amikor az inflációs adat jön, arról, hogy ugye jó régóta vásároltok egy átlagos család helyett, illetve egy átlagos nyugdíjas helyett, és akkor ebből tudtok következtetni arra, hogy hogyan alakul az infláció egyébként az országban. De nem csak egy átlagos család átlagos bevásárlását végzitek, hanem azt is figyelitek, hogy a különböző diszkontláncok árképzése hogyan alakul. Ezt mondját, vagy mondd el nekünk, hogy miért fontos ez egy külön ilyen vizsgálat a klasszikus bevásárlástól.
3: Hát azért fontos a külön vizsgálat, mert a tapasztalataink szerint a diszkontláncoknak a bevásárlói összetétele, korösszetétele az eltér a nagyobb, tehát a Tesco, az Ocean, és ugye a Spárt nézzük a rendes, úgymond, ami 19 éve nézzük a privát bankár árkosár felmérésben, és azért kezdtük el ezt figyelni, mert azt néztük, hogy hát azok nem mérhetők össze a nagyobb láncokkal. Tehát egy Aldi nem mérhető össze például a Pennyvel, bocsánat, az Aldi, a Penny és a Lidl nem mérhető össze a Tesco-val, az Oceannal, a Spárral, mert más, teljesen más az üzletpolitikájuk, és más a fogyasztói összetételük. Nyugdíjasok jobban járnak oda. Tehát főleg a Penny az, amelyik elsősorban a nyugdíjasoknak a fő célpontja, ott szoktak vásárolni nagy mértékben, de az Aldi és a Lidl is ilyen szempontból. Ugyanakkor meg vannak érdekességek is, amikor például akcióznak ezek az különböző láncok, és akkor is összemérni. Tehát úgy vettük észre, hogy el kell indítanunk egy másik árkosarat, és ez 2 évvel ezelőtt indult el ez a diszkont árkosár, mert máshogy áraznak, az árpolitika teljesen más, mint a nagyobb láncoké.
1: Engem más az a költségszintjük is egyébként. Hogy vajon ez alapján lehet a különbséget tenni, vagy inkább a földrajzi elhelyezkedés az, ami jobban befolyásol, mert ahogy figyelem, az Aldi Lidl esetében nagyon-nagyon fontos kérdés, viszonylag ugye több városban is azért figyelem ezeket, hogy hova tették az adott üzletet. Van, ahol szerintem majdnem, hogy ugyanolyan az összetétel, mint akár egy nagynál, egy Oceannál, Tesco-nál. Van, ahol nyilván nem, attól függ, hogy kocsival vagy tömegközlekedéssel lehet megközelíteni.
3: Ez így van, és nagyon igen, ez így van, és ugye ne felejtsük el azt is, hogy ezek sokkal mozgékonyabbak, rugalmasabbak, tehát ez ilyen kisebb egységek, viszont sokkal több egységük van ebből kifolyólag, mint mondjuk a nagyláncoknak, és ezért a költségszintjüket is jobban tudják optimalizálni. Az megfigyelhető, hogy ha lakótelep közelében jársz, valószínűleg jó eséllyel egy Aldi, egy Lidl, vagy egy Penny van, mindenféleképpen. De most, ami az érdekes, hogy az utóbbi időben már egyre többször már nem csak Tesco-t látsz, Tesco Express, az már nagyon régóta van, ilyen 20-25 éve, hanem most már a Spár is egyre több helyen fölbukkan. Tehát tulajdonképpen a nagyok is, ez olyan kvázi, mint amikor a Volvo elkezdett ilyen, nem csak ilyen prémium kategóriákat csinálni, hanem sokkal, tehát hogy elkezdett mondjuk egy ilyen, mit tudom, hogy mondják ezt, amikor a kabriókat csinálni. Tehát, hogy lemegy már abba a szegmensbe, és lehajolnak azért a szegmensére.
1: Hát azért, és tudod, hol veszik a legtöbb kabriót, ha már szóba hoztam?
3: Hol?
1: Északon Skandináviában.
3: Északon Skandináviában. Azt hittem, hogy nálunk, mert ugye...
1: De nem. Én meg azt gondoltam volna, hogy
3: Oroszországban. Nálunk meg a Tesla fogyasztók azok.
1: Nem, az önmagában a kabrió, mint olyan. Persze. Azt gondoltam volna, hogy Görögország, Oroszország.
3: Mondjuk az érdekes, amikor ilyen jó időjárásban mondjuk kabrióznak ott a svédek. Tehát, de persze.
1: Abba a két ezért volt meglepő. Ezért volt meglepő.
3: Igen.
1: Az nem lepett meg, hogy 30 évvel ezelőtt Albániában mondta legtöbb merci. Viszont a visszatérve még a vásárláshoz, az egy dolog, hogy földrajzi elhelyezkedés, de mondok egy másik tényezőt, ami szerintem egy kicsit, hogy mondjam, ellentmond annak a fajta gondolkodásnak, hogy nyugdíjasokkal vagy nem. Az pedig az, hogy ezek a nagy láncok, tehát az Auchan, Tesco, hogyha van ilyen nagy bolt, akkor ott nem csak az van, hanem több egyéb. És hogy attól függ, hogy mi a dolgod, hogy akkor bevásárolsz a hétvégére, megveszed a gyógyszert a nagyinak, veszel virágot a feleségednek, levágatod a hajad, mert hogy ők komplex szolgáltatással legalábbis több cipőt tudsz, minden egyéb, míg az Aldi, Lidl az ilyen szempontból kizárólag vagy legalábbis leginkább a kajára fut, nincsen külön egység.
3: 80%-ban élelmiszer, mindig vannak különböző kozmetikai akciózások,
1: de hogy nem a bolton belül, hanem minden, hogy a bolton ott, kívül
3: hát
1: egyébként.
3: Hát ez teljesen bolton kívül, persze, az bolton kívüli.
1: Szóval szerintem az is az vonzerő a nagy láncoknál, hogy ott azért, ha bemész, akkor az csak egy része.
3: De én a nyugdíjasokra arra gondoltam, hogy egy nyugdíjas valószínűleg a Budaörsre, mondjuk az Auchanban, meg a Tescóban nehezebben fog elmenni, viszont ha felpattan.
1: Hát mondjuk oda éppen ki tud menni a tömegközlekedéssel.
3: Hát igen, de azért ott egy kicsit nehézkesebb, tényleg.
1: Meg ott azért egy hatalmas nagy.
3: Tehát azért mondom, hogy azért jó, és ezek a kis mozgékony üzletek. Na de ami a lényeg, hogy ugye 2024. szeptemberre óta nem mértünk olyan alacsony bevásárlói kosár értéket, tehát most közel 20 termékből álló kosarat néztünk meg ebben a hárban, tehát Aldiba, Lidlbe és a Pennybe, és most 24. szeptemberre óta először fordult elő, hogy 11 ezer forint alá ment ennek a kosárnak az értéke, ez egész pontosan 10.907. Azt is el tudom mondani, hogy a...
1: Ebben mi van körülbelül?
3: Hát például tojás, például tej, burgonya, tehát alapvető...
1: Tehát egy ilyen mini kis bevásárlás,
3: igen,
1: mondjuk.
3: Igen, aha. Tehát ami általában az alapvető, aha, élelmiszerek, és ugye nem meglepő az, hogy ha tippelni lehet, a tej az megdrágult az előző mérésünk óta, mind a két fajta tej, az egyik jobban, a másik kevésbé, és a tojás viszont csökkent, ami mondjuk májusban nem meglepő, mivel ugye áprilisban volt a nagy tojásidény, és ugye elég sokan vásároltak tojást ugye a húsvét miatt, és a másik meg az, hogy viszont ami az legakciózottabb termék, az a burgonya volt. Tehát a krumpliból most valószínűleg dosztig vásároltak a magyarok, érdekességek, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a következő szezon, a következő idén, tehát a június ez egy érdekes kérdés.
1: Holnap majd
3: megtudják
1: reggel a Trend FM-en, hogy mi a helyzet a krumplival, most spoilerezek előre.
3: Igen? Na, jó van, hát na. Akkor... Hát ez nem... Szerintem ezt promónak hívják, nem spoilernek.
1: Jó, csak direkt...
3: Igen.
1: Jó, de tényleg foglalkozunk azzal, mi a helyzet a burgonyával idehaza, minden szempontból, nem csak minőség.
3: Burgonya vagy krumpli, igen.
1: Igen, meg még minek szoktán ki, még van nevet, nem, most nem emlékszem. Na jó, innen folytatjuk majd, és most ezt ülésen elindítottam, pedig nem akartam, de Csabai Károlyjal beszélgetünk, és magamat is lekevertem, szóval Csabai Károlyjal beszélgetünk tovább, ez a zene meg mindjárt be is fejezik.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
4: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
5: www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 40%-kal csökkenhet az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, egyebek mellett erről is tárgyal a mai ülésén az országgyűlés.
7: A munka 13 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal, illetve azonnali kérdésekkel. Az országgyűlési törvény módosításával várhatóan csökkennek a képviselői tiszteletdíjak és juttatások, valamint a képviselőcsoportoknak járó költségvetési források is.
1: Nem mond letisztségéről az államfő, Sülök Tamás mindezt Facebook videóban tette közé tegnap.
7: A köztársasági elnök szerint az alaptörvényre tett esküje egyformán köti az egész magyar politikai nemzethez, a többséghez és a kisebbséghez is. Azt hangsúlyozta, hogy becsüljük meg mindazt, ami összeköt bennünket. Magyar Péter miniszterelnök már az áprilisi választásokat megelőző kampányban is több alkalommal lemondásra szólította fel az államfőt, mivel szerinte Súlyog Tamás méltatlanná vált a tisztségére. Egyébként a kormányfő most tart élőben sajtótájékoztatót a Sándor palota előtt, nagyjából összefoglalva az eddigi eseményeket, ismét megismételte állításait, hogy miért nem kellene Súlyog Tamásnak a továbbiakban is az államfői székben maradnia, illetve arra tett ígéretet, hogy több különböző verziót megvizsgálnak az alaptörvény módosításával kapcsolatban, annak érdekében, hogy Súlyog Tamást mielőbb elmozdíthassák pozíciójából.
1: Az Egyesült Államok akkor tekinti lezártnak az iráni konfliktust, ha szabaddá válik a hormuzi szoros, és Irán átadja a birtokában lévő dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyverről.
7: Erről az amerikai pénzügyminiszter beszélt egy televíziós interjúban. Scott Bessent hangsúlyozta, hogy amennyiben létrejön a megállapodás, a hormuzi szoros megnyitását az Egyesült Államok annak jeleként tekinti majd, hogy Irán tartja a szavát. Scott Bessent szerint Teherán nagy hibát követett el azzal, hogy az Egyesült Államokkal kialakult konfliktusa során megtámadta az arab öbölbeli szomszédait. A politikus elmondta, az öbölmenti államok az Egyesült Államokkal partneri viszonyban vannak, viszont a múltban nem voltak teljes mértékben transzparensek a bankrendszerünkben megforduló iráni pénzekkel. Az ellenük irányuló iráni légicsapásokat követően ezek az országok nagyon együttműködővé váltak abban az értelemben, hogy hajlandóak voltak megosztani bankszámlaadatokat és segítették egyes számlák befagyasztását.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX 3%-os pluszban, 134.985 ponton áll az index, a forgalom pedig közelíti az 1,2 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 7%-os pluszban 3.880 forinton, az OTP enyhe mínuszban 41.550 forinton, egy pár század százalékot jelent mindez. A Richter 1%-os pluszban 12.850 forinton, a Telekom pedig 2%-kal drágult 2.636 forintra. Pénteken jelentett a Forage az 5%-os pluszban, mert ugye az első negyed évről egész jó számokat közölt, 2.340 forinton. A forint tovább erősödik, 1 euróért 353 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 303 forint 40 fillért kell adni, 1 svájci frankért 387 forint 60 fillért kérnek. Ázsiában a vezetőindexek közül Japán végül 8%-os pluszban zárt, Hongkong 1%-os emelkedésben, a Shanghai kompozit a kereskedés végére mínuszba fordult, de komoly cikcakokat mutatott be, 1%-kal lejjebb. India az néhány pontos mínuszban, Szingapur pedig ma zárva volt. Az olajárak azok egy pár centet tovább emelkedtek, 3,5%-kal drágult az észak-amerikai könnyűolaj, a VT jegyzés ára $90.40, a Brent 3,1-del $94 alatt, de már csak egy pár centtel. Az arany 1,3%-kal olcsóbb, egy unciáért $4,534 kérnek. A palládium 6%-kal kerül kevesebbe, a platina 6%-del, az ezüst pár centtel drágult, a réz meg 9%-kal. A mezőgazdasági termelőárak közül a gyapot 1,2%-del, a búza 9%-kal kerül több a világpiacon, a rizs, a szója és a kukorica pedig egy pár centet drágult csak. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 4% fölötti pluszban, $47.90 áll július végi szállítással. Csökkent a kiskereskedelmi forgalom Németországban áprilisban havi és éves összevetésben is.
7: A német statisztikai hivatal a Destatis jelentése szerint áprilisban havi alapon 3%-kal zsugorodott a kiskereskedelmi forgalom reál értéken, miután márciusban is 3%-os csökkenés jegyeztek fel. Az elemzők 4%-os április havi zsugorodásra számítottak. Éves összevetésben a kiskereskedelmi forgalom 3%-kal csökkent áprilisban, a márciusi éves 2%-os zsugorodás után. A legnagyobb visszaesést a benzinkutaknál mérték, havi szinten 4%-os éves összevetésben több mint 10%-os eladás csökkenést mértek.
1: Erősebb szezonra számítanak idén a magyar kempingek. A Magyar Kemping Szövetség elnöke szerint ez a forma egyre népszerűbb, mert a vendégek keresik a természetközeli, de mégis komfortos nyaralási formákat.
7: A családok, a fiatalok és az idősebb utazók is fontos célcsoportot jelentenek, miközben nő az igény a kutyabarát, családbarát és magasabb szolgáltatási szintű kempingekre. Varga Katalint hallják.
8: A kempingeknek pont az előnyük és a fő jellemzőjük, hogy nagyon sokfélék és egészen sokféle vendégszegment szolgálnak ki eltérő szállástípusokkal, és valószínűleg ezek a szállástípusok is eltérően fognak viselkedni az évben. Az emberek egyre inkább mozdulnak az élmény alapú szolgáltatások és a magasabb komfortfokozatú szállások, mint a mobilházak, üdülőházak felé, vagy a glamping sátrak, egyéb glamping lehetőségek felé, és egyre inkább keresik az olyan szolgáltatásokat is, mint a családbarát vagy kutyabarát kemping, tehát egyre nagyobb igény van valódi, minőségi kemping élmény elérésére.
0: Időjárás jelentés.
7: 1855-ben, hát mondjuk így, hogy diszkréten William Walker, amerikai felfedező, zsoldosai élén meghódította Nicaraguát, illetve hát ezen a napon fejezte be ezt a folyamatot, és visszaállította az országban a rabszolgasságot. Igazából nem volt egy népszerű ember a saját korában sem, meg utána sem. Több expedíciót is vezetett, volt egy olyan, hogy olyan szinten megszorították, hogy egy vitorlással kellett visszamenekülnie New Yorkba, és aztán az utolsó expedíció, amit Hondurasba vezetett, szintén fegyveresek élén kudarcba fulladt, az ottani hatóságok gyorsan elfogták és kalózkodásért kivégezték. Biztos, ami biztos. Az időjárás ma igazából nem lesz talán ennyire szélsőséges, mint amilyen történetet az előbb elmeséltem, de ezzel együtt nem lesz kellemes sem. Felhős időnk lesz, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar a néhány órás napsütés mellett. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Egy kis zene, és utána beszélgetek tovább Csobai Károlyra, az M4 pillanatbankár.hu főszerkesztőjével.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter.
1: A másik mikrofonnál pedig Csabai Károly, az M4 privátbankár.hu főszerkesztője. Beszéltünk egy kicsit arról, hogy hogyan alakulnak a diszkontláncok árfolyama, vagy mi árai, végül is olcsóbb, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt volt.
2: Másfél
1: elnézést.
2: Legyünk precízen.
1: Hát majdnem 2.
2: 24 szeptember, igen, majdnem. Ja, igen, hát igen. Jó.
1: Akkor meg több, mint másfél, ugye?
2: Nem.
1: De?
2: Na, több, mint másfél.
1: Na, ezt mondtam, igen. Kevesebb, mint 2.
2: Igen.
1: Jó, ezt megbeszéltük. Vagyonadóztatás, magántőke alapok, ugye? Ez már az új kormány program pontjai között van. Most a kérdés az, hogy ez a vagyonadóztatás, ez már vitákat váltott ki akkor is, mikor szóba került. Nem önmagában feltétlen az, hogy most nevezzük a nagyon gazdagokat még megadóztatják. Ennek inkább a technikai kivitelezése az, ami vitákat váltott ki. Egészen pontosan nem is itthon, mert ezt már próbálkoztak ezzel Európában. Ha jól emlékszem, több helyütt is bevezették, majd aztán elfelejtették, mert nem nagyon sikerült hatékonyan bevezetni, horvátoknál is próbálkoztak.
2: Hát 18 országban vezették be, és most ilyen pillanatban 3 országban van érvényben.
1: Melyik 3-ban van?
2: Spanyolország, Svájc és Norvégia.
1: Jó, Svájcot értjük, Norvégiát értjük. Igen, a spanyoloknál úgy tudtam,
2: a legnagyobb kivezető a Svédország volt.
1: Tényleg?
2: Ahol benn volt, és akkor utána azt hiszem a svéd miniszterelnök azt mondta, hogy ha nem akarjuk, hogy a következő időszak Björn Borgjai, azok elhagyják Svédországot, abban a pillanatban, hogy az első smash-t megütötték, akkor változtassunk ezen, és akkor áttértek egy másik típusú adózásba. Egyébként nálunk is van vagyonadó, tehát azért az építményadó, az például vagyonadó. Tehát ilyenek vannak, csak ez a koncentrált mostani forma, amit most hát minden felszínűségben szerint be fognak vezetni, mert ez is a Tisza pártnak egy komoly ígérete volt, és ahogy látjuk, gondolom mindenki látja, a Tisza párt elkezdte megvalósítani a választási ígéreteit, és a vagyonadó, meg az egész adó csomag az június 5-éig kell, hogy elkészüljön, ami egy kicsit azért húzos határidőnek tűnik.
1: Péntekig még van idő.
2: Igen, ugye hát azért de ugye nem a május 12-i kormány alakítás után kezdték el, hanem már korábban. Tehát ez hónapok óta folyik egy ilyen munka, és én, amit tudok, azt úgy tudom, hogy Magyarország legjobb adószakértőjéből álló csapat dolgozza ezt ki. Tehát a vagyonadó az egy politikai termék, ezt mondjuk ki, egyáltalán semmi köze mondjuk a költségvetés bevételeihez, mert a olyan szempontból nincs köze, tehát nem költségvetési célzatú, mert a költségvetésben ez ilyen mindenhol, az említett 3 országban ilyen 1-2% tesz ki, az adóbevételeknek az 1-2%-a. Tehát ez alapvetően politikai termék, igazságosságot, a társadalmi igazságosság jegyében születik. Egy kérdés van, ami számomra is kérdés, hogy az 1 milliárdos alsó limit,
1: Az nem alacsony.
2: Mert itt ugye vannak olyan vállalkozások, amelyek 3 másodperc alatt átugorhatják ezt az egész történetet.
1: Hát mit vállalkozások? Akár magánvagyonok?
2: Hát magánvagyonok is vannak. Most, tehát van, akinek van két budai ingatlanja.
1: Ne ezt akartam mondani, hogy hozzunk
2: egy ilyen. És akkor abban a pillanatban ott van. Itt nagyon fontos például az értékelés, hogy hogyan értékeled. Milyen értéken, ugye önbevalláson fog menni, akkor a NAV ezt elfogadja, vagy pedig elindul az a szokásos egyeztetés, amikor te hozol egy független értékelést, a NAV hozza a saját értékelő csapatát. Ez ugye, tehát nem csak annyiba kerül a vagyonadó, hogy kifizeted mondjuk az 1%-ot, hanem amellett egy csomó minden más díjjal rakódik rá erre. Ami az érdekes, hogy nem tudom mennyire tudják, hogy végül is, ha valakinek 1,2 milliárdos vagyon jön ki a végén, akkor nem annak az 1%-át kell befizetni majd, hanem a 200 milliónak.
1: Az 1 milliárd fölötti.
2: Igen, az 1 milliárd fölötti résznek az 1%-át. Érdekes az is, bizonyára mindenki emlékszik rá, hogy Magyar Péter még a kampányban 5 milliárdot mondott először.
1: Mikor igen,
2: először
1: az elsőre én is úgy emlékeztem, hogy ott volt.
2: És utána levitte, egyre lejjebb vitte. Most itt van az 1 milliárd. Mondom, az egy nagyon jó és követendő, támogatandó cél, hogy olyanoknak a vagyonát megadóztassa, akik, hát mondjuk azt, hogy nem becsületes napi
1: 8-22 óra munkával. Mert ugyanakkor egy csomó olyan is van köztük, aki meg igen.
2: Igen, azért mondom, de hogy azért nagyon veszélyes, hogy nem lehet ezt nagyon megállapítani. Tehát itt a vagyonadó mindenféleképpen ilyen szempontból talán lehet egy olyan hatása, bár azt én nem gondolom, hogy azt lehet észrevenni az elmúlt időszakban nemzetközi tapasztalatok alapján, hogy a vagyonoknak a külföldre menekítése az nem a vagyonadótól függ. Hmm. Tehát most nem fog nagyon megmozgatni. Voltak, akik visszahozták a vagyonukat, és mikor megalakultak a bizalmi vagyonkezelők, nem az üzletszerűre gondolok, ami egy bizalmi vagyonkezelő, az több ilyen vagyonkezelési szerződés köt, hanem családi vagyonkezelők vannak, amik a saját családomnak, és akkor mikor azt látja az ember, hogy itt három szereplő van, ugye van a vagyonnak a tulajdonosa, van a vagyonkezelője, meg a kedvezményet. Akkor azt látod, hogy mind a három ugyanaz, akkor egy kicsit felmerül, hogy ennek valójában mi az oka? Hát az az oka, hogy a bizalmi vagyonkezelés jelen pillanatban adómentes, tehát az adómentességnek a kihasználása. Tőlünk 700 évvel ezelőtt kezdték el az első bizalmi vagyonkezelő, nagyjából 700 évvel ezelőtt jött létre, ott három különböző szereplő van, mert tök érdekes, hogy neked vagy egy vagyonod, van gyereked, és akkor azt mondod, hogy is van egy vagyonkezelő, aki kezeli a vagyont, és akkor abban a pillanatban te ezt biztosítod.
1: Bár kezelné valaki.
2: Igen, jó, hát most tudod, mindig teoretikusan beszélgetünk, és a gyakorlati szempont, na most, hogy ez teljesen logikus, hogy ez megtörtént, és akkor erre jött még rá, mert ez nem volt még elég az előző rezsimnek, hanem erre jött rá még a vagyonkezelő alapítványok 2010.

0: fognak nyúlni, tehát tudjuk, hogy hozzá fognak nyúlni, mert már belengedték, hát megvan már a törvény tervezet, vagy a törvény tervezet, igen, még nem javaslat, mert akkor javaslat, ha megy a parlament elé. Tehát ilyen szempontból ez egy igazságos, jelképes lépésnek lehet tekinteni, mert a költségvetési bevétel, mondom, az eléggé minimális ehhez képest, és nagyon-nagyon, mondom, a legfontosabb az értékelés. Ott nagyon nagy viták lesznek, és harcok is lehetnek, ha valaki abba beleáll, hogy ő éppen hogyan értékel, és gondolj
1: azért,
0: bele.
1: Meg azért ezt sose felejtsd el, hogy a magyar rendkívül kreatív, amikor hát, valamit nem akar fizetni. Hozzáteszem, és akit álljunk meg, hogy ez persze nem csak Magyarországon van így. Aki néz sportközvetítést, számtalanszor hallotta már, hogy X autóversenyző, focista, tehát ugye az összes világsztár már belekeveredett.
0: Igen, vagy van adócsalási ügyben.
1: Igen, Shakira, Messi, igen, Ronaldo. Így van. Ugye a Ronaldinho az nem, mert az útlevél miatt bukott, az más
0: igen,
1: volt.
0: Igen.
1: De hogy igen.
0: És az ember nem érti, hogyha valakinek van ekkora pénze, igen, ezt nem akkor ez 1%, ez hol?
1: Figyelj, azért sehol más.
0: De várjál, mondom, hogy hol. Ezek a pénzeknek a nagyon nagy része, vagyonoknak a nagyon nagy része likvid vagyon. Nem, illikvid vagyon, tehát nem likvid. Tehát az azt jelenti, hogy benne van a izébe, tényleg van, mit tudom én, 50 darab ingatlan, van Ronaldónak van 25 Ferrari-ja, vagy nem tudom milyen mindegy, autója, mindegy, és hogy abban a pillanatban, amikor fizetni kell, akkor azt mondja, hogy de tényleg most akkor valamit el kell adnom, és akkor egy ingatlant eladni az fél év, egy autót talán kevesebb, de hogy egyéb értékre, mondjuk egy festmény is ott van, és azt felértékeled, ott van a szobán falán, mert örökölted, mit tudom.
1: Azt értékeled föl.
0: És azt hogyan értékeled föl?
1: Azt tudod, hogy aukció.
0: Hát, igen.
1: De akkor, nem akarod eladni.
0: Nem akarod eladni, és azért eladjad, hogy azt az 1%-ot kifizest, mondjuk, hát szóval kicsit rázós a történet. Én azt mondom, hogy a bizalmi vagyonkezeléssel, vagyonkezelő alapítványal én ott maximális egyet értek a szigorításra, a vagyonadóval meg azért értek egyet, mert politikai termék.
1: Csak is lehet, hogy ez az összeghatár, ez valóban alacsony, mert azért, bár igen, sokan mondják azt, hogy hogy szeretnék én fizetni, ez addig tart, ameddig nincs meg az a vagyonelem, de lehet, hogy mit tudom én, köztes 3 milliárd is fölötte lévő.
0: Hát, nagyon
1: már,
0: híres.
1: Mert azért a KKV-k egy része, igen, tehát hogy van egy csomó olyan kis cég, akiről nem is gondolná az ember.
0: De mondom, hogy
1: elmész mellette, Péter, évi
0: az a gond, hogy ezek nem mozdítható vagyontárgyak, tudom, nincsenek, de azért emlékezünk arra, hogy Bojár Gábor, aki megalkotta annak idején a Huxit kifejezést, tehát ugye, hogy az Orbán kormány ki fogja vezetni Magyarországot az Európai Unióból, szerencsére ez nem jött be ez a jóslat, viszont őt megkérdezték, hogy akkor ő egyetért a vagyonadóval, és azt mondta, hogy osztottunk, szoroztunk a feleségem, mert hát kiderült, hogy hát bizony elég jelentős pénzt kell majd befizetni, de akkor is politikai szempontból, társadalmi igazságosság szempontjából ők egyetértenek ezzel. Itt mondjuk a leggazdagabb 30-ba tartozó magyarról van szó, úgyhogy én azt mondom, hogy ez a megközelítés meg lehet.
1: Várjuk meg azért a részleteket, mert a jogszabály mindig ott dől el. Ugye egyrészt, hogy mennyit lehet belőle betartatni, meg hogy lesz-e. Ugye volt Horvátországban ott például az adóhatóság kapacitása volt az, ami lefoglalta, mert ugye itt valóban, ha már, akkor precízen kell ezeket felmérni. Nem, de lássuk meg, és természetesen fogjuk figyelni.
0: Annyit hadd mondjak, ha most már lapcsoportunk, hogy június 9-én nekünk lesz egy vagyonkezelési konferenciánk, ahol pont ez is, tehát június 9-e kedden még lehet nálunk jelentkezni. Ez a konferencia, többek között például Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, fogja előadni a vagyonadónak a rejtelmeit, és az egyéb adóváltozásokról is fog beszélni. Úgyhogy hajrá.
1: Utána lehet, hogy esetleg valamelyik reggeli műsorban is hallunk erről, és nem a véletlen műve lesz.
0: Bizony.
1: Nagyon szépen köszönöm Csovay Károly, az m4privatbankár.hu főszerkesztő, szép napot, jó munkát nektek. Mi zenélünk, majd közlekedünk 10 órakor, pedig friss hírek itt a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kis állatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
3: Négy nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kertjében.

0: www.rozalia.hu.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Baleset történt az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt. A belső sáv nem járható, ezért jelentős torlódásra kell számítani. Tart a műszaki mentés a Róbert Károly körúton is, a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt, a belső sáv ott szintén nem járható emiatt. Változatlanul sötétek a jelzőlámpák a Nagykörút Üllői út csomópontban. Közlekedjenek tehát fokozott óvatossággal a környéken, minden irányban akadozik a haladás. Áramellátási hiba miatt továbbra sem közlekedik a 74-es trolibusz a Csáktornyapark és a Vakok intézete között. Terelve az Erzsébet királyné útja aluljáróig jár, a Csáktornyapark és az Erzsébet királyné útja aluljáró között pedig pótlóbusszal utazhatnak. Rendezvény utómunkálatai miatt nem járható a Hősök tere az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között, illetve a kifelé vezető oldalt szintén lezárták. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Varga Etele, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Pontban 10 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Leváltják Súlyog Tamás köztársasági elnököt. A többi között erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök a Sándor palota előtt.
6: A kormányfő elmondta, Súlyog Tamás továbbra sem hajlandó lemondani tisztségéről, ezért a Tisza kormány az alaptörvény módosításával fogja elmozdítani pozíciójából. A módosítás az összes közjogi méltóságot érinti majd. Az új elnök hivatalba lépéséig az országgyűlés elnöke látja el az államfői feladatokat.
5: Évfélig mintegy 400 ezer cégtől vár társasági adó, és több mint 100 ezer társaságtól kisvállalati adóbevallást a NAV.
6: A bevallások benyújtása mellett az adót is ma kell megfizetni. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz kell benyújtani szintén évfélig. Ez mintegy 80 ezer vállalkozást érint.
5: 50,2-re csökkent az áprilisi 50,4 pontról a beszerzési menedzserindex szezonálisan kiigazított májusi értéke.
6: A válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar lassabb bővüléséről számoltak be. A BMI Index épp hogy a fellendülést a recessziótól elválasztó 50 pont felett áll. A Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság felmérése szerint az egyedi indexek közül 9 áll a fellendülési tartományban.
5: Áprilisban jelentősen romlott a magyar külkereskedelmi mérleg egyenlege. A Központi Statisztika Hivatal adatai szerint ugyan 104 millió eurós többlet alakult ki, de ez több mint 1 milliárd euróval gyengébb az egy évvel korábbi adatnál.
6: A K&H vezető elemzője szerint a visszaesésben nagy szerepe volt annak, hogy a gépek és szállítóeszközök export volumene csökkent, miközben az import erősen nőtt. Németh Dávidot hallják.
0: Ami egyértelműen látszik a részletekben, hogy a gépek szállítóeszközök export volumene, tehát ott a kivitel volumene az 2,4%-kal csökkent, miközben az import az 23%-kal nőtt. Úgyhogy ez magában nagyban befolyásolta a külkereskedelmi méregromlását, de mellett a feldolgozott termékeknél is jelentős a különbség, ott 7%-kal csökkent a kivitel, miközben a behozatal pedig 1%-kal nőtt. Alapvetően azért azt se segítene a magyar gazdaságnak, hogy emelkednek az energiaköltségek és más nyersanyagköltségek, viszont ezek még talán egy kicsit kevésbé látszottak az áprilisi havi adatokban, de elképzelhető, hogy egyébként a következő hónapokban ez is rontani fogja még a külkereskedelmi mérleg egyenlegét.
2: Tőzsdehírek.
5: A Budapest Értéktőzsde Indexe a BUX enyhe mínuszba fordult, 1,1%-kal 134.450 ponton az index, a forgalom pedig közelíti a 2,5 milliárd forintot. A vezető papírok közül vegyesen teljesítenek, a MOL ugyanis olyan 3% körüli pluszban 3864 forinton, csak úgy, mint a Telekom, mármint, hogy 3%-kal emelkedett 2638 forintra. Ugyanakkor a gyógyszeripari papír a Richter 8%-kal lejjebb jött, 12.440 forinton, az OTP pedig 3%-os mínuszban 44.420 forinton. A Forage járt 5% fölött, most 4%-os pluszban 2.320 forinton áll. A forint az erősödött megint egy kicsit, beestünk 3.54 alá, mármint az euróval szemben. Egy dollárért 303 forint 70 fillért kell adni, itt egy minimális gyengülés volt. Egy svájci frankért 387 forint 70 fillért kérnek, itt viszont szemmel láthatóan tovább erősödött. Ázsiában a japán tőzsde 8%-os pluszban zárt, Hongkong 7%-os emelkedésben zárta a napot, Shanghai 1%-os mínuszban zárta a kereskedés minden jel szerint, India pedig a kereskedés felén túl 3%-kal van lejjebb, pedig plusztartományból indult, Szingapur ma zárva. Európában a vezető indexek közül London 2%-os mínuszban, bár igyekszik fölfelé, a DAX index az pénteki záróértéke fölött 1-2 ponttal, a Párizs meg alatta, 1-2 ponttal úgy, ahogy az olasz tőzsde, de a spanyol 2%-os mínuszban, szóval őrült napra per pillanat nem kell számítanunk. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal. 3,7%-kal 90 dollár 60 cent közelében az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzésára, a Brent 3,3%-kal 94 dollár 10 centre drágult. Ugye ez szakértők szerint az izraeli és Hezbollah közötti libanoni konfliktus eredménye, mert hogy sokan attól tartanak, hogy ez bizony hatással lesz az egyébként még nem megkötött amerikai-iráni megállapodásra, amiről csak beszélnek, hogy nagyon közel áll. Ha ez megtörténik, akkor nyilván a komoly minuszokat látunk. Az arany 1,5%-kal olcsóbb, 4526 dolláron áll, a palládium majd 9%-kal kerül kevesebb az ezüst meg pár centtel, a platina pár centtel többe, ám a réz 1,5%-os pluszban. A mezőgazdasági termelőjárak közül a cukor 1,6%-kal drágult, a gyapot 1,2%-del, minden drágult, csak eltérő mértékben, a búza 8%-kal, a többiek csak pár centtel. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az most egy kicsit lejjebb jött, ugyan 3,6%-os pluszban áll, 47 euró 60 euró cent fölött július végi szállítással. Több mint 14%-kal 80 milliárd dollár fölé nőtt az amerikai bankok összesített adózott eredménye az első negyedév adatai alapján.
6: Az amerikai szövetségi betétbiztosítási társaság csaknem 4300 kereskedelmi bank és takarékpénztár adatait elemezte, az összesített profit 3,9%-kal nőtt negyedéves összehasonlításban. A pénzintézetek többsége 78%-uk nyereség növekedésről jelentett. A veszteséges bankok aránya 5,5%-ról 5,3%-ra csökkent. A problémásnak ítélt pénzintézetek száma 54-re esett az idei első negyedévben, a tavalyi utolsó negyedévi 60-ról.
5: Új növekedési szakaszba lépett a 4IG csoport. A vállalat 203 milliárd forintos árbevétellel és több mint 69 milliárd forintos EBITDA-val zárta az első negyedévet.
6: A cég fejlődéséhez a távközlési üzletág továbbra is stabil alapot biztosít, miközben az űr- és védelmi ipari divízió már a csoportszintű nettó árbevétel több mint 11%-át adja. Fekete Pétert, a Forágyi igazgatóságának tagját és a nemzetközi üzleti kapcsolatokért felelős alelnökét hallják.
7: Nagyon jó negyedévet zárt a Forágyi, árbevétel tekintetében rekordnegyedév, sose volt még ugye 203 milliárd forintnyi árbevételünk egy negyedévben. EBITDA tekintetében pedig majdnem rekord, illetve azt tettem hozzá, hogy ha normalizálnánk, ugye mert 2025 Q4-ben voltak egyszeri tételek, amik torzították fölfelé egy kicsit az EBITDA-t, és de hogyha ezt normalizálnánk, akkor közel rekordnegyedév lenne ez is az EBITDA tekintetében. De összességében látszik, hogy az árbevétel 18%-kal növekedett, tehát itt egy nagyon jelentős organikus növekedés folytatódott, tehát a Forágyi stabil alapon és jó ütemben növekvő vállalat, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kiváló negyedévet tudunk magunk mögött.
5: Az iráni államvezetési stílus alapvető megváltoztatását javasolja az Iszlám Köztársaság elnöke.
6: Masoud Pezeshkian szerint az ország vezetése nem állhat vezetők és tisztségviselők korlátozott számú csoportjából, be kell vonni a hatalomgyakorlásba a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Pezeshkian reformorientált politikusnak számít, jelenlegi követelései viszont szembe mennek az Iszlám Köztársaság hatalmi struktúrájával. Az ország kulcspozícióiból többet is a forradalmi gárdához szorosan fűződő személyek töltenek be évtizedek óta. Az elnök arra is kitért, hogy minél őszintébben beszélnek a lakossághoz és vonják be a döntéshozatali folyamatba, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy sikeresen meg tudnak birkózni a kihívásokkal.
5: Az energiatárolás alapjában alakíthatja át az energiapiacot Magyarországon is.
6: A rádiónk által megkérdezett szakember szerint Magyarországon a napenergia arányában már világszinten kiemelkedő, de az áramárak továbbra is magasak, részben a jelentős importfüggőség miatt. Szilva Attila fizikust, a BME és az Uppsalai Egyetem korábbi kutatóját, valamint a Furik blog szerzőjét hallják.
8: Most Magyarország mindeközben a világon vezető lett a napenergia arányát tekintve, tehát a napenergia aránya most jelenleg olyan 9-10% világszinten az elektromos energia mixben, és Magyarországon ez az arány tavaly 27%-ra nőtt átlagosan. Ez azt jelenti, hogy a nyári napokon ez sokkal nagyobb ez az arány, tehát ugye negatív áramárak vannak, télen valamivel kevesebb, de hogyha ezt sikerül eltárolni nagy arányban, akkor az csökkenteni az áramárakat. Ugyanis az a probléma, hogy főleg meleg nyári napokon, amikor szükség van mondjuk légkondicionálókra, az esti órákban is, a nap lemegy, akkor este 9-10 órakor még beindulnak a légkondicionálók, és amúgy is még föl vagyunk, használunk energiát, akkor nincs elég energia az országban, és akkor tipikusan áram behozatalra szorul az ország. Az áram negyedét, ötödét kell átlagosan importálni, ami egy nagyon nagy arány, és ez az importáram ez nagyon drága, és összességében ez okozza azt, hogy Magyarországon kifejezetten magas az áram piaci ára.
2: Időjárás jelentés.
6: Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk a CNN-nek, ugyanis 1980-ban ezen a napon alapította a csatornát Ted Turner, a hírcsatorna, egyébként a Warner Media konglomerátumhoz tartozik, és hát 1980. június 1-je óta sugároz. A 24 órás hírsugárzás koncepcióját vezette be a köztudatba, a székhelyük Atlantában található. Igazából ismertek, az 1991-es sivatagi vihar hadműveletben voltak, illetve hát 2001. szeptember 11-én is élőben közvetítettek az amerikai terrortámadásokról. Szóval nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk nekik. Egyébként New Yorkban az időjárás most még a miénkénél is rosszabb, mert hogy esik az eső, és olyan 15 fok körüli a hőmérséklet. Magyarországon többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet a következő napokban. Ma néhány órás napsütés várható, de alapvetően felhős időnk lesz 20 és 26 fok közötti csúcsokkal.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: 10 óra 12 perc, egy kis zene, és utána folytatjuk, vagy legalábbis részletezzük, hogy az energiatárolás mennyire változtatja majd meg az energiapiacot idehaza is akár.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: Pontban 4:11. Az energiatárolás alapjaiban alakíthatja át az energiapiacot Magyarországon is. Az általa megkérdezett szakember szerint a napközben megtermelt napenergiát egyre nagyobb arányban lehetne estére eltárolni, ezzel csökkentve a gázalapú áramtermelés, valamint az import szerepét. Magyarország a napenergia arányában már világszinten is kiemelkedő, de az áramárak továbbra is magasak, részben a jelentős importfüggőség miatt. Az akkumulátoros tárolás nem csak olcsóbb és tisztább energiaellátást hozhatna, hanem a villamosenergia hálózatot is tehermentesíthetné. A Budapesti Műszaki Egyetem és az Uppsalai Egyetem korábbi kutatója, valamint a Furik blog szerzője szerint ehhez mielőbb átfogó stratégiára és célzott beruházásokra lenne szükség. Szilva Attilával Kecső Rihát beszélgetett mindenről.
2: Az energiatárolás néhány év alatt teljesen átírhatja az energiapiacot. Ez mit jelent pontosan, hogy kell ezt az egészet elképzelnünk itt? Azért érdemes egy kicsit visszább menni itt a dolgokban, mert hát ez nem egyik pillanatról a másikra következik.
3: Hát nagyon úgy néz ki, hogy egyik pillanatról a másikra történik nagyon sok minden ezen a területen. Ugye a cikkem a másfél fokon, ami megjelent, az pont egy példát mutat arra, hogy Ausztráliában, az egyik államban a tároló akkumulátorok, az ipari tároló akkumulátorok lényegében teljesen kiváltották 2 éven belül azt a gázt, amit arra használtak, hogy az esti időszakban előállítsanak áramot. Ugyanis tipikusan az van, hogy nappal van rengeteg energia, napenergia, amit fel tudunk használni, de neki egy részét célszerű eltárolni az esti órákra, amikor nem süt a nap, és ugye az energiatároló technológiák ott tartanak, az ipari energiatárolás, hogy ennek egy jelentős részét, tehát nem csak 1-2%-át, hanem tömény részét el lehet tárolni nappalról estére, és ez lehetővé teszi azt, hogy elég nagy mértékben kiváltsuk azt a gázt, amit ilyenkor be szoktak kapcsolni ezeket a gázturbinákat, arra az esetre, hogy azt az energiaigényt kiszolgáljuk, ami este jelentkezik. Ugye este még van energiaigény, még használunk energiát, mikor a nap nincs fenn, és akkor ezt az energiaigényt valahogy ki kell szolgálniuk, valahogy elő kell állítani ezt az energiát, és ennek egy tipikus módja az, hogy gázturbinákat bekapcsolnak, és a gáz égetésével előállítanak áramot, de ezt lehet helyettesíteni akkumulátorokkal, amely akkumulátorok tárolják a napenergiát, vagy esetleg a szélenergiát, ami valamikor időben korábban megtermelődött. Tehát tipikusan nappal termelődik rengeteg napenergia, és ennek egy részét sikerül eltárolni estére. Lényegében erre mutatok egy példát a cikkben, hogy ennek csak egy nagyon kis részét sikerült eltárolni 2 évvel ezelőtt, viszont most elég nagy hányadát lényegében az egész gáz használatot sikerült kiváltani. Legalábbis azt a gázt, amit ilyenkor kapcsoltak be az esti órákban, ezekben a csúcsidőszakokban.
2: Ennyire meghatározó lenne a gáz az energia szempontjából, illetve az áramáraknak az alakulásában? Mert hogyha csak azt megnézzük, ugye most a holland tőzsén jegyzett gáz ára kb. 47 euró körül mozog, amikor itt most beszélgetünk. Itt nyilván a különböző források áraihoz képest olcsóbb, kedvezőbb, de tényleg ilyen meghatározó mértékű lehet?
3: Nagyon meghatározó lehet, és különösen Európában meghatározó, ugyanis a gáznak nincs világpiaci ára, szemben például a kőolajjal, aminek lényegében van. A gáz sokkal olcsóbb például az Egyesült Államokban, a tengeren túl, mint Európában. Tehát Európának nagyon sok problémája abból van, hogy ugye gázra van szükségünk, legalábbis a régi gondolkodásban az energiának egy jó részét gáz égetéssel oldottuk meg, legyen szó fűtésről vagy áramtermelésről, és hát Európában a leggyengébb láncszem az a gáz jelenleg, tehát 2022-ben ez kiugróan drága volt, tehát még az ukrán konfliktus eszkalációja előtt 2021-ben meredek emelkedésnek indultak a gázárak Európában, 2022-ben extrém drága volt, aztán most ugye az iráni konfliktus újra okozott egy sokkot, és ez most leginkább az ázsiai országokban okoz problémát, tehát amit mi átéltünk a gázpiacon Európában 2022-ben, ezt most nagyjából átélik az ázsiai országok, és ez mind azt mutatja, hogy egyszerűen nem lehet építeni hosszú távon stratégiát a gázra, a fosszilisekre, mert egyszerűen ki van téve ezeknek a geopolitikai konfliktusoknak és azoknak a veszélyeknek, amiket nem tudom, diktátorok, akik most beszéltünk Trumpról, Putyinról, gondolnak valamit, és ennek a veszélyének nem tehetjük ki magunkat hosszú távon, és ezzel szemben ugye van a megújuló energia, amit hogyha sikerül eltárolni hatékonyan, akkor az egy sokkal olcsóbb és biztonságosabb módja lehet az energiaellátásnak. Tehát itt nagyjából erről van szó, hogy a gáz az leggyengébb látszám, Európában jelenleg nagyon drága, és hogyha ezt nagy arányban sikerül kiváltani megújulókkal, olcsó nappal és széllel, akkor ez nem csak, hogy a bolygónak jó, illetve nem csak, hogy a klímaváltozás szempontjából előnyös, mert nem fogja fokozni tovább a klímaváltozást, hanem a rezsinek is jó, tehát ez lenne a valódi rezsicsökkentés, hogyha sikerülne kihasználni ezt a energiabőséget, amit a megújulók jelentenek.
2: Mi a helyzet Magyarországgal, mert ugyan ott nagyon-nagyon magas a napenergia aránya az árammixben, de az áramárak mégis magasak, és jelentősek az importfüggőségek, és hol akadhat el itt ez az egész rendszer?
3: Igen, ez egy kedvenc témám, olyan értelemben, hogy az elmúlt pár évben, igazából elmúlt egy-két évben rengeteg írás és könyv született arról, hogy energiabőség van, a megújuló energiát azt elő tudjuk állítani nagy arányban most már világszinten, és az emberiség 80% azon a területen él, ahol süt a nap, tehát ha sikerül eltárolni a nappal előállított energiát estére, akkor ez nagyon sok problémát megold, és lesz olcsó és tiszta energia. Most Magyarország mindeközben a világon vezető lett a napenergia arányát tekintve, tehát a napenergia aránya most jelenleg olyan 9-10% világszinten az elektromos energia mixben, és Magyarországon ez az arány tavaly 27%-ra nőtt átlagosan. Ez azt jelenti, hogy a nyári napokon ez sokkal nagyobb ez az arány, tehát ugye negatív áramárak vannak, télen valamivel kevesebb, de hogyha ezt sikerül eltárolni nagy arányban, akkor csökkenteni az áramárakat. Ugyanis az a probléma, hogy főleg meleg nyári napokon, amikor szükség van mondjuk légkondicionálókra, az esti órákban is, a nap lemegy, akkor este 9-10 órakor még beindulnak a légkondicionálók, és amúgy is még föl vagyunk, használunk energiát, akkor nincs elég energia az országban, és akkor tipikusan áram behozatóra szorul az ország. Az áram negyedi ötödét kell átlagosan importálni, ami egy nagyon nagy arány, és ez az importáram ez nagyon drága, és összességében ez okozza azt, hogy Magyarországon kifejezetten magas az áram piaci ára, tehát hogyha összehasonlítjuk európai szinten, akkor itt az élbolyban van Magyarország, ami egészen abszurd, hogyha összevetjük azzal a ténnyel, hogy viszont a napenergia arányát tekintve viszont világrekordok vagyunk. És a második helyezett ezen a listán az Chile, náluk 25% volt tavaly a napenergia aránya. Ugyanakkor tavaly, amit Chile telepített napenergiát, annak a 76%-át sikerült estére eltárolniuk. Tehát tavaly újonnan telepített napenergiának a zömét, háromnegyedét sikerült estére eltárolni. Ez egy óriási áttörés, tehát Chile nem csak a napenergia aránya nagyon magában, hanem a tárolásban is nagyon feljöttek, tehát jobbak, mint Ausztrália egyébként összességében. Most Magyarország számára is adott ez a lehetőség, hogy ezt az energiatárolást felpörgessük. Vannak is erre projektek, és remélhetőleg az EU-s pénzek elindulásával, lehívásával ezek a projektek még inkább felpörögnek. Ugyanakkor ez csak egy eleme. A tárolásnak van több eleme is, tehát nem csak akkumulátorokkal lehet tárolni, hanem lehet hidrotárolás, sok minden lehet, de erre viszont egy stratégiát kell mielőbb építeni, és ezt az egész témát a közbeszéd részévé kell tenni, a cikkem is részben ezt a célt szolgálja, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan fogjuk eltárolni ezt az energiát, ami itt van, és hogyan fogunk egyszerre tiszta energiát használni a nap 24 órájában, ami nem csak hogy a bolygónak jó, hanem ráadásul a rezsit is csökkenti. Ez lenne igazából a valódi rezsicsökkentés.
2: Pont erre akartam rákérdezni, ugye többször is említettem már, hogy ezt a valódi rezsicsökkentés, illetve a cikkében is erről ír, de ez a gyakorlatban hogy néz neki pontosan, és mennyi idő alatt lehetne ebből kézzelfogható eredményt tapasztalni Magyarországon?
3: Hát ugye a kérdés az, hogy milyen pontokon, hát erre kell a stratégiát kidolgozni. Nyilván ez egy cikk volt, ami a lehetőségeket felvillantja, de ki kell erre dolgozni a stratégiát, hogy pontosan mely pontokon és hova lehetne energiatárolókat építeni. Tehát ezek az energiatároló akkumulátorok egyébként nem csak abból a szempontból jók, hogy eltárolják az energiát, hanem a hálózat stabilitásában segíthetnek. Tehát ugye a hálózat egy 50 Hz-es frekvencián működik, és ennek a frekvenciának a stabilitását az biztosítani kell, és ebben egyébként egész jók az akkumulátorok. Ebben is segíthetnek. Ezen felül, amiért igazán jó az akkumulátor, az erős tárolás, az, hogy tehermentesíti a hálózatot. Tehát, hogy ha különböző stratégiai pontokon van megfelelő tárolás, akkor ez azt jelenti, hogy kevésbé terhelődik a hálózat egészen. Ugyanis az egész elektromos átállásnak a legdrágább része az a hálózatfejlesztés, hogyha új vezetékeket kell építeni, új transzformátorállomásokat kell építeni, ezek nagyon drágák, ez a legdrágább elem. Ugyanakkor, hogyha a tárolás sikerült megoldani ilyen szétszórtan, hogy nem csak egy központi helyen, hanem több helyen az országban, akkor nyilvánvalóan ez csökkenti annak a hálózatfejlesztésnek az igényét. Ugye nem csak az éjszakáról van szó, hanem arról is van szó, hogy a napelemeknek van egy profilja, és van a napnak egy-két órája, amikor nagyon süt a nap, és amikor nagyon eléri a napelemet a nap. Ez ugye függ attól, hogy a napelem az mely irányba néz, milyen szögben van felszerelve, tehát az orientációtól, ilyenektől függ. Tehát, hogy általában egy napelem ez tipikusan a napnak egy-két órájában tud csúcs teljesítményen működni. Ugyanakkor a hálózatot sokszor úgy tervezik, hogy képes legyen befogadni ezt a csúcs teljesítményt. Ha erre tervezünk hálózatot, a nap viszont az idő jó részében, még a napnak azon részében, amikor nappal van, akkor sem tudjuk kihasználni ezt a csúcs teljesítményt, akkor fölültervezzük a hálózatot, ami egy drága dolog, és ebben is segítenének az akkumulátorok, hogy ha sikerülne eltárolni az energiát, akkor jobban ki tudnánk használni a rendelkezésre álló infrastruktúrát. Tehát tudnánk okosan tervezni, és lehet, hogy nem is kell a hálózatot olyan mértékben fejleszteni, mint ahogy most elsőre gondolnánk, mert mert a tárolással tudjuk tehermentesíteni az egészet. Tehát el kell dönteni azt, hogy a rendelkezésre álló forrásból mennyit fordítunk tárolásra, mennyit fordítunk hálózatfejlesztésre, és így tovább. Ez rengeteg számolást kell csinálni, ezt nyilván szimulációkat kell csinálni, tehát volt arról is szó, hogy esetleg nem tudom, Orbán és Fico között volt egy ilyen nem túl transzparens beszélgetés, Szlovákiában a Málna-patak környékén akar tárolni Magyarország energiát, lehet erről is beszélni, meg kell nézni, hogy ez mit jelent, de hát azt látni kell, hogyha eltároljuk az energiát egy ponton, nagy energiát, akkor az a hálózatot nem tehermentesíti olyan mértékben, mint hogyha ezt akkumulátorokkal oldanánk meg. Nyilván mindkét technológiának van előnye, hátránya, van környezeti terhelése, de ez egy újabb kérdés.
1: A Budapesti Műszaki Egyetem és az Uppsalai Egyetem korábbi kutatóját, a Furi Blog szerzőjét, Szilva Attilánt hallották az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, 10:30-kor rövid hírekkel zárjuk a reggeli monitor, de tartsanak velünk a következő óra, fél órában is, hiszen kellemes zenék jönnek. Egy órakor pedig elmondjuk majd, hogyan teljesített a tőzsde fél időben, de előtte még jövök friss hírekkel és friss tőzsdei információkkal.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:30, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Leváltják Sólyog Tamás köztársasági elnököt, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök a Sándor Palota előtt. A kormányfő elmondta, Sólyog Tamás továbbra sem hajlandó lemondani tisztségéről, ezért a Tisza kormány az alaptörvény módosításával elmozdítja majd pozíciójából. A módosítás az összes közjogi méltóságot érinti majd. Az új elnök hivatalba lépéséig az országgyűlés elnöke látja el egyébként az államfői feladatokat. Évfélig mintegy 400 000 cégtől várt társasági adó, és több mint 100 000 társaságtól kisvállalati adóbevallást a NAV. A bevallások benyújtása mellett az adót is meg kell ma fizetni. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is a NAV-hoz kell benyújtani, ugyancsak évfélig. Ez mintegy 80 000 vállalkozást érint. Májusban túllépett a lakáspiaci kereslet és kínálat az idei mélyponton. A kínálat 2%-ot meghaladó bővüléssel párhuzamosan a kereslet 1,2%-kal erősödött havi összevetésben. Az országos kereslet 1,2%-os emelkedését messze meghaladta a budapesti 7%-os erősödés. Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán hangsúlyozta, éjszaka is könnyebb lesz eljutni a külső kerületekbe és a főváros környéki településekre is. A rendszer illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez is.
0: Tőzsde hírek.
2: A BUX az 2% fölötti mínuszban, 134.306 ponton a mutató, a forgalom pedig elérte a 3 milliárd forintot, sőt át is lépte. A vezető papírok közül a MOL 2% fölötti pluszban, 3.864 forinton, ugyanez mondható el a Telekomról, 2.636 forintot ér. A Richter már 1,3%-kal jött lejjebb, 12.680 forinton, az OTP 3%-os mínuszban 41.440 forinton, és a korábban 5% fölötti emelkedés produkáló Forage is visszavett nem kicsit, 2,3%-os pluszban még 2.280 forinton. A forint az erősödik, 353.81 euró, 1 dollárért 333 forint 50 fillért kell adni, és egy svájci frankért 387 forint 50 fillért kérnek. Európában enyhe mozgást látunk. London 2%-kal esett be, a DAX Index is volt járt mínuszban, most 1%-os pluszban. Párizs pár pontos pluszt mutat, csak úgy, mint az olasz tőzsde, amely lefelé vette az irányt. A spanyol 1% fölötti mínuszban, őrült mozgást nem látunk. Ázsiában ennél jobb volt azért a hangulat, Japán 8%-os pluszban zárt, Hongkong 9%-os emelkedésben fejezte be a napot. A Shanghai Composite az pár pontos mínuszban zárt, India még nyitva a kereskedés utolsó harmadában 3%-a van lejjebb, Szingapúr pedig ma zárva volt, úgyhogy ott nem történt semmi. Az olajárak lassan kúsznak fölfelé, majdnem 4%-os pluszban az észak-amerikai könnyűolaj WTI edzésára 90 dollár 80 centen, és 3,5%-os emelkedésben a Brent, $94.20 fölé erősödött. Itt a nagy mozgás nem látom már, mint reggelhez, vagy az elmúlt egy órához képest. Egyébként nyilván itt a irak-iráni, vagy az amerikai-iráni egyeztetés hiánya okozza a bajt, amit tetéz a Libanonban zajló Hezbollah és Izrael közötti fegyveres küzdelem. Ugye a Hezbollah egyik támogatója pont Irán, és emiatt tartanak attól, hogy nem lesz egyesség. Az arany több mint 1,5%-a lett olcsóbb, egy unciáért $4,522 kell adni, a palládium 1%-kal kerül kevesebb, a platina és az ezüst pár centtel, a rész viszont 1,6%-kal drágult. Ahogy drágul a cukor, és drágul a gyapot is, egyébként a cukor majd 2%-kal, a gyapot 1,3%-del, de a többi termelői ár is emelkedik, még amit érdemes kiemelni, a búzát az 7%-kal, a többiek csak pár centtel. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az meglódult most 4,8%-os pluszban, 48,20 € fölött áll május végi szállítással. Májusban nem ezt akartam, a francia haditengerészet újabb Oroszországból érkező olajszállító hajót állított meg a nyílt tengeri művelet során az Atlanti-óceánon, több szövetséges, köztük az Egyesült Királyság támogatásával. Emmanuel Macron francia elnök bejelentette a közösségi oldalán, elfogadhatatlan, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, megsértik a tengeri jogot, így finanszírozva azt a háborút, amit Oroszország több mint 4 éve folytat Ukrajna ellen. Ez a negyedik ilyen jellegű művelet, amit Franciaország hajtott végre, az unió szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelem keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően felhős időnk lesz, néhány órás napsütéssel, többfelé alakul ki, majd kisebb eső, zápor, zivatar, ezt a gazdák várják nagyon, a keleti ország részben akár felhőszakadás is lehet, és ilyenkor a szél megélénkül. Egyébként kellemes lesz a hőmérséklet, 20 és 26 fok napközben, este 15 és 20 fokra számíthatunk. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották. Tartsanak velünk, jó kis zenék jönnek, majd fél óra múlva friss hírek Németh László tolmácsolásában, mi pedig egykor találkozunk, akkor kiderül, hogyan teljesített a tőzsde fél időben. Vigyázzanak magukra, minden jót addig is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Leváltják Súlyog Tamás köztársasági elnököt, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök a Sándor Palota előtt. A kormányfő elmondta, Súlyog Tamás továbbra sem hajlandó lemondani tisztségéről, ezért a Tisza kormány az alaptörvény módosításával fogja elmozdítani pozíciójából. A módosítás az összes közjogi méltóságot érinti majd. Az új elnök hivatalba lépéséig az országgyűlés elnöke látja el az államfői feladatokat. 40%-kal csökkenhet az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, egyebek mellett erről is tárgyal a mai ülésén az országgyűlés. A munka 13 órakor kezdődik napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel. Az országgyűlési törvény módosításával várhatóan csökkennek a képviselői tiszteletdíjak és juttatások, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források is. Májusban túllépett a lakáspiaci kereslet és kínálat az idei mélyponton. A kínálat 2%-ot meghaladó bővülésével párhuzamosan a kereslet 1,2%-kal erősödött havi összevetésben. Az ingatlan.com összeállítása szerint az újépítésű ingatlanok piaca most jobban teljesít, mint a használt lakásoké. Az országos kereslet 1,2%-os növekedését messze meghaladta a budapesti 7%-os erősödés. A fővárosi élénküléssel párhuzamosan az agglomerációt lefedő Pest vármegyei piacon visszafogottabb maradt a keresleti oldal. Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán hangsúlyozta, éjszaka is könnyebb lesz eljutni a külső kerületekbe és a főváros környéki településekre is. A rendszer illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez. A francia haditengerészet újabb Oroszországból érkező olajszállítóhajót állított meg egy nyílt tengeri művelet során az Atlanti-óceánon, több szövetséges köztük az Egyesült Királyság támogatásával. Emmanuel Macron francia elnök az X közösségi oldalon jelentette be, elfogadhatatlan, hogy a hajók kiátsszák a nemzetközi szankciókat, megsértik a tengerjogot, így finanszírozva azt a háborút, amelyet Oroszország több mint 4 éve folytat Ukrajna ellen. Ez a 4. ilyen jellegű művelet, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelem keretében. Mától tilos szeszes italokat árulni a boltokban és a benzinkutakon a lengyel fővárosban este 10 és reggel 6 óra között. Az intézkedés nem vonatkozik az éttermekre és a varsói Chopin reptér vámmentes zónájában működő üzletekre sem. A részleges tiltást Varsó belvárosában kísérleti jelleggel már tavaly novembertől bevezették. A helyi rendőrség adatai szerint az érintett területen csak nem 40%-kal csökkent a bűnözés. Az éjszakai alkoholárusítás tilalmát 2018 óta már több mint 200 lengyel településen bevezették, köztük Krakó és Gdansk városában, valamint Poznan, Wroclaw és Katowice belvárosában is.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 134.418 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti az 5,2 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 4%-kal erősödött 3.870 forintra. Az OTP 2%-os mínuszban 41.500 forinton, a Richter 1,5%-os csökkenéssel 12.650 forinton áll. A Magyar Telekom 1%-kal került lejjebb 2.628 forintra. A Forage 2.290 forinton 2,8%-os pluszban, a Rába 2.505 forinton áll 5,1%-os mínuszban, és 2,5%-kal drágult az Opus 363 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 354 forint és 17 fillér, egy amerikai dollár 303 forint 82 fillér, egy svájci frank 387 forint és 91 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 2/10, a párizsi CAC 1%-os csökkenésben, a frankfurti DAX 2%-kal erősödik. Milánó 1/10, Madrid szintén 1%-kal áll a pozitív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
3: Felhős időnk lesz, néhány órás napsütéssel, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. A szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket! A mai műsor utolsó részében a boré lesz a főszerep, mert hogy megtudjuk, hogyan jelenik meg sok-sok fajtája a Rozália Borfesztiválon. Előtte kommunikációs lehetőségeket kínálunk a motorosoknak és a bringásoknak. Fél óra múlva pedig a most a 30. születésnapját ünneplő Haraszti Pincészet és a Be Massive Horizon kollaborációjából létrejövő Vali Love Fesztivál részleteiről hallunk. Most viszont jöjjenek a turizmus, a gasztronómia és a kultúra hírei az elmúlt napokból. Közel harmadával nőtt a nyári előfoglaltság a hazai szálláshelyeken tavalyhoz képest, adta hírül a turizmus.com. Az idei nyári szezon előtt jelentősen erősebb foglaltsági szinttel indulnak a magyarországi szálláshelyek, mint egy évvel korábban. A június-augusztusi időszakra vonatkozó átlagos előfoglaltság országosan 31,5%-kal magasabb, mint 2025 ugyanezen pontján volt. A növekedés különösen Budapesten látványos, ahol az idei nyárra vonatkozó előfoglaltság 65,5%-kal haladta meg a tavalyi szintet, miközben az ország többi részén stabilabb 13%-os emelkedés látszik, derült ki a Szabi App friss reprezentatív adat elemzéséből. A Szabi App partnerhálózatból kiválasztott közel 700 szálláshely adatai alapján készült ez az elemzés. A legnagyobb változás Budapesten látszik, a fővárosi szálláshelyek esetében a június-augusztusi előfoglaltság átlagosan 65,5%-kal magasabb, mint a 2025 azonos időszakában volt. Az idei évben tapasztalható kiemelkedően magas budapesti nyári foglaltságot részben a minden évben megrendezésre kerülő nagyszabású események és fesztiválok, például a Sziget Fesztivál vagy a Formula 1 Magyar Nagydíj és az államalapítás ünnepe is befolyásolhatják, bár ezek az események minden nyáron jelentős keresletet generálnak, idén különösen erős foglalási aktivitás tapasztalható ebben az időszakban. Júniusra a tavalyi 20,5% helyett idén már 31,5%, júliusra pedig a 12,5% helyett 24,5%-os előfoglaltság látszik. Ez utóbbi gyakorlatilag azt jelenti, hogy a júliusi előfoglaltság közel megduplázódott. Vidéken szintén növekedés látszik, de jóval kiegyensúlyozottabb ütemben. A vidéki szálláshelyeknél a 26-os nyári előfoglaltság 13,3%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Júniusra 16,5%, júliusra 20,4%, augusztusra pedig 16,8%. Június elején a párok, a szezon többi részében a családoké a főszerep a vidéki turizmusban. Az idei előfoglalási adatok alapján országosan június és július indul erősebben, júniusra 22, júliusra ugyancsak 22, augusztusra pedig 17,4%-os előfoglaltság látszik. Keszthely új szintre emeli balatoni strand kínálatát, a városban 4 eltérő karakterű strand működik majd párhuzamosan, amelyek együtt a Balaton egyik legsokszínűbb strandélményét kínálják majd a helyieknek és a turistáknak, adta hírül a turizmus.com. A fejlesztési koncepció középpontjában az áll, hogy minden strand saját, jól azonosítható funkciót képviseljen, így a látogatók igényeiknek megfelelően választhassanak a különböző balatoni élmények közül. A Helikon strand szabad strand alakításával egyedi strandkínálat jött létre Keszthelyen, amely eltérő igényekre és célcsoportokra épül. A Libás strandot, amely természetközeli, nyugodt környezetben várja a látogatókat, elsősorban a családoknak ajánlják. A város célja, hogy a városi strand a Balaton egyik legkorszerűbb, legjobban felszerelt élményközpontú strandjává váljon. Ez segíti a Top Plus program keretében elnyert mintegy 1,6 milliárd forintos fürdőfejlesztési támogatás is, amely lehetőséget biztosít a strand komplex megújítására, a szolgáltatások fejlesztésére és a modern közösségi terek kialakítására. Ez a fejlesztési ív 2027 és 28 folyamán valósul majd meg. Az idei évtől szabad strandként működő Helikon strand új szinthoz kezdhely strand kínálatába. A cél, hogy a Helikon szabad strand könnyen elérhető, fiatalos és közösségi balatoni találkozóponttá váljon. A strand közvetlenül a Balaton Bringa körút mellett található, így a kerékpáros turisták számára is kiemelten vonzó megállópont lehet. Tematikus közösségi programokat is szerveznek itt, többek között júniusban itt rendezik meg a Balaton Parti Moped Partit. Május 23-án már megnyitott a kapuit a keszthelyi kutyás park és piknikkert, amely tovább erősíti a város kutyabarát pozícióját. A helyszín egyszerre biztosít strandolási, közösségi és szabadidős élményeket a kutyával érkező vendégek számára, és fontos eleme annak a sokszínű strand koncepciónak, amelyre Keszthely jövőben építeni kíván. Július 28-án a keszthelyi kutyás strand ad helyet az országos népszerűségnek örvendő Dog Beach Festnek, a Balaton Kutyás Fesztiváljának. Az idei szezontól tervezik az online jegyvásárlás bevezetését is a strandokon. Az új szemlélet jegyében indult el a keszthelyistrandok.hu weboldal és a Keszthelyi Strandok Facebook oldal, amely összegyűjti a keszthelyi strandokat érintő aktualitásokat, attrakciókat és programokat. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a sajtóban megjelent a légi közlekedést és kerozin ellátást érintő hírekre, adta hírül az MTI. A társaság közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárult a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. Emellett a társaság folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek. Olvasható a közleményükben. A mesterséges intelligencia egyre inkább bevett eszközévé válik az utazások megtervezésében. A Visa felmérése szerint az utazó magyar válaszadók 13%-a rendszeresen, 24%-a alkalmanként, 21%-a pedig ritkán használ AI alapú megoldásokat, amely több mint 7-szeres növekedést jelent az előző évhez képest. Bár az AI használata minden vizsgált országban terjed, az eszközök igénybevételének gyakorisága jövedelmi szint szerint eltéréseket mutat. A magasabb jövedelmi utazók már az utazás tervezési szakaszában is nagyobb arányban támaszkodnak a mesterséges intelligenciára. Az utazók leggyakrabban helyi tippek és ajánlások keresésére, a legjobb ajánlatok felkutatására, valamint logisztikai és közlekedési kérdések megoldására használják a mesterséges intelligenciát. A legfontosabb előnyök között az időmegtakarítást, a folyamatos rendelkezésre állást és az egyszerű használatot említették. Különösen figyelemre méltó, hogy a válaszadók több mint fele teljes mértékben megbízna egy AI ügynökben nyaralása megszervezésében, vagy legalább bizonyos feladatokat rábízna. Ez azt mutatja, hogy az utazók nem csak a tervezésben, hanem a teljes szervezési folyamatban, akár a fizetés előkészítéséig is nyitottabbá válnak a technológia támogatására. Fontos ugyanakkor, hogy a végső döntés minden esetben az ügyfélnél marad, a tranzakció pedig megfelelő biztonsági keretek között történik. A felmérések szerint a magyarok 65%-a belföldi utazást tervez, még 47%-uk külföldi úti célt választana. Az utazások többsége továbbra is a nyári főszezonra koncentrálódik, a válaszadók 63%-a ebben az időszakban utazna. A legnépszerűbb külföldi desztinációk között Horvátország, Olaszország és Ausztria szerepel. A főszezonban utazók nagyobb arányban választanak külföldi úti célt is, körükben a nemzetközi utazást tervezők aránya majdnem 80%. A magyar utazókra jellemző a tudatos tervezés, a válaszadók 68%-a előre megtervezi utazási büdzséjét. Az MBH Bank friss kutatása is megerősítette, hogy a magyarok túlnyomó többsége idén is tervez jellemzően a nyári hónapokban utazást. Tudatosan készül a nyaralás pénzügyi oldalára, hiszen a válaszadók döntő többsége megtakarításból finanszírozza az utazását. A felmérés eredményei alapján az utazások során is erős a digitális fizetés szerepe, a mobiltelefonos vagy okosórás fizetés mára a megkérdezettek több mint felének mindennapi gyakorlata. A kutatás azt is megmutatja, hogy az utazások finanszírozásában továbbra is fontos szerepet töltenek be a béren kívüli juttatások, a megkérdezettek közel egynegyede a szép kártyán rendelkezésre álló egyenleget is felhasználja az üdüléshez kapcsolódó kiadásokra. Elsősorban szállásra és vendéglátásra. A Visa felmérése szerint az utazás közben továbbra is a digitális fizetési megoldásokat részesítik előnyben a magyarok, a válaszadók 56%-a külföldön is ugyanazzal a bankkártyával tervez fizetni, amelyet belföldön használ. Az utazáshoz kapcsolódó online költéseknél szintén meghatározóak a digitális fizetési módok, elsősorban kényelmük, gyorsaságuk és biztonságuk miatt az online bankkártyás fizetéseknél a válaszadók 62%-a kényelmet, 58%-a a gyorsaságot, 37% pedig a tranzakció biztonságát emelte ki fő előnyként. A mesterséges intelligencia fejlődésének következő szakasza az úgynevezett ügynöki kereskedelem, vagyis az AI alapú kereskedelem olyan formája, amelyben a mesterséges intelligencia már nem csak támogatja a döntéshozatalt, hanem bizonyos feladatokat a felhasználó nevében is képes elvégezni. Farkas Ádám világbajnok fagylalt mestert beiktatták a szakma halhatatlanjai közé a Gelato Festival Hall of Fame-be. Az ünnepélyes eseményt május 27-én tartották Rómában, ahol a magyar mester neve örökre felkerült a világ fagylalt elitjének a térképére. Fazekas Ádám elismerése azért is egyedülálló, mert a világbajnok fagylalt mester éveken keresztül vezette a fagylalt készítők világranglistáját. Különlegesség, hogy bár az elmúlt 4 évben nem indult újabb versenyeken, szakmai fölénye és pontszámai révén megőrizte vezető pozícióját, ami egyenes utat jelentett a hírességek csarnokába. Fazekas Ádám karrierje 2017-ben szülei Kisnémediben működő vegyesboltjából indult, ahol megnyitotta első fagylaltozóját. 18-ban már Budapesten a Csömöri úton nyitott üzletet, amelyben bátyjával közösen szinte segítség nélkül fektették le a későbbi világsiker alapjait. Fazekas Ádám már a világ fagylalt elitjének megkerülhetetlen szereplőjévé vált, 2019 áprilisában megnyerte a Magyarországi Gelato Festival Challenge-t, majd néhány nappal később elnyerte a Gelato Festival Európa bajnoki címét is, amivel kvalifikálta magát a világbajnokságra. A csúcspontot a 2021-es év jelentette, amikor Fazekas Ádám megnyerte a fagylalt világbajnokságot, ezt követően a nemzetközi rangsorokban is az élre tört, 23-ban a második helyen jegyezték, majd 24-ben a világ legjobb fagylalt készítőinek választották. A Gelato Festival World Ranking összesítése alapján, és még mindig tartja ezt az eredményt. Gratulálunk! És még mindig fagyi, a Balatonra költözik fagyijával az év cukrásza. A 2026-os év cukrásza Jakabfi Dávid fagylaltjai a nyári szezontól a Fonyódi Béla Café kínálatában is megjelennek. A nagykanizsai cukrász modern desszert fagylaltjai között olyan ízek szerepelnek majd, mint a tejbedara, az almáspite, a túrós meggyes rétes vagy a francia krémes. Jakabfi Dávid szerint a balatoni fagylalt kultúra jelentősen átalakult az elmúlt években, a vendégek már nem csak hagyományos ízeket, hanem komplex textúrákat és látványos desszert élményeket is keresnek. A balatoni fagylalt kultúrát ma már ugyanazok a trendek alakítják, mint Milánóban, Párizsban vagy Dubajban. A TikTok és az Instagram teljesen átírta, mit várunk egy desszerttől. Fontos lett a roppanás, a rétegek látványa, a krémesség, a textúra és az a bizonyos ezt le kell videóznom érzés. A szakember szerint különösen érdekes, hogy miközben egyre extrémebb trendek jelennek meg világszerte, a vendégek közben ugyanúgy vágynak a gyerekkori ízekre is. Hát talán ezért működik egyszerre a dubai csokoládé, a lótuszkekszes vonal, vagy éppen egy jól elkészített tejbedara fagyi. Jakabfi Dávid fagylaltjai valójában inkább kanalazható desszertek, mint klasszikus strandfagyik. A fonyódi kínálatban olyan ízek jelennek meg, mint a túrós megyes rétes, a házi tejfölös fahéjas fagylalt, a francia krémes, az almáspite vagy a tejbedara. Ezek azonban nem egyszerű aromák vagy fantázianevek, mindegyik mögött valódi cukrászati koncepció áll. Az utóbbi 2-3 nyár egyik állandó balatoni témája lett, hogy mennyibe kerül egy lángos, egy hek vagy éppen egy gombóc fagylalt. A prémium balatoni helyeken ma már a 700.000 forintos gombóc ár sem számít ritkaságnak, ezért is keltett feltűnést, hogy Jakabfi Dávid fagylaltjai Fonyódon 650 forintos áron lesznek elérhetőek. A vidéki gasztronómia kapja a főszerepet az idei gurméfesztiválon, amely mintegy 100 kiállítóval, több tucatnyi programmal és kóstolóval várja a látogatókat június 4-e és 7-e között a Millenáris Parkban, adta hírül az MTI. Ezúttal 21 vidéki étterem fogásai lesznek kóstolhatók, ezzel a kiállítók harmada a fővároson kívülről érkezik. Az újdonságok közé tartozik a Made in Vidék elnevezésű helyszín, ahol Kovács Renátó kortárs gulyását, Bíró Lajos bajai halászlevét, a Karcagi Nimród étterem országos hírű birkapörköltjét, majd Barna Ádám kakas pörköltjét lehet megkóstolni. Idén is lesznek pénztárcabarát ételek, mintegy 30-40 fogás lesz elérhető 2000 forintos áron. Ki gondolta volna, hogy a csehek egyre kevesebb sört isznak, és az alkoholmentes italok felé fordulnak? Egy olyan országban, amelyet hosszú ideig a sör globális fővárosának tartottak, látványosan lassul a sörfogyasztás. A Cseh Sörfőzdék Szövetségének jelentése szerint tavaly történelmi mélypontra esett a sörfogyasztás Csehországban. A hazai sörfőzdék összesen majdnem 20 millió hektoliter sört termeltek, ami 894 ezer hektoliterrel kevesebb az előző évinél, és 1,6 millió hektoliterrel marad el a 2019-es szinttől. A visszaesés a belföldi piacot és az exportot egyaránt érinti, a kivitel éves szinten 8,2%-kal csökkent. Tavaly a sörfogyasztás 3,2%-kal esett vissza Csehországban, így az egyfőre jutó éves fogyasztás átlagosan 121 literre csökkent. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos cseh körülbelül 8 sörrel kevesebbet ivott meg, mint egy évvel korábban. A Cseh Sörfőzdék Szövetsége szerint ez a valaha mért legalacsonyabb szint. Mindeközben a hagyományos sörök piaci részesedése csökkent, az alkoholmentes sörök szegmense dinamikusan növekedett. 2025-re a termelés várhatóan 4%-kal bővülhet, elérve az 1,7 millió hektolitert. Az elmúlt évtizedben az alkoholmentes sör fogyasztása több mint duplájára nőtt Csehországban, és jelenleg a teljes hazai piac közel 10%-át adja. A Cseh Sörfőzdék Szövetségének adatai szerint a söripar évente majdnem 30 milliárd cseh korona adóbevételt termel, több mint 60 ezer embernek biztosít munkát, a vendéglátó és szállodaipari szektor pedig több mint 190 ezer embert foglalkoztat. A csökkenés ellenére Csehország továbbra is világ első a sörfogyasztásban, évi átlagosan 121 liter per fővel, szemben a néhány évvel ezelőtti 140 litert meghaladó szinttel. A rangsorban Németország és Ausztria követi. A sör évtizedek óta a cseh kulturális identitás része, a legfrissebb adatok azonban azt mutatják, hogy még Európa egyik leginkább sörkedvelő társadalma is fokozatosan változtat fogyasztási szokásain. Most muzsikálunk, a hírek után pedig a most 30. születésnapját ünneplő Haraszti pincészet és a Be Massive Horizon kollaborációjából létrejövő Váli Love Fesztivál részleteiről hallunk. Tartsanak velünk!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra. Trend FM 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: Négy nap, több százból.

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél 12 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Leváltják Súlyog Tamás köztársasági elnököt, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök a Sándor Palota előtt. A kormányfő elmondta, Súlyog Tamás továbbra sem hajlandó lemondani tisztségéről, ezért a Tisza kormány az alaptörvény módosításával fogja elmozdítani pozíciójából. A módosítás az összes közjogi méltóságot érinti majd. Az új elnök hivatalba lépéséig az országgyűlés elnöke látja el az államfői feladatokat. A héten hétköznap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzése szerint már az első hétvégéken kiderült, hogy az érdeklődés óriási, az időpontok általában néhány perc alatt elfogytak. Tömegek akarták megnézni Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyét. Így a héten átmeneti jelleggel holnaptól péntek reggel 10 és 6 óra között, holnaptól péntekig reggel 10 és 6 óra között hétköznap is látogatható lesz a két épület. Kazaksztán után Görögországban is terjeszkedik az UBM csoport. A takarmánygyártó és alapanyag kereskedő cég teljes gyártási kapacitása ezzel a lépéssel meghaladhatja majd az évi 1 millió tonnás szintet. Évfélig mintegy 400 ezer cégtől vár társasági adó és több mint 100 ezer társaságtól kisvállalati adó bevallást a NAV. A bevallások benyújtása mellett az adót is ma kell megfizetni. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz kell benyújtani szintén évfélig, ez mintegy 80 ezer vállalkozást érint. Májusban túllépett a lakáspiaci kereslet és kínálat az idei mélyponton. A kínálat 2%-ot meghaladó bővülésével párhuzamosan a kereslet 1,2%-kal erősödött havi összevetésben. Az ingatlan.com összesítése szerint az újépítésű ingatlanok piaca most jobban teljesít, mint a használt lakásoké. Az országos kereslet 1,2%-os növekedését messze meghaladta a budapesti 7%-os erősödés.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 134.499 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 6 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,3%-kal erősödött, 3.864 forintra, az OTP 1,1%-kal jött fel 41.620 forintig. A Richter 0,5%-os mínuszban 12.650 forinton, a Magyar Telekom 1,1%-kal erősödött 2.632 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forintba és 39 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 304 forintot és 23 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 98 fillért kell fizetni. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE ebben a pillanatban 2,1%-kal csökken, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 3,1%-kal emelkedik, Milánó 2,1, Madrid 1,1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 4,4%-kal erősödött 91 dollár 22 centre, a Brent jegyzési ára 3,6%-os pluszban 94 dollár 44 centen áll.
1: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően felhős időnk lesz, néhány órás napsütéssel, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. A szél megélénkül. A hőmérséklet estig 20 és 26, éjjel 15 és 20 fok között várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, a vendégem pedig a stúdióban Keresztesi Zoltán, üzletfejlesztési vezető, a LAB Fesztivál szervezője. Szervusz Zoltán, köszönöm, hogy itt vagy. Haraszti pincészet egyébként. Zárójel vissza. Az apropó az, hogy a Haraszti pincészet az idén ünnepli a 30. születésnapját. Meg van pontos dátum, hogy mikor...
2: Nincs. Mikor 96. Ennyit tudtam.
1: 96. És ezt a 30. évet szeretnétek egy egészen hosszú és tartalmas programsorozattal megülni ebben az évben. Ugye ide kapcsolódik hozzátok a LAB Fesztivál. Valószínű, hogy azért páran már hallottak, legalábbis ugye a Trend FM vagy a Café hallgatói azokban hallhattak a LAB Fesztiválról, hiszen az egy elektronikus, nagyon cool, nagyon-nagyon jó hangulatú fesztivál, amit 2018-ban először?
2: Így van, 18-ban indítottunk el.
1: És azóta folyamatosan minden évben?
2: Hát sajnos nem tudtuk minden évben.
1: Majd ott volt a Covid
2: például. Ott volt a Covid, ja, pontosan, igen, pontosan. Tehát ez az, ami ketté törte ezt a folyamatot. Úgyhogy, de töretlenül megyünk előre.
1: A 30. születésnap ugye azt jelenti, hogy itt egyfajta olyan számvetést is tudtok tenni, hogy mi történt az elmúlt 30 évben a haraszti pincészettel. Nagyon sok sikert tudtatok bezsebelni. Mik voltak a legfontosabbak?
2: Hát a legfontosabbnak az, ugye 30 évünk alatt nyilván átalakult a pince, tehát egy kis butik borászatból egészen 100 hektár fölé emelkedtünk, tehát az egyeki borvidék egyik legmeghatározóbb borászata lettünk.
1: De ez folyamatos dűlővásárlást is jelentett?
2: Ez alapvetően egy folyamatosat, de volt közte egy nagyobb bevásárlás, uh-huh, amikor hozzá is tudtunk jutni ahhoz a birtok részhez, ahol a LAB Fesztivált is tartjuk, mert hogy nagyon fontos, és szerintem a borászatok úgy általában szeretik, hogyha egyben tudnak egy nagyobb területet vásárolni. Ez nyilván a szőlőnek jó leginkább.
1: Viszont ha sok különböző kis terület lenne, akkor pedig terroár szempontjából mindegyik különleges lenne.
2: Így van. Van terroár területünk, uh-huh, is, tehát abszolút egyek belterületén olyanunk is van, de ez nem is egyekhez tartozik, csak a borvidékhez, mert Vál az, ami a helyszíne ennek a fesztiválnak, és hogy ez is a mi birtok központunk. Tehát nálunk a szőlészeti birtok és a borászati birtok ilyen formán elkülönül egymástól.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy miután Etyeken vagytok, ugye Neszmi Etyek, hogy a fehér bor az ászlós hajó?
2: Alapvetően igen, és kérdezted, hogy milyen sikereink voltak. Onnan ragadnám meg. Tehát alapvetően 3 alkalommal a trendek előtt be tudtunk lépni. Arra bizonyos mi is Etyeknek az arculata. Tehát ugyanígy tudtunk belépni évekkel korábban egy Irsoly Olivérrel, amit szerintem nem kell bemutatni ma már az embereknek. Ez adja az egyik legnagyobb tömegünket. Utána be tudtunk lépni a Sauvignon Blanc-nal, ami szintén egy hatalmas bombai siker volt. Utána beléptünk a Pezsgővel, jó pár évvel korábban. Ma már látjuk, hogy önálló eredetvédelmet kapott az egyeki Pezsgő, tehát hogy és most fordítjuk át, és a következő trendvonalat is próbáljuk elkapni, és bármi meglepő, az már nem a fehér bor lesz, hanem ott már vörösborral, és azon belül is a Merlóval operálunk. És annyira jók a kezdeti stádiumok, hogy az első borok, amik most kijöttek, azok gyakorlatilag minden verseny, minden szempontból az első helyén végez. Tehát, hogy most volt egy nagy országos nemzetközi borverseny, tehát országos, de nemzetközi, mert hogy lehetett nevezni külföldről is, és például annak a Merló volt a vezértémája, és ott a legszebb Merló lett. Tehát ez már egyértelműen mutatja számunkra azt, hogy elindultunk egy újabb irányba, ami nagy valószínűséggel megint siker lesz. Ehhez mondjuk kellett az is, amit az időjárásból látunk, hogy azért alakul át bőven.
1: Hát ezt egy olyan pillanatban teszitek meg, amikor a világ nem a borászoknak és a borászatnak kedvez, mert ugye folyamatosan azt lehet hallani, hogy az E-generáció már nem, már teljesen másként. Éppen tegnap olvastam egy vadonatúj felmérést, hogy voltak éppen az E-generáció már nem esik hasra attól, hogy egy családi pincészet hosszú éveken keresztül viszi, mert ők nem foglalkoznak azzal, hogy most apáról, dédapáról, gyerekről, fiúra szállt. Őket a dizájn érdekli, őket az éppen alkalomhoz illő borválasztás érdekli, őket az alkoholmentes bor érdekli, uh-huh. őket esetleg talán egy picit a pezsgő érdekli, de annyira nem, mert annyira még nem öregek, tehát uh-huh. ők azt mondják, hogy majd eljött az időszak. Szóval ezeket úgy valószínű minden ilyen okot tudtok ennek tükrében is, Merló?
2: Ennek tükrében is, Merló, de itt egy picit tágabb spektrumra nyitnám a dolgot. Említetted az élményt, vagy hogy a Z generáció. Nálunk hát úgy mondom, hogy a borászat nyilván ez egyik pillérét maga a borkészítés adja. De alapvetően mi egy élmény borászat vagyunk, hogyha ezt így használtam, ezt a kifejezést. Tehát nem véletlen az, hogy a borászati birtokunkon egy hatalmas étterem, medence, amfiteátrum, tehát mi évek óta, és ugye a Love Festival is pont ebbe illeszkedik bele, évek óta abban az irányban megyünk, hogy élményt adjunk az embereknek. Tehát nem azért látogatjuk meg a borászatot, mert 50 évesek vagy 100 évesek, hanem azért, mert ott úgy el tudnak tölteni egy fél napot, egy napot adott esetben, hogy az különböző élményekben gazdag. Tehát, hogy kijössz, borkóstolót tartunk neked a pincében, amíg a grillen elkészülnek az ételek, addig a medencébe
1: csobbanhatsz
2: pontosan. Tehát, hogy minket ez visz előre. A Merló az csak azért fontos, mert nyilván egyrésztről a méretünkből adódóan mi készülünk az a nemzetközi piacra is, tehát most is áruljuk a borainkat külföldön, és ott azért kellenek azok a szőlőfajták,
1: amikről
2: picit,
1: tudnak.
2: Picit komolyabban vesznek, mondjuk úgy. Mondjuk úgy.
1: Ja, de írselőjöért még nem vesznek komolyan, bár majd egy idő után majd fogják.
2: Érdekes, mert a kategóriát, hogy illatos fehérbor, azt abszolút komolyan uh-huh. veszik. Tehát, hogy az működik. Az, hogy ezt Irsai Olivernek hívják, és ez egy nagyon nehezen kimondható szó, és nem muszkát otthonálnak, az már lényegtelen valójában.
1: Én most múlt héten jöttem át a Dél-Franciaországon keresztül motorral Provence-on, és pont azt állapítottam meg, hogy amíg a világ arról beszél, hogy vágják ki a szőlőtőkéket, nem csinálnak bort, irgalmatlan fejlesztéseken keresztül, olyan szőlőbirtokok, friss ültetvényeken, hektárokon keresztül jöttünk a provenci vidéken, hogy én csak tátottam a számat. Lehet, hogy a franciák nem tudnak arról, hogy mit írnak az újságok.
2: Én azért ketté választanám. Tehát az, hogy az Z-generáció mit iszik, vagy mit nem iszik, vagy hogy azt halljuk mindenhonnan, hogy kevesebb bort fogyasztanak, ezt egy picit árnyalnám. Tehát én azt szoktam mondani, hogy átalakul az alkoholfogyasztási szokás. Tehát, hogyha, és ezek a borászatok, akik fejlesztenek, amiket te is látsz, hogy vannak fejlődő borászatok, és vannak olyanok, akik meg így gyakorlatilag a következő 5 évüket nem biztos, hogy látják. Uh-huh. Ennek az az oka, mert vagy megérted, hogy a fogyasztó mást keres, a könnyebb alkoholt, ahogy említetted, az alkoholmentesített borokat, mondhatnám az ízesített boralapú koktélokat. Tehát, hogyha ebbe az irányba hajlandó egy borászat elmenni, akkor ő nagy valószínűséggel megérti a fogyasztóját. Ha nem, akkor bajban lesz. Ez a forradalom amúgy már lezajlott egyszer a szemünk előtt a sörpiacon. Tehát, hogy, és nem omlott össze a sörpiac, nem történt velük semmi baj, egyszerűen bővítették a portfóliót, és kiszolgálják az újonnan belépő fogyasztókat, akik lehet, hogy ma még boralapú koktélban gondolkodnak, mert 22 éves, de el fog telni 15 év, amikor meg valószínűleg tisztán fog hozzányúlni a borhoz.
1: Tehát, az edukáció nagyon fontos.
2: Ez így van.
1: Ebből a szempontból. Nagyon szépen átkötötted egyébként az élményszerzést, a Love Festivalt, a pincészet arszpolitikáját, az, hogy most már évek óta ott megjelenik egy olyan közösségi tér, és ezt a közösségi teret fejlesztitek folyamatosan, ahol valóban oda lehet menni, és kicsit chillezni. Úgy kicsit úgy ellenni. Miről szól ez a Love Festival? Miért pont Love Festival lett?
2: Hát nyilván azért Love Festival, mert az egésznek az apropóját egy ikonikus szobor adta. Ez az egymásnak hátulülő két felnőtt, akinek a két belső gyermeke egymással szemben áll, és nyilván megtalálja a hangot, és ennek a fő üzenete az pont a szeretet. És ezért kapta ez a fesztivál is ezt az elnevezést. Erre nekünk külön borcsaládunk van, a Love borcsalád, úgyhogy mi abszolút komolyan vesszük, és ennek megfelelően az eseménynek a hangulatát is így képzeljük el. Tehát egy ilyen, ugye egy mai elegáns kifejezéssel ilyen daytime partyról beszélünk, tehát egy 3 órától este 10-ig tartó eseményről, ahol kiülsz, leülsz, pokrócon is ülhetsz, vagy fekhetsz.
1: Tehát kvázi egy piknik.
2: Mondhatnánk ezt is, csak közben nagyon minőségi zene szól, nyilván megadjuk ezt az élményt, tehát a hegytetőn vagyunk, előtted megy le a nap, lemegy a nap, begyújtunk egy hatalmas nagy tüzet, tehát hogy minden e köré épül, hogy lehet, hogy elcsépelt szó ez, hogy szeretet, de hogy mégiscsak ez a mi fő üzenetünk. Szeretet, barátság, tehát, hogy erről szól ez a fesztivál.
1: Ennek a szobornak van viszont egy érdekes története.
2: Így van. Ugye ez a szobor, ez nem ide készült várra, hanem egy amerikai a Burning Man fesztiválra készült, ami számomra egy nagyon ikonikus fesztivál Amerikában, nagyon magas szinten alkotnak, azon fesztiválok közé tartozik, az intellektualitás is megtalálható, tehát hogy mondjuk úgy, hogy ilyen a tech-szektornak a szereplői is részt vesznek, és az mellett, hogy ők buliznak és lazulnak, nyilván ez nekik egy networkölés is, tehát innen nőttek, tehát innen indult el, ott debütált ez a szobor, és a pincészetnek a tulajdonosa Carlos Coelho nyilván meglátta, egyszerűen

0: mi nem vagyunk ott, nyilván a zöld munkások nagyon sokat vannak ott, de halljuk, hogy ezt naponta, hetente, évente több tízezerrel látogatják ezt a szobrot. Ez egy ikonikus része lett a Borvidéknek.
1: Hát legalább van egy olyan pont, amit mindenképpen föl kell keresni, meg lehet nézni, azért külön egy program. Ugye borotok lesz, medencétek van, gondolom jó kaják lesznek. Egy nagyon fontos dolog, ha már a zenéről beszélünk, hogy milyen zene várja azokat, akik egyébként egy kicsit úgy üzleti szempontból szeretnének pihenni.
0: A zeneileg egy kooperáció mellett döntöttünk, tehát a B-Massive csapatával álltunk össze. Ők hétről hétre járják az országot, különböző nagyobb eseményeket csinálnak, tartanak. Ez inkább egy elektronikus zenei fesztivál lesz, de nem azt a nagyon durva, veretős diszkót kell elképzelni.
1: Nem techno vagy trash.
0: Nem, abszolút nem, hanem tényleg az, ami így ilyen, hát amivel lehet tényleg chillezni lehet.
1: Chill, így van. Chill. Lounge, chill, az szól egyébként vattaként a háttérben, az ember néha rá repül, aztán leszáll róla, aztán visszamegy, beszélget.
0: Így tehát van. Így van.
1: És ez azt jelenti, ugye ez egy délutáni, vagyis egy hosszú délutáni program, ahogy te elmondtad, hogy mondjuk akkor DJ-k váltják egymást?
0: Négy DJ fogja váltani egymást, tehát nyilván ők azért nem akarjuk, hogy elfáradjanak, vagy kifáradjanak, meg egyfajta változatosságot is fog ez az egésznek adni.
1: Mikor van pontosan ez a dátum?
0: Június 6-a, e hét szombaton, 3 órától indul a buli.
1: De úgy tudom, hogy beterveztetek esőnapot is, bár ne kelljen majd hozzányúlni.
0: Így van, tehát azért szerettünk volna korrektek lenni, és nem azt mondani, hogy megvetted, esik, akkor így jártál. 13-ára hirdettük meg az esőnapot, tehát ha azt látjuk, hogy az adott napon nagy csapadék várható, vagy az azt megelőző napon olyan mennyiségű csapadék esik le, akkor készek vagyunk egy héttel eltolni ezt az eseményt.
1: És akkor voltak éppen ennek az délutánnak és az estének a megkoronázása, csak ki tudtam mondani, a tűzgyújtása, egy hatalmas tűzlobogás.
0: Így van. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ugye 100 hektárról azért van némi anyag, zöld hulladék, ami lehullik.
1: Praktikusan eltüzelitek azt, amit
0: pontosan, tehát ezt mi az év során gyűjtjük, ezt egy hatalmas mágiának kell elképzelni, tényleg 2-3 ember egymásra állna, akkor érni el a tetejét, és ezt mindenféle biztonsági előírások mellett, a tűzoltók jelenlétében, de meggyújtjuk. Ez leírhatatlan az az élmény, amikor egy ekkora tűz úgy hirtelen fellobban a környezetedben.
1: Mit kell azoknak tudni, akik valóban úgy döntenek, hogy elmennek, és azt a délutánt, estét nálatok töltik? Van-e belépő, hova kell menni, kell-e regisztrálni, mennyi a beeresztő képesség, tehát praktikus információk?
0: Alapvetően van belépő, ez nyilván erről minden részletes információ a Harasztinak a Facebook oldalán fent van, egészen a linkig, hogy ezt a jegyet hogy tudják megvásárolni. Alapvetően ugye annyit érdemes tudni, hogy ez azért nem egy budapesti helyszín, tehát hogy itt fel kell arra készülni, hogy oda ki kell tudni jutni, ami nem egy ördöngős dolog, de hogy rá kell szánni az időt, hogy...
1: De autóval oda lehet menni?
0: Oda lehet nyugodtan jönni autóval, vannak parkolóink, tehát szerintem alsó hangon egy 200 autót tudunk parkoltatni, de mindenután ez a hegytetőn van, ott azért még ezen föl is bőven áll rendelkezésünkre parkoló. Úgy kell elképzelni, mint egy bármilyen másik klasszikus bulit, beléptetés, bemutatod a belépődet, beengednek, kapsz egy karszalagot, bárhol el tudod magadnak foglalni a helyedet, tudsz majd nyilván annak megfelelően, amit szeretnél, tehát az italban elég széles repertoárral készülünk, tehát nem állunk meg a boroknál, hanem ott már azért elő fognak kerülni a bor, a pezsgő alapú koktélok, az egyéb szeszek is, tehát hogy így tényleg próbálunk mindent is kiszolgálni. És már csak annyi a dolgot, hogy jól érezd magad.
1: Mennyi emberre számítatok, vagy mekkora a hely befogadó képessége? Azt mondtad, hogy 200 autónak tudtok parkolót, ha minden autóból kiszállni 4 ember, az még simán?
0: Persze. Az menni fog. Nem az volt az elsődleges célunk. Ugye ez most egy újra gondolt esemény, tehát hogy itt a korábbi hagyományoktól eltérően most egy nagy eseményt csinálunk a kettővel szemben. Ettől függetlenül

0: nem az a célunk, hogy ott 5000 ember megérkezzen, legyen ott 3-4-500 ember, és ő érezze magát jól. Ez pont megadja azt a fajta intimitását is az eseménynek, hogy nem egy dobozban érzed magadat.
1: Köszönöm szépen, tehát június 6-a Haraszti Pincészet Etyek Club Fesztivál délutántól estig, a végén egy nagy tábortűzzel, közben pedig 4 DJ-vel, akik ott szórakoztatják a nagy érdeműt. Természetesen a Haraszti Pince azért minden földi jóval, itallal és étellel is ott készül, úgyhogy jó időt és jó időtöltést kívánok mindenkinek. Keresztesi Zoltán volt a vendégem, és a Club Fesztivált harangoztuk be BIM-ban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az óra?

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Egy új rákellenes injekció 15 végstádiumú betegnél teljesen eltüntette a daganatot. Az eredményeket a világ legnagyobb rákkutató konferenciáján mutatták be Chicagóban, az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság rendezvényén. Az Amivantamab nevű injekció a rákos daganatokat a betegek több mint egy harmadánál drasztikusan lezsugorította, 15 embernél pedig teljesen elolvasztotta. Olyan esetekben is, amikor a hagyományos kezelések már hatástalanok voltak. A The Guardian beszámolója szerint az eljárás forradalmasíthatja a tüdő, valamint a fej- és nyakrákos betegek ellátását. Leválthatják Súlyog Tamás köztársasági elnököt, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök a Sándor Palota előtt délelőtt. A kormányfő elmondta, Súlyog Tamás továbbra sem hajlandó lemondani tisztségéről, ezért a Tisza kormány az alaptörvény módosításával fogja elmozdítani pozíciójából. A módosítás az összes közjogi méltóságot érinti majd, az új elnök hivatalba lépéséig az országgyűlés elnöke látja el az államfői feladatokat. Közben a kormányfő találkozott a jegybank elnökével. Magyar Péter megválasztása óta ma egyeztetett először Varga Mihállyal. A megbeszélésen szóba került a forint árfolyama, a hazai gazdaságpolitika, az uniós források hazahozatalának alakulása, valamint az MNB korábbi vezetésének tevékenysége miatt tett büntető eljárások aktuális helyzete. A héten hétköznap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzése szerint már az első hétvégéken kiderült, hogy az érdeklődés óriási, az időpontok általában néhány perc alatt elfogytak, tömegek akarták megnézni Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyét. Így a héten átmeneti jelleggel holnaptól péntek reggel 10 és este 6 óra között hétköznap is látogatható lesz a két épület. 40%-kal csökkenhet az országgyűlési képviselők tiszteletdíja, egyebek mellett erről is tárgyal mai ülésén az országgyűlés. A munka 13 órakor kezdődik napi rend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel. Az országgyűlési törvény módosításával várhatóan csökkennek a képviselői tiszteletdíjak és juttatások, valamint az országgyűlési képviselő csoportoknak járó költségvetési források is. Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy éjszaka is könnyebb lesz eljutni a külső kerületekbe és a főváros környéki településekre is. A rendszer illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez. Kazaksztán után Görögországban is piacra lép az UBM csoport. A takarmánygyártó és alapanyagkereskedő cég teljes gyártási kapacitása ezzel a lépéssel meghaladhatja az évi 1 millió tonnás szintet.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,1%-os erősödés mellett 134.795 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 7 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,4%-kal erősödött 3.892 forintra, az OTP 0,2%-os pluszban 41.640 forinton áll. A Richter 1,4%-kal csökkent 12.960 forintra, a Magyar Telekom 2.644 forinton áll 0,5%-os pluszban. A 4iG 3,2%-kal erősödött 2300 forintra, az Opus 6,1%-kal került feljebb 356 forintig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forint és 46 fillér, egy amerikai dollár 304 forint 26 fillér, egy svájci frank 387 forint és 99 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 70 fillér, a cseh koronáé 14 forint 58 fillér. Egy angol font 409 forintba és 48 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a madridi IBEX 0,1%-kal csökken, a frankfurti DAX 0,2, a párizsi CAC40 0,1%-kal erősödik, a milánói börze is 0,1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 4%-kal drágult 90 dollár 83 centre hordonként, a Brent jegyzési ára 3,3%-os pluszban hordonként 94 dollár 15 centen. 0,5%-kal csökkent az arany, 4526 dollárért és 50 centért vásárolható unciánként a sárga nemes fém.
0: Időjárás jelentés.
4: Felhős időnk lesz, néhány órás napsütéssel, esők, záporok bármikor kialakulhatnak megélénkülő szél mellett. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, és most kommunikációs lehetőségekről fogunk beszélni, ahogy itt a műsor elején beharangoztam, motoros és kerékpáros kommunikációs lehetőségekről. Ugye az egy dolog, hogyha az ember az autóba ül, akkor megnyom egy gombot, aztán a telefonján keresztül, az autóján keresztül beszélget. Ül, aztán beszélget. A motorozás szempontjából egy picit ez komplikáltabb, ott is persze meg kell nyomni egy gombot, de ahhoz, hogy ne kelljen átordítani a másik motorosnak, hanem normálisan tudjunk beszélni, ahhoz már ki kellett alakítani azokat az elektronikai kapcsolatokat, amivel egy kis mikrofonon keresztül az ember beszélget, belebeszél a mikrofonba, és azt a más motoros is hallja, értelemszerűen, ennek meg vannak a törvényszerűségei, milyen csatornán, hogyan, tehát nem kell CB antennákat elképzelni, de amikor a motorosnak jár a szája, és önök mondjuk az út szélén látnak egy beszélő motorost, akkor az nem azért beszél, mert megbolondult, hanem valaki mással beszélget. És ami számomra a nagy trúvány, az, hogy most már olyan mértékben elkezdődött fejlődni a kerékpárosoknak, a bicikliseknek a kommunikációs lehetősége, hogy arra gondoltam, hogy ez az egész megér egy misét, és hívtam a stúdióba Balázs Sándort, a Szena Magyarországi importőrét. Szervusz Sanyi, köszönöm, hogy itt vagy.
2: Szervusz Sanyi, köszönöm a meghívást.
1: Megint csak visszaugrok, ugye én azért elég régóta motorozzam, már mondjuk 40 évvel ezelőtt, de én az első között voltam, akik elkezdtem használni a Garmint. Az volt, hogy jól mondom, hogy 30 évvel ezelőtt az volt, ugye? Körülbelül igen, a Garmin. Megvan most is.
2: 2000-es évek elején, igen.
1: Megvan most is a Garmin, csak akkor volt az a top, tehát akkor azzal kommunikáltunk, már néztük a útvonaltervezéseket, meg akár egymással tudtunk beszélni. És most egy idő után, különösen a motorosok szempontjából az etalon az a Senna. Mi ez a Senna?
2: A Garminnál ugye csak nézted a térképet.
1: Igen, igen, igen.
2: Igazából nem nagyon hallottad,
1: hogy mit mond. De most már szerintem lehet, igen.
2: De most igen. Már igen, most már ki is mondja. Mert a Senna az gyakorlatilag egy olyan kommunikációs rendszer, fejlesztett ki Bluetooth alapon az elén, ami pont lehetővé tette, hogy a Garminnak a navigációt ne csak lásd, hanem halld is. Majd utána jöttek a mobiltelefonok, onnantól kezdve kellett telefonálni is, mert az embert elérik a motorozás közben is. Hogy akkor jött az, hogy csak bekapcsolod, mint az autóba, és akkor tudsz kommunikálni kifelé. Na most ezt továbbfejlesztve kialakított egy olyan rendszert, amivel motoros-motoros között telefonkapcsolat nélkül Bluetooth-on tud kommunikálni úgy, hogy távolság is van a két motoros között, tehát nem csak az utasoddal beszélsz. Ugye a Bluetooth-nak eleinte volt egy ilyen 10 méteres korlátja.
1: Igen, igen, igen. Pláne még akkor is éreztük ezt mondjuk jó pár évvel ezelőtt, amikor mondjuk használtuk ezt a kommunikációt. Ha valaki egy kanyarba bement, mondjuk mentünk a hegyek között, és valaki bement egy kanyarba, akkor már nem biztos, hogy a mögötte levő mondjuk 100-120 méterre hallott, amit mondott.
2: Ez ma is megvan, mert a kanyar azért egy nagy árnyékot vet a rádió hullámok terjedésének. De ma már ugye az, hogy pár száz méterről beszélgetünk egymással, ez teljesen elfogadott és megszokott dolog, és ugye innen a Bluetooth-nak volt egy korlátja, hogy ketten vagy maximum négyen tudtatok beszélgetni, ma már ezen túlhaladtunk. Ma már nem lánckapcsolatrendszerben, hanem mesh hálós kapcsolatrendszerben beszélgetünk, ahol minél többen vagyunk, annál nagyobb a távolság.
1: És az erősíti is?
2: Igen, átadja a jelet egyik a másikának, tehát meg is nő a távolság, ráadásul pont ezeket a kanyarokat ki tudod küszöbölni, mert ugye nem szakad szét az eleje meg a hátulja, mert a közepe átjátsza a hátsót, és akkor gyakorlatilag a kört négyszögösíti irányába, hogy a jel el tudjon terjedni mindenhová.
1: Na majd az, hogy működik, el fogod mesélni, de a Senna egy dél-koreai cég, ők konkrétan a motorosokra fejlesztették ki?
2: Az elején a Senna az egy Bluetooth-os fejlesztő rendszer volt. Ő a mai napig is a Bluetooth technológiában olyan etalon, mint mondjuk az Intel vagy az Nvidia saját maga területén. Ipari rendszereknél a Bluetooth adatátvitelt megvalósítja, tehát a vezeték nélkül átvitelt. De volt neki az amerikai központjában egy nagyon jó fejmotoros vezetője. Jöttek az iPhone-ok, és mondta, hogy fiúk, ez nem megy, hogy nincs egy normális kommunikációs rendszer, úgyhogy nálunk van a legjobb technikai tudás, ami a Bluetooth rendszereket ismeri, akkor innentől kezdve tessék csinálni nekem egyet. Na most ezt 2010-ben megalkották az első headsetjüket, és gyakorlatilag egy éven belül letarolták az amerikai piacot vele, mert annyival sokkal jobban működött, mint az előtte lévő rendszerek, és onnantól kezdve elindult világ körüli útjára.
1: Hát persze ez az is kellett, hogy az általános technológia olyan szinten fejlődjön, hogy ezeket meg lehetett lépni, és ugye ez a 2016 évvel ezelőtt.
2: Igen.
1: Hanyadik generáció fut most?
2: Hát... Bluetooth-ból volt több generáció, ugye ott most 5 pont valahányas rendszereknél járunk már, és hát a mesbe is már a harmadik rendszernél, tehát most már kb. 8.-10. rendszernél járunk a mi generációban, szinte majdnem minden évben, de két évente biztos jön ki egy új rendszer, amire át tudunk térni.
1: Ugye ez a 15 év, vagy 16 év mindenfajta ilyen kütyűnél azt is kell, hogy eredményezze, hogy folyamatosan kisebbek, aztán a végén már úgy is működik, hogy az ember nem is látja, mert ugye vannak most még sisakon kívül látható szettek, de most már vannak olyanok, amit nem látunk.
2: Igen, de azért a jelterjedésnek kell antenna, tehát valahova azt bele kell zsúfolni, meg kell egy akkumulátor, amin működik az egész rendszer, azt is bele kell zsúfolni, és van egy nagy teljesítményű processzora. Tehát minél többet vársz el egy készüléktől, ugye már nem csak telefonálunk, meg beszélgetünk rajta, hanem zenét hallgatunk, hanggal utasítjuk a rendszereket, gyakorlatilag ugyanúgy a készüléken keresztül hangutasítással megadjuk a telefonnak, hogy mit akarunk, vezéreljük onnan az AI-t, és az visszaadja nekünk az információt. Nagyon sok embert összekapcsol, tehát ez mind-mind teljesítmény, azért ennek valahol el kell férnie.
1: Minden körülmények között kell, hogy legyen delay, vétel. Tehát ezek úgy működnek, vagy működnek úgy is, mint hogyha...
2: Nem, telefon nem kell hozzá. Tehát itt sisak-sisak között megy a kommunikáció. Most, ha delayre, áramra gondolsz, akkor valami akkumulátor kell, mert ugye annélkül nem működik. Tehát az nem működik nélküle. A motor sem egy benzin nélkül, tehát akármit csinálunk, és valaminek működtetnie kell.
1: Hol tart ma ez a technológia? Vagyis mekkora az a kapacitás, amit össze lehet kapcsolni? Hány motoros tud egymással beszélgetni? Illetve mi mindent lehet még ezen a Senna rendszeren keresztül megoldani?
2: Gyakorlatilag nincsen már korlát. Uh-huh. Tehát most már bármennyi sisakot, bármennyi motorost össze tudunk kötni. A korlát az észszerűségben van. Ugye, ha minél többen beszélnek, annál nagyobb a zaj, és nem értesz semmit. Ezért van a mai mesh rendszerekben is egy korlát, ez egy 6-os korlát, az azt jelenti, hogy egy időben 6 embernek a mikrofonja él. A 7. megvárja, amíg valamelyik abba hagyja. Ugye nem úgy működik, mint a PMR vagy a CB, nem kell nyomni gombot neked ahhoz, hogy te tudjál beszélni, hanem ő automatikusan kiosztja a rendszer, és hogyha valaki befejezte, vagy csak abba hagyta egy másodperccel, vagy egy töredék másodperc a beszédet, már kioszta annak, aki akar beszélni vele. Tehát ahonnan jön a jel, az fog élni. De egyrészt a jelterjedésben is túl sok lenne az információ, amit mindig továbbítania kell, másrészt meg nagy lenne a káosz, ezért egy 6 mikrofonos rendszer van, ami egybe tud élni.
1: Azt is tudom tőled, aztán el is tartottam a számot, amikor azt mondtad, hogy ennek a mondjuk a 6 motorosnak nem kell egy bolyba lennie, az egyik lehet akár Kecskeméten, a másik Győrben, a harmadik pedig Zalaegerszegen. Mert?
2: Ez már a legújabb fejlesztés, ez a Wave technológia. Gyakorlatilag ami túl mutat már azon, hogy a két sisaknak egymásra kell látni, viszont ehhez kell mobil internet. Tehát ez úgy működik, hogy van egy applikációja a Senának, azon keresztül én tudok egy csoportot kijelölni, hasonló mondjuk, mint egy Viber csoportot, és akkor mindegy, hogy ki hol van, ezek egymással tudnak kommunikálni. Tehát ha elindulunk egy túrára, mint amiről beszélgettünk
1: pont az imént. Pont akartam hozni a példát.
2: Akkor mikor már kitolod a motort a kapun, akkor már tudsz beszélgetni a többiekkel, ki hol jár, bocs, kések, mikor fogok odaérni, és amikor az a jó a technológiában, hogy mikor egymáshoz közel értek, akkor autósan át tud váltani mesre, és onnantól kezdve nem kell mobil internet hozzá. Vagy hogyha túl nagy lesz a távolság, tehát szétszakad a csoport, mint amiről beszéltünk mondjuk egy ilyen hegymenetbe, uh-huh. egy szerpentinen, akkor át tud váltani mobil internetre, ha azon a területen van mobil internet, és akkor ugyanúgy kapcsolatban maradtok. Tehát gyakorlatilag nem szakad meg a beszélgetés.
1: Hát hanem... És önállóan végzi a dolgát, tehát megkeresi mindig a legjobb megoldást.
2: Igen, igen, igen, megpróbál mindig kapcsolatba tartani titeket.
1: Igen. Ugye csak még egy pillanatra visszautalok arra, hogyha valaki Kecskemét, Zalaegerszeg vagy Győrből indul, ugye eddig úgy szoktuk, hogy fölhívtuk konkrétan telefonon, hol vagy. De hát az ugye csak egy personális két ember közötti beszélgetés, de valóban, ha megvan a csoportnak ez a lehetősége, és a technológiának ez a lehetősége, akkor, hogy te mondtad, hogy kitoljuk a motort a garázsból, bárhol vagyunk, már tudunk egymással kommunikálni, és tudjuk azt mondani, hogy mire kell számítani, az összes információt oda tudjuk egymásnak adni. Mennyire elterjedt a Szena ma a világban? Lehet azt mondani, hogy a motoros kommunikációnak a zászlós hajója?
2: Igen, mindenféleképpen. Tehát a fejlesztéseknek, meg gyakorlatilag a főirány meghatározója az ma a Szena. Gyakorlatilag a legtöbb kommunikációs rendszerben Szena chipset van, vagy Szena rendszeren alapszik a dolog.
1: Tehát akkor, amikor márkák saját bukósisakot állítanak elő, abba is nagy valószínűséggel azt teszik bele.
2: Így van, 2020 óta már nagyon sok, pont azért, hogy a mesh rendszer kompatibilis legyen mindenkivel, és hogy tudjanak egymásra beszélgetni, és ne az legyen, hogy mindenki más nyelven beszél. Ezért rátértek a gyártók, a nagy gyártók, mint hogy a Szena rendszerét alkalmazzák, és akkor így mindegy, hogy most valakinek egy Schubert sisakja van, vagy egy Shoei sisakja van, vagy egy LS2-ese van, vagy egy gyári Szena rendszert használ, ugyanazt a nyelvet beszélik, és tudnak egymással kommunikálni.
1: Áber viszont, ahogy ezt szoktuk volt mondani, megjelentek ezek a kommunikációs szettek a bringásoknak, a bicikliseknek is. Amit azért zseniális, mert én amikor úgy látom a nagy tömegbe hajtó bicikliseket mennek a Balaton környékén, ugye hétvégenként rengetegen vannak, más se lehet hallani, csak az anyukák meg az apukák kiabálnak előre a gyereknek, hogy állj meg, ott van, tábla van, vigyázz, gyere le. Tehát egyfajta ilyen konkrét voice kommunikáció van, ami a hang vagy a levegőbe terjed. Viszont most már a Szena megalkotta a motorosoknak is a legjobb megoldásokat. Mik ezek? Biciklisek. Igen, jó, igen. Látod, annyira rájár a szám, igen.
2: Kerékpárosoknak. Igen, nagyon életszerű példák. Egész egyszerűen nem kell ezzel menni egy Balatonkörre, kimész otthon az utcán, jön egy autó, és kiabálsz a gyereknek, hogy állj félre, mert jön egy autó hátulról. Na most ez nehéz állandóan túlüvölteni a forgalomzaját, vagy a távolságot. Nem lehet kézzel-lábbal mutogatni, de hogyha mentek egy úton, egy túrán, akkor sem a hátsó már nem tudod előre szólni, hogy leesett a láncom, vagy bármi gondom van, vagy defektet kaptam, álljunk meg, hanem akkor legjobb esetben majd akkor néz vissza, hogyha rájött arra, hogy már nem követi senki ugye az elsőt. Tehát ennek a kommunikációnak ott is nagyon megvan a jelentősége, mert nem kell kiabálni, nem kell mutogatni, hanem ennélkül ugyanúgy tudunk beszélgetni, mint hogy itt beszélgetünk a stúdióba. Mi a feltétele? Ugye minél kisebb legyen. Mert hogy egy kerékpáros sisak, az sokkal könnyebb, sokkal kisebb rendszerek férnek el oda, és ugyanazt a technológiát meg tudjuk már csinálni a kerékpárosoknak is, mint amit a motorosoknak.
1: De ez valami kütyüt föl kell ragasztani valahova?
2: Ma ott tartunk, hogy egy kettődekás, összesen 20 grammos kis eszközt felrakunk a kerékpáros sisak szíjára, abból kijön egy pici mikrofon, és ezen keresztül ugyanúgy korlátlan számú kerékpáros tud kommunikálni egymással, mint ahogy a motorosok.
1: Ugyanazzal a rendszerrel.
2: Ugyanazzal a rendszerrel, tehát akár kísérő motorossal is tud kommunikálni, vagy van egy kísérő autónak, vagy egy edzőnek, vagy bárkinek, mondjuk egy versenyzőnél, annak is van egy headsetje, és ugyanazon a mesh rendszeren ők ugyanúgy tudnak egymással kommunikálni végig.
1: Hát például most, amit mondtál, most ugrott be ebbe a pillanatba, hogy amikor motoros oktatás van.
2: Igen.
1: Nem tudom, használják-e például a motoros oktatók, vagy az a rendszer már tart-e ott, vagy az egész szervezet tart-e ott, aminek a kommunikáció, mert tudom, hogy úgy volt eddig, hogy szép, valamilyen módon oda kiabált az oktató, hogy most balra megyünk, vagy jobbra megyünk. Viszont, tehát akkor van egy kis ketyere, amit föl kell rakni a sisakra, és akkor ugyanezen a rendszer. Itt is megvan azért szabva az, hogy mekkora az a mennyiségű ember, amelyik egyszerre csatlakozhat egy csoportba, itt nincs?
2: Két rendszer van, működik még a Bluetooth-os rendszer, amik voltak ugye a régiek, ott 2 vagy 4 ember tud maximum összekapcsolni. Ez teljesen jó, hogyha valaki párba akar kerékpározni, és nem nagy csoportba túrázni, vagy nagy baráti társaságba. De akik baráti társaságba, azoknak jobb a meses rendszer, mert ott nem kell párosítani az eszközöket, és nincs létszámkorlát, és bárki bármikor be tud csatlakozni hozzá.
1: És ugye ebbe az a nagyon nagyszerű, hogy nincs a füledbe dugva semmi.
2: Semmi.
1: Tehát a külső zajokat, ami egyébként elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az ember közlekedik, legyen az motoros vagy biciklis, én utálom, amikor valaki úgy motorozik, hogy fülhallgató van a fülébe, azokat hallanunk kell. Tehát ez teljesen a fülbedugása nélkül működő rendszer. Viszont aztán most láttam múltkor egy másik ketyerét, ez egy 10x10 centis kis dobozka, amit egyszerűen csak a kormányra kell tenni, és belebeszélek, és hallják mások?
2: Igen. Ez tehát gyakorlatilag nem csak kerékpárs, meg motoros szettek vannak, hanem most már ugye a túrázókra is gondolunk, és itt vannak egy kis két 10x10-es kis doboz.
1: Mint egy kis szeletelt sajt, akkor az egész.
2: Vagy mint egy kis hangszóró, ugye, amiket most lehet kapni, a kis hangszórókat, és akkor ezt gyakorlatilag ez vannak különböző felfogatási rendszerek, fel tudod tenni karba, nyakra, kerékpárra, bárhová, vízhatlan a készülék, semmit nem kell rajta nyomni, beszélgettek rajta. És ugyanúgy most elmentek az erdőbe túrázni, nincs térerő, nincs semmi, elveszíted a fák között az embert, és már nem látod,
1: hogy hol van. Jön a medve.
2: Az a kisebbik baj, de hogyha nem találjátok egymást, akkor ki hol jár, és akkor
1: keresgetitek. És ezek hogyan kommunikálnak egymással, ezek a szerkezetek?
2: Ezek is messen. Messen kommunikálnak, gyakorlatilag közvetlenül, de vannak benne olyan intelligens rendszer, hogyha közel kerültök egymáshoz, akkor ne gerjedjen össze a két készülék, autósan lenémítja a saját mikrofonját.
1: Illetőleg, ami sokkal fontosabb ennél, akár biciklizés szempontjából is, hogy akkor, amikor te információt akarsz közölni valakivel, nem kell hozzányúlni, nem kell megnyomni semmit sem. Tehát voltak éppen egy folyamatosan élő mikrofonról van szó, amelyik oda-vissza alapon adja az információt. Bárki, aki belebeszél, az akikkel össze van kötve, az hallják ezeket az információkat.
2: Így van. Gyakorlatilag ez még a sisakra se kell felszerelni, hanem egyszerűen ott lehet. De ez lehet egy hegymászás, lehet egy kajak túra, bárhol, mert teljesen visszatlan az eszköz, bárhova el tud magaddal vinni, és tudtok kommunikálni, és nem kell kiabálni.
1: Szóval azt gondolom, hogy akiknek még nincsenek ilyen lehetőségeik, azoknak mindenképpen ki kéne próbálni, mert egyrészt nagyon megkönnyíti nem csak a mozgást, hanem a különféle közlekedési eszközöknek a vezetését is. Tehát nem macerás, nem kell hozzányúlni. Másrészt pedig valóban kinyílik a világ, hiszen azon túl, hogy akár zenét hallgathatunk, hangos könyvet hallgathatunk, megvan az a kommunikációs lehetőség, amikor mindig adott pillanatban nagyon gyorsan hozzányúlás nélkül tudjuk adni azokat a nagyon fontos információkat, amik mondjuk a közlekedési helyzet kialakulásával, vagy más helyzet kialakulásával el akarunk mondani a másiknak. Ez a Szena, ezt tudja. Köszönöm szépen, Balázs Sándor volt a vendégem, a Szena magyarországi importőre.
2: Köszönöm, hogy itt lettem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Bund FM 94.2.
1: Kultúrában utazunk. 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Egy új rákellenes injekció 15 végstádiumú betegnél teljesen eltüntette a daganatot. Az eredményeket a világ legnagyobb rákkutató konferenciáján mutatták be Chicagóban, az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság rendezvényén. Az Amivantamab nevű injekció a rákos daganatokat a betegek több mint egyharmadánál drasztikusan lezsugorította, 15 embernél teljesen elolvasztotta. Olyan esetekben is, ahol a hagyományos kezelések már hatástalanok voltak. A The Guardian beszámolója szerint az eljárás forradalmasíthatja a tüdő, valamint a fej- és nyakrákos betegek ellátását. Elsősorban politikailag indokolható egyes tisztségviselők leváltása egy ilyen történelmi helyzetben. Erről beszélt az Euronews-nak adott interjújában Baka András, a legfelsőbb bíróság 2012-ben elmozdított elnöke. Az egykori főbíró szerint az érintett állami vezetők tevékenysége még a jelenleg hatályos alaptörvény szabályaiban sem volt összhangban, és fennáll a lehetőség, hogy politikai kinevezetként a szükséges változások útjába állnak. Baka András a tisztségviselők leváltását egyszeri és utolsó alkalommal történő intézkedésként tudja elfogadni, amelynek célja nem az alkotmányos gyakorlat megtörése, hanem éppen annak helyreállítása lehet. A héten hétköznap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete, ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzése szerint már az első hétvégéken kiderült, hogy az érdeklődés óriási, az időpontok általában néhány perc alatt elfogytak, tömegek akarták megnézni Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyét. Így a héten átmeneti jelleggel holnaptól péntekig reggel 10 és este 6 óra között hétköznap is látogatható lesz a két épület. A forgalmi adatok alapján ismét a Lidl lett az első a napi fogyasztási cikkeket árusító kereskedelmi láncok közül. A második helyen a Spar, a harmadikon a CBA végzett. A Trade magazin összesítése szerint a Lidl összes bruttó forgalma meghaladta az 1800 milliárd forintot. A Spar 1185 milliárd forintos bruttó forgalommal zárt. A CBA 911 milliárd forintos forgalmat produkált, a Tesco pedig a negyedik, a Coop az ötödik lett.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,2%-os erősödés mellett 134.874 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 8 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1%-kal erősödött 3894 forintra, az OTP 3%-kal jött feljebb 41680 forintig. Másfél százalékos mínuszban a Richter 12640 forinton, a Magyar Telekom 7%-os pluszban 3650 forinton áll. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forint és 37 fillér, egy amerikai dollár 304 forint 21 fillér, egy svájci frank 387 forint és 95 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,2, a madridi IBEX 0,1%-kal csökken, a frankfurti DAX 0,2, a párizsi CAC40 szintén 0,2%-kal erősödik, a milánói bőrze 0,1%-kal áll a pozitív tartományban.
0: időjárás jelentés.
3: Alapvetően felhős időnk lesz, néhány órás napsütéssel, többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, keleten felhőszakadás is lehet. A szél megélénkül, a hőmérséklet estig 20 és 26 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket, Rozália Bor Piknik. Van, ahol az íródott, hogy borfesztivál, de azt gondolom, hogy az az igazi elnevezés, hogy borpiknik. Június 4-e és 7-e között. A vendégem a stúdióban, ha nem mondom, akkor is tudják, hogyha Rozáliáról beszélünk, akkor Zila Zoltán, a Magyar Szülés Borkultúra Nonprofit Kft. Vezetője. Szervusz Zoltán!
2: Szervusz Sándor, köszöntöm a hallgatókat!
1: Rossz mikrofongombot nyomtam meg. Viszont eddig a... Nem is tudom, hány éve már mindig csak ketten beszélünk egymással. Négy szem közt jól átbeszéljük a dolgokat. Mi az oka, hogy most nem egyedül jöttél, hanem ketten jöttetek? Horváth Marci, szervusz Marci.
2: Szervus,
1: szóval
2: Sándor.
1: Mi hoztad a Marcit?
2: Mert itt az ideje a generációváltásnak is, és ennek az egyik eredménye az, hogy nekem kell építenem azokat a személyeket, segítőket, akik eddig is mellettem álltak, hogy majd előbb-utóbb átvegyék az én szerepemet. És a másikok pedig az, hogy Márton Marci, kollégám, barátom, kifejezetten a vendéglátás, a gasztronómiai kiállítókkal foglalkozó kollégám és szakember a csapatunkban, a cégnél, és nálad azért a jó ételekről, a gasztronómiáról mindig kiemelten szoktunk szólni, de azért nem lenne baj, hogyha most még avatottabb szakértő ülne itt mellettem, és ezekről ő beszélne majd.
1: Akkor lesz gulyás, pörkölt?
3: Hát gulyás lesz, de nem a hagyományos gulyás. Ebben az értelemben pörköltöt azért nem biztos, hogy találkozni fogtok vele a Rozálián.
1: De egyébként, hát ugye a gasztronómia szempontból az étek az nagyon fontos egy ilyenkor, hiszen azok az emberek, akik elmennek bármilyen módon, bármilyen eseményre bort kóstolni, bort inni, itt pedig ez megvan ez a lehetőség, akkor azért mindig valami rákcsát be kell tenni. Zoltán, van-e valami újdonság Rozália szempontból?
2: Mindig készülünk újdonsággal, egyrészt a kiállító összetétel változik, mind a boros, a borász kiállítókat értve, mind a vendéglátást, a gasztronómiát is ide gondolva, és hát a programokban a színpadi programok mindig kínálnak megújulást, kísérő programok gyerekeknek, családoknak, azt gondolom nagyon fontos, tehát elementális erejű nagy változás, tematikus változás nincsen a rendezvényben, de a megújulás a gazdag és mindig változatos programok, amelyek megújulnak, azok mindenképpen színesítik a fesztivál kínálatát, és megmagyarázzák, hogy miért érdemes újra meg újra évre visszatérni a Rozáliára.
1: Akik egyébként megjelennek a Rozálián, borászatok, kiállítók, ők alanyi jogon már eleve azért, mert szoktak jönni, vagy van valamilyen szempontrendszer, ami alapján minden évben külön kiválasztjátok azokat a borászatokat, amelyek reprezentálhatják magukat?
2: Igazából egy sok éve, már évtizede kialakult kiállítói akvizíciós politikát folytatunk mind itt a Rozálián, mind a Várban, a Budapest Borfesztivál helyszínén. Ez pedig azt jelenti, hogy az előző év kiállítóit mindig megkérdezzük, számukra felajánljuk a megjelenés lehetőségét, és ezek után szabaddá váló helyekre már egyébként egész évben folyamatosan érdeklődők, ha jönnek, azokat szólítjuk meg, azokat hívjuk be, invitáljuk meg, és közülük választjuk ki. És leírt szabályzat nincs is, de nyilván egy fesztiválnak, egy ilyen boros kiállításnak a kiállítói választás szempontja az, hogy minél jobb minőségű legyen, kielégítse azokat a minőségi követelményeket, szakmai követelményeket, amiket mi a fesztivál arculatával, koncepciójával megalkotunk, és ebben mindig a lehető legjobbat keressük. Egyébként, hogyha a konkrétumot mondhatok, akkor csak annyi, hogy ha lehet válasz, inkább magyar, mint külföldi, ha lehet inkább kisebb családi, mint nagy, ha lehet inkább termelő, mint kereskedő, de egyébként ezzel mindenkit, a külföldit, a magyart, a kereskedőt, a kicsit nagyot, mindenkit várunk, csak van egy ilyen prioritási sor.
1: Ugye azért oszlássunk el egyből egy félreértést, ezt szerintem minden évben elmondom, hogy a Rozália borpikniken nem csak rozébort lehet inni, ugye Marci?
3: Igen, ugye a neve az ez sugallja ugye a Rozáliával, de már 2012-ben is úgy indultunk, hogy ezek a rozé és pezsgő boroknak volt a fesztiválja, és ugye ezt tudjuk nagyon jól, hogy a pezsgő a pezsgőborok azok feltörekvőben vannak abszolút, de ezek mellett természetesen a könnyedebb fehérborok és nagyobb vörösborok is megtalálhatók lesznek a fesztiválon.
1: De egyébként minden borászat azért első számú szempontként a rozéjával jelenik meg? Tehát a könnyű nyáriságot reprezentálva?
3: Ez abszolút feltétele ugye a részvételnek, hogy legalább egy rozéborral, illetve lehetőség szerint egy pezsgőborral vegyenek részt a rendezvényen, és természetesen ezek kerülnek előtérbe.
1: Van pár ismerősöm, akik nagyon büszkék arra, hogy a polcukon ott van a Rozália poharaknak a kollekciója az első évtől kezdődően. Ugye mindig kap egy kis feliratot, mindig kap egy kis brandinget. Az idén lesz valami újdonság? Voltak már rajta felnőttek, játékos kutyák, csak a Rozália külön felírva.
3: Igen, hát minden évben készülünk valami újdonsággal. Részben ezért is, ahogy a kedves barátaid is, hogy gyűjtsék a kollekciót a visszatérő vendégeink, és hogy mindig legyen egy kicsi újdonság, tehát hogy ne váljon unalmassá a Rozália. Az idei évben is három különböző grafikával. A tavalyi, talán mondhatom, hogy a legsikeresebb grafikát azt áthozzuk az idei évre, és kettő új grafikával készülünk. Ez többféle szempontot figyelembe véve, legyen egy kicsit cuki, legyen egy kicsit komolyabb, tehát háromféle grafikával fognak találkozni.
1: És akkor a három grafika közül választhatok, ha oda megyek? Kvázi kóstoló poharak?
3: Alapvetően igen. Igen. Talán azt mondanám, hogy aki már késő este jön, illetve az utolsó napokban, nem biztos, hogy lesz mindegyikből, ezért érdemes időben érkezni.
1: És mi a három grafika közötti különbség? Mit hoztatok át tavalyról? Melyik volt?
3: A kutyás.
1: Kutyás, azért a kutyás, mondom, hogy volt a kutyás.
2: Most egy Yoda, egy milyen Baby Yoda lesz egy új. Most volt a bemutatója, azt hiszem, az új Star Wars filmnek az egy kis főszereplője.
1: Hát gyerekek is tudjanak inni, persze lesz, jó igen. Kis borokat legyen, neki poharuk. Mi mindenre gondoltok?
2: Egyébként most tényleg hadd büszkélkedjek, mert ez egy olyan kreatív dolog is ebben. Nagyon sok energiát ölünk, hogy jó logókat válaszunk, szépen megrajzoljuk, olyan csinos legyen, meg olyan vonzó, és az embereknek tényleg kedve legyen megvenni, és gyűjtsék, és ezzel is kedvet adunk nekik, meg teremtünk a vásárlásra, meg a rozália, és ez azért tartom nagyon fontosnak, mert ez valahogy sugározza a mi mentalitásunkat, tehát a mi rendezvényszervezői politikánkat is mutatja, hogy nem csak oda dobunk egy poharat, és na akkor ebből tessék lehet kóstolni, meg csak egy logót, hanem akkor ezzel foglalkozunk, erre kerüljön rám olyan, aminek üzenete van, ami rólunk szól, ami a hozzáállásunkat is kifejezi. És azért én nagyon szeretem ezt a logót, és nagyon büszke vagyok rá.
1: Mennyi látogatóra számíthatok? Kérdezem ezt azért is, mert hogyha jó idő van, és az a tapasztalatom, ugye azért minden évben én is kilátogattam, azért úgy tudnak lenni emberek. Tehát úgy kell keresgetni néha, hogy le tudjunk ülni, ülőhelyet találni, de azért mindig úgy szépen el lehet férni. Hát tényleg hol lesz a helyszín, el is felejtettük mondani.
2: Változatlan a Városligetben, a Vajdonnyadvára mögötti réten, nagyon szellősen, nincs körbekerítve, ugyanis ingyenes a rendezvény, csak ezt a pohár csomagot kell megváltani a borkóstoláshoz, és ezzel, hogy nincs körbekerítve, ez egy nagy rugalmasságot jelent, hiszen ha nagyon sokan jönnek, akkor a fűben van hely, a fák alatt van hely, több
1: területet. Plédet lehet vinni.
2: Több területet világítunk meg, szemetes okák jobban messzebb is el vannak helyezve, tehát arra figyelünk, hogyha éppen nagyobb területet lakunk be több látogató miatt, akkor ez is kényelmes, jó, komfortos legyen.
1: Mennyi lesz egyébként a várakozás látogató szempontjából?
3: Hát 4 nap alatt több mint 20 000 látogatóra számítunk. Nyilván itt azért egy picit időjárás függő, és hogy éppen melyik napon mennyien látogatnak ki. De azt azért hagyd mondjam el, hogy felkészültünk az ilyen kisebb zivatarokra, záporokra.
1: Neked van esernyőd?
3: Abszolút esernyővel megyek, igen.
1: Veled barátkozom.
3: Igen, de többek között több mint 400 négyzetméter fedett területünk is van, ami csak vendégtér. Ugye ezt most a faházakon kívül mondom, ahova ilyenkor szokás szerint nagyon sokan behúzódnak, és ilyenkor jobb is a fogyasztás, mert ugye beállnak a borászok elé, és akkor végig lehet kóstolni egy teljes sort. Ezen felül ugye talajtakarással is készülünk, tehát hogyha a területet esetleg...
1: Az volt már korábban is.
3: Igen, abszolút. Igen. Most csak minden évben ugye, ahogy tavaly nagyon szerencsések voltunk az időjárással, és amit Zoltán említett is, ugye szombat este ezrek voltak a strandjaink mögötti területeken is. Ezért idén is egy picit növekedtünk, pár kiállítóval többen vesznek részt a rendezvényen, és így készülünk egyébként nagyobb leülési lehetőségekkel és nagyobb felületekkel.
1: Na viszont akkor mit lehet enni? Mert inni lehet bort. Gondolom lehet pezsgőt.
2: Nagyon sok pezsgő.
1: Lesz alkoholmentes bor?
2: Lesz. lesz. Ezt már nem lehet kikerülni, egyébként nem javaslom.
3: Hát inkább, mint aki, az üdítőt.
2: Igen, egyébként inkább, mint az üdítőt, lát ez a jó hozzáállás.
1: Jó, hát a fröccs az értelemszerű, az adja magát, az persze, az a legjobb alkoholmentesen, igen, pláne még kevés bor van és sok szó, de úgy lehet mondani. Szóval, étkek, Márton.
3: Hú, hát
1: most... Hát ételesen sorolt fel, hogy mi minden jót lehet tenni.
3: Alapvetően a sok szempontot figyelembe veszünk ilyenkor, amikor összeválogatjuk a választékot. Az egyik, az többek között az, hogy nyilván borhoz jól passzoló ételek legyenek kint, illetve viszonylag könnyen fogyasztható ételeket hozzunk a látogatóknak. A kiállítóinkat, meg ahogy csak úgy, mint a borászokat is, a korábbi kiállítókat nagyon nagy szeretettel hívjuk, invitáljuk vissza. Számunkra fontos a hosszú távú együttműködés. Ezért csak úgy, mint a korábbi években többek között kint lesznek raklettel a Liliék, ugye?
1: De jó.
2: Nagyon jó termék.
3: Abszolút, nagyon szeretjük őket is.
1: Tehát hát én a rakletet jobban.
3: Ugye lesz ez minden fesztiválon, azért hamburger is lesz kint a területen, de például idén egy új kiállítónk a Farmétel műhely Vácról kitelepül hozzánk. Egyébként érdekes, hogy ők úgy jönnek hozzánk, hogy ők keresnek meg minket, mert tavaly részt vettek a rendezvényen vendégként, és annyira megtetszett számukra, hogy szerettek volna idén bemutatkozni. Róluk azt kell tudni, hogy Vácon próbálnak helyi termelőktől beszerzett alapanyagból készülni ételekkel, és ide a Rozáliára is többek között hamburgereket is hoznak, de lesz speciális sokács gulyás, jól ejtem ki?
2: Sokács gulyás, igen.
1: Hát ha a gulyást elipszilonnal mondtad, akkor igen.
3: Igen.
1: Egyébként, ha nem elipszilonnal mondtad, akkor nem, akkor egyes ügyére.
3: Ezt önmagában is majd lehet fogyasztani, mint egy tálétel, de például hamburgerbe kiegészítésként is lehet kérni majd náluk ezt a tételt.
1: Milyen édesség passzol a borhoz? Mi a tapasztalatotok?
2: A gyümölcsel készült dolgok azok mindig jók, mert annak savtartalma is a borhoz jól illik. A fekete csoki a vörösborokhoz általában jól megy, meg hát az olyan sütemények, amik vaníliásak, fehér színűek inkább, ezekhez megint az illatos borok, muskotályborok, késő születelési borok nagyon jól illeszhetőek.
1: Hát voltak éppen ízbombák halmazai lesznek ugyanúgy. Ugye ez egy... 4 nap, 4., 5., 6., 7., ugye?
2: Igen,
1: itt ugye a nagy érdeműt ugye etetni, itatni kell, ami teljesen normális, de hát azért ők szeretnének valamilyen szinten olyan szórakoztató effektusokba is belefutni, ami mondjuk zene, előadás, ebből a szempontból hogy álltok?
2: A koncepció az, hogy mindenképpen egy ilyen szabadtéri rendezvénynél legyen jó kulturális program, lesz egy szép színpadunk, egy kellő méretű nagy színpad, és ennek a műsorát elég gazdagra sikerült összeállítanunk. Egész kora délutántól késő estig lesz rajta műsor, tehát nem egy üres színpadról csak gépzene szó, hanem itt mindig lesz történés, zenei formációk, inkább kisebbek, tehát nem nagy sztárokat, hanem színvonalas középkategóriát, nagyon kis

0: szokott lenni.
1: Ami szokott is lenni, és mindig ott több tucat ember, meg akár egy-két száz is körbeáll, minket hallgatják. Itt egyébként kicsit kóstoltatunk is finom falat. Éppen ma reggel hívott egy séf, hogy akkor pontosan milyen bor, amihez neki apró falatokat kell készíteni, mert meg akarja venni, megkóstolja, és úgy fogja elkészíteni pici apró falatot, amit ott majd tálcáról kínálunk, hogy az nagyon tökéletesen illeszkedjen a borhoz.
0: Hát mert ez az ő szakmájának a fontossága.
1: Abszolút maximalista, és azért megint egy a szívet melengető dolog, hogy így készülnek rá.
0: Mondtad, hogy kora délután, ugye ez azt is jelenti, hogy szokás szerint nem reggel 10 órakor nyílik, ugye, a borfesztivál, hanem?
2: Hát hétköznap csütörtökön és pénteken 3 órakor nyitunk, de hétvégén azért gondolunk már azokra is, akik korábban ki szeretnének jönni a ligetbe, akár családdal, akár kutyával együtt, és már 11 órakor szombaton és vasárnap kinyitunk. Vasárnap pedig idén is készülünk a Sunday Brunch nevű, Rosaria Brunch nevű programunkkal, amikor 11 és 2 óra között különböző ajánlatokkal készülnek a kiállítóink.
0: Ezt ők találják ki teljesen öntevékeny módon, vagy súgtok nekik?
2: Részben ők találják ki, de azért van, amikor egy kis segítséget kell adni. Többek között pont tegnap előtt volt egy telefonhívásom ezzel kapcsolatban, és akkor javasoltam az egyik kiállítónknak, hogy mivel készülhetne.
0: Ugye hát itt brunchról van szó, hát ez pontosan ugye reggeli 10 órai időszakában történik, vagy legalábbis akkor szoktak bruncholni az emberek, és minden ami egy brunchba belefér, azt gondolom meg fog jelenni, mert azért eléggé széles skálán futnak azok a kiállítók, akik egyébként kiviszik a portékáikat, vagy hát ahogy Zoli most mondtad, egy séfnek igenis fontos dolog az, hogy tudjon valamire készülni. Azt említettétek, hogy a rendezvény ingyenes, viszont kóstoló poharat lehet vásárolni, amihez tartoznak dolgok. Mit tartalmaznak ezek a szintek?
2: Hát van egy deluxe csomagunk, így nevezzük el, hogy deluxe, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy komplett csomag, ugyanis a poháron felül ez tartalmazza az ingyenes mosdóhasználatot. Ugye azt kell tudni, hogy mi azért tényleg odafigyelünk arra, hogy a vendégeknek szép, tiszta, igényes mosdóra legyen lehetőségük. Nyilván ennek a fenntartása azért sóba került, tehát aki ingyen kijön, kilátogat és nem vásárolja meg a poharat, neki fizetős lesz a mosdó. Ezen felül adunk mindenkinek, aki ezt a deluxe csomagot vásárolja, egy borkóstoló kupont, amit vagy borászoknál, vagy pedig a Vinagóra standnál lehet beváltani egy ingyenes kóstolóra. Illetve aki időben megvásárolta a csomagunkat, ő még egy ajándékba egy palaszkásványvizet is kap majd.
0: Lesz ilyen nyakbaakasztós, ami szokott lenni, vagy az nem szokott lenni?
1: A szütyű, azt a várban szütyű, használjuk.
0: Az a várban, igen.
1: Használjuk. Ott is egyébként megváltozott, már nem automatikusan adjuk, hanem igény szerint adjuk át, mert nem mindenki él vele, és hogy ne legyen eldobálva, ne legyen méltatlanul nem felhasználva, ezért ezt a módot változtattuk. Itt a Rosarián ilyen nincsen, de itt sokkal kötetlenebb, itt le lehet ülni a földre, lehet a fűbe is tenni a poharat. Itt nagyon, nagyon kötetlen, nagyon jó hangulat. Egyébként a pohárra visszatérve még lehet bérelni is. Tehát ez meg azoknak a külföldieknek elég sok turista is jön, akik egy üvegpohárral nem nagyon tudnak mit kezdeni, nem fogja hazavinni a repülőjáraton a bőröngyébe, tehát azok számára egy bérlési lehetőség is van, ami akkor kicsit költséghatékonyabb, meg hát praktikusabb ilyen szempontból.
0: Az E-generációt beengeditek?
1: Mindenkit beengedünk. És akkor az E-generációval nincsen baj, úgy unblock, csak egy részével. És mi azt a részét várjuk, akik becsülik a minőséget, becsülik a jó bort, a társasági együttlétet, és lesz alkoholmentesített bor is.
0: Hát igen, ugye épp a ezelőtt egy órával pont a borokról beszélgettünk, és akkor épp említettem, hogy olvastam most egy felmérést az E-generáció borfogyasztásairól, akikről egyértelműen kiderült, hogy a nagymértékben nem érdekli őket az a tradíció, hogy most családi pincészet, dédapáról, ükapára szállnak a dolgok, ők ezzel nem foglalkoznak, ők az élményt keresik, az élményt akarják kiaknázni. Voltak éppen a helyzet adja az, hogy éppen milyen bort kóstolnak meg. Az igaz, hogy az alkoholmentes borok népszerűsége az növekszik, de én azt gondolom, hogy ez a Rosália is egy olyan edukációs lehetőség tud lenni számukra, amivel közelebb lehet őket vinni a borfogyasztáshoz. És hát minél nagyobb számba kóstolják, vagy nyitottak erre, akkor valamilyen módon lehet megfordítani ezt a folyamatot.
1: És azt gondolom, hogy az élmény, amit mondtál, ez itt abszolút adott lesz. Tehát ez a Rosália borpiknik ezért különleges, ezért én is nagyon szeretem, nagyon közel áll a szívemhez, mert nagyon jó hangulat van, nagyon sok élményt ad az a jó hangulat, az a jó arcú közönség, a vidám, közvetlen, egymással is kommunikáló, kutyás, családos, gyerekes, mert nagyon sokan jönnek gyerekeikkel, kutyákkal, lesz kutyás program is,

0: a hétvége két napján. Tehát egy olyan társaság együttlét, ami azt hiszem élményt teremt mindenkinek, és azt gondolom az égenerációk, ez az élmény legalább olyan fontos, mint az idősebbeknek.
1: Hát igen, és akkor az égiek is legyenek kegyesek.
0: Igen. Kérem a fohászkodást mindenkit.
1: A fohászkodást pontosan. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Tehát Rozália Borpiknik június 4-én és 7-én, Zila Zoltán és Horváth Márton voltak a vendégeim. Jó szórakozás, és tényleg, ahogy mondta Zoli, ez olyan kis laza dolog, olyan kis cool, olyan nagyon, nagyon kellemes, tényleg jó arcokkal, jó poharakkal, úgyhogy legyen mindenkinek része benne. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
1: Én pedig köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották, a viszonthallásra.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Pontban 1 óra, a mikrofonnál pedig M. Szűcs Péter. Tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Egy új rákellenes injekció 15 végstádiumú betegnél teljesen eltüntette a daganatot, írt az Index. Az eredményeket a világ legnagyobb rákkutató konferenciáján mutatták be Chicagóban, az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság rendezvényén. Az amivantamab nevű injekció a rákos daganatokat a betegek több mint harmadánál drasztikusan lezsugorította, 15 embernél pedig teljesen eltüntette. Olyan esetekben is, ahol a hagyományos kezelések már hatástalanok voltak. A The Guardian beszámolója szerint az eljárás forradalmasíthatja a tüdő, valamint a fej- és nyakrákos betegek ellátását. A holnap reggeli monitorban 8 óra után részletesen beszélünk majd szakember segítségével. Leváltják Sólyog Tamás köztársasági elnököt, erről beszélt délelőtt Magyar Péter miniszterelnök a Sándor palota előtt. A kormányfő elmondta, Sólyog Tamás továbbra sem hajlandó lemondani tisztségéről, ezért a Tisza kormány az alaptörvény módosításával fogja elmozdítani pozíciójából. A módosítás az összes közjogi méltóságot érinti majd. Az új elnök hivatalba lépéséig az országgyűlés elnöke látja az államfői feladatokat. Elsősorban politikailag indokolható egyes tisztviselők leváltása egy ilyen történelmi helyzetben. Erről beszélt az Euronews-nak adott interjújában Baka András, a legfelsőbb bíróság 2012-ben elmozdított elnöke. Az egykori főbíró szerint az érintett állami vezetők tevékenysége még a jelenleg hatályos alaptörvény szabályaival sem volt összhangban, és fennáll a lehetőség, hogy politikai kinevezetként a szükséges változások útjába állnak. Baka András a tisztségviselők leváltását egyszer és utolsó alkalommal történő intézkedésként tudja elfogadni, amelynek célja nem a magyar alkotmányos gyakorlat megtörése, hanem éppen annak helyreállítása lehet. A kormányfő találkozott közben a jegybank elnökével is. Magyar Péter megválasztása óta ma először egyeztetett Varga Mihállyal. A megbeszélésen szóba került a forint árfolyama, a hazai gazdaságpolitika, az uniós források hazahozatalának alakulása, valamint a jegybank korábbi vezetésének tevékenysége miatt tett büntetőeljárások aktuális helyzete.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde indexe a BUX 3,1%-os pluszban, 134.994 ponton a mutató, a forgalom pedig közelíti a 8,8 milliárd forintot. A vezető papírok a Richter kivételével mind drágulnak. A MOL 1,2% fölötti pluszban 3902 forinton. Az OTP 3%-kal ment feljebb, 41.700 forintot ér. A Telekom 9%-kal 2654 forinton. A Richter pedig 1,4%-kal szakadt be 12.660 forinton. A Forage az reggel járt 5% fölött is, most 3% alatti pluszban 2294 forintot áll. A forint kicsit gyengült reggelhez képest. 1 euróért 354 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 304 forint 30 fillért kell adni. 1 svájci frankért 388 forint 20 fillért kérnek. Európában a vezető indexek közül London most éppen 1%-os mínuszban, a DAX index 4%-kal erősödött eddig, Párizs, valamint az olasz tőzsde 1% fölötti pluszban, a spanyol pedig tegnapi záróértéke közelében, szóval őrült mozgás nincs. Ázsiában a japán tőzsde 9%-os pluszban zárt, csak úgy, mint Hongkong. A Shanghai Composite 3%-os mínuszban fejezte be a napot, India pedig 7%-os mínuszban, Szingapur ma kimaradt a játékból, mert nem volt nyitva. Az olajárak azok reggelhez képest nem nagyon mozognak. Reggel megugrottak, mert hogy sokan attól tartanak, a Libanonban zajló Izrael, illetve Hamas közötti konfliktus az hatása lehet majd az amerikai-iráni tárgyalásokra, ugye Irán egyik fő támogatója Hamasnak, és emiatt nem tudni, hogy mikor lesz megállapodás, ugye bár Donald Trump ugye többször is mondta, hogy már közel-közel, bár most legutóbb meg azt mondta, hogy nem rohanunk, de a lényeg, hogy jó megállapodás legyen. Na a lényeg, az észak-amerikai könnyűolaja VT 3,7%-os pluszban, $90.60, a Brent 3,2%-kal drágult, kerek $94 kérnek érte. Az aranyár folyama 1,2%-os mínuszban, egy unciáért $4,536 kell adni. A többi fémára közül a palládium enyhe mínuszban, a platina 9-del, a rész 2,4%-kal lendült meg, az ezüst pedig csak egy pár centtel drágult. Drágul viszont a kakaó 2,7%-kal, a cukor 2,3-mal, a kávé pedig 1,2-del. A gyapot 1,4%-kal, a többiek elenyésző mértékben drágulnak, meg a kukorica viszont elenyésző mértékben, de olcsóbb. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama 3,9%-os pluszban, reggelhez képest valamelyest mérséklődött az ár, 47,80 euró áll július végi szállítással. Májusban alacsonyabb lett ide az a beszerzési menedzserindex mutatója, de még fellendülést mutat. Az érték 50,2 pontra csökkent az áprilisi 50,4-ről. A vizsgált részindexek többsége lejjebb jött. Az Ingenium Allianz Kft. Ügyvezetője szerint a beszerzési áraknál az energiaárak jelentik a legnagyobb problémát. A válaszadók 7-8 terméknél jeleztek hiányt, ezek mind olajszármazékok. Júniusban minden vállalat fordulatban reménykedik. Kosztyal Dánielt hallják.
3: Azt tudjuk mondani, hogy az újrendelésnél és a termelésnél is bár pozitív mindkét index, de az újrendelés 4,7%-ponttal csökkent, a termelés pedig 2,2%-ponttal csökkent, tehát azok azért annyira nem biztatóak. Cserébe egyébként a foglalkoztatás most bővült, és majdnem 5%-ponttal emelkedett, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy az azért bizakodásra ad okot. Azt lehet mondani, hogy az árak emelkedése is kicsit mérsékeltebb volt, és azt mondták a vállalatok, hogy a gyenge kereset ellenére igyekeznek készleteket felhalmozni, úgyhogy hogyha mondjuk a kereslet és a beruházási döntések is beindulnak, akkor a vállalatok készek ezeket teljesíteni, ami azért jó hír.
2: Évfélig mintegy 400 ezer cégtől vár társasági adó, és több mint 100 ezer társaságtól kisvállalati adó bevallást a NAV. A bevallások benyújtása mellett az adót is meg kell ma fizetni. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is a NAV-hoz kell benyújtani, ugyancsak évfélig, ez mintegy 80 ezer vállalkozást érint. Májusban túllépett a lakáspiaci kereslet és kínálat az idei mélyponton. A kínálat 2%-ot meghaladó bővülésével párhuzamosan a kereslet 1,2%-kal nőtt hazai összevetésben. Az országos kereslet növekedését messze meghaladta a budapesti 7%-os erősödés. A budapesti élénküléssel párhuzamosan a fővárosi agglomerációt lefedő Pest vármegyei piacon ugyanakkor visszafogottabb maradt a keresleti oldal. Július 1-től, azaz egy hónap múlva megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter Facebook oldalán hangsúlyozta, éjszaka is könnyebb lesz eljutni a külső kerületekbe és a főváros környéki településekre. A rendszer illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez, és ugye óránként járnak majd a különböző buszok és egyéb szerelvények. Akár egy családi nyaralás ára is megspórolható tudatos autóvásárlással. A Bankmonitor elemzője szerint az autóhitelek esetében a legolcsóbb és a legdrágább banki ajánlat között 3 millió forintra havonta több mint 10 ezer forint a különbség. Ez mondjuk egy 7 éves futamidő alatt akár 900 ezer forintos megtakarítást jelenthet. Argyene József szerint a tudatos autóvásárlás alaplépése a bankok megversenyeztetése.
3: Hogyha valakinek 3 millió forintot kell felvennie 7 éves futamidőre, akkor a legkedvezőbb ajánlatra durván 4,1-4,2 millió forintot, míg a legdrágább ajánlatra 5,1 millió forintot kell visszafizetni. A különbség azért 7-800 ezer forint, abból azért már kijöhet egy nyaralás. De hogyha mondjuk valaki egy újabb autót szeretne, és arra mondjuk egy nagyobb összeget, 8 millió forintot szeretne felvenni szintén 7 éves futamidőre, ott azért 11 millió forint fölött van a legolcsóbb esetben egy picivel a teljes visszafizetendő összeg, és 12,5 millió, hogyha valaki a legrosszabb ajánlatot választja, az azért már több mint 1,5 millió forintos differencia. Ebből meg már egy nagyon-nagyon jó nyaralás is kijöhet, tehát a körültekintő hitelválasztáson rengeteget lehet spórolni.
0: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően marad a felhős idő néhány órás napsütéssel. Többfelé alakulhat ki eső zápor, zivatarra a keleti országokban akár felhőszakadás is. Így ilyenkor a szél megélénkül. A hőmérséklet most 20 és 26 fok között alakul, éjjel 15 és 20 fokra számíthatunk.
0: Sporthírek a 94.2.
2: Szabó Vilmos, a budapesti labdarúgó bajnokok ligája döntő projektvezetője csak pozitív visszajelzéseket kapott az Európai Szövetségtől, illetve a fináléban érintett két csapattól, a Paris Saint-Germaintől és az Arsenaltól. Budapestre több mint 2600 landolási igény érkezett, mondta, ebből úgy tudtak erőn felül 800-at teljesíteni, hogy a magyar fővároson egy átlagos napon 300 gépet fogad, így a környező országok repülőtereit is be kellett vonniuk. A stadionon kívül 20 ezer ember nézte meg a BL döntőt, és már két órával a kezdés előtt megtelt a Hősök terén lévő szurkolói zóna 10 ezer emberrel, plusz 10 ezer ember pedig az Andrássy útra megnyitott szakaszon nézte a meccset. A Paris Saint-Germain szombaton 1-1-es rendes játékidő és hosszabbítás után végül 11-esekkel győzte le az Arsenalt, és védte meg az ezzel címét a Puskás Arénában rendezett döntőben. Bódis Tamás új magyar csúcsot ért el Lengyelországban rendezett 100 kilométeres ultrafutó versenyen. 6 óra 20 perc 4 másodperc alatt teljesítette a távot. 11 percet faragott Bogár János 1999 óta fennálló rekordján. Az egészen kiemelkedő 3 perc 48 másodperces kilométereket átlagoló ultrafutó nem csupán országos csúcsot javított, hanem egyúttal meg is nyerte a versenyt, 19 perccel megelőzve a második helyezettet. 63 klub képviseletében 800-an indultak a karatésok hétvégi országos bajnokságán, amelynek az Uton Megyere úti jégcsarnok adott otthont. Itt búcsúzott versenyzői pályafutásától az olimpiai bronzérmes és világbajnok ezüstérmes Ás Pataki Gábor, aki egyúttal a 84 kg-os súlycsoportot búcsúzul meg is nyerte.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: 13 óra 12 perc, romlott az üzleti hangulat májusban. A beszerzési menedzser index az április 50,4-ről ugyan kicsi, de csökkent. Mindez azt jelenti, hogy a válaszadók a feldolgozóipar lassabb bővüléséről számoltak be. A beszerzési árak emelkedtek, de mérsékelten a részindexek többségében csökkent az érték. Az Ignanium Allianz Kft. Ügyvezető elmondta, bár az új rendelések és a termelési adatok nem biztatóak, a foglalkoztatás bővült, ami viszont pozitívum. Kosztyal Dániel szerint várhatóan a júniusi adat tükrözi majd az új kormány felé támasztott elvárásokat is. Kovács Gergő beszélt vele.
4: Mennyire mondható jónak a májusi beszerzési menedzserindex?
3: Igen, 50,2 lett a BMI, ez a május értékek közül egyébként az ötödik legkisebb, amióta 1996 óta elkészül a magyar feldolgozóipari BMI. Azért azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon alacsony adat. Ugye 50,4 volt áprilisban az adat, tehát egy 2% pontos csökkenést tapasztalhatunk, és hát épp hogy az 50 pontos határ fölött van az index, tehát azt mondhatjuk, hogy bár a számadat enyhe bővülést mutat, azért inkább alassulás felé halad a magyar feldolgozóipar.
4: Ez gyakorlatilag technikailag növekedés, de valószínűleg ez inkább ilyen stagnálás közeli állapot. Az mennyire fontos, amit említett, hogy az index a hosszú távú májusi átlag alatt van?
3: Azért fontos, mert ugye ez az kiigazításnál a nyers indexből mindig kinyerjük a végső BMI indexet, ami ugye a szezonálisan kiigazított index, tehát egy historikus alacsorunk van, és hát ahhoz képest az alacsonyabb indexek közül való a májusi, tehát azt gondolom, hogy azért fontos.
4: Ugye nem muzsikált jól az elmúlt hónapokban az ipar, feldolgozóipar. Ez mennyire követi le a valóságot, ez az index úgy általában? Tehát mennyire kell ezt óvatossággal kezelni, ezt a minimális bővülést?
3: Hát mindig ugye az adott tárgyhónap felétől a tárgyhónap végéig készítjük a felmérést, tehát a felmérés is egyébként a múlt hétig zajlott, úgyhogy azért azt lehet mondani, hogy a BMI elég napra készen tudja mutatni a gazdaság helyzetét, bár azok az egyébként pozitívnak értékelhető hírek, mint az uniós források hazahozatala még valószínűleg nem jelent meg az indexben, hiszen az egy múlt heti hír, úgyhogy egyébként meg annak a fejleményét is valószínűleg majd a júniusi válaszadói megkérdezések során tudjuk majd látni. Tehát azért azt tudjuk mondani, hogy napra kész.
4: Részadatokban van, ami optimizmusra ad okot, ami nem lehet vita tárgya?
3: Ugye a BMI Indexnek 5 részindexe van, ezek különböző súlyal szerepelnek, és így áll össze a súlyozott számtani átlag nyomán a BMI Index. Azt tudjuk mondani, hogy az újrendelésnél és a termelésnél is bár pozitív mindkét index, de az újrendelés 4,7% ponttal csökkent, a termelés pedig 2,2% ponttal csökkent, tehát azok azért annyira nem biztatóak. Cserébe egyébként a foglalkoztatás most bővült, és majdnem 5% ponttal emelkedett, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy azért bizakodásra ad okot. Azt lehet mondani, hogy az árak emelkedése is kicsit mérsékeltebb volt, és azt mondták a vállalatok, hogy a gyenge kereset ellenére igyekeznek készleteket felhalmozni, úgyhogy hogyha mondjuk a kereslet és a beruházási döntések is beindulnak, akkor a vállalatok készek ezeket teljesíteni, ami azért jó hír.
4: Az uniós pénzek hazahozatalát is említette, amiről hát nemrég volt egy konkrétabb, megfoghatóbb, megállapodásszerű dolog. Ez a májusi BMI Index tükrözi a várakozásokat, amit az új kormány kapcsán megjelent?
3: Azt gondolom, hogy részben tükrözheti, hiszen többen mondták, hogy bizakodóak. Még magát az uniós pénzekkel kapcsolatos döntést, hiszen ez egy nagyon friss hír, én azért azt gondolom, hogy nem tükrözi, mert azért addigra a felmérés nagy része már befejeződött a BMI-nél, de a júniusi adatban mindenképpen meg fog jelenni, és mi is azt várjuk egyébként, hogy ez egy lendületet adhat a gyenge keresletnek, illetve a beruházási döntésekre is egy pozitív hatást gyakorolhat.
4: Ha már ezen a vonalon maradunk, a bizonytalan piaci környezet változhat olyan irányban az új kormány intézkedései után, amit már a vállalkozások is üdvözölnek?
3: Én azt gondolom, hogy igen, ugye alapvetően azt láthatjuk, hogy a termelési kapacitásokkal és a készletekkel nincsen baj. A felhalmozódó készletek azért azt is jelentik, hogy gyengébb a kereslet, hogyha egyébként az új kormány és az új gazdaságpolitika is megpróbálja beindítani a keresletet, akkor szerintem ez egy olyan változás lehet, ami mindenképpen pozitív a feldolgozóiparnak, igen.
4: Igen, és ha arról beszélünk, hogy mit vár a piac az új kormánytól, gondolom talán az egyik legnagyobb kérdés, hogy az energiaköltségekkel mit kezdenek.
3: Így van, ugye a beszerzési áraknál nem is csak a termékeket említik a válaszadók, hanem azt is, hogy az energiaköltségek is folyamatosan emelkednek, úgyhogy ez is mindenképpen egy olyan terület, ahol mi is változást várunk, hogy kicsit olcsóbb lesz a beszerzés, és olcsóbb lesz az energia is.
4: Foglalkoztatási index ismét 50 pont fölé került. Ez összhangban van azzal, amit az elmúlt hónapokban látni a munkaerőpiacon?
3: Ugye az előző hónapban például zsugorodást mutatott a foglalkoztatás indexe, azért azt gondoljuk, hogy igen, hiszen azért most indulnak be a nyári foglalkoztatások, és hát ugye annak ellenére, hogy kevesebb a rendelésszám, még mindig azt lehet mondani, hogy azért folyamatosan stabilizálódik a foglalkoztatás.
4: Ugye több terméknél is hiányról számoltak be a válaszadók. Gondolom én, hogy ezek annyira nem is már elszigetelt problémák, mint ez ilyen szélesebb ellátási lánc probléma jelent meg.
3: Igen, abszolút. Ugye 7 vagy 8 termékkel kapcsolatban jeleztek hiányt a válaszadók, ezek azért nagy részt olajszármazékok, tehát azért a hormuzi szoros érintő válság azért érezheti a hatását. Egyébként ezek a termékek azok, amelyeknek az ára is emelkedett. Ezt is kíváncsian figyeljük, hogy reméljük, hogy júniusban ez azért jobb lesz.
2: Kosztjál Dániát, az Országos Logisztikai Beszerzés Készletezési Társaság elemzőjét hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Enyhe emelkedést látunk a boxban, 2,1%-os pluszban, 134.913 ponton az index. A forgalom átlépte a 9 milliárd forintot, a Richter az egyetlen, amely mínuszban 1,5%-kal 12.650 forinton. A MOL 1,1%-kal 3.896 forintra emelkedett, az OTP 3,1%-kal 41.690 forinton, a Telekom 1% fölötti pluszban 2.658 forinton, a Forage 3,2%-os pluszban, de itt meg kell jegyezni, hogy reggel 5% fölött is járt. A forint nem nagyon mozog, egy picit gyengült reggelhez képest, de pár fillérről van szó. Egy euróért 354 forint 40 fillért kell adni, egy dollárért 304 forint 30 fillért kérnek, egy svájci frankért 388 forint 20 fillért. Európában vegyes a kép, London enyhe mínuszban 2,1%-kal. A spanyol index az most elindult lefelé, pár pontos mínuszban. A DAX index 2,1%-del, Párizs 1,1%-kal van feljebb, az olasz is hát, éppen hogy a tegnapi záróértékéhez közelít. Ázsiában ennél izgalmasabb volt, ha lehet ezt mondani. 9,1%-os pluszban zárt Japán és Hongkong, 3,1%-os mínuszban Shanghai, India pedig 7,1%-kal ment lejjebb a kereskedés végére, Szingapúr pedig pihent, hiszen nem volt nyitva. Az olajárak nem mozognak, $90.60 az észak-amerikai könnyűolaj a VT jegyzés ára, és $94 a Brent. Ez 3% fölötti emelkedés mindkét esetben, de hajnalhoz képest gyakorlatilag alig tartó mozgás jelent. Az arany 1,3%-os mínuszban $4,535 áll. A mezőgazdasági termelő árak közül hát most drágább a kakaó, 3%-kal, a cukor 2,5%-lel, a kávé meg 1,2%-del, és a gyapot is drágult. A többiek is emelkednek, de nem ilyen mértékben, és nagyon enyhe pici mínuszban a kukorica. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama pedig 3,8%-os pluszban, ez pár centes mínusz jelent, $47.70 áll július végi szállítással. Erősebb szezonra számítanak idén a magyar kempingek. A szövetség elnöke szerint a turizmusnak ezen formája egyre népszerűbb. A vendégek ugyanis keresik a természet közeli, mégis komfortos nyaralási formákat. Nyáron továbbra is a vízparti helyszínek a legnépszerűbbek, Balaton-Velencei tó, Tisza-tó. Az árak viszont csak mérsékelten emelkednek, ez jó hír. Ugyanakkor a kempingek sok szolgáltatással próbálnak versenyezni. Varga Katalin Kecső Rihárd faggatta.
5: Az elmúlt időszakban sok szó esett már a nyárról a tekintetben, hogy mi várható a turizmus szempontjából, főképp a szállodákról beszélgettünk, viszont egy érdekes téma az is, hogy mi a helyzet a kemping szezont illetően, mi a helyzet a kempingezőkkel, mert hogy szép számban vannak olyanok is, akik ezt a fajta üdülést választják.
6: Igen, szerencsére egyre népszerűbbé válik ez az üdülési forma, reneszánszát éli. A turizmus egészen mindenképpen dinamikusan növekvő iparág, és ezen belül is a kempingturizmus még rátesz egy lapáttal, és még jobban bővül, és reméljük, hogy ennek a hatásait élvezhetik idén a magyar kempingek is. Ugyanakkor azt azért el kell mondani, hogy a kempingeknek pont az előnyük és a fő jellemzőjük, hogy nagyon sokfélék és egészen sokféle vendégszegment szolgálnak ki eltérő szállástípusokkal, és valószínűleg ezek a szállástípusok is eltérően fognak viselkedni az évben. Az emberek egyre inkább mozdulnak az élmény alapú szolgáltatások és a magasabb komfortfokozatú szállások, mint a mobilházak, üdülőházak felé, vagy a glamping sátrak, glamping, egyéb glamping lehetőségek felé, és egyre inkább keresik az olyan szolgáltatásokat is, mint a családbarát vagy kutyabarát kemping, tehát egyre nagyobb igény van valódi, minőségi kemping élmény elérésére.
5: Mire számíthatunk az idei szezonban a magyar tekintetben, gyengébb, vagy legalább hasonló forgalom várható, mint mondjuk tavaly? Vagy esetleg erősebb?
6: Én úgy gondolom, hogy egy kicsit erősebb, mindenképpen arra számítunk, hogy kicsit erősebb. Lehet, hogy ez nem teljesen egyenletesen fog eloszlani a különböző típusok között, de úgy gondolom, hogy rosszabb szezonra senki nem számít idén talán, mint eddig. A kempingek viszonylag reziliensek, viszonylag ellenállóak sokféle trenddel, gazdasági hatással szemben, annak köszönhetően, hogy a különböző szállástípusaik és a különböző szolgáltatások egészen különböző vendégszegmensekre épülnek, és ez idénre is egészen biztosan, hogy nagy erőt fog adni nekik.
5: Előfoglalásokból mi látszik már, mely időszakok lehetnek a legerősebbek?
6: Kempingezés az egész turizmus szezonális természetesen, de a kempingezés ugye az időjárásnak egy kicsit jobban kitett. Tehát egyértelmű, hogy ez azért jobban koncentrálódik vendégészaka számkereslet minden a nyárra és a nyári időszakra. Ennek ellenére évről évre, és ez igaz az idei évre is, sikerül javítani az elő- és utószezoni számokon is. A kempingeknél az előfoglalások nagyon pozitívak idénre is, de azt azért tudni kell, hogy a szállodákkal ellentétben a kempingeknél nagyon magas a belső vendégek aránya. A belső vendégek pedig különösen időjárásérzékenyek, és különösen, hogy mondjam, a minőségi szolgáltatásokat keresik. Tehát olyan helyre szeretnek menni, ahol ne adj Isten több kemping van egymás mellett, meg tudják nézni, melyik passzol leginkább az ő családjuknak, az ő baráti társaságuknak, hol tudják legjobban megvalósítani azt a nyaralást, amit ők megálmodtak. És az ő viselkedésük nem leszűrhető az előfoglalásokból. Elég jó jósolható a tapasztalatokból, de az előfoglalások rájuk nem fognak utalni.
5: Kik választják most leginkább a kempingeket idehaza? Leginkább gondolok itt a családokra, párokra, esetleg nyugdíjasokra, talán fiatalok. Kik itt a legnépszerűbb célközönség?
6: Ó, ezek mind. Részben azért, mert minden kemping különböző jellegű, különböző stílusú, ezért minden vendégkör megtalálja a maga ízlésének megfelelőt, részben pedig azért, mert egy-egy kempingen belül is sokféle szállástípust találunk. Nagyon-nagyon népszerű a kempingezés a családok és a családos utazók körében, hiszen ez a kötetlen nyaralási forma a gyerekekkel lehetővé teszi, hogy az egész család maradéktalanul jól érezze magát. Mondok egy példát, nincs még egy olyan szállásforma, ahol meg tudja tenni mondjuk az édesanya az, hogy a háta mögött a lakóautóban, sátorban, mobilházban, glamping sátorban alszik az egyik gyerek, a másik az biciklizik szabadon a kempingben, de a fél szemét rajta tudja tartani, miközben ő meg tulajdonképpen ül az árnyékban a teraszon és szürcsül egy aperolt. Ezek az életérzések a családokat nagyon vonzák. Nagyon vonzák a családot azok az emberi szövetek is, amik egy kempingben kialakulnak, azok a kapcsolatok, azok az emberi nyitások, barátságok, viszonyok, amik kialakulnak, és ez a családosoknak különösen segít a gyerekekkel kapcsolatban. Nagyon népszerű a fiatalok körében is. Itt elsősorban az aktív turizmusért, a természetjárásért, a vízisportokért rajongók szokták a kempingeket keresni, és sokan szeretik, akik egészen egyszerűen egy jó kompromisszumnak tartják a természetközeliség és a komfort kielégítésének megoldásait, amit a modern kempingek már nyújtanak, de a termálkempingek a nyugdíjas vagy a kicsit idősebb korosztályból szedik a vendégeiknek a nagy részét, akik viszont nagyon jó vendégek, általában hosszabb ideig tartózkodnak, kiszámíthatóak, és nagyon sokszor el is kerülik a nagyon forgalmas időszakokat, hiszen ők nincsenek munkához vagy iskolai szünetekhez kötve. Tehát igazából tényleg őszintén mondom, hogy mindegyik szegmensből tudnak a kempingek építkezni, és mindegyik szegmensre tudnak építeni. Ez természetesen feladat is, hiszen értékesítésben és marketingben is meg kell találni mindezeket a szegmenseket. Ezért Magyarországon kicsit küzdeni is kell, mert Európában sokkal nagyobb arányú részét teszi ki a kempingturizmus a turizmusnak, mint Magyarországon. Magyarországon egy kicsit még mindig adódnak előítéletek a kempingezéssel szemben, de a tapasztalat az, hogy aki bármilyen okból egyszer ellátogatott egy kempingbe, azoknak nagyon nagy része szerelmesévé válik ennek a kötetlen természetközeli valódi élményeket nyújtó nyaralási formának.
5: Helyszín szempontjából mely a legnépszerűbb helyszín, és mik vannak a top listán?
6: Nyáron egyértelműen a vízparti kempingek szokták azért vinni a prímet. Magyarországon egyértelműen azért a Balaton, Velencei, Tó-Tisza-tó környéke, amik népszerűek, de nagyon jó vendégeményt tudnak ilyenkor nyújtani az erdei kempingek is, a nyugalom és a hűs és a természetközeliség kedvelőinek. A termálkempingeknek egészen kiegyensúlyozott a kereslete, ők sokkal jobban szét tudják osztani a szezonra, tehát nekik nem annyira kiugró a nyár, mert hogy egy sokkal jobb elő- és utószezont tudnak produkálni a jellegükből és a fő vonásaikból fakadóan.
5: Árak tekintetében mire számíthatunk idén?
6: Gyakorlatilag minden kemping próbál azért legalább az inflációval lépést tartani, de nem nagyok az áremelések, nem tűnnek olyan mértékűnek, amik esetleg a vendégeket elriasztanák. Mindenképpen versenyképes árak ezek a többi szállástípussal, akár szállodával, akár magánszállásokkal szemben. Főleg, ha figyelembe vesszük azt is, hogy mennyi szolgáltatást nyújt a kemping területén belül, kezdve a bográcsozás mostól a bérelhető fürdőszobán, bérelhető hűtőn, a mosógépen, a strandröplabda pályán, a csocsón, a minigolfon, az animáción, medencén, súp, szörfkölcsönzőn, hú, nem is tudom, hogy miket soroljak. Tehát azok a szolgáltatások, amiket tudnak nyújtani a kempingek, ugyanazért, hogy alacsonyabb árért sokkal többet is tudnak nyújtani.
2: Az elmúlt percben a Kemping Szövetség elnökét, mégpedig Varga Katalint hallották. És mindjárt 13:30, Kecső Ricsi pedig jön a legfrissebb hírekkel. Például azt elmondja, de lehet, hogy nem, de én elmondom, hogy 3,2%-kal nőtt Szerbia GDP az első negyedében, mihez tartás véget. Megköszönöm figyelmüket, pénteken találkozunk, addig is vigyázzanak magukra.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
8: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Egy perc elmúlt 13:30, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárd. Leváltják Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Erről beszélt délelőtt Magyar Péter miniszterelnök a Sándor Palota előtt. A kormány fő elmondta, Súlyog Tamás továbbra sem hajlandó lemondani tisztségéről, ezért a Tisza kormány az alaptörvény módosításával fogja elmozdítani pozíciójáról. A módosítás az összes közjogi méltóságot érinti majd. Az új elnök hivatalba lépéséig az országgyűlés elnöke látja el az államfői feladatokat. Egyébként az országgyűlésben most zajlik a miniszterelnök felszólalása, és többek között beszélt arról, hogy történelmi eredmény született Brüsszelben. Ugye az uniós források hazahozatáról tájékoztatja az országgyűlést éppen élőben. Elsősorban politikailag indokolható egyes tisztségviselők leváltása egy ilyen történelmi helyzetben. Erről beszélt az Euronews-nak adott interjújában Baka András, a legfelsőbb bíróság 2012-ben elmozdított elnöke. Az egykori főbíró szerint az érintett állami vezetők tevékenysége még a jelenleg hatályos alaptörvény szabályaival sem volt összhangban, és fennáll a lehetőség, hogy politikai kinevezetként a szükséges változások útjába állnak. Baka András a tisztségviselők leváltását egyszerű és utolsó alkalommal történő intézkedésként tudja elfogadni, amelynek célja nem a magyar alkotmányos gyakorlat megtörése, hanem éppen annak helyreállítása lehet. Közben a kormányfő egyébként találkozott a jegybank elnökével is ma, Magyar Péter megválasztása óta először egyeztetett Varga Mihállyal. A megbeszélésen szóba került a forint árfolyama, a hazai gazdaságpolitika, az uniós források hazahozatalának alakulása, valamint az MNB korábbi vezetésének tevékenysége miatt tett büntető eljárások aktuális helyzete. A héten hétköznap is látogatható a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzése szerint már az első hétvégéken kiderült, hogy az érdeklődés óriási. Az időpontok általában néhány perc alatt elfogytak, tömegek akarták megnézni Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyét. Így a héten átmeneti jelleggel, holnaptól péntek reggel 10 és este 6 óra között hétköznap is látogatható lesz a két épület.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödéssel 134.945 ponton áll. A részvénypiac forgalma 9,3 milliárd forint. A vezető részvények közül a Richter 1,5%-kal gyengült 12.650 forintig. A MOL 1,2%-ot erősödik 3.900 forintra. Az OTP 3,1%-os pluszban 41.690 forinton. A Magyar Telekom pedig 1,1%-kal emelkedik 2.660 forintig. A budapesti értéktőzsde májusi részvénypiaci forgalma 511,6 milliárd forintot ért el. Kiegyensúlyozott kereskedési aktivitás mellett zárta a BÉT az azonnali részvénypiaci forgalmat. Napi átlagban 26,9 milliárd forintos kereskedési volument jelentett. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 304 forintot és 60 fillért kérnek. Európában vegyes a kép, London 2,1%-ot gyengül, Madrid 3,1%-ot, Milánó pedig stagnál, ahogy egyébként Párizs is, és a frankfurti DAX Index 3,1%-ot erősödik. Ami az olajárakat illeti, emelkedés van egy kicsit, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordóként 90,5 dollár, a Brent 93 dollár 80 centbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
5: Alapvetően felhős időnk lesz, néhány órás napsütéssel, több felé alakulhat ki eső, zápor vagy zivatar, a keleti ország részben még felhőszakadás is lehet. A szél megélénkül, a hőmérséklet estig 20-26, éjjel pedig 15 és 20 fok között várható. A fővárosban most 20 fok van. Fél 2:05 perccel köszönöm figyelmüket, most jön a Kultúrtrend magazin, hírekkel pedig majd 2 órakor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
9: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Koncert.
10: Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Fonogram díjas Gruppenswing, Magyarország egyik legismertebb swing és boogie show zenekara. Jubileumi koncertjüket a Várkert bazárban tartják június 7-én vasárnap 19 órától. Az eseményről Mujahid Zoltánt hallják.
11: Azért a 20 év anyaga, ugye tulajdonképpen ez 50-60 dal, amit a zenekar saját repertoárját ugye leképezi. Ilyenkor ugye le kell ülni és meg kell beszélni ugye a zenekarral, hogy melyek azok a dalok, amiket mindenféleképpen szeretnénk eljátszani. És hát ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy színessé is tegyük a koncertet. Ugye a zenekar a swing érából indult ki, ugye a 30-as években, amikor a Big Band megjelent, ugye azt tükrözzük, ugye a zenekar felállása az úgy néz ki, hogy van egy alapritmus szekció, dob, basszusgitár, gitár és zongora, illetve van egy fúvó szekció. Ugye azok hozzák ezeket a swinges aranzsokat, amitől nagyon-nagyon egyedivé válik a zenekar. És én ugye az énekes viszem bele a saját kis egyéniségemet. A koncert különlegessége az, hogy a saját dalok mellett játszunk a swing érából is dalokat, például Frank Sinatra, New York klasszikustól idézzek, de aztán van egy olyan lemezünk, ami nem is annyira régen jelent meg néhány évvel ezelőtt, a Respect, ami ugye tiszteletet jelent. Olyan előadóknak a dalaihoz nyúltunk, mint például Queen vagy Elton John, akinek a dalait újra gondoltuk és swingesítve feldolgoztuk. És teljesen egy egyedi új köntösben egy egyedi hangzást kaptak, és azt látjuk, hogy a koncertjeinken ezekre a dalokra nagyon-nagyon-nagyon lehet bulizni, szóval minden olyan érdeklődőt várunk, aki még nem is ismer minket, de szereti ezt a zenét, jöjjön el és nézze meg, mert nagyon-nagyon izgalmas lesz, annál is inkább, mert nem csak zenélni fogunk, hanem táncolni is fogunk, lesznek koreográfiák, amire most nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és így azt gondolom, hogy a zenekar egy szintet is lép magához képest is. és nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy egy ilyen patinás helyen tudjuk a 20 éves jubileumi koncertet megünnepelni. Lesz a koncertnek egy olyan eleme, amit még soha korábban nem csináltunk, és nagyon-nagyon izgatottak vagyunk, hogy az tényleg úgy süljön, ahogy szeretnénk. Szóval lesz egy meglepetés elem, ami szerintem nagyon nagyot fog ütni, hogyha jól sikerül.
7: Fesztivál. A tatai vár meglepetésszerű visszafoglalásának és egy újszerű hadieszköz bevetésének állít emléket a június 5-én kezdődő tatai patara hadijáték, ahol az 1597-es csatát játsszák újra több száz korhű ruhába öltözött hagyományőrzővel. Az esemény Közép-Európa egyik leghitelesebb történelmi rekonstrukciója. A rendezvény a nevét egy különleges ostromtechnikai eszközről, a petárdáról, azaz korabeli nevén a pataráról kapta. Gróf Pálffy Miklós Dunán inneni főkapitány hadai 1597. május 23-án hajnalban egy patarával zúzták be a kaput, majd a meglepetés erejét kihasználva visszafoglalták a várat. A hadieszköz bevetése a fesztiválon vasárnap délután 4-kor a várudvarán lesz. A tatai patara 3 napon át a vár és az Eszterházy kastély környékén az öreg tó partján zajlik. A programok csúcspontja az ostromjáték. Több száz magyar és külföldi hagyományőrző vesz részt a csatákban, ahol lovasrohamokat és gyalogsági összecsapásokat láthatunk. A vár tövében felépített sátortáborokban az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a 16. századi katonák és családjaik mindennapjaiba. A hagyományőrzők valóban ott laknak néhány napig, korhű edényekben főznek, tisztítják fegyvereiket és gyakorlatoznak. A deák patara és a kézműves vásár a korszak polgári és népi oldalát mutatja be. Korabeli receptek alapján készült ételek és borok várják az éhes vendégeket. Dudások, lantosok és historikus énekmondók gondoskodnak a hangulatról, táncházzal egybekötve a legkisebbeknek vitézi próbákat, bábszínházat és korabeli játékokat szerveznek.
12: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
13: Termelői piacok a Dunántúlon. Kosárral a Balatontól Zalaig. A Balaton felvidéki reggeleknek saját ritmusuk van. A Tihanyi piacplacca a Tihanyi rév mellett található, és áprilistól decemberig minden szombaton megtelik emberekkel. Nem csak a levendulás dombok miatt vonzó úti cél, hanem azért is, mert itt a termelők személyesen kínálják portékáikat. Sajtokat, szörpöket, pékárút, szezonális zöldségeket, kézműves termékeket. Vásárlás közben könnyen szóba elegyedhetünk a készítőkkel, és megtudjuk, mikor érdemes visszatérni az adott finomságért. A Tihanyi piacplac nem egyszerűen egy piac, hanem találkozási pont a Balaton felvidéken. Élelmiszer, kézműves termék, régiség vagy lakáskultúra, minden stand mögött valódi érték és személyes történet áll. Amikor még nincs strandszezon és hajóforgalom, a plac lesz a térség társasági élete. Itt találkoznak a baráti körök, szomszédok, városiak és környékbeliek. A Keszthelyi piac egész évben működik, így nem csak nyáron, hanem csendesebb hónapokban is betérhetünk ide. A standokon a Balaton nyugati medencéjének termékei sorakoznak, a halaktól a házi lekvárokig. Innen könnyen átsétálhatunk a belvárosba vagy a múlóhoz, így a piacozás egész délelőttös programmá bővül. Néhány kilométerrel arrébb a hévízi termelői piac a fürdőváros nyugodtabb arcát mutatja. A tó környékén sétálva jól esik megállni egy pohár frissen préselt lére, vagy egy helyben készült péksüteményre. A piac kisebb léptékű, de épp ez adja a hangulatát. Itt tényleg ráérősen válogathatunk. Ha a Balaton felvidéken járunk, irány Káptalantóti. A Liliomkert piac régóta fogalom a térségben. Vasárnaponként már kora reggel megtelik a falut. Zöldségek, termelői sajtok, kézzel készült portékák váltakoznak a standokon. Nem véletlenül töretlen a piac népszerűsége, utánozhatatlan a különleges mesebeli hangulat, amint a zegzugos, árnyas fák között sorakozó apró standok keltenek. A háttérben a tanúhegyek rajzolódnak ki, így a bevásárlás itt szinte kirándulás. A Fonyódő piac a Balaton egyik legnagyobb vásártere, ahol a termelők mellett régiségárusok és kézművesek is megjelennek. A kikötő közelsége miatt könnyen összeköthetjük a piacozást egy vízparti sétával. Ugyanígy érdemes betérni a Balatonalmádi piacra is, ahol a parti nyaralás mellé friss alapanyagokat szerezhetünk be egy esti főzéshez. A Balatonfelvidék kisebb településein különösen erős a közösségi jelleg. A hegymagasi piac Szigliget közelében családias hangulatával hívogat. A helyiek és a környéken nyaralók együtt válogathatnak a standok között, miközben a háttérben feltűnik a vár sziluettje. Zala felé haladva a piacozás újabb arcát ismerhetjük meg. A piac a kertben Nagykanizsán zöld környezetben található, a hangulat kertvárosi. Itt a hangsúly a termelői jelenléten és az átlátható szezonális kínálaton van. A piac egész évben minden péntek délután nyitva van, és gyakran közös.
9: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
14: Amszterdamban esett a Dunába. Sági György könyvének elején az olvasó egy súlyos vad összecsapás közepén találja magát, amikor 2024. novemberében Amszterdamban az Európa Liga mérkőzés után palesztin párti tüntetők támadtak az izraeli foci csapat szurkolóira. Innen fejti vissza a szerző a holokauszt túlélő Lili családjának életét, Máté Szalkától Amszterdamon át New Yorkig, a zsidó sors sok évezredes hányattatásait boncolgatva.
15: Többször voltam már Amszterdamban, és én nekem nagyon tetszett, jól éreztem ott magam, és hát az ember, amikor jól érzi magát, akkor nem tudja elképzelni azt, hogy itt egy nap múlva, egy hét múlva, bármikor olyan események történhetnek, amik miatt nem érezni jól magát ebbe a városba, és hogy mivé változhat egy pillanat alatt, ebből indult ki ez a könyv, hogy annyira nem vagyunk urai a helyzetnek, hogy bármikor bármi megtörténhet.
14: Uh-huh. Ahogyan leírja, egy pillanat alatt elszabadul a pokol. Ugye a palesztin párti tüntetők csaptak össze az izraeli foci csapat szurkolóival, és én néztem újságcikkeket erről, azért másképp írtak róla, mint ahogyan az önkönyvében megjelenik.
15: Ez egy érdekes dolog. Ugye utólag a rendőrség olyan közleményt adott ki, ott kint Amsterdamban, hogy hát az izraeli szurkolók is hibáztathatók amiatt, hogy lengettek zászlókat, hát de ez egy szokásos foci meccs, és hogy nem csak a meccsen, hanem bent a városban és a meccs előtt, után, és hogy ez provokáció volt. Egyébként tavaly évvégén, Angliában most már meg nem tudom mondani, melyik, a város az Birmingham volt, de melyik foci csapat, talán a Aston Villa volt, de ezt nem tudom, ugye játszott volna egy izraeli csapattal, és a helyi rendőrség úgy döntött, hogy nem engedélyezi az izraeli szurkolóknak a jelenlétét a foci meccsen. Most éppen emiatt Angliában mindenféle vizsgálat van, kormányzati szervek részéről, hogy helyes volt ez a döntés, vagy sem. De az a borzasztó, hogy bizonyos értelemben meg lehet érteni, amikor a rendőrség azt mondja, hogy nem akar egy olyan helyzetet újra látni, ami Amsterdamban történt. Hogy ez most kitehető felelőssé vagy ki nem, az egy külön dolog, de ettől függetlenül, hogy egy izraeli foci meccs utáni események ezt váltsák ki, azt, amit kiváltottak Amsterdamban, az egy egészen döbbenetes. Igazából ez a könyv arról akart szólni, hogy az antiszemitizmus Európában jelen van, Izraeltől függetlenül.
14: Hogyan csúszik össze az, amit ebben az amszterdami eseményben egy áldozat megél, azzal, amit annak idején megélt a II. Világháború idején, amikor föltoloncolták a Dunán egy pallón, egy uszályba, minden mindennel összeér az ön regényében, és mindig ugyanaz a forgatókönyv.
15: Nekem 10 éves korom még semmiről sem meséltek otthon, 10 éves koromban tudtam meg egyáltalán azt, hogy zsidó vagyok, és addig nem voltak történetek sem. A Dunán, ugye az uszályos történet, a Gönyűnél, ami történt, arról később, már jóval később, miután egyáltalán megtudtam, hogy zsidó vagyok, az édesanyám mesélt, ő abban a menetben volt, amelyiket gyaloghajtották Budapestről Ausztriába, és ott ők a Duna mellett mentek, és egyik éjszaka Gönyűn három uszára felhajtották őket éjszakára, és a három uszájból az egyiket egyébként elsüllyesztették, tehát az anyámnak a szerencséje volt, hogy ugye nem azon volt, és anyám erről mesélt. Ami Amsterdamban volt, az ugye a Amsterdamnak azon a részén volt, amikor a csatornák mellett, a vizek mellett történtek ezek, amik történtek.
14: Hogy motorosok beletuszkodták az embereket.
15: Igen. És hogy ez annyira számomra összekapcsolódott, hogy nem az, hogy semmi sem új, hanem hogy minden erre rá lehet ismerni. Tehát azért kell, hogy a történeteket ismerjük, hogy tudjuk azt, hogy megtörténtek már dolgok.
14: És ugyanígy minden újabb szereplő története valahogyan összeér a világban már megesett ugyanilyen jellegű erőszakos cselekményekkel, borzalmakkal, tehát a holokausztól a spanyol inkvizíción át. Szóval ezeket mindig fölidézi, és ezek így periódikusan visszatérnek.
15: Ez így van, mert hogy én azt gondolom, hogy sok minden változik, de az emberi mentalitás, gondolkodás az azt hiszem, hogy évezredek óta ugyanaz. Tehát ugyanúgy a modernitás, illetve a hagyományokkal való szembenézés, vagy nem szembenézés, hogy hogy éltünk 1000-2000 évvel ezelőtt az őseink, hogy ugyanezt végigélték, vagy nem élték végig, most nem csak zsidókról, hanem bárkiről. Tehát, hogy ez valahol ott van bennünk, én nagyon hiszek abban, hogy a gének elraktározzák a dolgokat a későbbi nemzedékekben is. Tehát, hogy bennünk van az, ami sok-sok őseinkkel előbb megtörtént, az más kérdés, hogy csak a rosszak raktározódnak el, vagy a jók is, ez már egy érdekes kérdés, de én hiszek abban, hogy ezek valahogy tovább élnek bennünk, és ezért én azt gondolom, mivel az emberi gondolkodás, mentalitás sokat nem változott, vagy nem változik. Ezért tudni kell azt, hogy mi az, ami megtörténhet, és amit figyelembe kell venni, amikor másokkal kapcsolatba kerülünk, hogy most minden lehet nagyon szép, minden jó, de lehet, hogy egy pillanat múlva már egészen más a helyzet. És ezért gondolom azt, hogy ami megtörtént 600 éve Spanyolországban, vagy 150 éve Franciaországban, vagy 80 éve Németországban, az nem zárult le.
14: A szereplők közül ugye van a narrátor, van egy én a fejezetekben, és van még négy szereplő, de sokkal több tulajdonképpen, mert ők is mesélnek barátokról, családtagokról, felmenőkről. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi a konkrét, valós történet ebben.
15: Ugye a mi családunk egy nagy család. Anyám még 17-en voltak testvérek, vagy 17-et szült a nagyanyám. Az anyám volt a 15-dik, ő a Lilia, aki a könyvbe szerepel. Nyilván sokan elpusztultak, megölték őket a háború alatt, de mivel sokan voltak, ugye meg is maradtak jó néhányan, de a nagyszüleim is egyik 8-an, másik 12-en voltak testvérek, de a nagyapámnak a lánytestvérei, azok a családjuk mind elpusztult. Ők Máté Szálkán maradtak, ők mind Auschwitzba haltak meg. És hát nyilván egy ilyekkora családból azért sokan megjelennek a könyvben. Az amerikai ág, ami elég hangsúlyos, őket ismerem a legkevésbé, sőt őróluk. Igazából szinte semmit nem tudok, mert hogy ők nem sokkal az első világháború után elmentek, az a könyvben le van írva az a jelenet, ami miatt ők úgy döntöttek, hogy azonnal elhagyják ezt az országot.
14: Ugye itt nem szerezhetett orvosi diplomát, mert elüldözték az egyetemről, és Amerikában sem volt sokkal jobb a fogadtatás. És hogy abban az időben, hogy Amerikában mit gondoltak a zsidós

0: megteremteni a gyerekük részére. Nem sikerült, mert hát ugye el kellett hagyni, vagy elhagyták az országot. Kifejezetten, amikor a könyv készült most, akkor szembesültem én is nagy részt ezzel, hogy akkor, amikor Magyarországon a numerus clausus volt, akkor Amerikában is, hát ugye nem államilag szabályozottan, de az egyetemek saját szabályai szerint hát valamilyen formában megpróbálták korlátozni a zsidók jelenlétét az egyetemeken. Ez még azokra az egyetemekre is igaz, amelyeket ma a kimagasló és az ismert amerikai egyetemek, Harvard, Yale, ezeken mind voltak ilyen szabályok. Ezek nem direkt zsidó ellenes szabályok voltak, hanem olyan feltételeket teremtettek, amelyeknek a zsidók kevésbé feleltek meg.
1: Hát ide is lehetne kapcsolni aztán egy olyan megállapítást, amit Lilinek köszönhet az olvasó, hogy mindig csak rólam mondják, hogy zsidó vagyok. Tehát, hogy mindig más ítél meg, miközben ez nem fontos.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy amikor szakmai dolgokról van szó, akkor teljesen mindegy az, hogy kikhez fordulunk, a tudásában bízunk, és amiatt keressük meg. Ez akkor válik fontos, hogy a politikai elvárássá válik, hogy én megítéljek mást valamilyen szempont alapján, és nem csak a tudása vagy a képességei alapján.
1: Arról is sok szó esik a könyvben, hogy ki hogyan éli meg a saját zsidóságát. Azért ott van, hogy Lili ugye nem vallásos.
0: Igen. Ez egy érdekes dolog, mint ugye mondtam, hogy hát én 10 évesen tudtam meg egyáltalán, hogy zsidó vagyok. A családban ez addig nem volt egyáltalán téma, és utána is nem vallási oldalról lett a zsidóság a családon belül megtárgyalva, hanem hogy hát mi egy nép vagyunk. Ebből kifolyólag a vallás az nem volt jelen, később sem. Az is egy valós jelenet volt, azt anyám sokszor elmondta, hogy talán egy széder este, még a háború előtt, az egyik testvére, aki idősebb volt nála, az adi verset szavalt, tehát így is meg lehet élni a zsidóságot, és én így azt gondolom, hogy teljesen megértettem. Nem értettünk sok mindenbe egyet az anyámmal, de ezt megértem, hogy ő így viszonyult a dolgokhoz.
1: Amszterdamban esett a Dunába. Ez a címe Sági György új regényének, a könyv a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az aniveddirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvenced kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anived Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.aniveddirect.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyar alkotmánymódosítási terveket. A brüsszeli testület szóvivője szerint tudnak a magyar kormányfő bejelentéséről, és aktívan nyomon követik a fejleményeket. Magyar Péter ma azt közölte, ha a Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, a Tiszapárt alkotmánymódosítást kezdeményezhet több tisztségviselő mandátumának megszüntetésére. A bizottsági sajtótájékoztatón a magyar Safe védelmi hitelprogram is szóba került. Brüsszel szerint erről technikai szinten intenzív egyeztetések zajlanak, de konkrét menetrendet egyelőre nem közöltek. Lemondott minden párt tisztségéről Őri Péter, a Magyar Szövetség országos elnöke. A felvidéki magyar politikus erről hétfőn közösségi oldalán számolt be. Őri Péter jelezte, hogy a párt tagja továbbra is marad, döntését azzal indokolta, hogy szerinte nem minden szinten történtek meg a korszakváltáshoz szükséges strukturális változások. A politikus szerint a kialakult helyzetben az országos tisztségviselőről való lemondás a politikai kultúra része. Lemondott a civil összefogás közhasznú alapítvány kuratóriumján éléről Csizmadi László. A békemeneteket szervező CÖF alapítója azzal indokolta a döntését, hogy közel 80 éves, ezért átadta a vezetést a fiatalabbaknak. Csizmadi László cáfolta, hogy leváltották volna. A kuratórium ifjabb Domnici Zoltánt választotta meg az új vezetőnek. A távozó elnökre tiszteletbeli elnökként és tanácsadóként továbbra is számítanak. Egy új rákellenes injekció 15 végstádiumú betegnél teljesen eltüntette a daganatot. Az eredményeket a világ legnagyobb rákkutató konferenciáján mutatták be Chicagóban, az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság rendezvényén. Az Amivantamab nevű injekció a rákos daganatokat a betegek több mint egyharmadánál drasztikusan lezsugorította, 15 embernél pedig teljesen elolvasztotta. Olyan esetekben is, ahol a hagyományos kezelések már hatástalanok voltak. A The Guardian beszámolója szerint az eljárás forradalmasíthatja a tüdő, valamint a fej- és nyakrákos betegek ellátását. Találkozott ma a magyar kormányfő a jegybank elnökével is. Magyar Péter megválasztása óta ma egyeztetett először Varga Mihállyal. A megbeszélésen szóba került a forint árfolyama, a hazai gazdaságpolitika, az uniós források hazahozatalának alakulása, valamint az MNB korábbi vezetésének tevékenysége miatt tett büntetőeljárások aktuális helyzete.
0: Tőzsdehírek. Időjárás jelentés.
2: maradunk első körben a tőzsdehíreknél, és majd utána az időjárásról, mert hogy a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-ot emelkedik 134.988 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti a 10 milliárd forintot. A vezető részvények között egyedül a Richter van mínuszban 1,6%-kal 12.630 forinton. A MOL 1,3%-os pluszban 3902 forinton, az OTP 4%-on 41.740 forinton. A Magyar Telekom 8%-kal erősödik 2652 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 304 forintot és 50 fillért kérnek. Az európai börzéket nézve, ott egy kicsit vegyes a kép, London stagnál, egyébként Milánó is, Madrid 1%-os mínuszban. A párizsi CAC-on 2%-ot erősödik, a DAX index pedig 0,5%-os pluszban tartózkodik. És egy pillantást teszünk akkor még az olajárakra is, mert az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordóként $90.40, a Brent $93.70-be kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: És akkor ténylegesen az időjárásról. Alapvetően felhős időnk lesz néhány órás napsütéssel. Több felé alakulhat ki eső, zápor, zivatar. A keleti ország részben felhőszakadás is lehet. A szél megélénkül. A hőmérséklet esték 20 és 26, éjjel pedig 15 és 20 fok között várható. A fővárosban továbbra is 20 fok van. Köszönöm a figyelmüket 2 óra múlt 5 perccel. Most jön a hírek után az Egy életem Babik Edittel. Híreke pedig majd 14:30-kor várom önöket. Itt a Trend FM-en tartsanak velünk a folytatásban is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
1: Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát halljátok, amelyben mai vendégemmel egy napjainkban nagyon népszerű destinációról, Baliról beszélgetünk, méghozzá filter nélkül. És aki a partnerem lesz a mai utazásban, Gót Péter, teológus utazó, rádiós műsorvezető, aki az indonéz állam tanulmányi ösztöndíját elnyerve 2 évig Jogjakartában tanult indonéz nyelvet és kultúrát. Szeretettel köszöntelek, Péter.
3: Én is köszöntelek téged, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Péter, kezdjük mindjárt azzal, hogy jut valakinek az eszébe, hogy indonéz nyelvet, indonéz kultúrát tanuljon. Honnan volt neked az indítatásod ehhez?
3: Igen, ezt nagyon sokan megkérdezték már tőlem, és teljesen indokolt a kérdés, hiszen Indonézia nincs annyira fönt tulajdonképpen az itthoni embereknek a térképén, ha a távol-keletről van szó. Belesodródtam egész egyszerűen. Létezik egy ösztöndíj program, aminek az a neve, hogy Dharmasiswa, és ez, ha jól tudom, most már több mint 3 évtizede elérhető Magyarországról nézve is. Azonban csak egy szűkebb réteg az, aki általában érdeklődik, főként művészeti tanulmányokat folytatók szoktak e felé, az ösztöndíj felé kacsintgatni, hiszen Indonéziában művészeti tanulmányokat is lehet folytatni, nem csak nyelvet és kultúrát lehet tanulni. És akik ilyen tanulmányokat folytatnak, jellemzően ők szokták megpályázni. Abban az életkoromban, amikor kint voltam ezzel az ösztöndíjjal, én ilyen körben voltam, az akkori párom is fotoművész volt, illetve ő még mindig fotoművész, és így gyakorlatilag közel kerültem ehhez az ösztöndíjhoz. De megmondom őszintén, amikor megpályáztam, fogalmam sem volt arról, hogy mi lesz Indonéziában, és mi vár rám, így van.
1: Na hát akkor beszéljünk erről, hogy mi az, ami sokként ért, mi az, ami pozitív volt, és mi az, ami esetleg negatív sok volt.
3: Hát az első és legfontosabb, hogy én úgy mentem ki Indonéziába, hogy az ösztöndíjat megkaptam, és rögtön tudtam, hogy egy évig nem fog tudni hazajönni. Tehát az ember becsomagol egy túrahátizsákba, egy bőröntbe, egy kis kézitáskába, és látja ezt a szoba közepén, ezt a maximum 23 kilónyi csomagot, illetve a kézipodnyászt, és az önmagában már egy sokkoló élmény. Tudom, ez elsőre nem úgy tűnik, mintha Indonézia lenne, de mégis hozzátartozik. mert hogy ezzel kell átrepülni a félvilágot és megérkezni. Én amikor megérkeztem, akkor persze lehetne beszélni arról a kulturális sokról, ami rögtön szembe jött. Már egy addigra kint lévő barátom fogadott a dzsokdzsakartai reptéren, és motorra pattantunk. Ő ült hátul, fölvette az én nagy túrazsákomat, én ültem elől, én a hasamra, a mellkasomra vettem a kistáskámat.
4: Hát akkor rögtön akklimatizálódtál a helyhez.
3: Abszolút akklimatizálódtam a helyhez, és ugye nagyon fontos, hogy Dzsokdzsakarta, bár a műsorunk tematikája főként Bali célozza, de Dzsokdzsakarta Jáván van, Jávának a középső részén található, és nem keverendő össze a fővárossal, Dzsakartával. Szóval egy picit más kulturális közeg Jáva. Na és ott nagyon szembe jött ez a harmadik világbeli rögvalóság. Gyakorlatilag suhantunk a motorral, mellettünk dudáló teherautók, buszok, jobbról, balról a gyönyörű élénkzöld rizsföldek és hajladozó pálmafák. És olyan volt, mintha egyszerre csöppentem volna egy filmbe, egy természetfilmbe, amit addig csak tévéképernyőkön láttam, illetve egy rémálomba, egy horrorfilmbe, hogy úristen, mi ez a káosz, ami körbevesz. Tehát nagyjából ez a kettősség volt rögtön az első pillanattól, ami kijelölte azt a furcsa utat, amit én aztán ott kint bejártam.
4: Bár ugye, ahogy említed, Jáván éltél, azért bejártad a környező szigeteket, és nagyon sok időt töltöttél Balin is, sőt, azóta már utazásokat is szerveztek Balira, úgyhogy nagyon nagy tapasztalatod, nagyon nagy helyismereted van Balin.
3: Igen, én azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokat fordulok meg Balin. Már itt van a következő kanyarban az idei első Bali út, és ha minden igaz, akkor még idén is legalább 3-4-szer fogok Balira elutazni.
4: Visszakanyarodok megint az első mondatomhoz, ahogy a műsort kezdtem. Ugye azt mondtam, hogy filter nélkül szeretnék Baliról beszélgetni, és amikor fölhívtalak téged telefonon, hogy leszel-e a beszélgető társam ebben a mai műsorban, és neked is jeleztem, hogy filter nélkül, akkor érdekes módon nem kérdeztél vissza, hogy Edit, mit értesz ezen? Hanem rögtön érezted, hogy vajon mire gondolhatok. Azóta nem beszéltünk, hát akkor most kezdjünk el gondolkozni Baliról. Neked jóval nagyobb tapasztalatod van, nekem csak egy 9 napos úttal kapcsolatos tapasztalatom van, de beszéljünk róla és meséljünk akkor ezekről az élményekről. Szóval mi volt az a pont, ami nálad először bevillant, amikor azt mondtam, hogy filter nélkül?
3: Hát nagyon érdekes, mert alapvetően egy személyes tapasztalatom, ami az évek során egyszer megtörtént velem, hogy konkrétan egy ismerősöm azt kérte rajtam számon Balin, hogy mindaz, amit ő lát az Instagramon Baliról, az miért nem létezik? Hogy ő valahol szeretné azért azt a Balit is látni, amellett, amit hát egyébként az utcán látunk. És akkor mondtam neki, hogy a jó hír vagy a rossz hír az, hogy ez a valós Bali, az meg igazából csak az Instagram. Szóval én a filter nélkült valahogy így értettem először, hogy ilyen megszépítő, beállított Instagram filterek nélkül fogunk beszélgetni, ami szerintem jót tesz Balinak, meg a témának.
4: Én is azt gondolom, és hát különösen azért, mert napjainkban is a filterek világát éljük, és mondjuk, ha megkérdeznék egy embert, aki még sose járt Balin, hogy hogyan képzeli el Balit, valószínű, hogy ezek alapján, az Instagram fotók alapján gondolkodik. Pálmafa, gyönyörű óceán, mögöttünk vörös fátyollal lebegő hintázás a rizsföldek fölött, szóval, hogy egy ilyen teljesen Instagram világ.
3: Abszolút. Hozzáteszem, hogy azért a helyi turistaipar erre rá is játszik, tehát ráerősítenek, hiszen nekik a megélhetésük jelentős része folyik be a turizmusból ilyen vagy olyan módon, és nyilvánvalóan ezáltal ki kell szolgálniuk a turisták igényeit. Nos, ha valaki rövid időre megy Balira, nyilván kevésbé fog tudni belátni a színfalak mögé, hiszen Balin a turizmus azért nem az elmúlt években kezdődött. Ez azt jelenti, hogy ők azért felkészültek ahhoz, hogy hogyan tereljék az idegeneket, az utazókat egy olyan, hát hogy is mondjam, egy paraván rendszerben, egy labirintusban, ahol kapnak valamilyen élményt, de azért mégis úgy attól a valóságtól, ami a színfalak mögött rejtőzik, azért kellően meg is vannak kímélve. És azt gondolom, hogy ahhoz mindenképpen időt kell eltölteni odakint, hogy az ember úgy magától is kicsit belásson a színfalak mögé, és lássa azt, hogy egyébként hogy zajlik az élet Balin. Mi a látszat, a láttatás, és mi a valóság közt a különbség.
4: Na akkor engem most ez érdekel, hogy zajlik az élet Balin. Meséljünk arról, hogy tulajdonképpen milyen is a valós élet.
3: Igen, hát ugye egyrészt Baliról azt kell tudni, hogy rendkívül túlnépesedett szigetről beszélünk. Mindenféleképpen egy zárvány Indonézián belül. Egyrészt önmagában már ez érdekes. Nagyon sokan, amikor Baliról beszélnek, vagy Balira készülnek, nem is biztos, hogy realizálódik bennük, hogy ez egy jóval nagyobb országnak az egyik parányi szigete. Egy Indonézia nevű országban van egy nagyjából egy átlagos magyarországi megyényi területű sziget, amin olyan uszkve 4-4,2 millió ember éldegél, és ezt nevezik Balinak. És Ugye ez attól különleges, hogy Bali egy olyan zárvány maradt az idők során, ahol megmaradt az egyébként máshol is elterjedt hindu-buddhista kultúra, illetve Balin a hindu kultúra az, ami megmaradt, és ugye ez a balinéz hinduizmus az, ami nagyon érdekes, nagyon szép, ugye csodálatos templomokat építenek, ilyen kertszerűen építik a templomokat, ez mind a valóság része. Csak hogy egyrészt túlnépesedettség van. A turizmus miatt részben, illetve az illegálisan épülő, vagy illegális módon épülő szállodák miatt például nagyon komoly veszélybe került az ivóvíz a szigeten. Ezt furcsa elgondolni ott, ahol ugye tradicionálisan a rizsföldeket a hegyekből leömlő töménytelen mennyiségű vízzel öntözik, ugye ezt a szubakrendszernek hívják, ezt a teraszról teraszra folyó vízhálózatot, de valójában az a helyzet, hogy ivásra alkalmas víz, az viszont elég kevés van a szigeten. És ezek a lerohanó folyók, ezek tényleg lerohannak le az óceánba. Szóval ivóvíz probléma van. Közlekedési káosz van Balin. Jelen pillanatban szinte majdnem mindenhol, de a fő részeken értem ez alatt mondjuk a Denpasar-t, Kutát, ugye ezek a leglátogatottabb területek, de akár a kulturális központnak nevezett Ubud város környékét, az dettó ugyanez jellemzi. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az ember Google térképen megnéz egy távolságot, 15 kilométer, ha járművel közlekedik, azt gondolja, hogy hát ez csodás, ott vagyunk 20 perc alatt, negyed óra alatt, és a valóság az, hogy lehet, hogy egy óra alatt fogunk
4: megtenni. Vagy másfél kettő. Ezt tapasztaltam én is, igen. Így van. Tehát borzasztóan nagy a káosz, nincsenek utak gyakorlatilag. Egy-egy sávos út van, ahol sokszor gyalogos sebességgel haladnak még a gépjárművek, a motorok is.
3: Ez pontosan így van, talán még a motor a legéletképesebb jármű a gyalogláson túl. A gyaloglással ugye a hőmérséklet, illetve a tűzönapsütés az, ami egy kicsit, hát hogy is mondjam, megnehezíti a gyaloglást.
4: Meg nincsenek járdák.
3: Nincsenek járdák,
4: tehát igen. Ott kell gyakorlatilag lavírozni a motorosok, igen, között, és arra figyelni, hogy jaj, el ne kapjon éppen egy tükör, egy visszapillantó.
3: Ez pontosan így van, tehát ezek azok a jelenségek, amivel úgy alapvetően egy átlagos turista is találkozik, amikor megérkezik Bali szigetére. Aztán nyilván lehet mélyebbre menni a társadalomban. Ugye Bali, mivel egy hindu kultúráról beszélünk, hát a szépsége mellett, a hindu kultúrának a komplexitása mellett annak a problematikusságát is tartalmazza, ez pedig egyfajta kasztrendszer. Habár a kasztrendszer a modern Indonéziában hivatalosan már be van tiltva, tehát tulajdonképpen nem lehet a kasztok alapján senkit sem megítélni, azért én azt gondolom, hogy Balin ez a mai napig számít. Tehát egy magasabb társadalmi kasztba került személy, az jobban és könnyebben fog tudni érvényesülni, mint egy alacsonyabb társadalmi kasztba született személy.
4: Ez konkrétan hogy nyilvánul meg mondjuk a hétköznapokban? Tudsz erre példát mondani?
3: Hát más lesz az anyagi helyzete, más lesz a vagyoni helyzete. Ugye egész Indonéziában például nincsen társadalombiztosítási rendszer, illetve nyugdíjrendszer. Tehát mindenki addig keres pénzt, ameddig dolgozik valamit. Ha kórházba kell menni, ha el kell látni valamilyen problémát, akkor ott is tulajdonképpen mindent ki kell fizetni. Tehát éppen ezért nagyon sokat számít az, hogy ki milyen vagyoni helyzetben van, hiszen nem biztos, hogy az alapvető egészségügyi ellátásokhoz hozzá fog férni akkor, ha nem tudja megfizetni. Szóval ez például egy probléma. Akkor ilyen az oktatás kérdése is, hogy Indonéziában minden fizetős. Az általános iskolai oktatás az hivatalosan nem fizetős, de tulajdonképpen annyi járulékos költsége van, hogy nagyon sok helyen a szülők kiveszik a gyereket 2-3 osztály elvégzése után az iskolából, mert hogy kell menni dolgozni. Ez Balin is érvényes abban az esetben, hogyha nem a nagyon frekventált helyeket vesszük. Akkor ugye ki vannak szolgáltatva a turizmusnak teljes mértékben. Nagyon-nagyon megdöbbentő adat, hogy a koronavírus előtt akkor úgy átlagosan azt mondták, hogy a 4-6 millió turista volt évente Balin. Egyébként ez döbbenetes szám, de mennyi volt a koronavírus második évében, 2021-ben? Erre vonatkozóan van egy statisztika az interneten, és ha jól emlékszem, akkor 43 fő.
4: Aztán.
3: Tehát ez nem jelenti azt, hogy akik egyébként Balin éltek és kint maradtak külföldiek, ők nem voltak ott, de akik kimondottan turista szándékkal, tehát rövid távú látogatásra érkeztek Balira, az 43 fő volt. Én akiket ismerek odakint, akik a turizmusban dolgoznak, nagyon sokan csődbe mentek. Kis családi vállalkozások, akik működtettek mondjuk egy homestay-t, ugye, ami azt jelenti, hogy egy olyan családi vendéghely vagy vendégszállás, ahol adott esetben 3-4 szobát kiadnak, készítenek valami kis reggelit, és ez nagyon jó volt fiatal turistáknak, backpackereknek, kalandoroknak, de azt gondolom, hogy voltak köztük olyan színvonalú helyek, ahova adott esetben a magasabb kényelmi szintet igénylők is szívesen jártak. Na, ezek közül nagyon sokan csődbe mentek, hiszen nem tudták megkeresni a mindennapi betevőt.
4: Arról van egyébként adatot, hogy most hányan látogatják Balit?
3: Egyetlen egyszer hallottam egy hozzávetőleges adatot, most így fejből nem tudok mondani. Amire emlékszem, ez már a 6 millió környéki szám volt 2024-ben.
4: Tehát a másfélszerese gyakorlatilag a sziget lakóinak.
3: Nagyjából.
4: Úgy, hogy egyébként az infrastruktúra, ahogy most beszéltél róla, hogy nincs ivóvíz, nincsenek utak, és még hosszan sorolhatnánk, meglehetősen korlátozza, akadályozza ennek a turizmusnak a fejlődését.
3: Ez teljes mértékben így van. Illetve hát van még egy olyan vonala és aspektusa ennek az egész balinéz létnek, hogy is mondjam, ami szerintem egy rendkívül bonyolult téma, és csak egy picit lehet rányitni, így azt gondolom, hiszen ez nagyon sok időt igényelne ezt kivesézni alaposan, de ugye alapvetően a hindu vallás számtalan rituálét vonultat föl. Tehát az élet minden apró mozzanatához tartozik valamilyen áldozati felajánlás. A leggyakoribb, amivel minden turista találkozik, a pici kis fonott virágokat tartalmazó kis áldozati kosárkák egy-egy füstölővel a közepén, ezt Chanang Sarinak hívják. Ezek valójában elkészített imádságok, és az az elgondolás, hogy amíg a füstölő ég, addig tart az imának az égbeszállása, miután a füstölő elaludt, onnantól nyugodtan el lehet taposni, nincs jelentősége.
4: Sőt, ezt kézzel még egy kicsit ugye a füstölőnek a sebességét, irányát szabályozzák is, amikor kiteszik az utcára.
3: Így
4: én
3: van.
4: Is láttam rengeteg
3: így
4: ilyet.
3: Van. Így van.
4: Nem csak a házak előtt, hanem üzletek, sőt egészen modern üzletek
3: Abszolút.
4: Előtt is ugyanúgy él ez a régi hagyomány.
3: Persze, ez nagyon-nagyon fontos a balinész kultúrában is. Ez egy apróság, amit mindenki elkészít minden nap, legalább egyet, de én azt gondolom, hogy inkább többet. Aztán vannak olyan ünnepnapok, amelyek komolyabb előkészületeket igényelnek. Nem beszélve az élet nagy eseményeiről, gyerekszületésről, akkor a kamaszkorban a fogak lereszelésének rituáléjáról, mert ugye Balin ez egy különleges
4: erről mesélj majd.
3: Kultúra, erről
4: jó?
3: Mesélek nagyon szívesen. És aztán persze ott van a végén a temetés. Tehát például Balin a temetés szertartása annyira drága, annyira sok nyersanyagot igényel, hogy nagyon sokan nem is engedhetik meg maguknak. És ugye Balin a hindu vallás miatt alapvetően hamvasztással temetkeznek, tehát elhamvasszák a halottjaikat, viszont mégis találni olyan sírokat, ahol hát ott van a fejfa rendesen XY született ekkor és ekkor élt ettől eddig és eddig. És hát ez egy furcsa kérdést tett föl egy odalátogatóba, hogy akkor most mi a valóság. Na és ezek átmeneti temetők, ahova azért temetik el a halottaikat, mert nincs pénz egyébként a temetési rituálét kifizetni, és akkor megadott időközönként 3 évente, 5 évente van egy úgymond nevezzük önkormányzati temetésnek, amikor tulajdonképpen az a közösség megfinanszírozza a temetés költségeit. Tehát magyarán drága dolog hindunak lenni. Nagyon sok nyersanyagot emészt fel a hindulét, hiszen nagyon sok természetes virágszirom, pálmalevél,
4: igen.
3: Nagyon sokféle
4: élő anyagokkal,
3: élő anyag
4: igen,
3: kell,
4: igen.
3: Gyümölcskosarak, stb.
4: Igen.
3: Na most nyilvánvalóan, ahogy a sziget lakossága nőtt, úgy nőtt a nyersanyag igény is. Most ott tartunk, ha jól tudom, már Bali nem tudja a saját igényeit kielégíteni, tehát mindenképpen nyersanyagokat valahonnan máshonnan is hozni kell, és ez lehet, hogy egy-egy banánszállítmányt jelent, lehet, hogy virágokat jelent, de hogy alapvetően ez egy folyamatos probléma. Szóval bizonyos értelemben azt jelenti, hogy Balin költséges dolog hindunak lenni, és egyébként bizonyos vélemények szerint az iszlám terjedésének ez az egyik legfőbb magyarázata. Mert hogy Allah előtt minden ember egyenlő. És ugye az iszlám Indonéziában nem új keletű dolog, hiszen talán kevesen tudják, hogy Indonézia a világ legnagyobb iszlám országa. Indonéziát tekintve az ország lakosságának 87%-a muszlim, és a maradék 13%-ban a többséget alkotják a keresztények, megosztva külön katolikusra, és úgy nevezik, hogy krisztenre, de a kriszten az a protestáns irányzatokat jelenti, és mindösszesen ilyen 1-2%-on belül található a kínai konfuciánus, a buddhista és a balinész hindu. Tehát egészen elenyésző parányi kisebbségről beszélünk, és az ő lélek számuk is ilyen értelemben időről időre defogy. Egyrészt Jáváról áttelepülnek nagyon sokan üzletet csinálni, bizniszt csinálni. Ha jávaiak áttelepülnek, viszik a saját kultúrájukat, a saját vallásukat. Ez örökös konfliktus a helyi balinézek között, hogy túl hangos a mecset imára hívó éneke, és akkor a balinézek lekapcsoltatják, és mennek az oda-vissza a hadakozások települések között, illetve település negyedek között. Viszont az a helyzet, hogy muszlimnak olcsóbb lenni.
4: Egyébként most, hogy mondod, én is láttam katolikus templomokat, nem is egyet az utazások során, és ami még érdekes volt, hogy mondod, hogy sokan Jáváról költöznek át Balira, a sofőrünk is mondta, hogy ő Jáváról jött, és hogy ő onnan jár át. Azt tudjuk-e, Péter, hogy ebből a bevételből, amit ez a rengeteg turista ott hagy Balin, kik részesednek, hogyan részesednek? Ez megy-e az államnak, és akkor ők aztán ugye úgy osztják újra, ahogy szeretnék, vagy pedig Bali fejlesztésére elkezdtek-e már nagyobb gondot fordítani?
3: Igen, azt gondolom, hogy van egy olyan igazság, amire én évek alatt úgy érzem, hogy rájöttem, persze aztán lehet, hogy később majd ezt megszámfolom, de most azt gondolom, hogy egész Indonéziára és beleértve Balira is, ami kimondottan érvényes az, hogy minden, és mindennek a tökéletes ellentéte egyszerre igaz. Ez tudom, nagyon olyan elkenésnek tűnik, de tényleg ez a valóság. Szóval a válasz az, természetesen a pénzek egy jó része helyben marad, de a pénzek a korrupciónak köszönhetően furcsa csatornákon elszivárognak. Azért van például egy ilyen helyzet, hogy nagyon sok külföldi szálloda van jelen Balin. Igen, ám csak úgy, hogy mondjuk külföldi nem birtokolhat földterületet.
4: Igen.
3: És akkor már is kell valami kapcsolatot szerezni, hogy kinek a neve alatt futnak a dolgok. Azon túlmenően természetesen a központi kormányzat vagy a központ felé is áramolnak ezek a pénzek, de azért Jakartában nagyon világosan látják Bali turisztikai potenciáját. Most ott tart a történet, hogy nagyon komoly infrastruktúrális beruházások indultak el. Nem tudom, hogy ebből mi fog megvalósulni, és mennyi marad a szóbeszéd szintjén, de Denpasarban már metrót kezdtek el építeni. Akkor a szigetet körbelülő nagy utat terveznek, illetve vasúthálózatot is terveznek kiépíteni. És a legújabb elképzelés, amit hallottam, az új jakartai kormányzat elgondolása az, hogy Balit egy olyan irányba kéne fejleszteni, mint Szingapur. Tehát egyfajta hipermodern, felhőkarcolós, részben rekreációs, de azért nagyon-nagyon jelentős részben pedig üzleti területté kéne kinöveszteni.
4: Meglehetősen nagyra törő vágyak a mostani állapothoz képest, de ennek már a kezdeti nyomait én is tapasztaltam, és mielőtt erről beszélgetnénk tovább, egy pici szünetre el kell mennünk, úgyhogy kedves hallgatók, a szünet után várunk benneteket vissza Góth Péterrel, akivel Baliról beszélgetünk ma.
0: Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fiáron van, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecsőri Hárd, jönnek már is a részletek. Rekordforgalmat kezelt a Hungarokontroll a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjén. A torony és az approach szolgálat több napon is megdöntötte a tavalyi 476 gépmozgásos abszolút csúcsot. Május 28-án 557, pénteken 653, szombaton pedig 618 gépmozgást irányítottak. A legnagyobb terhelés vasárnap volt, amikor 759 gépmozgást kezeltek. A kiugró forgalom a budapesti BL döntőhöz kapcsolódó légi közlekedést tükrözi. Még a kiemelkedő időszakokat is felülmúló rendkívüli forgalmat bonyolított hétvégén a Sármelléki repülőtér a budapesti BL döntő miatt. A Hévíz Balaton Airport igazgatója Benkő Attila elmondta, szombaton és vasárnap 33 repülőgépet fogadtak és indítottak a zalai repülőtérről, különösen a vasárnapi forgalom volt kiemelkedő. Leginkább olyan gépek landoltak, amelyek már kiszoroltak Ferihegyről. A világ minden tájáról érkeztek utasok Sármellékről, többször is helikopterre jutottak a Balaton mellő Budapestre, vagy onnan a Hévíz Balaton Airportra. A legnagyobb magángép a hétvégén egy ázsiai üzletember tulajdonában lévő átalakított Boeing 737-es volt. A jelentőségét azt mutatja, hogy a gép nem szerepel a publikus repülőgép követő oldalakon sem. Összedőlt egy bontás alatt álló ipari épület Székesfehérvárott. A beszámolók szerint a 4 emeletes épület a takarodó úton omlott le. A katasztrófa védelem tájékoztatása alapján egy ember a romok alatt rekedt. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak ki. Több kutyás és speciális mentőegység is elindult a balesethez. A rendőrség későbbre ígért részletes tájékoztatást. Időközben a város polgármestere közölte, hogy az ott rekedt személy életben van. Cserpakovics András szerint a mentők kapcsolatban állnak vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van. Figyelemmel kíséri az Európai Bizottság a magyar alkotmánymódosítási terveket. A brüsszeli testület szóvivője szerint tudnak a magyar kormányfő bejelentéséről, és aktívan nyomon követik a fejleményeket. Magyar Péter hétfőn azt közölte, a Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, akkor a Tisza párt alkotmánymódosítást kezdeményezhet több tisztségviselő mandátumának megszüntetésére. A bizottsági sajtótájékoztatón a magyar SZÉF védelmi hitelprogram is szóba került. Brüsszel szerint erről technikai szinten intenzív egyeztetések zajlanak, de konkrét menetrendet egyelőre nem közöltek. Egyébként Magyar Péter miniszterelnök ma a jegybank elnökével is egyeztetett. A kinevezése óta, vagy megválasztása óta először találkozott Varga Mihállyal. A megbeszélésen szóba került a forint árfolyama, a hazai gazdaságpolitika, valamint az MNB korábbi vezetésének tevékenysége miatt tett büntetőeljárások aktuális helyzete is.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os pluszban 134.835 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 10 milliárd forintot. A vezető részvények közül a Richter 1,7%-os mínuszban 12.620 forinton. A MOL 1,4%-ot erősödik 3.908 forintra. Az OTP 2%-os pluszban 41.650 forinton. A Magyar Telekom 1%-ot erősödik 2.656 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot és 50 fillért, 1 dollárért 304 forintot és 30 fillért kérnek. Egyébként a májusi részvénypiaci forgalom a budapesti értéktőzsdén 511,6 milliárd forint volt. Napi átlagban ez 26,9 milliárd forintos kereskedelmi volument jelentett, kiegyensúlyozott kereskedési aktivitás mellett zárta a májust a B-t. Európában vegyes a kép most a kereskedésben. London 3/10, Madrid pedig 2%-kal korrigál lefelé, Milánó stagnál. A párizsi kakaron 3/10, a frankfurti DAX index pedig 0,5%-os pluszban. Olajárak tekintetében az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként 89,90 dollár, majdnem 90 dollár, a Brent 93,40 dollár kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően felhős időnk lesz, néhány órás napsütéssel, többfelé alakulhat ki eső zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. A szél megélénkül, a hőmérséklet estig 20 és 26, éjjel pedig 15 és 20 fok között várható. A fővárosban most 21 fok van, köszönöm figyelmüket, 3:05, 3 órakor várom önöket friss hírekkel, most pedig folytatódik az Egy életem Babi Gedittel.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
3: Kedves hallgatók, az Egy életem műsorát halljátok, amelyben ma Gót Péterrel beszélgetünk Baliról, és az első részben ott fejeztük be a beszélgetést, hogy nagyon nagyra törő turisztikai álmai, vágyai vannak a balinézeknek, és ennek már az apró nyomai ott vannak. Én amikor kocsival közlekedtem, és ezt hangsúlyozom, hogy kocsival, ugyanis én robogózom itthon, de ott nem mertem robogóra ülni, úgyhogy ezt a részét kihagytam. Szóval amikor közlekedtünk, nagyon gyakran láttam feliratokat, hogy dácsa eladó, dácsa kiadó. És ugye eszembe jutott gyerekkoromból az orosz tudásom, és ugye szerintem az egyik legismertebb orosz szó a dácsa, ugye az nyaralót jelent. Elképesztő mennyiségű orosz embert láttam a szigeten, és ezekbe a mai modern villágba laposháztető üveg, fehér fa, szóval ami most ilyen nagyon trendi, ezeknek az előbújását a trópusi erdők szélén, a rizsföldek szélén. Megint azt mondom, hogy egy olyan irány, ami például bennem nem keltett jó érzést.
4: Nem csodálom, én is megdöbbentem, amikor talán azt hiszem, hogy 2 éve volt, hogy én is először egy ugyanilyen reklámot láttam, mint amit az előbb felidéztél, sőt, ráadásul én láttam cirilbetűvel is kiírva ugyanezt, és így megvoltam döbben, hogy ez mit jelent, hiszen az én fejembe az volt korábban, hogy hát azért Bali azért az úgy világszinten is egy felkapott destináció, tehát azért Ausztrália van ide a legközelebb, tehát a tehetősebb, úgymond nyugatibb világból érkező utazók, azok főként az ausztrálok lennének, és én azt gondolom, hogy talán ez igaz. Tehát én amikor még ösztöndíjjal voltam kint Indonéziában, azért ez most már több mint 10 éve, 12 éve volt, akkor még tulajdonképpen egy ilyen pejoratív jelző volt az ausztrál turista, vagy olyan, mint az ausztrál szörfös. Tehát ez egy kicsit egy ilyen pejoratív jelző volt, és azokra az alapvetően, hát hogy is mondjam, a kultúrát nem túl mélyen vizsgáló utazókra volt használatos, akik tényleg általában Ausztráliából jöttek, és a tengerpart érdekelte őket, nehogy Isten a bárok és a csinos lányok, más nem.
3: Mondjuk egy kicsit olyan, mint az ír romkocsma turizmus itt Budapesten. A belvárosban.
4: Igen.
3: Tehát
4: igen.
3: Én is ezt láttam, hogy bulinegyedek vannak, a déli részen gyakorlatilag szól a tuc-tuc zene, rengeteg szórakozó hely, koktélok, italfogyasztás, tehát látszik, hogy ráálltak erre az üzletre, erre a bizniszre, és valóban az ausztrál fiatalok tömkelege van.
4: Így van, és amit említettél, az pedig most az újabb következmény, nyilván ez a szomszédunkban zajló háborús helyzet miatt is teljes mértékben érthető, vagy legalábbis érthetőnek tűnik. Így van, egyre több orosz turista, vagy orosz ember választja átmeneti otthonául Balit, nyaralóhelynek is különösen, de hogy olyanok is vannak, akik hosszabb időt töltenek Balin, és sajnos az a helyzet, hogy a kulturális ismeret hiánya az csak egy dolog, de adott esetben a másik kultúrának a nem tisztelése az, ami nagyobb probléma. 2 évvel ezelőtt nyáron, amikor kint voltam, egy furcsa helyzetbe kerültünk. A furcsa helyzet oka az volt, hogy a programunkban benne volt, hogy megmásszuk a Batur vulkánt, viszont nem volt biztos, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Egyszerűen azért, mert előtte két héttel, hogy megérkeztünk, a balinézek lezárták az összes hegyet, az összes szent hegyet. Ugye a balinéz vallás nagyon erősen kötődik, a hindu vallás nagyon erősen kötődik a természet tiszteletéhez, különösen a szigeten magasodott tűzhányókhoz. A tűzhányók szent helyek, és orosz turisták éppen a Batur vulkánon a hajnali napfelkeltét úgy ünnepelték, hogy letolt nadrággal a csupaszfeneküket mutatták a napnak, ami jó poénnak tűnt, csak végtelen udvariatlan és tiszteletlen volt ez abban a kultúrában.
3: És gondolom nem voltak már szomjasak sem.
4: És valószínűleg talán szomjasak sem voltak, bárhogy feljutottak a vulkán tetejére, megmászták, azért az mindenképpen becsülendő, viszont ez a fajta kulturális nem törődömség szerintem ez rendkívül felháborító, bármilyen nációból is érkezzen valaki, tehát véletlenül sem az oroszok ellen mondom, egyáltalán. Az lett a következménye, hogy a balinézek azt mondták, hogy jó, akkor innentől senki nem fog külföldiként fölmenni a mi szent hegyeinkre. Aztán ezt a tiltást természetesen nagyon hamar feloldották, és aztán végül mi is fel tudtunk menni a Batúra, de hogy akkor ott lógott ennek a lehetősége, hogy lehet, hogy át kell szervezni a programot.
3: Említetted előbb, hogy az ausztrál fiataloknak a kedvenc sportja a szörfözés, és nagyon sokakat vonz Balin két sport, a szörf és a jóga. Uh-huh. Mennyire autentikus a jóga Balin?
4: Balira sokan mennek a jóga miatt, innen Európából is abszolút kiemelt desztinációnak számít Bali, ha a jóga szóba kerül. Hát az a rossz hírem van a jogázóknak, hogy Balin semmilyen szinten nem autentikus a joga, mert ugye a 70-es években, ha jól tudom, főként amerikai hippik, de mindenképpen nyugatról érkező hippik vitték a jogát Balira. A balinész hindu kultúrának a joga, mint praxis nem volt a része. Ez egy nyugati hozadék, ma is nagyon sok ilyen joga központban a tanárok jelentős része külföldi. Ettől még Bali nagyon szép hely, csak nem szabad abban a tévhitben lenni, hogy ott valami nagyon ősi, nagyon autentikus tudással fogok találkozni az alatt, a két hét alatt, három hét alatt, tíz nap alatt, amennyi időm van Balin. Valószínűleg valamilyen jó élmény fog érni, és ezt a helyén kezelve lehet akár jól is megélni, de azt gondolom, hogy ezzel tisztában kell lenni.
3: Ezt nagyon köszönöm, hogy mondtad, mert valóban most, ha visszaidézem azokat a joga központokat, amerre jártam, volt egy kanadai oktató, volt egy amerikai, volt egy ausztrál, volt egy magyar, volt egy holland, tényleg most, hogyha ezt végignézem, valóban mindannyian érkeztek valahonnan, sőt, még ugye Hollandia kapcsán akár a gyarmatosításra is visszavezethetjük ezt az utat. Ami még engem nagyon érdekel, még a kultúrához szeretnék egy picit visszakanyarodni, hogy előbb említetted a fogreszelést. Ne szaladjunk már el mellette, jó? Mert ez is egy nagyon érdekes ceremónia, és hát ahogy mondtad, hogy mindent is ünnepelnek, persze nyilván az anyagiak függvényében, de mit jelent ez a fogreszelés? Egyáltalán mi a küldetése? Hogy zajlik egy ilyen ceremónia?
4: Igen, ez a pubertáshoz kötődik a fogreszelésnek az időszaka, tehát a pubertás elérkeztével válik aktuálissá, és egészen konkrétan arról van szó, hogy a balinéz hiedelemvilág szerint a hegyes fogak azok alapvetően az alvilági démonikus lényeknek a sajátjai. Ezért, hogy az embert megszabadítsák az állatias, démoni természetétől, a szemfogait egy rituálé keretében lereszelik. Ez gyakorlatilag úgy fekszik, mint egy, hát nem olyan, mint egy fogorvosi kezelés, bár hasonló pózban hanyat fektetik az illetőt, a fiatalt kiöblögeti a száját mindenféle gyógynövényes főzetekkel, készítményekkel.
3: Fertőtlenítik?
4: Lehet azt mondani, hogy igen, de hogy mechanikusan végzi ezt az erre szakosodott pap, és tulajdonképpen érzéstelítés nélkül. Tehát ennek a kihívása az az, hogy ezt a fogreszelést, ezt fájdalomcsillapító nélkül kell elviselni. Nem tart nagyon sokáig maga a rituálé, és nem azt kell elképzelni, hogy valakinek félig elreszelik a fogát, de hát azért egy rendkívül kellemetlen dolog, és ennek az elviselése ez alapvetően egy próbatétel is. Miután ez megtörtént, akkor ugye szép egyenesek lesznek a fogak, eltűnnek a hegyes szemfogak, onnantól az illető alkalmassá válik arra, hogy a felnőttek közösségébe belépjen, hiszen ugye megszabadult már az állatias ényétől, vagy az állatias oldalától, legalábbis ami a fogokat illeti.
3: Hát most azért, ha én belegondolok egy ilyen fogreszeléstől, hiperérzékenyek lehetnek utána a fogak, nem? Akár az étkezésnél, italfogyasztásnál, bármibe, tehát hogy azért ez hosszú távon maradandó nyomokat hagy.
4: Ez mindenképpen így van. Sőt, még hozzátenném azt is, hogyha valakinek úgy hozná az élete kereke egy adott ponton, hogy egy balinész férfival vagy nővel kötne házasságot, nos, akkor az a rossz hírem, hogy életkortól függetlenül, akkor ezt a fogreszelés szertartását egy esküvő alkalmával a családba betérőnek vagy bekerülőnek is hát illik elvégeznie.
3: Most, hogy a démonokat emlegetted, olvastam, hogy az új évet ők egészen sajátosan ünneplik. Mesélj kérlek erről is, hogy milyen ott az új év.
4: Igen, hát az új év
3: hogy kötődik a démonokhoz,
4: ez abszolút a rossz szellemekhez. Nyepinek hívják egyébként a balinéz új évet, és a nyepit megelőző napon van egy fesztivál, amikor tulajdonképpen elbocsúsztatják az új évet. Erre az elbúcsúztatáshoz hatalmas, olykor 4-5 méter magas papírmasé szörnyszobrokat készítenek. Hát ezt ma már nyilván festékszóróval festik le, adott esetben műanyagot is, fémet is használnak, de jellemzően papírból és természetes anyagokból készültek ezek a szörnyfigurák. Mégpedig azért csinálják ezt, mert a balinézek úgy gondolják, hogy a hasonló hasonlót vonz. Tehát egy szörnyfigura az magába fogja vonzani, vagy magához fogja vonzani a gonosz ártó erőket. Aztán ezeket a szörnyfigurákat felvonulás, karnevál szerűen körbehordozzák a településeken, majd pedig jellemzően az óceánpartokra leviszik, és ott pedig rituálisan elégetik. Aztán jön a következő nap, az új év napja, amikor senki ember fiának nem szabad kimennie a házból. Azon a napon még a turistákat se engedik ki az utcára, a rendőrök ezt külön felügyelik, a házakba kell maradni, csöndbe kell ráadásul lenni, tehát még hangos vigasságot sem nagyon lehet folytatni. Ennek a napnak az a szerepe, hogy mindenki egy picit magába mélyedjen, egy picit elgondolkodjon azon, hogy hol is tart az életével, illetve van egy ennél sokkal praktikusabb oka, hogy bizony ezen a napon megnyílik az ég és föld, illetve az alvilág közötti átjárók rendszere, és tulajdonképpen a démonok Bali-szigete fölött repkednek. És hát a démonok alig várják, hogy találjanak élő embereket, akiket megszállhatnának, és csintalanságokat követhetnének el a következő év során. Ám ha úgy találják, hogy a sziget lakatlan, hát akkor a vállukat megvonják és tovább szállnak, hiszen teljesen érdektelen és unalmas helyen ők se akarnak fölöslegesen időzni.
3: Magyarul így bújnak el a démonok
4: elől. Így bújnak el a démonok elől. Uh-huh.
3: Na, ha már a szertartásokat meg a fesztiválokat emlegettünk, én mikor készültem a Bali útra, akkor természetesen utána néztem mindennek, például a zenének és a gamelán zenének. És egyszer egy hosszabb úton voltam még itt Magyarországon az M1-es autópályán, még arra is emlékszem, és gondoltam, hogy berakok egy jó kis gamelán zenét. Hát nem volt szerencsés választás, mert amikor az ember 130-al megy az autópályán, és úgy egyébként koncentrálni is kell, akkor ezek a kis ütős hangszerek, a fúvósok, nagyon azt éreztem, hogy ez most nem odavaló, és nem mindegy, hogy milyen környezetben hallgatja az ember. Ugyanakkor, amikor Balira érkeztem, és tényleg a 9 nap alatt szerintem 3-4 ilyen utcai fesztiválba belekeveredtem, ott megint autentikussá vált, és teljesen helyén való volt. Mit kell tudni erről a gamelán zenéről?
4: Igen, már amit mondtál erről a balinéz gameláról, amit hallgattál, hát azt javaslom, hogy legközelebb próbáld meg a szundanéz gamelánt, illetve akár a jávai gamelánt, mert ahány népcsoport, annyiféle gamelán zene van.
3: Aha.
4: A gamelán zene az tulajdonképpen nem csak Indonéziát fedi le, hanem tágabb értelemben Dél-Kelet-Ázsiának sok részére érvényes, ami annyit jelent, hogy bár ott nem gamelánnak hívják, de hogy valamilyen ütős ritmikus hangszerek léteznek. Ami nagyon érdekes, hogy habár első ránézésre a gamelán zenekar az hangszerekből áll, de önmagában egy gamelán zenekart a maga hangszereivel együtt, amik ugye ezek alapvetően ütős hangszerek, talán a xilofonhoz lehetne a leginkább hasonlítani.
3: Igen, élesebb hangjuk van.
4: Élesebb hangjuk van. Különösen a balinéznek. A balinéz az egy nagyon gyors ritmusú, élesebben megszólaló változat, például, mint a szundanéz. És ezek a hangszerek, ezek egymáshoz vannak hangolva, ami azt jelenti, hogy egy gamelán zenekar jelent valójában egy hangszert, és ez kicsit furcsa a mi európai szemszögünkből nézve, mert ugye mi egy klasszikus zenekart, ahol vannak vonósok, vannak fúvósok, részfúvós, fafúvós, nem tudom, ezeket hajlamosak vagyunk hangszerekre bontva kezelni. Ez a gamelánban egy kicsit másképp néz ki. Egy-egy gamelán hangszer elemet, ha egyik zenekarból átvennénk a másikba, nem biztos, hogy jól működne, mert nem biztos, hogy megfelelően szólalna meg, mert ezek össze vannak hangolva egymással. És ami nagyon érdekes még a gamelánban, hogy egy teljesen más zenei rendszer, mint az európai zene. Tehát nem ezt a hangrendszert használja, viszont nagyon megtermékenyítően hatott a 20. századi európai zenére, illetve a modern kortárs zenére is.
3: Ugye te indonéz nyelvet és indonéz kultúrát is tanultál, nekem nagyon tetszik az indonéz nyelv, nagyon szép nyelv. Ez közös nyelv, könnyű nyelv, neked hogy ment a tanulás, mik a nehézségei, meg mik a szépségei?
4: Igen, itt is bejön az, amit már korábban mondtam, hogy minden és mindennek az ellentéte igaz. Az indonéz nyelv egy könnyű nyelv, a nyelvtani rendszere könnyen megérthető, a magyar ember számára kifejezetten könnyen tanulható, egyrészt azért is, mert latin betűvel írják, tehát ez egy nagy előny a sok távol-keleti nyelvhez képest, aztán pedig vannak olyan hangzók, amiket pontosan ugyanúgy ejtenek, mint mi. Például az NY, ahogy a magyar nyelvben eny, ugyanúgy az indonézben is eny. Na most viszont az indonéz nyelv az egy furcsa valami, mert hogy igazából ez senkinek sem az anyanyelve az országban. Azt szokták mondani, hogy ez egy mesterséges nyelv. A valóság az, hogy ez még a holland időkben megy vissza, ugye Indonézia nagyon sokáig holland gyarmat volt. Akkor hozták ezt a hollandok létre, vagy vezették be általánosan, és aztán ez el is terjedt, és ez lett Indonézia államnak a közös nyelve. Viszont ami fontos, hogy az elődje, ami tulajdonképpen egy szumátrai származású maláj dialektus volt, az tulajdonképpen egy olyan nyelv volt az egész szigetvilágban, amit egyfajta közös nyelvként használtak évszázadokon keresztül. Ez egyfajta kereskedelmi nyelv volt, egyfajta lingua franca. Ennek egy változata az, ami a mai Maláziának a nyelve, a hivatalos nyelve. És az indonéz nyelv, az mondhatnám azt, hogy tulajdonképpen az indonéziai maláj nyelv, most az indonézek jól megköveznének ezért, a két ország nincs túlságosan jóba egymással, és igazából mondhatnám azt is, hogy ha nem lenne ez is furcsán értelmezhető, hogy egyfajta nacionalista különbségtétel van a kettő között. Tehát a két nyelv megfeleltethetősége nagyon nagy, kölcsönösen értik egymást, de mégis az indonézre azt mondják, hogy indonéz a maláziai malájra, meg azt, hogy maláj. Igazából ami a nehéz ebben a nyelvben, az nem a nyelvtana, hanem sokkal inkább annak az udvariassági rendszernek a megértése, ami a nyelv mögött rejlik. Ezt nagyon nehéz megérteni egy nyugati embernek, hogy Indonéziában nagyon sok helyen, Balin mindenképpen, és hát Jáván is pont ugyanez a helyzet, az, hogy hogyan kommunikálok, az lehet, hogy fontosabb, mint az, hogy mit mondok. Tehát nem annyira az elmondottak valóságtartalma, vagy valóság hűsége az elsődleges, hanem az az, hogy azt én miként mondom.
3: Az előadás mód.
4: Az előadás módja. Ehhez nagyon át kell az embernek állítani a belső iránytűjét, mert ugye mi hozzá vagyunk szokva az exakt dolgokhoz, ott ez viszont nem működik. Ott sokkal fontosabb az udvariasság.
3: Beszéljünk még, Péter, a gasztronómiáról. Hogyan birkoztál meg a helyi ételekkel, italokkal? Mi volt a kedvenced? Mi az, amit ki nem állhattál?
4: Indonézia szerte nagyon sokféle gasztronómiai megközelítés létezik, de azt biztos, hogy pár alapdolgot ki lehet jelenteni. Az egyik, ami mindenhol előfordul, Balin is, ez a rizsnek a különféle használata. Ugye ott nincs kenyér, tradicionálisan búzalisztet azon a vidéken nem termesztettek, nem használtak soha. Ez gluténérzékenyeknek egyébként alapvetően egy jó hír.
3: Jó hír.
4: Nagyon-nagyon sokféle variációja van a sült rizsnek, amit ugye ők nasi gorengnek hívnak. Nasi a rizs, illetve a főtt rizs pontosan, és a goreng az meg azt jelenti, hogy meg van sütve. Tehát nasi goreng sült rizs. Ezekre jellemző egytál ételek, hússal, zöldségekkel, szerintem ez egy alapvetően egészséges és jó irány. Talán lehetne azt mondani, hogy az európai risottónak egy valamilyen távoli, távol keleti rokona.
3: Szárazabb talán egy
4: szárazabb.
3: Kicsit, ugye?
4: Igen, mindenképpen, igen. Mindenképpen szárazabb. Akkor léteznek olyan ételek, amelyeket mi kürinek mondjuk,

0: a hűtő feltalálása előtt igazából ott senki nem láthat jeget soha. Ezért ahhoz szoktak hozzá, és a gasztronómia is úgy jött létre, hogy az ételek mindig frissek. Tehát ami éppen van, azt el kell készíteni. Nem füstölnek, nem savanyítanak, ez egyáltalán nem jellemző az ottani gasztronómiára. Fermentálás létezik. Például a szójababot fermentálják, ami egy egészen elképesztő és izgalmas étel. Ennek az a neve, hogy tempe. Biztos találkoztál kint vele. Talán azt mondanám, hogy ha olyan embernek kéne elképzelni, aki még soha nem kóstolt, hogy valami nagyon-nagyon távolról egy picit, mintha rántott sajtra emlékeztetne az íze. Tehát valami ilyesmit mondanék, legalábbis én így éltem meg. Minden esetre egy egészséges szójalapú étel, egészségesebb, mint a tofu, mert fermentálódás során tulajdonképpen előemésztődik maga a szójabab, és ugye ezt is egy ilyen nemes penész fogja be pont, mint mondjuk egy camembert sajtot, és ezt lehet sütni, főzni, nagyon sokféle módon készítik. Szóval a tempe az egy alap elem a gasztronómiában, szintén alapelem, de már talán kevésbé egészséges ez a kókuszvirágcukor. Ugye a kókuszpálma az a haszonnövény, aminek minden részét mindent felhasználják. A fáját, a levelét, és hát ugye a kókuszdiónak az alapvetően az abból kinyerető víz az nagyon jó szomjoltó.
1: Mindenhol árulják, minden utcasarkon.
0: Mindenhol árulják, minden utcasarkon. És a virágának a nektárját is ki lehet nyerni, ebből készül a kókuszvirágcukor, ami nagyon magas tápanyagtartalmú, tehát nagyon magas a beltartalma, van olyan jó beltartalma, viszont ettől még cukor, de ugye ez is a balinéz gasztronómiának az egyik alapanyaga, amit használnak. Aztán persze ott van a chili, mint egy kedvelt ízesítő. Sajnos gyakran az ételekbe kerül a nátriumglutamát. Ez megint egy picit a valóság része a dolognak. A nátriumglutamátot pont ugyanúgy, mint a sócukrot nálunk a boltok polcáról szabadon le lehet venni. Én úgy tudom, hogy azért ezt érdemes lehetőség szerint kerülni, bár egy az élelmiszeripar bugyraiba én se látok bele annyira, hogy most tudjam, hogy ez mennyire káros vagy nem káros, de mindenképpen egy adalékanyag.
1: És még valami kerülhet bele, ugyanis ott van ez a bizonyos balibeli nevű betegség, vagy ilyen hasfájás, vagy ilyen emésztési problémák. Én egy 20 fős csapattal voltam kin, és amikor már a 17. ember is megbetegedett ebben, akkor kezdtem érezni, hogy itt valami nem oké. Szerencsére én megúsztam, de elkezdtem beszélgetni a sofőrrel, aki vitt minket ezekre az utakra, és akkor úgy fogalmazta ezt meg nagyon diplomatikusan, hogy kitchen process is not good. Tehát, hogy a konyhai folyamatok nem elég jók, vagy nem jók.
0: Igen.
1: Mi ennek az oka egyébként? Ez? Higiénia. Ez az oka? Higiéniai. Ugye szóval erre is készüljön fel a látogató, hogy bizony 2-3 adott esetben 4 nap nálunk volt, aki egy hétig nem tudott kimozdulni a szállásról, de benne van a pakliban.
0: Én azt javaslom, hogy egyrészt oltások nélkül senki ne induljon balira, tehát azokat az oltásokat, amit a Nemzetközi Oltóközpontba ajánlanak, azokat fel kell venni. Malária gyógyszert nem kell vinni, arra nincs szükség, viszont a hastifusz jelen van, okozhat gondokat, nagyon-nagyon súlyos megbetegedést okozhat. Ez, amit mondtál, a balibeli, ugye ez egy jó gyűjtőnév, de hát számtalan probléma állhat a hátterében, egy egyszerű gyomorrontástól kezdve nagyon komoly éterfertőzések. Ugye ott vagyunk az egyenlítő környékén, nagyon magas a páratartalom, magas a hőmérséklet. Tulajdonképpen kísérleti jelleggel érdemes kipróbálni, hogy egy darab valamilyen ételt az ember letesz, és megnézi, hogy néhány óra múlva ott van-e még. Tehát mondjuk egy szeletkenyér megpenészedéséhez nálunk lehet, hogy néhány nap is kell. Ez balin nem biztos, hogy néhány nap alatt végbe megy, lehet, hogy már másnap reggelre olyan a kenyér. Nagyon érdekes adalék, én amikor kiköltöztem Indonéziába, vittem magammal egy bőr túrabakancsot és egy bőr övet. Ezek nem voltak sűrűn használva tekintettel az időjárásra, de hát ott voltak a szekrényembe. És néhány hónap elteltével kinyitottam a szekrényt, és azt láttam, olyan furcsa a bakancsom, mint a poros lenne, és kivettem, és ki volt penészedve. Tehát a cserzett bőr dolgok kipenészednek, na hát akkor mit csinál az élelmiszerrel ez a klíma. Úgyhogy nagyon gyorsan romlik minden, a húsáru néhány óra alatt, a hal az meg tud romlani annyi idő alatt, amíg az ember a piacról egy szatyorba hazaviszi. Hogyha nincs megfelelően megmosva és kibelezve, akkor bizony egy-két óra alatt konkrétan már problémát okozhat. Szóval ez ott áll sokszor a háttérben.
1: Szóval erre fel kell készülni az utazóknak, ez is ott van, ezt is kínálja Bali nekünk. Péter, én nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad a személyes élményeidet a hallgatókkal, nagyon köszönöm a beszélgetést, azt a sokfajta látásmódot, ahogy te megélted Balit, köszönöm, hogy itt voltál velem.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatók, mai beszélgető partnerem Góth Péter volt. Aki vissza szeretné hallgatni a mai műsort vagy a korábbiakat, az keresse a Spotify-on az Egy életem műsoromat. Egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket. Babik Editet hallottátok. Sziasztok!

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 3 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hár. Augusztus 20-ától újabb országjárásra indul Magyar Péter, ezúttal miniszterelnökként. A kormányfő az országgyűlési felszólalásában említette meg ezt a tervét, részleteket azonban nem közölt. A miniszterelnök azonban beszélt arról is, hogy holnap a német kancellárhoz utazik, mégpedig várhatóan a Ryanair egyik kereskedelmi járatával. Összedőlt egy bontás alatt álló ipari épület Székesfehérváron. A beszámolók szerint a 4 emeletes épület a takarodó úton omlott le. A katasztrófa védelem tájékoztatása alapján egy ember a romok alatt rekedt. A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak ki. Több kutyás és speciális mentőegység is elindult a balesethez. A rendőrség későbbre ígért részletes tájékoztatást. A város polgármestere közölte, az ott rekedt személy életben van. Serpalkovics András szerint a mentők kapcsolatban állnak vele, a kiszabadítása pedig folyamatban van. Lemondott minden párt tisztségéről Őri Péter, a Felvidéki Magyar Szövetség országos alelnöke. A politikus erről ma a közösségi oldalán számolt be. Őri Péter jelezte, hogy a párt tagja továbbra is marad. Döntését azzal indokolta, hogy szerinte nem minden szinten történtek meg a korszakváltáshoz szükséges strukturális változások. A politikus szerint a kialakult helyzetben az országos tisztségeiről való lemondás a politikai kultúra része. Lemondott a civil összefogás közhasznú alapítvány kuratóriumának éléről Csizmadia László. A békemeneteket szervező civil összefogás fórum alapítója azzal indokolta döntését, hogy közel 80 éves, ezért átadja a vezetést a fiatalabbaknak. Csizmadia László cáfolta, hogy leváltották volna. A kuratórium ifjabb Lomnici Zoltánt választotta meg az új vezetőnek. A távozó elnökre tiszteletbeli elnökként és tanácsadóként továbbra is számítanak.
0: Tőzsde hírek.
3: Egyébként ezekben a percekben is zajlik az országgyűlés ülésének, a plenáris ülés. Természetesen, ha vannak újabb részletek, majd beszámolok róla a nap folyamán. Viszont most egy kicsit a tőzsdéről. Stagnál a budapesti értéktőzsde, pár pontos pluszban, egészen pontosan 134.676 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 11 milliárd forintot. A vezető részvények közül a Richter esik, méghozzá nagyobbat, 2%-ot, 12.590 forintra. 1,1%-os pluszban az OTP 41.610 forinton, 8,1%-os pluszban a Telekom 2.650 forinton. A MOL pedig 1,3%-kal emelkedik 3.904 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 304 forintot és 70 fillért kérnek. Európában a londoni FTSE 0,2%-ot gyengül, a frankfurti DAX index erősödik 0,7%-ot, a párizsi kakaron 0,4%-ot, Milánó pedig 0,2%-ot, és a madridi tőzsdén stagnálás figyelhető meg. Fél óra múlva, szűk fél óra múlva indul a kereskedés a Wall Street-en. A tegnapi napot a 30 vezetői iparvállalat Dow Jones indexe 0,7%-os, az S&P 500 és a Nasdaq kompozit mutató pedig 0,2%-os pluszban zárta. Az olajárak tekintetében az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként $89.80, a Brent pedig $93.10-be kerül.
0: Időjárás jelentés.
3: Alapvetően felhős időnk lesz néhány órás napsütéssel, többfelé alakulhat ki eső záporzivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet, a szél pedig megélénkül, a hőmérséklet estig 20 és 26, éjjel 15 és 20 fok között várható. Köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb, majd fél négykor várom önöket, most pedig a Rebrief következik, tartsanak velünk a folytatásban.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
4: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös kreatívipari reklámszakmai műsora.
5: A stúdióban Dankó Bence kollégámmal, a Mediátor vezető stratégiájával.
4: Köszönöm, és Tóth Györggyel, a Mediátor PR vezetőjével vagyunk ketten itt a Rebrief stúdiójában. Mondjuk is, hogy mivel készültünk a mai napra. A hosszabb beszélgetés előtt még szó lesz arról, hogy az Instagram a gyűjtőfiókokat, a mindenféle többi Instagram csatornát reposztoló fiókokat hogyan fogja korlátozni, és megpróbáljunk rájönni, hogy miért. Beszélünk az Unicum Live Session sorozat legújabb darabjáról. Beszélünk arról, hogy a kommenteknek milyen hatása van a vásárlás folyamatára, egy Edwig kutatásból kiindulva, és a spot szemlében lesz egy baba spot sorozatunk, amit szerintem eléggé tudunk szeretni, legalábbis én, de Csúlya Imrével és a Suzuki-val kezdünk, ugyanis Csúlya Imre egy újabb karakternek a bőrét, bundáját, külsejét öltötte magára a Suzuki jó voltából.
5: Azaz most tulajdonképpen a szimpatikus per antipatikus mindenki döntse el, okosba dolgozó cégvezető, aki ugye eddig volt.
4: Imádta egy misi, másfél misi, sok misis ajánlatokat.
5: Igen, hát meg magát, ugye, hiszen ugye nem egyszer-kétszer láthattuk, amint a saját magáról készült könyvet osztogatja, szállítatja. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy tulajdonképpen ez a karakter most elbúcsúzik. Itt most egy ilyen teljes, ilyen kicsit platformváltással van dolgunk, tehát hogy a főszereplőnk marad, a karakter változik, de minden esetre, amit látunk itt, hogy egyfajta, ez a klasszikus krimikből ismert, hogy nevezik ezt, ilyen criminal board, amin ugye össze vannak kötve a fotók piros szalaggal, és akkor az összefüggéseket keresik.
4: A nagy parafatábla, amire az apró nyomokat, képeket, azokat így összegyűjtik a legjobb nyomozók, és nyilván cérnával és párgával kötik össze így a mindmap-szerűen a kapcsolatokat a különböző nyomok szerint, és hát persze minden szál szó szerint a Suzuki-hoz vezet. Ez a spotnak a lényege. Ezen én is gondolkodtam, hogy milyen az, hogy megszoktuk a karaktert, amit Csúlya Imre a Suzuki spotokban magára öltött, és ezt a karaktert akkor sem vetkőzte le, amikor Pokorni Lia mellé társult a Suzuki spotokba, most meg egy teljesen más karakterben jelenik meg, és az is világos, hogy itt arról van szó, hogy ez az aktivitás, ez a magánvásárlókat célozza, nem olyan céges ajánlatokra hívja fel a figyelmet, vagy ilyen KKV-s ajánlatokra, mint amire az előző spotok, bár ott is voltak magánvásárlói ajánlatok, jártok, szóval ez egy érdekes váltás.
5: Meglátjuk.
4: Menjünk tovább a Baba spotjaira, mert ott viszont nem merült fel bennem kérdés. Ott igazából nagyon kedves jeleneteket látunk arról, hogy egy család az így hogyan használja a fürdőszobát. Az anyuka ugye relaxálni a kádba, meg így föltenni az arcmaszkot. Az apuka szereti magát nézegetni a tükörben, hosszasan számára ez nyújt megmunkulást. Ami lehet, hogy furán hangzik, de bevallom, ilyen kis nyilvánosság előtt, hogy ezt én is szoktam csinálni.
5: De hogy te is feszítesz közben? Tehát ilyen biceps-triceps műveletek így
4: ezt
5: mennek?
4: Egy későbbi műsorra fogom elmondani, hogy igen. És a gyerekek azok pedig van, a tini énekel. Gyerekek, a tini énekel, a kisebbik gyerek az meg nyilván játszik, mert mindenhol lehet játszani, de a legjobb vízben játszani. Ez ugye nagyon-nagyon banális, meg unalmas gondolatnak tűnik. Nem tűnik egy olyan nagyon izgalmas insightnak, de egyrészt a kivitelezés módja izgalmassá teszi, hogy mindig a spot az az egyik szereplőnek a szemszögéből van narrálva, elmesélve. Másrészt meg spot sorozattá fejlődött ez a kampány, hiszen minden egyes szereplő, a család minden egyes tagja megkapja azt a lehetőséget, hogy a maga szemszögéből mesélje el, hogy ki mit csinál a családból a fürdőszobában.
5: Igen, vagy akár önmaga mit csinál, mert például amit mondtál, hogy az anya szempontjából a férfi az leginkább ott kvázi púposkodik a tükörben és feszít, de ő ugye azt állítja magáról, hogy ő csak rágyúra holnapra. Tehát mindenkinek lehetősége nyílik akár a saját pozícióját is nyilvánosságra hozni, és szerintem ez is nagyon érdekes szempontja ennek a reklámnak. Ugye ezek ráadásul ugye mindegyik akkor egy ilyen POV-s, tehát a szereplőt követő kamerával készült, tehát gyakorlatilag mintha ugyanazokat a jeleneteket forgatták volna le, csak mindig más szempontból, vagy szemszögből.
4: És én arra gyanakszom, hogy azért lett ez a döntés, mert itt a kiinduló pont az a feszültség lehetett. Ugye a fürdőszoba az egy szűk keresztmetszet egy család életében.
5: Időben.
4: Időben, éppen ki van benn, mikor jön ki, miért kell éppen akkor azt csinálnia, ahelyett, hogy a másik ember hozzáférne a fürdőszobához, és sokkal fontosabb dolgokat csinálna. De alapvetően ez a feszültség, ami így igazából a szervező ereje, meg a szerkesztési elve ezeknek a spotoknak, és az az érdekes belőle, hogy nézni viszont nem feszült. Tehát, hogy így a feszültséget átformálták egy ilyen kellemes dologá, és ebbe, hogy a feszültséget feloldják, ebbe teszik bele a babamárkát, pont ezért ez egy ilyen nagyon jól pozícionálja, nagyon jó érzelmi üzenetekkel, nagyon jó érzelmi kontextusba teszi bele, ezt az amúgy nagyon szerethető, és egyébként valószínűleg valamilyen szinten feszültségoldó márkát is. Én nekem most így igazából visszagondolva az idei szezonra, azt hiszem, hogy a magyar klasszikus spotok közül, spotsorozatok közül talán ez az egyik idei kedvencem, de nem akarom elkiabálni. Térjünk át arra, hogy mi a helyzet a kommentekkel. Te milyen gyakran szoktál kommentelni? Mondjátok el kommentben, milyen gyakran szoktál kommentelni te, Gyuri?
5: Nagyon-nagyon ritkán.
4: Én gyakrabban, én szerintem 2 hetente, 3 hetente valahol elő nem tudom megállni, és elkezdem osztani az észt. Gyakrabban a Redditen, de be kell valljam, hogy azért néha Facebookon is képes vagyok billentyűzetet ragadni. Mindenesetre az Edwig megvizsgálta azt, hogy 168 millió komment átnézésével, amelyik egy nagy számnak tűnik, de nem olyan sok, mert tényleg kommentből nagyon-nagyon sok van. Ez tényleg, akinek van véleménye, előbb-utóbb lesz kommentje is talán.
5: Sőt, hogyha azt nézzük, hogy ezekből 100 millió magyar volt?
4: Na, ez az izgalmas kérdés. Ez nem derül ki a kutatásból, az viszont igen, hogy ebből a 168 millió kommentből 47% pozitív, majdnem minden negyedik viszont 23,5% negatív. Hogyha az ilyen trollkodó, hangulatot rontó tartalmakat eltávolítják, akkor viszont 74% marad, ami pozitív komment, és ha a trollkodó, rossz hangulatú, hangulatot rontó kommenteket eltávolítjuk ebből a statisztikából, akkor rögtön viszont 74%-ra ugrik a pozitív kommenteknek az aránya, legalábbis ez szerint a kimutatás szerint. És miért érdemes igazából egyre inkább ismét a kommentek felé fordulnunk? Egyrészt többféle kutatásból kijön, hogy milyen jelentősége van a kommenteknek, amikor egy fogyasztó veszi a fáradtságot, hogy nekiálljon kommenteket olvasni a vásárlási döntés előtt. Ugye azért ezzel úgy érdemes gondolkodni, vajon amit éppen el akarunk adni, aminek a reklámját készítjük, az egy olyan termék, aminek a vásárlásra jött fognak-e az emberek kommenteket olvasni, vagy nem, amikor egy ásványvízről nem fognak feltétlenül sokan kommenteket olvasni.
5: Igen, de nyilván léteznek ezek a típusú, akár élethelyzethez, akár mondjuk egy árszinthez köthető elképzelések arról, hogy hol lép be ez a funkció, de összességében azt is megállapították, hogy egyre fontosabbak a fogyasztói döntésekben a kommentek, főként az amiatt is, hogy a fogyasztói döntések előkészítésében, és erre a mi korábbi kutatásunk is rámutatott, sok esetben háttérbe szorul már a klasszikus Google keresés, és egyre több social, vagy akár AI keresés egészíti ki a consumer journey-t, ami azt jelenti, hogy egyre többször olyan felületeken tájékozódnak a vásárolni adott terméket vásárolni kívánok, ahol már viszont szembesülnek kommentekkel, és meg is nézik őket. Ebből ugye az következik, hogy az AI keresésből mindenképpen érdemes a márkáknak viszonylagos gyakorisággal átvizsgálniuk azt, hogy mit gyűjt rőlük össze, akár a kommentek alapján az adott mesterséges intelligencia modell, és ezt utána nyilván meg kell próbálni ennek a narratíváját kedvező irányba fordítani. Másrészt, hogy még az eddigieknél is fontosabb az, hogy aktívabban foglalkoznak az úgynevezett community managementtel, tehát hogy monitorozzák, vizsgálják a közvéleményt, és próbálják meg a saját üzeneteiket megfelelő módon elhelyezni.
4: Igen, ezt nem tudjuk eleget hangsúlyozni, hogy egyelőre az AI keresők nagy része és az AI overview-k, AI áttekintéseket generáló platformoknak a nagy része az úgy működik, hogy egy Wikipedia oldal az majdnem ugyanolyan súllyal szerepel az összefoglalókban az onnan kinyert információk, mint a Reddit post, tehát sajnos emiatt is foglalkozni kell a kommentekkel, és akkor ehhez képest még egy brand aloldal vagy egy brand site-nak a tartalmai azok lehet, hogy kisebb súllyal szerepelnek a válasz összeállításakor, mint tényleg egy Reddit komment folyam. Az Unikum Live Session újabb epizódot kap az Analóg Balaton zenekarral. Nézzétek meg, nagyon klassz videó készült. Unikum Live Session sorozatnak nem ez az első része, az Analóg Balaton előtt szerepeltek már.
5: Például Koli, Parnograszt, Halott Pénz, Blaha Louisiana, lehet, hogy még mások is, de szerintem ezek közül legalább kettőről beszéltünk is a műsorban korábban. És miért is? Tehát miért fontos ez egyébként? Azon kívül, hogy egy izgalmas content marketing eszközről van szó.
4: Szerintem egyedülálló igazából a magyar piacon az, hogy negyedórás, 20 perces, 25 perces élő jellegű zenéléseket elég érdekes, jól megrendezett, berendezett helyszíneken forgatnak le zenészekkel. Tényleg eléggé kraftos előmunkával, utómunkával, kameramozgással.
5: Tehát, hogyha így a spektrumot úgy képzelem el így a vonalzó két végét, hogy az ilyen szuperinfo jellegű page-el rendelkező, bérelhető influencerek teljesen átlagos tartalommal versus ez a megközelítés, ahol alkotók hoznak létre valamit, de ráadásul úgy, hogy a márka hozzáteszi azt a extra, mondjuk ki, hogy költségvetést és odafigyelést, hogy ebből egy egyedi produkció legyen, akkor azért ez egy szívet melegető dolog, hogy van ez a fajta odafigyelés.
4: Ez a kb. Talicska és Concord, tehát hogy így ilyen szintben van a kettő dolog, úgyhogy nagyon örülünk, hogy az Unikum Live folytatódott, és gratulálunk az Analóg Balatonnak, mert tényleg nagyon látványos lett a content, élvezzétek, és egyébként azt érdemes kinézni belőle, hogy az Unikum logó, meg a különböző Unikumhoz kötődő vizuális elemek, azok milyen ízlésesen vannak elhelyezve a tartalomban, mert látszik, hogy ez egy Unikumos támogatta, ez egy Unikumos tartalom, nem nincsen elmismásolva a dolog, de nagyon ízlésesen jelenik meg benne a márka. Egy történetünk maradt a végére, ez pedig az, hogy gyűjtő fiókokat korlátoz az Instagram. Mit jelent az? Azok a fiókok, amelyek már eredeti Insta tartalmakat posztolnak újra, és gyakorlatilag ezeket a másoknak a reeljeit, videóit, fotóit, ezeket használják föl újra. Nem is felhasználják újra, nem szerint csak újra kiposztolják. Ezeknek az elérését, ezek vissza fogja húzni az Instagram algoritmus. Nem lehet követőt gyűjteni azzal, hogy mindenféle virális dolgokat az ember összemixel, és így újra posztol, és akkor ezzel hízlalja a fiókját.
5: Az jutott eszembe, hogy úristen, miért csak most?
4: Szerintem így el kellett odáig jutni, hogy nem nyilván az, hogyha az újraposztolós fiókok működnek, az így a fogyasztóknak rossz, de az Instagramnak meg jó, mert így pörög az algoritmus, pörgögnek a lehetőségek, hogy hova helyezze ki a reklámokat, hogy jelenítse meg reklámokat, de szerintem most így az a gondolat, hogy ez az újraposztolós, beszélgetős, kommentelős funkció, ez legyen inkább a Facebooknak a sajátja, és az Instagramra próbálják az eredeti tartalmaknak a készítését, posztolását ösztönözni a platform gazdái. Virágozzék ezer virág, éljenek az eredeti tartalmak, mi pedig rövidesen folytatjuk a rebriefet.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
6: A mai Rebriefben vendégünk Kozma Máté, a Webalize alapítója. Köszöntünk, Máté!
7: Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
6: Mátéval egy olyan témáról beszélgetünk, ami igazából minden kommunikációs tervezés, marketing aktivitás, marketingfejlesztés alapvető részének kéne lennie, ez a versenytárs figyelés. Nem szoktunk erről túl sokat beszélgetni, mert talán egy csomó mindenki számára egy picit ilyen monoton, meg egy ilyen standard, kvázi uncsi folyamat. Mégis ti azért ebbe hoztatok, vagy úgy tűnik, mintha hoznátok valami újat, vagy új megközelítést. Most megnézzük ebben a beszélgetésben, mi lehet a versenytárs figyelésben izgalmas, meg hogy mennyire egy ilyen elfeledett dolog ez. Mi azért gondoltunk arra, hogy megkeresünk téged, mert, illetve titeket, illetve a Webalize-t, mert a kreatív.hu-n volt egy olyan különös hír, hogy egy robotot körbevezettetek a nyugati téren, és ez a robot felmérte a térre kihelyezett hirdetéseket, reklámokat, közterületi felületeket, beazonosította a hirdetőket. Miért csináltátok ezt? Ez miért lehet jó így bárkinek is?
7: Ez azért lehet jó bárkinek, mert azzal a megoldással, ahogyan mi begyűjtjük ezeket az adatokat, költséghatékonyan fogunk tudni adatokat szolgáltatni, versenytárselemzési adatokat szolgáltatni a partnereink számára.
6: Nekem az volt egy kicsikét a furcsa ebben, hogy ugye a Kantar Hoffmannak van a már klasszikusnak mondható AdExchange, Adex és az AdScope adatbázisai, amiben a hirdetők költései és a hirdetési aktivitások, tehát effektíve a kreatív anyagok össze vannak gyűjtve. Tehát úgy nagyjából megvan az a forrás, ahova a hirdetők fordulhatnak, ha azt akarják látni, hogy versenytársaik mit csinálnak. Ehhez képest, hogy van egy ilyen standard elérés, ehhez képest nekem ez ilyen elég ilyen extrának tűnt, hogy akkor még külön egy robottal körbevezetni közterületeken, hogy az hirdetéseket gyűjtsön.
7: Megértem, hogyha egy kicsit ilyen extrának tűnik, hogy egy humanoid robotot küldünk az emberek közül, hogy ezeket a hirdetéseket felmérje, viszont itt több dolgot kell megérteni, hogy mi van a háttérben. Az egyik az, hogy az általad említett oldalak és szolgáltatók az esetek többségében önbevallásos alapon gyűjtik össze az adatokat. Ami azt jelenti, hogy a marketing ügynökség lejelenti azt, hogy egy kampányhoz hány felületen jelent meg, és hogy mikor jelent meg ezeken a felületeken ez az adott kampány. Ezzel szemben mi azt csináljuk, hogy mi mérjük fel azt, hogy ténylegesen megvalósult-e az a kampány, és hogy hány helyen valósult meg az a kampány. Mondok egy egyszerű példát, marketing ügynökség azt mondja, hogy ez a plakátkampány 500 helyen jelent meg, és lehet, hogy a valóságban az csak 370 volt.
6: De ez egy valós példa, ilyen előfordulhat Magyarországon?
7: Ez valós példa.
6: Ez egy ilyen erős alulteljesítése lenne a vállalataknak.
7: Igen, de hogyha belegondolsz attól, hogy egy ügynökség azt mondja, hogy én ezt a kampányt 500 helyen jelentem meg, lehet, hogy a valóságban kevesebb helyen vásárolta meg. Tehát ez a probléma az önbevallása.
6: És amúgy, amúgy egyébként ez is a gondolat volt a mögött, hogy ebbe az irányba fejlesztétek a szolgáltatásotokat, vagy más motivációkat, meg előnyöket is láttok abban, hogy ti az önbevallós rendszertől eltérően kvázi valós hirdetés kihelyezéseket gyűjtötök össze és mértek föl.
7: Ez igényként merült fel a mi partnereinkben, hogy jobb lenne egy olyan audit struktúrát kialakítani, ami sokkal megbízhatóbb adatokat szolgáltat, és gyorsabban szolgáltatja ezeket az adatokat. Hiszen, hogyha tovább megyünk, hogy miért van erre szükség, amit mi csinálunk, vannak olyan cégek, akik ugye OH auditorok, azaz manuálisan megnézik azt, hogy tényleg kihelyezésre kerültek-e ezek a különböző OH megjelenések.
6: Igen, a robot nélkül egy megfelelő ember alkalmazott, ezt megvizsgálja.
7: Na most gondolj bele, hogy országosan manuálisan ezt próbáld meg ezt az adatstruktúrát összeállítani. És ráadásul úgy hibamentesen. Tehát itt ez a probléma, hogy ez rengeteg energiát és pénzt tesz ugyebár igénybe, hogy ezt manuálisan emberek felmérjék. És mi igazából az automatizáció révén ezt az adatmennyiséget sokkal pontosabban és sokkal gyorsabban tudjuk begyűjteni. Hiszen ugye a cikkben a robot jelent meg, de ugye a leírásban szerepelt, hogy mi autóra is szereljük ezt a kamerát, ezt a kamerarendszert, ami az adatgyűjtést elvégzi, illetve utána ezt a kiértékelő rendszerünket, ami az autóban található, ami értelmezi azt, hogy mi van a kamera képén.
6: Nagyon izgalmasan hangzik, és az is elég izgalmasan hangzik, hogy különben te most az Egyesült Államokból csatlakoztál be a Rebriefbe. Ez azt jelenti, hogy erre a technológiára nem csak Magyarországon van igény, és nem csak Magyarországon vannak potenciális vagy már meglévő ügyfeleitek erre, hanem más országokban is érdeklődnek a technológia iránt?
7: Pontosan, ugye, hogyha megnézzük, hogy mi miből indítottuk ezt az egész vállalkozást, akkor nekünk az volt az alapfelvetésünk, hogy mi egy olyan rendszert szeretnénk építeni, egy olyan marketing eszközt, amiben te megkérdezed, hogy hogyan lehetne jobb a marketingem, és visszaad egy pontos választ. Tehát nem egy ilyen ChatGPT-s válaszra gondolok, hanem egy konkrét választ, hogy mivel lehetne több leadet szerezni, vagy nagyobb árbevételt elérni.
6: Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de eddig mi versenytárs figyelésről beszélünk, most pedig hirtelen egy sokkal komplexebb témára váltottál. Hogy lehet ez?
7: Ez azért lehet, mert amikor fölmértük, hogy ennek a fejlesztési költsége és a munkamennyisége mekkora lenne, akkor ezt láttuk, hogy ezt egyben nem tudjuk megcsinálni, hanem ezt darabokra kell szednünk. És az egyik darab az az, hogy maga a versenytárselemzést megcsináljuk. Illetve ugye mi ezt nem csak offline csináljuk, hanem online is. És ez azért érdekes, mert hogyha te elemzel egy versenytársat, ugyanezzel a technológiával le tudod elemezni a partnerednek a marketing tevékenységét, innentől kezdve a kettőt, tehát a partnerednek, illetve a konkurensnek a marketingét össze lehet hasonlítani.
6: Ha jól értem, akkor itt igazából arról van szó, hogy különböző meglévő adatforrásokat, amiket vagy manuálisan meg lehetne szerezni, visszagondolva erre, hogy valaki lefotózga óriás plakátokat, vagy pedig a Facebook Ads Library-t, ezt-azt szintén a Adscope-ot használva digitális forrásokból. Ezeket tudjátok így összegyűjteni, szintetizálni, és AI segítségével feldolgozni?
7: Pontosan erről van szó.
6: Miért gondoljátok azt, hogy igazából ennek az egész versenytárs elemzésnek már van egy folyamata, rendszere, cégek ezt évtizedek óta csinálják, ebbe érdemes ennyit belefektetni, és érdemes ennyire ennek a módszertanát, eszközeit új alapokra helyezni?
7: Pontosan azért, amit említettél, hogy az eszközeit, mert több eszköz van, rengeteg eszköz van erre. Említetted előbb az Ads Library-t, vagy mondjuk beszéljünk egy basic példáról, amikor feliratkozol a konkurensednek a hírlevelére, és olvasod a hírleveleit.
6: Igen.
7: Ez azt jelenti, hogy meg kell nyitnod a konkurensed hírleveleit. Nézned kell az Ads Library-t. Akkor be kell szerezned ezeket az offline adatokat, hogy milyen megjelenései vannak a konkurensnek. Tehát rengeteg eszközt, különálló eszközt kell használnod. Hol érnek össze az adatok, ugye? Tehát mi arra törekszünk, hogy egy rendszert építsünk ki, ami egyben tárolja ezeket az adatokat, hogy egy képet tudjunk mutatni arról, hogy a konkurensed mégis mit csinál. Ne kelljen különböző túlokat használni, mi különböző pontossággal mutatnak adatokat.
6: Nekem ez egyébként a stratégia szívemet nagyon megdobogtatja, tehát hogy nem, elég gyakran előfordul az, hogy egy jó versenytárs figyelés az számomra hasznos lehet, de igazából azt látom még egy ilyen nehézségnek, és azt látom még érdekességnek, hogy amikor marketingről, meg kommunikációs stratégiaalkotásról van szó, akkor egy csomó szó esik célzásról, a márkának a víziójáról, a kilívóságról, memóriás struktúra építésről, a versenytársak elemzés az ugye a háttérbe szokott maradni. Eléggé, hogy mondjam, nem a legszexibb része a marketing tervezésnek a versenytárs elemzés. Mennyire nehéz nektek bebizonyítani ennek a relevanciáját, és így rávenni ügyfeleket arra, hogy ebbe érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni?
7: Nagyon érdekes, amit mondasz. Én eddig azt állapítottam meg, hogy kétféle ügyfél létezik. Az egyik ügyfelet egyáltalán nem érdekli a versenytársa, és azt mondja, hogy én tudom, hogy mi a jövő, mi abba megyünk, nem érdekel, hogy mások mit csinálnak. Tehát van a másik kategória, akit viszont nagyon-nagyon érdekel, hogy a konkurensei mit csinálnak, és a lehető legtöbb információt szeretné erről begyűjteni.
6: Nem tartottuk attól egy több második esetben, hogy ők meg elmennek egy ilyen túl reaktív irányba, hogy nem lesznek eléggé vizionáriusak, hogy így nagyon abba az irányba mennek el, hogy amit a versenytárs csinál, azt kell neki is.
7: Emlékszel a 2007-es iPhone bemutatóra, amikor Steve Jobs bemutatta az első iPhone-t?
6: Nagyjából igen.
7: Oké. Akkor annak a prezentációjában volt több olyan díja is, ami versenytárs összehasonlítás volt. Maga az egyik ilyen díja az az volt, amikor a kinézetet hasonlította össze. A másik ilyen díja, amikor Steve Jobs magát azt hasonlította össze, hogy ezek a telefonok milyen hardware-rel rendelkeznek. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon jól megmutatja, hogy az Apple, és Steve Jobs egy nagyon vizionáris személy volt, és a cég is eszméletlenül vizionárius. De mégis ezt csak úgy tudják megcsinálni, hogy folyamatosan a piacon tartják a szemüket, és azt nézik, hogy a konkurensek mit csinálnak, és hogy hogyan tudnak föléjük emelkedni. Ezért nem tartok attól, hogy ez túl reaktívá válik.
6: Köszönjük, hogy a vendégünk voltál a Rebriefben.
7: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
6: Rebrief pedig egy hét múlva is lesz, addig is mindenkinek jó inspirálódást.
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
9: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
8: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
9: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
8: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
9: www.citytaxi.hu.
10: Négy nap, több

0: Telefon, Rozália, pont.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél négy, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richárd, egyebek között nyitjuk majd a Wall Street-et is, és ilyenek. Úgyhogy mindenkelőtt arról, hogy zajlik továbbra is az országgyűlés, és Torockai László vezetheti majd a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Ezt Magyar Péter miniszterelnök, ami hazánk elnökének feltett kérdését követő viszontválaszban ismertette. Most egyébként éppen Bujdos Andrea Anna, a Tisza frakció vezetője beszél. Augusztus 20-ától újabb országjárásra indul Magyar Péter, ezúttal miniszterelnökként. A kormányfő az országgyűlési felszólalásában említette meg ezt a tervét, részleteket azonban nem közölt. Beszélt arról is, hogy holnap a német kancellárhoz utazik, mégpedig várhatóan a Ryanair egyik kereskedelmi járatával. Pénzmosás gyanújával vizsgálja a brüsszeli ügyészség a londoni Wise Fintech céget. A hatóság szerint az érintett tranzakció közértéke meghaladhatja a 500 milliárd eurót. A vizsgálat azt nézi, hogy nemzetközi bűnszervezetek használhatták-e a Wise Europe szolgáltatásait pénzmosásra. A vállalat közölte, hogy együttműködik az ügyészséggel és folyamatosan fejleszti védelmi rendszereit. A hírre a vállalat részvényei 10%-ot estek a londoni tőzsdén. Leváltották Lenkei Mirtilt a digitális kormányzati ügynökség éléről. A Telex több forrásra hivatkozva azt írja, hogy a DKÜ új vezérigazgatója, a szervezet eddigi gazdasági vezérigazgató helyettese Kovács Miklós lett. Lenkei korábban egy évtizeden át vezette a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, ahol több mint 1500 milliárd forint értékű kommunikációs közbeszerzésről döntöttek. Az új vezető a dolgozóknak küldött levelében két folyamatban lévő állami számvevőszéki ellenőrzésről és további átvilágításokról írt. Kovács Miklós szerint a cél a teljes transzparencia és az átlátható gazdálkodás megerősítése. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyar alkotmánymódosítási terveket. A brüsszeli testület szóvivője szerint tudnak a magyar kormányfő bejelentéséről, és aktívan nyomon követik a fejleményeket. Magyar Péter hétfőn azt közölte, ha Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, a Tisza párt alkotmánymódosítás kezdeményezhet több tisztségviselő mandátumának megszüntetésére. A bizottsági sajtótájékoztatón a magyar Safe védelmi hitelprogram is szóba került. Brüsszel szerint erről technikai szinten intenzív egyeztetések zajlanak, de konkrét menetrendet egyelőre nem közölték.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a PUX 4,1%-os mínuszban 134.022 ponton áll. A részvénypiac forgalma 13,5 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. 1%-ot gyengül az OTP 41.160 forintig, 1,6%-os mínuszban 12.630 forinton a Richter. 9%-ot erősödik a MOL 3.890 forintra, és 1%-os pluszban a Telekom 2.656 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 306 forintot és 10 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat, beszakadt mindegyik mutató. 0,5%-ot gyengül a londoni FTSE, pár pontos mínuszban a DAX Index Frankfurtban, 0,3%-os csökkenésen áll a párizsi kakaron. A milánói tőzsde 4%, a madridi pedig 0,7%-ot gyengül. És elindult a kereskedés a Wall Street-en is, a Dow Jones 3,1%-os mínuszban, az S&P 500 1,1%-os gyengüléssel, a Nasdaq Composite pedig pár pontos csökkenéssel kezdte a kereskedést. Az euró dollárral szembeni árfolyama egyébként 1,1624. Az olajárak tekintetében az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 92 dollárra 30, a Brent 95 dollár 70 centbe kerül. Az aranyára pedig csökkenésben egy uncia annyi aranyért 4496 dollárt és 30 centet kérnek.
1: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően felhős időnk lesz, néhány órás napsütéssel, több felé alakulhat ki eső záporzivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. A szél megélénkül, a hőmérséklet estig 20 és 26, éjjel pedig 15 és 20 fok között várható. A fővárosban most 20 fok van. Köszönöm a figyelmüket, a nap folytatásaként ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal, ez következik, hírekkel pedig 4 órakor várom önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
0: Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit, én Mlinárik Márton vagyok, ez itt az Ingatlan üzlet. A mostani interjúnak azt a címet adtam, hogy a bérbeadók titkos fegyvere, amit mindenki kihagy és megbánja. Gondolok itt a közjegyzi okiratra. De azt hiszem, hogy egy kicsit mélyebben is belemegyünk ebbe a közjegyzi okirat, illetve magának a közjegyző jelenségnek a témakörébe, mert a vendégem Korbúj Tamás, közjegyző. Szia Tamás!
3: Szervusz!
0: Tehát akkor, ha a bérlőmmel kötöttem egy szerződést, és tehát normál esetben az van, hogyha ő nem költözik ki, vagy nem fizeti a bérleti díjat, akkor nekem el kell mennem, fel kell szólítanom, stb. Majd elmennem a bíróságra, és ott elmondani, hogy a bérlő nekem nem hajlandó fizetni, és ezért én őt beperelem, kifizetek egy halom pénzt, kivárom, hogy a bíróság majd valamikor jövőre ezt napirendre tűzi, elmegyünk tárgyalni, akkor ott, hogy kinek van igaza, az már a bírótól függ, éppen milyen, nyilván túlzok, de tehát, hogy éppen milyen lábbal kelt fel, és akkor még lehet, hogy majd ellen vélemény van, vagy hogy is mondjam, tehát a bérlő ugye majd nem ért egyet, stb. Tehát akkor megy ez a dolog több szinten keresztül, szóval évekig tartó herceurca. Amíg ha közjegyzi okiratba foglaltatom a bérleti szerződésemet, akkor tulajdonképpen ezt a kört ki lehet kerülni, szóval ha nem fizet a bérlő, akkor én azt mondom, hogy megyek a hatósághoz egyből, és azt mondom, hogy nekem nem fizet a bérlőm, tessék valamit csinálni. Jól mondom?
3: Igen, tehát alapvetően ez az egyik következménye annak, hogyha ugye kihagyják ezt a lehetőséget. Én úgy szoktam csak mondani, hogy van egy jogi eszköz, tehát ez a közjegyzői okirat. Ezt az eszközt tulajdonképpen arra lehet használni, hogyha önként nem teljesíti a kötelezettségeit. Az a fél, akinek a kötelezettségeiről szól ez az okirat, tehát aki az okiratban is vállalta ezeket teljesíteni, akkor ezek bizonyos feltételek mellett közvetlenül az okirat alapján kikényszeríthetőek vele szemben. Tehát olyan helyzetbe hozza a jogosulti oldalt egy közjegyzői okirat, mintha már a kezében lenne az az első fokú bírósági határozat, és ugye itt jön az, amit az előbb felsoroltál, hogy az mind, amit felsoroltál, az gyakorlatilag megspórolható időben, pénzben és idegrendszeri ráfordításban. Tehát,
0: ami nagyon fontos.
3: Tehát igen. Másrészt meg ugye az is egy nagyon szép élmény, amikor a jogosulti oldal nem az egyes szakaszától kezdi a végrehajtási törvény olvasgatását, hanem mondjuk ott a 170. környékén. Tehát, hogy nem az van, hogy most akkor hogy fog ez nekem összeállni, nem a perbe vitt jogaimat kell először valahogy érvényesíteni, azt megfelelően keresetté formálni, jogi képviselőt igénybe venni rá nyilván, mert laikusként azért ez egy nagyon kemény út lehet, és közben amúgy fut az idő, tehát addig is használódik az ingatlan, addig is veszíthet az értékéből, már külön jogcímen fogok követelni pénzt, tehát már nem bérleti díjként feltétlenül, hanem használati díjként. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy mekkora kár éri abból eredően, hogyha mondjuk azzal a célral vásárolt azt az ingatlant, hogy egyébként abból bevételt szerezzen, és nem tudja, addig sem tudja bérbeadni, ameddig ott lóg a levegőben a jogerősítélet. Nem beszélve arról, hogy bocs, de hogy azt is ki kell mondani, hogy a pernyertesség az nem úgy van, hogy csiki-csuki, hogy vagy nulla, vagy 100%, hanem vagy ilyen, vagy olyan arányban ítéli majd meg a bíróság, hogy kinek milyen mértékben van igaza. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy a végén olyan szépen fog ez alakulni. Mondjuk nem akarok senkit azzal riogatni, hogy egy felmondás például a lakástörvény alapján, vagy a lakástörvény PTK kombó alapján egyébként mennyire bonyolult tud lenni. Tehát felszólítás határidőben, betartva a határidőt, ismételten esetleg, ha kikötötték, újra felszólítani, aztán felmondható, de annak is határidőben kell, tehát határidőben kell feladni egyáltalán. Ha megérkezik, akkor még mennyi időt kell várni addig, ameddig egyáltalán az igényérvényesítési határidők beindulnak vagy lejárnak. Tehát ez egy komplex rendszer. Egyszerűsíthető, igen. A közjegyző ezekért gyakorlatilag a fele, tehát a szolgáltatásaink is abba az irányba mutatnak ilyenkor, hogy amit te mondtál példának, hogy megkötik a felek a szerződést. Ez történhet magánokiratban is. De történhet eleve közokiratban is, mert ugye ugyanúgy szerepet vállalhatunk mi is az ő, tehát a felek felkérésére, hogy az ő a szerződő felek, tehát a bérlő-bérbeadó egyedi igényeinek megfelelő tartalmat azt mi állítsuk össze, és ugye mi mind a két oldalt kell, hogy idézőjelbe képviseljük, kitanítsuk, tehát az ő érdekeiket annak mentén, ahogy ők szeretnék szabályozni a jogviszonyukat, feltárjuk és az erre vonatkozó jogszabályokat ismertessük, döntési helyzetbe hozva őket, tehát kialakítjuk a megfelelő tartalmat, és ha az nem működik, akkor mindenki tudja, hogy mi az a meder, amiben egyébként haladhatnak a folyamatok. Tehát ez egy nagyon jól szabályozott, nagyon jól felépített, és egy nagyon biztonságos jogérvényesítési rendszer, szerintem.
0: Mennyire probléma a rossz bérlőktől való megszabadulás? Vagy pontosabban úgy is kérdezhetném, hogy amikor ellen jegyeztek egy szerződést, vagy egy kötelezettségvállalás nyilatkozatot, akkor arról nektek van tudomásotok, hogy hogy megy tovább az ügy? Tehát ha ott besül a mutatvány, és ezt érvényesíteni kell, akkor először hozzátok fordul az ügyfél? Illetve akkor úgy teljes a kérdés, hogy tehát tudtok-e arról, hogy mennyire problémás a bérlőktől való megszabadulás?
3: Egy kicsit visszalépnék annyiból, hogy a legtöbb szituációval mi úgy találkozunk már, hogy a felek között a minimum a kézrázás az megtörtént. Tehát, hogyha egyébként a szerződés kötéssel fordulnak hozzám, akkor én ezeket a bérbeadóknak is, meg a bérlőknek is el szoktam mondani, hogy ez már, tehát az rajtuk múlik, hogy ők megismerkedtek-e egymással megfelelően, vagy sem. Tehát ez egy tartós jogviszony, nagyértékű vagyontárgynak a használatára kötik, tehát itt nem úgy van, hogy beszédeleg valaki az ajtómon, és akkor egyből egymás kezébe csapunk, mert mondjuk látok nála némi pénzt, hanem egy kicsit mélyebben próbáljuk meg megismerni egymást.
0: Tehát azt, hogy mondani, ha váltál már, akkor ez esetleg ilyen lehet.
3: Nem tudom, nem váltam még, nem is szeretnék, de hogy igen, ez egy borzasztó trauma igazából, amikor az ember azzal szembesül, hogy az elején nem tette bele az időt, meg az energiát abba, hogy a másik felet felmérje. Tehát az, hogy a rossz bérlőtől való megszabadulás, tehát az mit jelent? Lehet, hogy a bérbeadó is rossz. Lehet, hogy eleve a...
0: Persze,
3: jó, csak mondom, hogy ugye ez a fajta... Nem lehet ezt ennyire személyteleníteni. Tehát itt általában legalább két ember az, akinek az esetleg rejtett eltérő igényei ütközhetnek a krízis szituációban.
0: Igen. Sok esetben a bérlő rossz egyébként, mert van olyan, hogy mi kezelünk is ingatlanokat, igen, néhányat, és van olyan, hogy a tulajdonos személye miatt mondjuk az, hogy nem.
3: Uh-huh. Igen, ezt is el tudom képzelni, de ugye tehát ez a feleken múlik, ez a szubjektív része. Az, hogy a bérlőtől való megszabadulás, ez is ugye egy kicsit olyan szubjektív dolog, tehát igazából én úgy válaszolnám ezt meg, hogy a tulajdonosnak a birtokba való visszajutása az egy krízis szituáció esetén hogyan tervezhető meg megfelelően. Tehát vannak erre alkalmas szerződések a magán okiratokban is, tehát nem arról van szó, hogy nincsen, csak hogyha igénybe vesznek a felek. Én ezt szeretném igazából üzenni mindenkinek, hogy vegyenek igénybe jogász szakembert, mindegy, hogy közjegyzőt vagy ügyvédet, csak olyan embert, aki ezért felelősséget vállal azért a tartalomért, ami ott elkészül.
0: Most tehát, azért mosolyodtam el, mert tőlünk szokták kérni, hogy adjál már egy béleti szerződés mintát.
3: Igen.
0: Mondom, én szívesen adok, de vagyis, hogy inkább szívesen nem adok, mert én azt javaslom, menj egy ügyvédhez, mondd el neki, mit szeretnél, ő megírja, te meg tudd, hogy mi van abban a szerződésben írva. Azért, mert ha baj van, azt neked kell tudni érvényesíteni.
3: Hogyne. Tehát ez az egyik, hogy szakemberhez fordulás. Ez, amit leggyakrabban kihagynak. Ez a, ez ez a nulladik pont. Hogy
0: ingatlanosnál is kihagyják.
3: Fogom, letöltöm a szerződés mintát az internetről, és akkor boldog vagyok, mert ingyen volt. Esetleg még ráküldök egy mesterséges intelligencia alapú valamit, hogy akkor még nézd meg, hogy ez így jó-e, és akkor még lássál el még valamilyen tanácsokkal, amik egyébként lehet, hogy néha jók, de néha nem jók. Mindenesetre senki nem kontrollálja, senki nem vállalja érte a felelősséget, hogy ez most jó-e vagy nem. Másrészt meg ugye, ha meg is van ez a magánokirat, és el is köteleződtek, ugye jön a következő, hogy tudjuk-e amúgy, hogy kivel szerződtünk, vagy csak a pénzt látjuk, vagy csak azt figyeljük, hogy kattanásra az előző lejárt, és a következő legyen kiadva, most már mindegy, hogy kinek, mert már két hete húzzuk, és ott nem nincsen megtérülés abban az időszakban. Tehát, hogy mi az, ami esetleg olyan faktor, ami a hibához vezethet. Hát a harmadik meg ez, hogy ha ki lehet hagyni a közvetlen végrehajtásnak a lehetőségét, mert annyira szóval annyira nagyvonalú le ne legyen már magával az ember, hogy igazából egy néhány tízezer forintos, ne agyisten, de tényleg, tehát ha ugye kötött díjakról van szó, tehát hogyha meg akarják tudni, hogy mibe kerülne mondjuk egy közjegyzői okirat ezekkel a adott paraméterekkel, és most én azért nem mondok szándékosan díjat, mert ugye minden okiratnak a tartalma más lehet, tehát vannak standardek, amikben lehet gondolkodni, de hogy tényleg ha azt teszem, hogy kiadok bérbe egy 100 milliós ingatlant havi 300-350 ezer forintért, akkor az a 60-70-80-90-100 ezer forintos ráfordítás, ami azt jelenti, hogy van egy kártyám, amit föl tudok húzni a talomból, ha valami gond van, az igazából nem lehet probléma, nem lehet kérdés. Tehát az a tranzakciós költségem igazából. Ha jó fej vagyok, mint bérbeadó, akkor ugye elgondolkodom esetleg azon is, hogy ez most a belépője-e a bérlőmnek, vagy ez egy megosztott költség, vagy esetleg én állom, mert engem biztosít, vagy engem véd. Ez mindenkinek szíve joga, de hogy nem érdemes kihagyni, az biztos.
0: Én mindenkinek javaslom, sőt, én tovább megyek, én még a biztosítást is szoktam javasolni, hogy ne hagyja ki, mert én már szagoltam kiégett lakást, és azt nem javaslom senkinek, vagy nem kívánom senkinek. Menjünk egy kicsit bele a technikai részekbe. Elhangzott itt a korábban a kötelezettségvállalási nyilatkozat a részemről, de ugye az hétköznapi embernek mindjárt az jut eszébe, hogy megbízás, de hogy hétköznapi embernek mindjárt az jut eszébe, hogy bérleti szerződés, az elmegyek a közjegyzőhöz, erre tessék rányomni a pecsétet. Mi a különbség a kötelezettségvállalási között, tehát a kötelezettségvállalási vagy bérleti szerződés, inkább így kérdezem.
3: Tehát ugye differenciáljuk az okiratokat. Tehát az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat az azt a verzióját akarja ennek az ügyleti okiratnak, tehát úgy hívjuk a közjegyzői törvény szerinti okiratoknak az egyik típusát, hogy ügyleti okiratok, ami egy jogügyletre vonatkozóan fölvett okirat. Itt a kötelezettségvállaló oldal, tehát azért egy oldalú, nem azért, mert egy oldalra rá fog férni a szöveg, hanem azért, mert csak a kötelezettségvállaló oldal, vagyis a kötelezeti oldal tesz nyilatkozatot, tehát a jogosulti oldal ott sincs, meg sem jelenik, mint fél. Ezt ő, tehát az adós, a kötelezett, vagyis a lakásbérlő teszi, az ő nyilatkozatai vannak az okiratban, kvázi egy alávetési jellegű okirat, tehát ő vállalja azt a kötelezettséget, hogy megfizeti a bérleti díjat eddig a határidőig ennek a személynek ilyen és ilyen módon, illetve azt vállalja, hogy ha megszűnik a bérleti jogviszony, akkor kiürítve visszaadja a lakásnak a birtokát ennek és ennek a személynek eddig a határidőig. Tehát ez a nagyon lepusztító tartalma ennek az okiratnak. Ez egy kiegészítőleg létrejövő okirat, tehát már van egy, feltételez egy bérleti jogviszonyt megalapító szerződést, ami létrejött a felek között magánokiratban. Az lehet egy ügyvéd által készített okirat, lehet egy a felek által, mondom, a rossz példa szerint letöltött internetről összeollózott valami, ami létrehozta a jogviszonyt. Tehát ő ez alapján tesz egy kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Szerencsés esetben még a birtokbaadás előtt, mert ugye, hogyha birtokbaadás után vagyunk, és nincsen olyan kötelezettség a szerződésben, hogy ezt az okiratot neki át kell adnia valamilyen határidőig, akkor még csak ki se lehet tőle kényszeríteni, hogy ilyen nyilatkozatot tegyen. Tehát jó, hogyha ha magánokiratot választanak, akkor abba feltétlenül rögzítsék azt, hogy még a birtokbaadást megelőzően át kell adni ezt az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot, addig nincs kulcs, amíg ez nem nincs téve az asztalra. A másik verzió ugye az meg a szerződést tartalmazó okirat. Ha a közjegyzői okiratban van foglalva, az egy ügyleti okirat, az két oldalú. Tehát az előző volt az egy oldalú, az két oldalú. A két oldalú, vagy több oldalú, ugye ahány szereplője van az adott jogviszonynak, annyi oldalú, az meg azt jelenti, hogy magát a jogviszonyt létrehozó okiratot készíti el a közjegyző, illetve azt az okiratot készíti el, amit a szerződést is tartalmazza. Ott a feleknek a kölcsönös kötelezettségei, tehát azok a kötelezettségvállalásai is szerepelnek benne, amik mondjuk a jogosulti oldalt terhelik. Tehát ha neki ott mondjuk óvadék visszafizetési kötelezettsége, vagy szerződésbiztosíték visszafizetési kötelezettsége van határidőig, elszámolási kötelezettsége határidőig, és ahhoz kapcsolódik valamilyen feltétel, amit esetleg lehet igazolni közokirattal, akkor akár vele szemben is lehet.
0: Akkor megvan, hogy miért az egy oldalú terültetik a tulajdonosok, akkor
3: hát
0: megvan.
3: Azért, mert egyrészt általában az az olcsóbb, ugye
0: kötelembe lenni.
3: Hát kötelembe így is úgy is van, meg lehet azt is FM-házni, tehát azért ezek nem jó. Kikényszeríthetetlen dolgok, csak ugye a közvetlensége, ami nem attól közvetlen, mert akkor olyan jó a viszony, hanem attól, mert a direktbe a közokirat alapján lehet a végrehajtás elrendelését kérni.
0: Egy kicsi jogi azt kérdést hadd szúrjak idebe, hogy tehát miért ekkora problematika nekünk ez az egész, amiről beszélünk egyébként? Tehát, hogy ugye Németországban, Ausztriában ez teljesen másképp működik, sokkal szabályozottabb a bérlakás piac, ott kevesebb ilyen problémát hallok, nyilván nem ott élek, tehát elképzelhető, ezért nem hallok ilyen problémákat. Zárójelben mondom, hogy nekem is vannak

0: jól mondom?
1: Hát nem egészen. Tehát a birtokláshoz való jog az ugye a tulajdonjognak a része. Tehát erősebb semmiképpen nem lehet. Ugye a teljesebb jogosultság a tulajdonjog, annak egy szelvényjog a birtokláshoz való jog. Ez az, amit átengedek a bérlőnek. Csak ugye a lakás, maga a lakás, a lakhatás biztosítása, az hozza egy védett helyzetbe, egy komoly védett helyzetbe a lakás bérlőt, tehát a lakás használóját, és ugye el kell különíteni a kétféle tényt, vagy tényhelyzetet, tehát az, hogy valaki ténylegesen tartózkodik egy lakás céljából egy lakás céljára alkalmas ingatlanban, ugye mint tényleges birtokos használ egy lakás célú ingatlant lakás céljára, akkor őt egy birtok védelmi rendszer is védi, a tulajdonost meg ugye védi az a egyrészt hogy mondjam, azt a fajta ellen, vagy az ellenpólusa ennek a védelemnek, a tulajdonosnak a szituációja, aki ugye abban a helyzetben találhatja magát, hogy nem kapja vissza a birtokot. Tehát neki előbb ugye a tulajdonosi jogcíme az nyilván nagyon könnyen igazolható, azt kell tudnia igazából adott helyzetben bizonyítani, hogy az a jogviszony, ami alapján a birtokba került a birtokos, az nincs, vagy már megszűnt. Tehát ugye nincs, sose volt, ugye ez az önkényes lakásfoglaló kategóriája. Ilyen, tehát ahhoz hasonló helyzethez vezethetnek egyébként jogcímes lakáshasználati helyzetek is, tehát hogyha valaha volt mondjuk jogcíme a lakáshasználatra egy bérlőnek, az is kerülhet végrehajtási eljárásban olyan helyzetbe, hogy egy tekintet alá esik az önkényes lakásfoglalóval, de alapvetően ugye a tulajdonosnak kell tudnia végigjárnia azt az eljárási utat, hogy jogszerűen kerüljön birtokba. Tehát a tényleges birtokost védő eszközök, azok úgy néznek ki, hogy nem a tényleges birtokos az, aki majd itt igazolásra köteles, hanem tulajdonképpen az a bizonyítási teher a tulajdonos oldalán, hogy neki azt kell tudnia bemutatnia, hogy ő a jogcím megszűnése, vagy a szerződés megszűnése miatt vissza kell, hogy kerüljön a saját ingatlan a birtokába.
0: Oké. Két kérdés fér még bele az időnkbe, ahogy most nézem. Az egyik az az, hogy kinek kell szólni, hogyha probléma van. Tehát ugye azt mondtuk, hogy fordulhatok egyből a hatósághoz, és kihagyjuk a bírósági utat, de ki a hatóság, rendőrségre mehetek ezzel a papírral, ami a közjegyzőnél született?
1: Tehát a végrehajtás elrendelésére az a közjegyző a kizárólagosan illetékes, aki az okiratot készítette. Tehát a végrehajtás elrendelése is a közjegyző hatásköre. Ez azért jó, mert tulajdonképpen ugyanahoz a közjegyzőhöz kell fordulni, akinél annak idején ezt a kötelezettségvállaló nyilatkozatot készítette a bérlő, vagy akinél a szerződés közokiratba foglalták. Tehát okay. Ez még inkább koncentrálja egyrészt az eljárást, másrészt meg ennek a hogy mondjam, az eljárás támogató jellegét a közjegyzői oldalról. Tehát rövid
0: mennyi időbe telik ez különben?
1: Tehát itt nagyon rövid határidőkkel dolgozik a jogalkotás, pont azért, mert ez egy egyszerűsített egyszerű okirati bizonyításon alapuló eljárás, tehát itt ilyen 8 és 15 napos eljárási határidők vannak. Tehát nekem, ha beérkezik egy végrehajtási kérelem, akkor arról 15 napon belül meg kell állapítanom, hogy hiányos-e vagy sem, hogyha nem az, akkor el kell rendelnem a végrehajtást. Ezt a következő fázisban a aláírt végrehajtási záradék, vagy végrehajtási lap, attól függ, hogy mi a, de okirat esetében minden esetben végrehajtási záradék, a bírósági végrehajtói karnak az elektronikus rendszerére, tehát itt minden kommunikáció elektronikus a közjegyzői részről kifelé, ugye befelé, tehát a laikus nem pejoratíve értem, hanem aki az eljárás megindítja kérelmezőként, tehát végrehajtás kérőként, ő beadhatja, ha természetes személy, papír alapon is a kérelmét, sőt be is mehet a közjegyzőhöz, és ott elmondhatja, hogy melyik okiratra szeretne végrehajtási kérelmet előterjeszteni, akkor ugyanúgy előszedjük a végrehajtási záradék kérelmet. Kitöltés, aláírás, beadás, eljárási díj megfizetése, és megy a bírósági végrehajtói karnak. A végrehajtói kar meg kiszignálja azt a végrehajtót, aki majd a végrehajtást foganatosítja. Ez is egy pár nap. Megérkezik a jelzés a bírósági végrehajtó.

0: új karnak a rendszerén keresztül a közjegyző hivatali kapujára, ugye ami az elektronikus rendszer, és én ott az áradékolt okiratot elektronikusan megküldöm a végrehajtónak, aki megintézi ugye a foganatosítást, és akkor ott jöhet az, hogy illetve ott következik az, hogy megérkezik a végrehajtóhoz, a végrehajtásban ugye előlegezni kell a végrehajtási költséget, erre felhívja a végrehajtást, kérőt a végrehajtó, az megtörtént, akkor ez egy meghatározott cselekmény, tehát a végrehajtásban a lakáskiürítés, az egy meghatározott cselekmény végrehajtása, ott előbb felszólítja a végrehajtó az adóst, mert ugye a VHT az ilyen szépen fogalmaz, hogy ott mindenki adós, tehát a kötelezetti oldal gyakorlatilag lakásbérlő esetén ugye kötelezettet, hogy a bérelt ingatlannak a birtokát azt adja vissza. Ugye ez a levél kimegy a végrehajtási záradékkal ellátott közokirattal együtt, és egyúttal ugye felhívja a végrehajtást kérőt is, hogy nyilatkozzon, hogyha ez nem történt meg. És hogyha a végrehajtás kérő azt mondja, hogy nem történt meg, akkor a végrehajtó ezt ellenőrizheti, ugye ki is mehet a helyszínre, de hogyha nem történt meg, akkor erről tájékoztatja a bíróságot. Tehát a végrehajtó fölött mindig, illetve nem fölött, hanem a végrehajtás foganatosítja ténylegesen a végrehajtó, de az egy járásbírósági hatáskör. Tehát aki amelyik bíróság a foganatosító bíróság, ahhoz beterjeszti ezt a jelzését a végrehajtás kérőnek, hogy nem történt meg a birtokbanás, és akkor ott vannak ilyen szankciók, például pénzbírságot lehet kiszabni az adósra 500 ezer forintig, illetve ott van a D-pontban a rendőri közreműködés, tehát akkor a rendőrséget igénybe véve foganatosíthatja a lakáskiürítési végrehajtást.
1: Na hát nem egyszerű helyzet, kérem szépen, de egy biztos. Ha valaki ingatlan bérbeadásra adja a fejét, akkor tessék közjegyzőhöz fordulni. Korbuj Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 4 óra van, 4 óra múlt 1 perccel, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecső Rihárd, mondom már is a legfrissebbeket. Pénzmosás gyanújával vizsgálja a brüsszeli ügyészség a londoni Vice Fintech céget. A hatóság szerint az érintett tranzakciók összértéke meghaladhatja a 500 millió eurót. A vizsgálat azt nézi, hogy nemzetközi bűnszervezetek használhatták-e a Vice Europe szolgáltatásait pénzmosásra. A vállalat közölte, hogy együttműködik az ügyészséggel és folyamatosan fejleszti védelmi rendszereit. A hírre a vállalat részvényei 10%-ot estek a londoni tőzsdén. És egyébként a FTSE most jelenleg mínuszban 8,1%-ot gyengül. Leváltották Lenkei Mir Tilt a digitális kormányzati ügynökség éléről. A Telex több forrásra hivatkozva azt írja, hogy a DKÜ új vezérigazgatója a szervezet eddigi gazdasági vezérigazgató helyettese Kovács Miklós lett. Lenkei korábban egy évtizeden át vezette a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, ahol több mint 1500 milliárd forint értékű kommunikációs közbeszerzésről döntöttek. Az új vezető dolgozóknak küldött levelében két folyamatban lévő állami számvevőszéki ellenőrzésről és további átvilágításokról írt. Kovács Miklós szerint a cél a teljes transzparencia és az átlátható gazdálkodás megerősítése. Toroszkai László vezetheti majd a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a Mi Hazánk elnökének feltett kérdését követő viszontválaszban. A kormányfő egyúttal ismertette azt is, hogy augusztus 20-ától újabb országjárásra indul, ezúttal most már miniszterelnökként. Konkrét részleteket még erről nem közölt, viszont beszélt arról is, hogy holnap a német kancellárhoz utazik, még pedig várhatóan a Ryanair egyik kereskedelmi járatával.
2: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban 134.081 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 16 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesek. Mindenekelőtt meg kell említenem a Forage-t, amely volt már 3%-os pluszban is bőven, most lekorrigált 2%-os erősödésre, 2232 forintra. A MOL 8%-os pluszban 3886 forinton, a Telekom 1,1%-kal erősödik 2660 forintig, 1%-kal gyengül az OTP 41160 forintra, és 1,6%-os mínuszban a Richter 12640 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 306 forintot és 60 fillért kérnek. Európában, ahogy mondtam, Londonban 8%-ot gyengül a tőzsde, a DAX Index Frankfurtban 3%-ot, már 4, a Párizsi Kakaron és a Milánói tőzsde 6%, a Madrid IBEX pedig 1,1%-os mínuszban. A Wall Street-en a Dow Jones és az S&P 500 1%-ot, a Nasdaq Composite pedig 2%-ot gyengül.
2: Időjárás jelentés.
4: Alapvetően felhős időnk lesz, néhány órás napsütéssel, többfelé alakulhat ki eső záporzivatar. A keleti ország részben felhőszakadás is lehet. A szél megélénkül, a hőmérséklet estig 20 és 26, éjjel 15 és 20 fok között várható. A fővárosban jelenleg 20 fok van. Köszönöm figyelmüket, most a Monitor délután kezdődik Érdfalvi Andrással, hírekkel pedig majd fél ötkor várom önöket.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
5: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután a Trend FM-en. Rövid műsorsában 5 óráig rádiózhatunk majd együtt. A műsor második felében a fél ötkor kezdődő hír összefoglaló után a 10 éves Jettel prosuli programról kérdezem a program szakmai vezetőjét, Korán Balást. Most pedig néhány perc múlva Németné dr. Vidovszky Ágnes lesz itt a stúdióban, a Világítás Technikai Társaság alelnöke. Világítás, közvilágítás, önöknek mi jut erről a dologról eszükbe? Az bizonyára nem mer nekem sem, hogy a hazai közvilágításnak 1985-ben volt utoljára érvényes szabványa, hogy most van, vagy nincs, miért van, vagy miért nincs, erről is kérdezem majd a szakembert, a Világítás Technikai Társaság alelnökét, Németné dr. Vidovszky Ágnest néhány perc múlva.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. A közvilágításról beszélgetünk. Fény az éjszakában, áldás, hogy átok. Láttam, most lesz Bécsben világítást technikai szakemberek számára. Egy nagyon fontos konferencia, ott lesznek a magyar szakértők és szakemberek is. A stúdióban itt van Németné dr. Vidovszky Ágnes, a Világítás Technikai Társaság alelnöke. Az elmúlt 20 évben önnel és a kollégáival sokat beszélgettem közvilágításról is, meg világítás technikáról is. Megnéztem a hírkeresőben, ha most világítás, közvilágítás, akkor mi jön föl? Följönnek a mutyik, meg följönnek ezek a jogsértések, ezeket ismerjük. Följön az például, hogy azt hiszem a svédek, vagy a dánok, azok már vörös fényt használnak éjszaka, mert az sokkal jobb az embernek a nyugalmi állapotához. A közvilágításban a vörös tartomány. A briteknél intelligens utcai lámpák adatközpontokká válnak majd, és ezt a polgárokat szabadon tudják használni. Itt a szomszédban, a cseheknél, vagy majdnem a szomszédban töltőpontok lesznek a közvilágítási lámpa oszlopok. Arra is gondoltam, hogy most már itt van ez a ledes forradalom 15 éve. Nagyon sok helyen lecserélték a közvilágítást ledekre, sőt, azt mondtam, amikor bejött a stúdióba, ezeket lassan már cserélni kell, mert technológiai forradalom. Szóval nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hol tartunk most ebben a dologban, mert hogy volt egy ankétjuk a Világítás Technikai Társaságnak, és ott is ez központi szerepet játszott ez a téma. Azt meg el sem akarom hinni, hogy ennek a szabályozása, a közvilágítás szabályozása az 95-ös vagy 85-ös?
2: 85 volt, és 2007-ben szűnt meg.
1: Az egy érdekes dolog. Azóta már semmi nem úgy van. Nem az az oszlop, nem az a fényforrás, nem az a közlekedő tömeg.
2: Igaz.
1: Hát igen, na akkor honnan induljunk? Talán az ankétról?
2: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az ankétról indulhatunk. Ez volt az 55. közvilágítási ankétunk, és miután ezt évente rendezzük, tehát gyakorlatilag több mint 50 éve minden májusban összegyűlnek a közvilágítással foglalkozó kollégák, és megpróbálják megbeszélni a problémáikat. Az idei ankétnak már a címén is egy picit változtattunk, hogy közlekedés és közvilágítás. Ennek az egyik oka az volt, hogy május elején volt a közlekedési kultúra napja, és a közlekedési kultúra napjának szervezőjével úgy állapodtunk meg, hogy a világítás és a közlekedési kultúra az összefügg. És miután időpontban is közel vagyunk egymáshoz, így a közlekedési kultúra napjának is eseménye volt az 55. közvilágítási ankétunk. Ennek megfelelően az ankét fókuszában a gyalogátkelő helyek világítása volt az egyik fókuszpont. A másik pedig a lámpatestekkel kapcsolatos problémák, például a követelményrendszer, ami folyamatosan mint szabvány változik. A másik pedig ugye a körforgásos gazdaság kérdése, hogy a ledekkel mit lehet kezdeni, hiszen ahogy beszéltünk róla, az első ledeket, azokat gyakorlatilag cserélni kell lassan, hiszen 15-20 évesek, és ugyan elvileg 100 000 üzemórát tudnak üzemelni, de hát ha az évi 4 000 órával számolom, akkor is már eléggé a vége felé jár, és sajnos a ledeknél a kapcsolódó elektronikai eszközöknek az élettartama, a meghajtók élettartama az rövidebb, mint a ledeké.
1: Tehát hogy azt kell
2: azokat kell elsősorban cserélni.
1: Érdekes, ha már az 55. ankét, hogy azért régen a közvilágítás az volt a lényeg, hogy világítson, ugye, mert az adott biztonságot a közterületeken, támogatta a mobilitást, látni és látszani, ugye?
2: Így, ez a legfontosabb világos dolog.
1: De most már túl sok fény, nem az a fény, nem az a tartomány, akkor befolyásolja az alvást, nappal-éjszaka ritmusát, zavarja az állatokat, növényeket, kérészeket, rengeteg mindent. Szóval sokkal színesebb lett ez a kép. És itt vannak a ledek a nyakunkon, és azt mondja, hogy nincs szabályozás, vagy nincs érvényes szabályozás, vagy szabvány, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen bárki, bárhol, bármi féle dolgot felszereltethet?
2: Majdnem. Tehát a helyzet az, hogy még amikor a higanylámpáról a nátriumlámpára kezdtünk áttérni, akkor született meg 1985-ben a közvilágítási szabályzat. Ennek a szabályzatnak az egyik legfontosabb dolga az volt, hogy volt a közvilágításnak egy központi helye, ahol engedélyezték a közvilágítás létesítését. Ennek különféle neve volt, magyarul leginkább energiafelügyeletként
1: szoktuk emlegetni. De volt egy hatóság, ami ennek volt egy pecsétetett
2: így
1: rá.
2: Igaz, és azért ott
1: szabványok szerinti.
2: A szabványok szerinti világításra rányomta a bélyeget, és ellenőrizte a megvalósítást is, tehát fontos, utána igen. A mérést is. Ezt a jogszabályt 2009-ben, amikor a nagy uniós jogharmonizáció volt, akkor visszavonták, mivel előtte 2007-ben a villamos energiáról szóló törvény azt mondta, hogy majd a közvilágítást azt a kormány határozatban fogja elrendelni. Ez a rendelet azonban a mai napig nem született meg. A Világítás Technikai Társaság igen sokszor, igen magas szinten is próbálkozott azzal, hogy elkészített egy javaslattervezetet.
1: Hogy legyen szabvány, hogy...
2: Szabvány van. A szabvánnyal az a probléma, szabvány van, európai szintű szabvány.
1: Hogy mi kell egy gyalogos átkelő helyen?
2: Ez a szabvány, ez nem kötelező, mert a szabványosítás az egy önkéntes dolog az Európai Unióba, ami egyébként rendben van, ugyanis ez a tervezőre teszi a felelősséget, a tervezőnek kell felelősséget vállalni, hogy megfelelő lesz a világítás. A probléma az ott van, hogy ugye a tervező az azért azt szolgálja ki, amit a megrendelő kér. Ha a megrendelő nem ad megfelelő táppontot, például nem mondja meg, hogy melyik utcában milyen a forgalom. Ha a megrendelő nem ragaszkodik ahhoz, hogy szabványos legyen a világítás,
1: szabvány nélkül olcsóbb.
2: Akkor, igen, így igaz, ez. Akkor nem fog szabványos világítást tervezni adott esetben, vagy legjobb esetben felhívja a figyelmet, és aztán a kivitelezés már nem úgy történik, ahogy azt a tervező megálmodta.
1: Emlékszem, hogy már 10 éve is panaszkodtak a szakemberek, és hozták a videókat Pest megyei telepős, nem akarom most mondani, hogy a Balaton felé, ahol gyertyafény volt a közvilágítás éjszaka, mert hülyeséget szereltek föl. De millió ilyen hely van. Tehát magyarul ma van ilyen gyalogos átkelőhely világítás közben, meg olyan is.
2: Igen.
1: És ennek kéne valami rendet.
2: A gyalogos átkelőhelyekkel duplán probléma van, mert a szabvány is elég lazán kezeli a gyalogos átkelő helyeket. Nem akarok belemenni a világítás technikai mélységekbe, de annyit azért hadd mondjak el, hogy a szabvány általánosságban az utakra fénysűrűség értéket ír elő. Ezzel szemben a konfliktus területre megvilágítás szintet ír elő. Most a megvilágítás és a fénysűrűség, ugye ez két különböző dolog,
1: hát
2: és
1: önnek.
2: Ezeket összehasonlítani nem is olyan egyszerű, tehát még aki a szabványt be akarja tartani, annak is okoz problémát az, hogy a gyalog átkelő helyen hány luxot kell ahhoz biztosítani, hogy az úton lévő fénysűrűségnél egy fokkal magasabb legyen, mert azt írja a szabvány, hogy a gyalogátkelő helynek a megvilágítottsága az magasabb szintű legyen, mint az oda azon keresztül menő útnak a közvilágítása. De hát itt is van egy kis anomália a szabványnál. Több ország már szabályozta a gyalogátkelő
1: rendbe
2: helyeket.
1: Rendbe lehet ezt tenni? Tehát rendben, vannak
2: mindent
1: jó gyakorlatok.
2: Mindent rendben lehet tenni, csak pénz kell hozzá.
1: És még egy dolog jutott eszem, és ez laikus felvetés, de hát ha értő fülekre talál. Egész más volt a helyzet 20 éve. Igen. Nem csak amiatt, hogy a technológia más volt, ami a fényt biztosította. Az autók is megváltoztak.
2: Pontosan.
1: Tehát ma nekem szemben egy elektromos autó olyan csiri-vili világítása, hogy semmit nem látok egyébként. Most erről olvastam, hogy ezt majd szabályozni kell,
2: kellene,
1: szükséges, mert oké, hogy ő jól lát, de én semmit nem látok. De mondjuk egy rosszul világított gyalogos átkelőhelyen, hogy összehozzam ezt a két témát, ő elvakít engem, az meg nincs rendesen kivilágítva. Nem tudom, mit mutatnak a statisztikák, több-e a baleset mostanában, vagy ebben a helyzetben.
2: Sajnos ez statisztikákat nem tudok
1: nagyon
2: mondani.
1: Nehéz. Meg hát ezt nehéz is általában a hatóságokból
2: volt
1: megszerezni.
2: A konferencián egy közutas kolléganő, aki hozott statisztikákat, illetve volt egy diplomaterv, ami erről szólt, hogy a budapesti gyalogátkelő helyek mennyire felelnek meg a szabványoknak, és hogy mennyi baleset történik az éjszakai órákban, de én nem tudok most számokat
1: mondani. De talán
2: mondani.
1: Ebben lehet igazam, még egyszer mondom laikusként, hogy még ez is egy befolyásoló. És ott van az az új technológia, amit ugye most próbálgatunk ki az elmúlt 15 évben, és hogy vált be az, amit felszereltek így úgy amúgy 5-10 éve, az később derül ki egy ködös éjszakán, egy esőben, bárhol máskor.
2: A ledeknek az egyik legnagyobb problémája az az volt, hogy túl korán találtak benne gazdasági előnyt azok, akik csak a gazdasági előnyre mentek, és hamarabb kezdték el forszírozni a ledek alkalmazását, mint ahogy ehhez az összes többi dolog, a maga a lámpatest, a tükörrendszer, a előtétek, a meghajtók, ezek követték volna, hogy hogyan kell ezt a közé. Egy kicsit olyan a ledekkel való módosítás, mint amikor az izzólámpáról a fénycsőre tértünk át. Ugye egy hosszú lineáris fénycső, ez egészen más típusú lámpatestre volt szükség, mint a pontszerű izzólámpához. És most egy ilyent értünk meg, azzal a különbséggel, hogy a fénycsövet akkor nem próbáltuk bepasszírozni az izzólámpa helyére, most viszont azzal próbálkoztak, hogy a kisülő lámpa helyére betegyük a ledet, és az
1: volt
2: a lednek az életét az erősen befolyásolja.
1: Szóval azt mondják a szakemberek szerint a világon, hogy ezt azért meg, az új technológiának meg sok minden megváltozott gyakorlatnak.
2: Az új technológia az nagyon sok pozitívumot hozott, hiszen sokkal pontosabb fényeloszlásokat lehet létrehozni.
1: Sokkal okosabban, precízebben lehet irányítani.
2: Elméletileg meg lehetne azt csinálni, hogy minden egyes lámpatestnek pontosan olyan legyen a fényeloszlása, ami azt az adott területet optimálisan megvilágítja. Csak ez utána a karbantartásnál fog problémát okozni, hogy tudjam azt, hogy melyik oszlopon milyen típusú lámpatest van, annak milyen a fényeloszlása, és azt mivel fog kelleni cserélni, hogyha kicsúzlizzák, tönkre megy, elütik az oszlopot, stb. Tehát itt ez a probléma. Most ennek is megvan a megoldás, hiszen a számítógép mindent elbír, és rengeteg adatot lehet tárolni, csak utána ezeket az adatokat kezelni kell, tudni kell kiolvasni belőle a szükséges információt.
1: Kinél van most feladat, és kinél van most a labda?
2: Hát a feladat az mindenképpen a kormánynál van, mert a 2007 évi villamosenergia törvényt nem változtatták meg, és annak az egyik paragrafusa az azt írja elő, hogy a közvilágítás rendeletet a kormány alkotja meg. Tehát ugye nem felszólító módban van, hogy meg kell alkotni, csak hogy a kormány alkotja meg. Tehát mindenképp a kormánynál van a labda. Annyi segítséget tudunk adni, hogy gyakorlatilag egy kész jogszabálytervezet van, amit a MAUT-tól rendeltek meg. Ők intézik a közutakkal kapcsolatos jogszabályalkotásokat. Ebbe a VTT-t bevonta a MAUT, és közösen letettünk az asztalra, nem tegnap, egy jogszabálytervezetet, ami nyilván kell egy picit változtatni, mert azért ezt 2020 környékén tettük le az asztalra, és legutóbb 21-ben hallottunk róla, hogy foglalkoztak vele, hogy a minisztériumok közötti egyeztetés megtörténjen, hiszen egy kormányrendeletet egyeztetni kell. Viszont nyilván azóta is változott egy kicsit a világ, tehát egy ilyen értemben nyilván egy kicsit át kell nézni ezt a rendeletet. Ez is volt a célunk, hogy a közvilágítási ankéton erről a rendeletről beszéljünk. Nagyon értő fülekre talált a társaságban. A tervezők, üzemeltetők jelentkeztek, hogy ők szívesen elmondják a tapasztalataikat, és ezt próbáljuk meg beépíteni, csak az kellene, hogy a kormányban legyen fogadókészség arra, hogy ez a rendelet ez valóban megjelenjen.
1: Ráadásul ez egy nehéz kérdés, ugye, mert attól függ, hogy kié az út, ugye? Vagy kié a közterület, vagy ki a felelős ennek, ugye? Önkormányzat, hát állam, közútkezelő, tehát nagyon sokféle.
2: Itt nem ennyire rossz a helyzet, szerencsére. Pontosabban ebben a jogszabálytervezetben az került leírásra, hogy ugye egyértelműen lakott területen belül az önkormányzat felelőssége az, hogy közvilágítást kell létesíteni. Minden közterületen a közterület tulajdonosának, tehát az önkormányzatnak a feladata, az országos közutakon pedig a közútnak a feladata, amennyiben szükséges a közvilágítás létesítése, hogy arról gondoskodjon.
1: Szóval a közvilágítást kell létesíteni, de hogy miért?
2: Az egy
1: milyen
2: kérdés.
1: Szabványnak megfelelő? Az,
2: az nincs
1: lefektetve.
2: Illetve a szabvány le van fektetve, de a jogszabály nem hivatkozhat a szabványra tételesen, hogy már pedig az MSZN 13200 201-es szabvány előírásait kell betartani, ez nem lehet benne a jogszabályban.
1: És akkor ellenőrizni sem lehet. Ha nincs mit, akkor nem tudok ellenőrizni.
2: Akkor nehéz ellenőrizni, holott nyilván ez is elő van írva, hogy ellenőrizni kell.
1: Fény az éjszakában, áldás vagyátok, mindenki döntse el, és akkor sok sikert kívánok majd a bécsi világítástechnikai találkozóhoz. Nagyon szépen köszönöm Németné dr. Vidovszky Ágnes, a Világítástechnikai Társaság alelnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, fél öt van, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Ismét tengerre indulhat a hantavírustól megtisztított Hundios óceánjáró. A holland hajót üzemeltető társaság szerint teljesen fertőtlenítették a járművet, és a hatóságok már nem látnak fertőzés veszélyt. A vizsgálatok szerint a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre, nem magáról a hajóról származott. A korábbi legénységi karanténban van, ezért a személyzetet kicserélték. A Hundius június 6-án indulhat Spitzbergákra, majd onnan a Jeges-tenger felé. Ukrajna hosszú távú LNG szállításról állapodott meg Litvániával. A megállapodás alapján cseppfolyósított földgáz érkezhet Ukrajnába a litvániai Klaipedai terminálon keresztül, akár amerikai és közel-keleti termelőktől is. Kijev azért növeli az importot, mert Oroszország fokozta az ukrán földgáz termelési infrastruktúra elleni támadásokat. Ukrajna közben felajánlotta a föld alatti gáztárolóinak használatát is. A két ország a drónvédelemben is szorosabb együttműködésre készül, Litvánia pedig továbbra is sürgeti Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozását. Pénzmosás gyanújával vizsgálja a brüsszeli ügyészség a londoni Wise Fintech céget. A hatóság szerint az érintett tranzakciók összértéke meghaladhatja a 500 milliárd eurót. A vizsgálat azt nézi, hogy nemzetközi bűnszervezetek használták-e a Wise Euro szolgáltatásait pénzmosásra. A vállalat közölte, hogy együttműködik az ügyészséggel és folyamatosan fejleszti védelmi rendszereit. A hírre a vállalat részvényei 10%-ot estek a londoni tőzsdén. Torockai László vezetheti majd a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Ezt Magyar Péter miniszterelnök a Mi Hazánk elnökének feltett kérdés követő viszontválaszban ismertette. A kormányfő együttan arról is beszélt, hogy augusztus 20-ától újabb országjárásra indul, ezúttal a miniszterelnökként. Valamint ön közölte, holnap a német koncernhárhoz utazik, mégpedig várhatóan a Ryanair egyik kereskedelmi járatával. 40%-kal csökkenhet az országgyűlési képviselők tiszteletdíja. Egyebek mellett erről is tárgyalt az mai ülésén az országgyűlés. A munka napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és azonnali kérdésekkel kezdődött. Az országgyűlési törvény módosításával várhatóan csökkennek a képviselői tiszteletdíjak és juttatások, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források is.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 4,1%-ot gyengül 134.137 pontra. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. 0,8%-ot gyengül az OTP 41.260 forintig, 2,1%-os mínuszban a Richter 12.570 forinton. 1,1%-ot erősödik a MOL 3894 forintra, és 1,1%-os pluszban a Telekom 2658 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 306 forintot és 20 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat a kereskedést illetően. A londoni FTSE 8 tized, egyébként a párizsi kakaron is 8 tized, a frankfurti DAX Index 0,5%, majdnem 6%, a milánoi tőzsde pedig 7%, 8%, a madrid IBEX pedig 1,2%-os mínuszban. A Wall Street-en most vegyes a kép, pár pontos pluszban a Nasdaq kompozit mutató, stagnál az S&P 500-as mutató, a Dow Jones pedig 0,3%-ot gyengül. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordóként $93.80, a Brent $96.90-be kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Alapvetően felhős időnk lesz, néhány órás napsütéssel, több felé alakulhat ki eső záporzivatar. A keleti ország részben is felhőszakadás is lehet. A szél megélénkül, a hőmérséklet estig 20 és 26, éjjel pedig 15 és 20 fok között várható. A fővárosban még mindig 20 fok van. Köszönöm figyelmüket, folytatódik a Monitor délután, ért Favi Andrással, hírekkel pedig majd 5 órakor várom önöket, mikor egy hosszabb hír összefoglaló keretében. Tartsanak velünk!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
3: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, a Jettel Prosuli program 10 éve segíti a hazai digitális oktatás fejlődését. A program szakmai vezetője Korán Balázs van itt a stúdióban. Ahogy beült, picit nosztalgiáztam is, meg az első beszélgetések, nem tudom már hány éve, jár ide hozzánk is, meg beszél a Prosuliról. Annak idén a digitalizáció volt a nagy feladat, amit meg kellett oldani. Most meg itt a mesterséges intelligencia.
4: Ez pont így van, és nagyon sok szeretettel köszönöm mindenkit. Most ugye egy óriási kihívás, azt gondolom, hogy nem csak az oktatás területén, hanem minden területen, hogy a mesterséges intelligenciával mit kezdünk, és hogyan nyúljunk hozzá, hogyan lehet ezt jól, valóban jól használni, és hogy ne csak egy ostoba újabb játék legyen, mint ami egyébként a közösségi médiából történt, ami tök jó, de egy igazából egy teljesen haszontalan tevékenység.
3: Aztán annak én sokat beszéltünk a vasról, a fémről, a hardverről, az eszközökről, hogy az kell az iskolában, hogy kell a gyerekeknek. És olvastam most ezt a szakmai anyagot a sajtótájékoztató kapcsán, és az milyen érdekes felismerés volt, ugye, a Jettel Prosulinál, hogy a kulcs sok minden fontos, ezek fontosak, amiket mondtam, meg mi nyilván mondasz egy csomót, de hogy a kulcs az a pedagógus, az a híd, a közvetítő, aki ezt az egészet el tudja juttatni. Ha ő tudja, ha ő érti, akkor van esély arra, hogy a gyerek is megérti.
4: Igazából azért jó, hogy bejöttem, és meghallgassam azokat a gondolatokat, amiket én akarnék elmondani.
3: De hát a te gondolatod volt, egyébként csak idéztem pontosan.
4: Köszönöm szépen, de hogy tényleg kifejtsük ezt a dolgot, valóban az van, hogy nagyon fontosak, hogy legyenek eszközök az iskolában, de a legtöbb iskolában már valamilyen módon az eszköz nem a probléma, mert pályázatok, egyéb támogatások valamilyen okból kifolyólag ezek megjelentek. A probléma az ott van, amikor ezek az eszközök ott állnak mondjuk egy szekrénybe, és néha kinyitják, megnézegetik, megsimogatják.
3: Az okostáblák, emlékszem.
4: Azt mondják, hogy de jó, még mindig megvan, a leltár rendben van. Ugye a fontos dolog, de hogy ne vicceljük el a dolgot. A fontos dolog az, hogy ezeket tényleg az oktatás céljára hasznosítjuk, és mind a tanároknak, mind a diákoknak ugye ettől jobb legyen. És ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha a tanárokat felkészítjük erre, hogy hogyan és mi módon tudnak ezekkel az eszközökkel tényleg hatékonyan dolgozni.
3: Hova jutott el a Prosuli 10 év alatt? Tehát 3 iskolába kezdődött, vagy 2-ben? Nem is tudom.
4: Hát volt egy iskolás próbaév, de aztán 5 iskolával debütált. Mostanra 180 iskola csatlakozott a programhoz, ami számunkra is egy megdöbbentő szám, amikor ezt kimondjuk. A programban nagyon sok minden változott, ugye itt ez alatt a 10 év alatt. Voltak olyan próbálkozások, amik elindultak, aztán elhaltak. Ilyen-olyan okokból, csak hogy például említsünk egyet, ilyen volt, amikor VR szemüvegekkel kísérleteztünk, amikor ez volt az oktatás nagy trendje, de hát ezt nem be kellett látni, hogy sajnos, nem sajnos, ez nem az az irány, amerre ténylegesen az oktatás halad, úgyhogy ezeket szépen le kellett nyesegetni idővel, ezeket az olyan próbálkozásokat, amikből valóságosan vagy hosszú távon nem tud profitálni az oktatás, és így eljutottunk mostanra oda, hogy most jelenleg úgy tűnik, hogy ugye a mesterséges intelligencia, ami az egyik legizgalmasabb terület, illetőleg nagyon-nagyon örülünk neki, hogy körülbelül 5 éve, 4 éve, nem tudom már egészen pontosan, indítottuk útjára a robotika versenyét a Prosulinak, az is egy ilyen nagyon aranyos kis házi versenyként indult 20 csapattal, és idén 170 csapattal, 4 regionális fordulóval egy országos versenyt szerveztünk.
3: És irány a világverseny, ugye a Robotex?
4: Hát innentől kezdve ugye a Prosuli robotika verseny is most már a Robotexnek tavaly óta előválogató versenye, úgyhogy idén a 2 nyertes csapat az Dél-Koreában tudja majd megmutatni, hogy mit tudnak a magyar robotikás gyerekek.
3: Most már harmadszor, negyedszer mosolyodszer, és ennek örülök, mert amikor ilyen jó eredmény, meg jó gondolatok támadnak az egész 10 évvel kapcsolatban, de mire vagytok a legbüszkébbek a szakmai csapat? Szóval mi a legjobb, amikor az látszik, hogy nagyon sok iskola, több mint 100 iskola teszi föl a kezét, és vannak aktív pedagógusok, és el akarják juttatni ezt a fajta tudást a gyerekeknek, a diákoknak?
4: Én leginkább, tehát nem a büszkeség ilyen szóval, hanem aminek a legjobban örülök, az alapvetően az, amikor beszélgetek pedagógus kollégákkal, amikor leülünk, és azt mondja, hogy hálás azért, hogy a Prosuli programban részt vehet, elmondja, hogy mit tanult, elmondja, hogy az ő számára ez a program jobbá tette a mindennapjait, és hogyan segíti a tanítását. Ezek a beszélgetések. Én ezeket szeretem a legjobban, mert akkor nem ez a generál visszajelzés, vagy azt gondoljuk, hogy jó a dolog, hanem tényleg érkezik olyan egy-egyben feedback, amikor azt mondja valaki, hogy tudtunk neki ténylegesen valóságosan segíteni. És szóval ez mindig egy probléma, amikor egy program, vagy bármi elkezd növekedni, akkor ugye elveszítjük azt a közvetlen kapcsolatot.
3: Egy vállalkozás. Ez
4: úgy bizony, tehát ez, amikor az 5 iskola volt a kezdetén, akkor minden pedagógus személy szerint ismertünk mindenkivel, de azt mondom, hogy szinte napi kapcsolatban voltunk, hát egy 180 iskolával nem lehet megcsinálni. De amikor vannak például szakmai rendezvényeink, tanári napok, és ott megjelennek a tanárok, és utána a végén odajön, és megköszöni, hogy itt lehetett, és azt mondja, hogy ma kapott ebből nagyon sok minden muníciója van, töltődött, és így kezdi a tanévet. Na, ezek azok, amiket én nagyon, nagyon szeretek, és nagyon örülök neki.
3: Ott van a tudás, és megvannak ezek a hidak, ezek a folyamatok. A tanár kollégák, a pedagógusok jól tudják integrálni ezt a fajta tudást, ami most ránk szakad a mesterséges intelligenciával. A mindennapokban, a tanmenetben, a számonkérésben? Mert akkor van értelme, hogyha az ott jó talajra hullik az
4: alap. Abszolút. Itt ugye ez fontos megjegyezni, hogy amikor a Prosuli programról beszélünk, és itt 180 iskoláról beszélünk, egyébként országos lefedettség, tehát nem Budapest környéke, hanem tényleg vidéki iskolák, minden tájról, minden tájegységről vannak iskoláink, de akik ide csatlakoznak, ezek önként csatlakoznak. Ezek azok az iskolák, akik azt mondják, hogy itt van ez a program, én szeretném, hogy a mi iskolánk, vagy akár tanárként én szeretnék saját magam fejlődni, és így emiatt ez nem egy ilyen országos reprezentatív minta, mert hogy tulajdonképpen a krémet fölözi le ilyen szempontból ugye a program, akik eleve motiváltak. És itt azt látom, hogy amikor tartunk például webináriumot arról, hogy hogyan lehet tananyagot fejleszteni, legutóbb ez volt a mesterséges intelligencia webináriumunknak a témája, akkor azok, akik ott voltak, azok tényleg nekiindultak, és elkezdték az ott tanultakat alkalmazni.
3: A sajtótájékoztatón itt a munkaerőpiac igényeinek a változása is szóba kerül. Amióta az eszemet tudom, amióta újságíró vagyok, mindig ez volt a kérdés, ugye, hogy a munkaerőpiac olyan munkaerőt szeretne, ami már kész van. Ugye, amivel nem kell ott foglalkozni, nem kell neki heteket, hónapokat, vagy éveket oktatni, mert akkor meg úgyis közben elmegy, hanem megkapja, hogy rögtön be tudja dobni a munka folyamatba azt a fiatalt. Ez most még inkább, ha lehet, akkor ez most még inkább fontos, mint 10-20-30 éve.
4: Én azt gondolom, hogy teljesen kész munkavállalókat nem lehet a köznevelésben vagy a szakképzésben felkészíteni. Ugye nem véletlen, hogy van egy felsőoktatás, ami általában megelőzi, főleg, hogyha ugye irodai munkáról van szó. De amit el lehet indítani, és ebben nagyon igyekszünk segíteni a Prosi programba, az, hogy olyan skilleket, olyan gondolkodásmódot tudjunk bevinni az oktatásba, ami valóban ezt segíti. Ezért is indult el ugye a robotika verseny. Nagyon sokan azt gondolják, hogy jó, hát ez a geekeknek, vagy ez az ilyen informatika tanároknak. Nem. Nagyon érdekes, hogyha megnézzük, akkor a felkészítő tanárok között találunk magyar szakos tanárt, találunk angol szakost, találunk matekost, oké, találunk természetesen digitális kultúra vagy informatika tanárt is bőven, de hogy ez nem kizárólag az ő terepük. És ennek pont ez az oka, hogy a robotika egy olyan terület, amikor a gyerekek kapnak egy feladatot. Csinálj egy robotot, ami képes követni ezt a vonalat. És akkor ők kénytelenek összeülni, ketten, hárman,
3: csapatban
4: elkezdenek
3: dolgozni, beszélgetni.
4: Úgy bizony. És ugye mi történik? Egy pont olyan projekt feladatot visznek végig, ami például egy normál munkahelyen van. Ugye csapatba kell dolgozni, határidőnk van, mert egy versenynek van egy időpillanata, van egy pontos specifikáció, hogy mire kell elkészíteni ezt a dolgot, és utána nekik szépen csapatba az idejüket beosztva végig kell menni ezen a teljes folyamaton. És aztán utána, pont mint a munkahelyen, amikor deadline van és leadás, akkor ugye kiderül, hogy sikerült megcsinálni a dolgot. Na ez meg a verseny pillanata, amikor rárakják azt a robotot a vonalra például, és valóban követi, vagy nem követi.
3: Ez egy picit más, de nagyon kíváncsi a véleményedre, mert ez mégiscsak egy gazdasági rádió a Trend FM. Nagyon sok vállalat vezető, a vendégünk, nagyon sok HR-es a vendégünk, és nagyon sokszor került szóba a mesterséges intelligencia. És az is, hogy a magyar vállalkozások egy része, nagy része még ezt nem használja, vagy nem használja ellenőrzőten. Viszont a dolgozóknál, az alkalmazottoknál már ott van a mesterséges intelligencia, és az közben elő-elő veszegeti, és azzal old meg dolgok, ami aztán biztonsági problémákat old. De ez egy másik műsor. De a helyzet nem ez most az iskoláknál, hogy a pedagógusok most kapják meg innen, onnan, amonnan, vagy saját érdeklődésből továbbképzéseken ezt a fajta tudást, ha minden rendben van. A diákoknál meg már ott van, már használják, már így, úgy, amúgy, talán előbbre is vannak. Volt már ilyen, hogy a digitalizációval kapcsolatban is. Ez fel lehető?
4: Ez most ezért egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, mert hogy amikor a digitalizáció oktatásba való beviteléről beszéltünk, ugye az körülbelül úgy történt, hogy a diákok egy jelentős része már úgy nőtt föl, hogy a digitalizáció jelen volt az ő hétköznapjaikban, a tanárok
3: a magánéletében
4: beletanultak ebbe a dologba. Most a mesterséges intelligencia egy teljesen új helyzetet teremt, majd természetesen ez változni fog idővel, de jelenleg ugye úgy nézünk ki, hogy a diákok is és a tanárok is egyszerre tanulják ezt az egész dolgot. Emiatt nincs ez a fajta óriási kontraszt, mint ami egyébként egy normál digitalizáció kapcsán ugye előfordult még így a pre-Covid időkben, hanem most arról van szó, hogy mindenki egyszerre próbálja ezt megérteni. Nagyon sok képzést tartottam diákoknak, tanároknak, szülőknek, tehát minden szinten mesterséges intelligencia használatból, és az a tapasztalatom, hogy a diákok hozzák ezt a saját kísérletező mentalitásukat, ugye a tanárok, szülők hozzák az ő óvatos mentalitásukat, de hogy tudásban, alkalmazásban nincs akkora nagy kontraszt. Ugyanúgy a diákoknak is meg kell mutatni, kvázi meg kell tanítani a diákokat arra, hogy hogyan puskázzanak, ahhoz, hogy ténylegesen hatékonyan és eredményesen tudjanak ezekkel az eszközökkel dolgozni, és ugyanúgy a tanároknak is ezt meg kell mutatni. Tehát nincs ez a fajta
3: ez jó.
4: Óriási kontraszt,
3: ez talán könnyebbség.
4: ami ugye jelenleg egy ilyen állandó, mindent átható félelem, hogy is mondjam, tanári oldalon, az az, hogy oké, de hogy fogom tudni ellenőrizni, hogy a diák csinálta, vagy a mesterséges intelligencia csinálta, de erre hál' Istennek a diákok nagyon jó választ adnak, mert hogy nagyon sokan egyelőre még mindig nagyon ostobán használják a mesterséges intelligenciát. Tehát innentől kezdve egyértelművé válik, amikor a beküldött dolgozat végén ott van az a bekezdés, hogy és szeretné, de még, hogy...
3: Mondjak azt, hogy talán csak a libatenyésztésre. Jó, de a probléma az, amikor beütél, akkor meséltem itt a különböző interjúkat a felsőoktatásból, hogy itt a szakdolgozatok kérdése, a zárt helyi kérdése, az írásbeliség kérdése, ez egy óriási kérdés, ezek hát küzdenek
4: ez,
3: most
4: ez
3: a világban.
4: Ez egy nagy probléma, ugye ez ilyen szempontból azt mondom, hogy szerencsés a prosodi program, hogy a közoktatásra és a köznevelés szakképzés részre fókuszál, de hogy valóban ez egy, azt gondolom, hogy azok a dolgok, amik eddig a felsőoktatásban jól működtek, azok a dolgok, azok ott például sokkal inkább át kell, hogy alakuljanak. Tehát, hogy ez a szakdolgozat kérdés, ahol nem fogjuk tudni azt mondani, hogy ne használj mesterséges intelligenciát, de hogyha egyébként a köznevelésbe visszatérünk, ugye nagyon érdekes volt, hogy van Magyarországon a magyar érettségi rendszer, ahol mi mondjuk még mindig ragaszkodunk az ilyen régi segédeszközeinkhez, hogyha a matekot nézzük, ugye a saját területem függvénytáblázatot használunk és számológépet, de hogyha előveszem az IB-t, ugye nemzetközi érettségi vagy International Baccalaureate, ott például a ChatGPT megjelent novemberben, és valamikor március tájékán azt mondta az IB-nek a vezérigazgatója, hogy megengedett segédeszköz a ChatGPT az IB érettségénél, az esszély írásnál. Csak meg kell jelölni, hogy hol használta a diák.
3: Marad a Jettel prosulja a közoktatásban?
4: Én bízom benne, hogy ez így van, de mivel én a programnak a szakmai részéért felelek, ezeket a döntéseket, vagy ezzel kapcsolatban a Jettel vezetőségét kell megkérdezni, de egyőre hál' Istennek úgy látom, hogy mindenki érdekelt abban, hogy folytassuk a munkát.
3: Lehet bővíteni a kört? Mert gondolom, hogy az iskolák, ahogy eddig is szeretnének csatlakozni. Van arra mód?
4: Ugye jelenleg azt kell látni, hogy a 180 iskola, ez egy óriási létszám. Tehát emiatt ugye az a tendencia, ami jelenleg látható, hogy vannak azok az iskolák, akik nagyon aktívak, és erre egyébként bíztatunk mindenkit, és vannak, akik ilyen benne vannak ebbe a dologba, és így kicsit a lepattanóra mennek rá. Úgyhogy arra bíztatunk mindenkit, hogy minél többen, ha csatlakoznak, akkor tényleg próbálják meg kihasználni a programban rejlő lehetőségeket, az ingyenes webináriumokat, amik vannak, az ingyenesen elérhető.
3: Tehát ha már benn vannak, akkor legyenek aktívak,
4: akkor
3: és tényleg használják a
4: ki azt, hogy itt van egy csomó olyan elérhető lehetőség, lesz idén is tanári nap, ez az éves szakmai konferenciája a prosuli programnak, ahova ingyenesen el lehet jönni mindenkinek a Jettelházban, korlátolt természetesen ugye a férőhelyek száma, de éppen most hirdettük meg az iskoláink számára, és bízunk benne, hogy egy nagyon jó szakmai konferencia szakmai eseményt fogunk majd idén augusztusban is együtt tölteni. Praktikus módon az egyik fő téma marad a mesterséges intelligencia, de azért sok más dolgot is szeretnénk majd itt átbeszélni.
3: Nagyon szépen köszönöm, 10 éves Jettel prosuli program a szakmai vezető, Korán Balázs, köszönöm szépen.
4: Köszönöm én is.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ez volt a hétfői Monitor délután. Benne világítás, közvilágítás, szabványok, fél öt után pedig prosuli program. Korán Balázs volt a vendégem, a Jette prosuli program szakmai vezetője. Holnap 4 és 6 óra között a hosszú műsorsában rádiózhatunk majd együtt, én egészen biztosan itt leszek. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Négy nap, több

0: www.rozalia.hu.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset történt a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcában a Gogol utcánál. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, nem érinti a Gogol utca megállót. Baleset nehezíti a közlekedést a Rottenbiller utcában a Barostéri felüljárónál. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Rákóczi úton kifelé, a Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé, a Budai alsó rakparton a Rákóczitól az Erzsébet hídig, illetve a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól a Lánc hídig. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydarú bontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 5 óra múlt nem sokkal jönnek a legfrissebb hírek itt a Trend FM-en, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Májusban alacsonyabb lett a beszerzési menedzser index mutatója, de még fellendülést mutat. Az érték 50,2-re csökkent az áprilisi 50,4 pontról. A vizsgált részindexek többségében lejjebb jöttek. A Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság elemzője szerint a beszerzési áraknál az energiaárak jelentik a legnagyobb problémát. A válaszadók 7-8 terméknél jeleztek hiányt, ezek mind olajszármazékok. Júniusban minden vállalat fordulatban reménykedik. Köszönöm, Dánielt hallják.
5: Azt tudjuk mondani, hogy az újrendelésnél és a termelésnél is bár pozitív mindkét index, de az újrendelés 4,7% ponttal csökkent, a termelés pedig 2,2% ponttal csökkent, tehát azok azért annyira nem biztatóak. Cserébe egyébként a foglalkoztatás most bővült, és majdnem 5% ponttal emelkedett, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy az azért bizakodásra ad okot. Azt lehet mondani, hogy az árak emelkedése is kicsit mérsékeltebb volt, és azt mondták a vállalatok, hogy a gyenge kereset ellenére igyekeznek felhalmozni, úgyhogy hogyha mondjuk a kereslet és a beruházási döntések is beindulnak, akkor a vállalatok készek ezeket teljesíteni, ami azért jó hír.
4: Akár egy családi nyaralására is megspórolható tudatos autóvásárlással. A Bankmonitor elemzője szerint az autóhitelek esetében a legolcsóbb és legdrágább banki ajánlat között 3 millió forintra, havonta több mint 10 ezer forint a különbség. Ez 7 év alatt mintegy 900 ezer forintos megtakarítás. Argyalán József szerint a tudatos autóvásárlás alaplépése a bankok megversenyeztetése.
6: Ha valakinek 3 millió forintot kell felvennie 7 éves futamidőre, akkor a legkedvezőbb ajánlatra durván 4,1-4,2 millió forintot, míg a legdrágább ajánlatra 5,1 millió forintot kell visszafizetni. A különbség azért 7-800 ezer forint, abból azért már kijöhet egy nyaralás. De hogyha mondjuk valaki egy újabb autót szeretne, és arra mondjuk egy nagyobb összeget, 8 millió forintot szeretne felvenni szintén 7 éves futamidőre, ott azért 11 millió forint fölött van a legolcsóbb esetben egy picivel a teljes visszafizetendő összeg, és 12,5 millió, hogyha valaki a legrosszabb ajánlatot választja, az azért már több mint 1,5 millió forintos differencia. Ebből meg már egy nagyon-nagyon jó nyaralás is kijöhet, tehát a körültekintő hitelválasztáson rengeteget lehet spórolni.
4: Időközben egy friss hírről Súlyák Tamás köztársasági elnök vezérkari főnökké nevezte ki Sándor Zsoltot, valamint vezérezredes rendfokozattal is előléptette altábornagyi pozíciójából. azt is közölte, hogy altábor nagy rendfokozatba léptett elő Kunszabó István vezérőrnagyot, a Honvéd vezérkar főnökének helyettesét, valamint vezérőrnagyi rendfokozatba Apáti Zoltán dandártábanokot, a Honvéd vezérkar törzsigazgatóját. Már soha nem fog annyi krumpli teremni, amennyire szükség lenne az országnak, de ez nem feltétlenül probléma, ezt mondta a Magyar Burgonya Szövetség és terméktanács szóvivője. 15 évvel ezelőtt mintegy 15 ezer hektáron foglalkoztak vele, ma mintegy 6300 hektáron. Kulik Éva szerint csak az év egy részében szorulunk importra.
0: Most olyan 6300-nál tartunk, talán picit kevesebben. Pánikra nincsen ok, hiszen a magyarországi burgonya termesztés, főleg a korai időszakban a korai burgonya nagyon jól megoldott magyarországi alapanyaggal, és addig az ideig, amíg jó minőségben tárolható a Magyarországon termesztett burgonya, addig is fedezi ez a hektárterület a megtermesztett alapanyagnak megfelelő mennyiségeket, és körülbelül ez a februártól május vége júniusig, amikor importra kiszorulunk.
4: A szenior munkavállalók kiszorítása a munkaerőpiacról nem csupán egy HR gond, hanem súlyos makrogazdasági és vállalati veszteség. A The Senior számításai alapján a kordiszkrimináció idehaza évente legalább 1500 milliárd forintos GDP kiesést okoz. Csillag Csatlós Csilla executive coach szerint a túl drága a szenior munkaerő érvelés nem állja meg a helyét. Ugyan a cégeknek rövid távon egy 45 év feletti munkavállaló elbocsátása megtakarításnak látszik, ugyanakkor egy-másfél évet nézve drasztikus pénzügyi és hatékonyságveszteséget okozhat.
7: A szűk számok azok szoktak lenni, hogy egy vezetői munkakörnek a kipótlása az az éves bérének a 30-200%-a. Egyébként az én személyes tapasztalatom az valahol ennek a mediánját mutatja, tehát ilyen közel egy évnyi bér az, ami a pótlás. Hiszen ha lecseréli, akkor ki kell fizetnie neki a végkielégítést, ki kell fizetni a fejvadászköltséget, ami szintén nem egy alacsony dolog, és ki kell fizetni azt, ami nem fiskálisan mérhető az, hogy amortizálódik a tudás, tehát hogy az ő tudása kiesik, és hogyha sok szenior bocsájt el egy szervezet, akkor gyakorlatilag egy olyan tudás mennyiséget veszít el, amit nagyon nehéz pótolni.
4: További hírek itthonról. Torockai László vezeti majd a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Ezt Magyar Péter miniszterelnök, ami hazánk elnökének feltett kérdését követő viszontválaszban ismertette az országgyűlési felszólalásában. Elmondta azt is, a kormányfője augusztus 20-ától újabb országjárásra indul, ezúttal miniszterelnökként. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy holnap a német kancellárhoz utazik, mégpedig várhatóan a Ryanair egyik kereskedelmi járatával. Rekordforgalmat kezelt a Hungarokontroll a BL döntő hétvégén. A Torony és az Öprós szolgálat több napon is megdöntötte tavalyi 476 gépmozgásos abszolút csúcsát. Május 28-án 557, pénteken 653, szombaton pedig 618 légmozgást irányítottak. A legnagyobb terhelés vasárnap volt, amikor 759 gépmozgást kezeltek. A kiugró forgalom a budapesti BL döntőhöz kapcsolódó légi közlekedést tükrözi.
2: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6%-os csökkenéssel 133.797 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,4 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen zártak a nap végére. 1,7%-ot erősödött a MOL 3918 forintra, 1,4%-os pluszban zárt a Telekom 2666 forinton. 1,6%-ot gyengült az OTP 40.920 forintra, és 2,2%-os mínuszban zárt a Richter 12.560 forinton. 1,4%-kal erősödött a 4IG 2258 forintra, 9%-ot javított a nap végére az Ány, 1,7%-os pluszban zárt az Appenin, 2%-ot erősödött a Biff, 1,2%-ot a Duna House. A Panergy 4,4%-os pluszban zárt, a Cvak pedig 6%-ot erősödött. Gyengült az Akkó 2,1%-kal, az Alteo 3,5%-kal, a Cikpannónia 1,3%-kal, a Graphisoft Park 2%-kal, a Masterplast 4,1%-kal, az Opus 1%-kal, a Rába 4,4%-kal, az Plus 4,8%, a Faberers pedig 9%-kal. A bankközi devizapiacon 1 euróért 356 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 306 forintot és 60 fillért kérnek. Európában még zajlik a kereskedés, mínuszban minden mutató. 7%-ot gyengül Frankfurt, 8%-ot Milánó, 9%-ot Párizs, 1,1%-kal esik London, és Madrid pedig 1,5%-ot gyengül. Ezzel szemben a Wall Street-en a Dow Jones 3%-os mínuszban, az S&P 500 stagnál, a Nasdaq kompozit mutató pedig 1%-os pluszban tartózkodik.
2: Időjárás jelentés.
4: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, a Dunántúlon és többfelé a középső ország részben kiderül az ég, de keleten, északkeleten maradnak felhős területek. Egyre kevesebb helyen fordulhat elő eső, zápor, az északon első felében egy-egy zivatar. A hőmérséklet is éjjel 10 és 17 fok között alakul. Holnap nagyrészt napos, száraz időre számíthatunk, de keleten néha zápor eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. A légmozgás helyenként megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul majd.
2: Sporthírek a 94.2.
4: Hamburg visszavonja olimpiai pályázatát a vasárnapi népszavazást követően. A kötelező érvényű voksoláson a résztvevők mintegy 55%-a ellenezte, hogy a város pályázzon a 2036-os, 2040-es vagy 2044-es olimpiára. A polgármester közölte, hogy tájékoztatta a német és a nemzetközi olimpiai vezetőket a visszalépésről. A német jelöltségért így München, Berlin és a Köln vezette Rainer Ruhr régió maradt versenyben. A Német Olimpiai Sportszövetség szeptember 26-án dönt arról, melyik pályázatot támogatja. Végül pedig arról, hogy visszavonul James Milner, a Premier League rekordere. A 40 éves középpályás 24 szezon töltött az angol élvonalban, és mintegy 660 mérkőzésen lépett pályára. Ezzel megdöntötte Gareth Bale korábbi csúcsát. Milner a Leeds United, az Aston Villa, a Newcastle United, a Manchester City, a Liverpool és a Brighton játékosa is volt. Pályafutása során háromszor nyert Premier League-et, a Liverpool pedig a Bajnokok Ligáját is elhódította. 17 óra 11 perckor köszönöm figyelmüket, a folytatásban sportérték, hírekkel pedig majd 6 órakor várom önöket, tartsanak velünk.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
8: Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok, és a vendégem dr. Tóth Ákos, korábbi úszó válogatott szövetségi kapitány, a TFN 6 évtizede tanít, hogy tanít ott-e, vagy tanít még továbbra is, ez majd kiderül. Minden esetre én úgy gondolom, hogy a magyar úszósport és a nemzetközi úszósport megkerülhetően alakja, hiszen a Hall of Fame-nek is a tagja. Kedves Ákos, szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
9: Köszönöm a meghívást, szervusz, Dani.
8: Volt egy ünnepség a Magyar Testnevelés és Sportzenei Egyetemen, ahol te tulajdonképpen elköszöntél az oktatástól 6 évtized után, 60 esztendő után. Miért? Hát ez 6 évtized, hát mi ez? Hát semmi.
9: Hát semmi. Visszatekintve én is így gondolom.
8: Elrohant, elszállt?
9: Hát nézd, 66. október 1-én volt az uszoda megnyitója, akkor léptem be a TF-re, a munkakönyvben is ez a dátum szerepel, és hát mint fiatal tanársegéd büszkén vonultam be az uszodába, piros szőnyeg kiterítve, óriási tömeg, hát megveregettem a vállamat, hogy hát így kell a tanársegédet fogadni. Hát közben kiderült, hogy Keresi Bandi bácsi, az akkori főigazgató, mondta a megnyitó beszédet, és átadta az uszodát. Hát utána eltelt 6 évtized, igen, kérdezted, hogy miért? Miért hagyom abba? Ennek több oka van. Az egyik, 82 évesen én úgy gondolom már az ember megette a pedagógusi kenyerét, és én ezt érzem is, elsősorban a lehetőségeket, a körülményeket tekintve, nem a TF zseniális egyébként, nagyon haladunk a nemzetközi színvonallal, tehát minden technikai, minden rendelkezésünk rá, de elég, az utóbbi években én a szakedzői szakon tanítottam, és ott meglehetősen kevés óraszámban nem tudom érvényesíteni mindazt, amit még jóval korábban a 4 éves szakedzőképzésnél tudtam nyújtani. Hát ha valamit tudok az úszásról, azt mindent próbáltam átadni. Főleg az öregedő tanároknak, idős tanároknak az egyik jellemzője, hogy amit csak tudnak, és én mindenáron arra törekedtem, hogy amilyen élményeim voltak, amilyen tudásom volt, hát rengeteg élményem volt a válogatott keretnél, nem akár kikkel dolgoztam, mint versenyzők, Hargitai, Verasztó, Sós, aztán később ott voltam a Darnyi Tamás cseperedésénél, Szabó Tünde, Egerszegi Krisztina indításánál, de hát ugye Szécsi Tamás és Kis László nevét is említeném. Nagyon termékeny volt az az időszakom. Na most rengeteg olyan egyéb, ami nincs a tananyagban, de csak én tudok. Én éltem át. Borzasztó feszültséget jelentett nekem, hogy ezt mind nem tudom átadni. És így úgy gondoltam, hogy inkább jobb, hogyha elköszönök. De mondtam a kollégáimnak, tanszékvezetőnek, Egressy Jánosnak, hogyha esetleg megszorulnak, valaki hiányzik, és eladásra egy órát kell tartani, nagyon szívesen beugrónak jövök. A másik indoka, hogy nagyon tehetséges fiatalok vannak. Sikerült fölépíteni, még korábban, ő 91-től neveztek ki tanszékvezetőnek, 17 évig voltam tanszékvezető, és az egyik legfontosabb célom az volt, hogy építsen fel ezt a tanszéket, hiszen a kezdetén 3-an voltunk összesen, úgynevezett szakcsoport, úszó szakcsoport, az időszaki és küzdősportok tanszék keretén belül. Szépen nagyon nagy támogatást kaptam István Ficsabától, akkori rektortól. Sikerült úgy felépíteni, hogy Sós Csabát, Kovács-hegyi Ferencet, aztán később Szájer Péter, Nagy Nikoletta, és aztán jöttek a fiatalok, Magó Gábor, Molnár Bence, és a legfiatalabb a Réka, kis Kunics Réka. Észrevettem, és tapasztalom, hogy nagyon ambiciózusak, nagyon talpra esettek, és sokat tudnak. Úgyhogy nyugodt lelkiismerettel adom át a váltóbotot.
8: Itt ugye már kiderült a beszélgetés elején rögtön, hogy a te pályafutásod, ahogy egyébként a TF úszó és vízisportok tanszékének a pályafutása, és nagyon szorosan összefügg és együtt halad a Magyar Úszó Sporttal és a Magyar Úszó Szövetséggel. Ez hogy alakult ki, hogy ennyire ilyen erővel, ilyen sok személyben támaszkodik a Magyar Úszó Sport a TF úszó tanszékére?
9: Ennek van egy előzménye, hogy még hallgató voltam, és 1961-ben, 62-ben szakot választottam, és úszás szakot, az akkori vezetőnk Arold Imre, a válogatottnál volt kondi edző, a nagy sárosi bakóféle válogatott keretnél, és időnként volt hivatalos elfoglaltsága, és engem kért meg, hogy helyettesítsem. Hát olyanokkal dolgoztam, mint Dobay Gyula, Madarás Csilla, Csikány József, Katona József, hát szóval ezek nagyon nagy nevek voltak. Én akkor kötődtem. Később aztán 64-ben a KSI-ben volt egy pályázat, amikor úszás oktatónak jelentkeztem, és 5 jelölt közül engem választottak, és a régi patinás Kis Csasziba, a későbbi vízilabdások.
8: A Messzelt Falos medencében, igen.
9: Igen. És ez vízilabda szakosztály volt. Szécsi Tamás volt az úszóedző, aki úszást is tanított, de hát én voltam az asszisztense. Na de hát olyan főnökeim voltak, mint a Gallov Rezső, a...
8: Gondolkodni kell, már látom.
9: Gyarmati Dezső.
8: Dezső bácsi, igen.
9: És Kőnig Gyuri, legendás edző.
8: Hát
9: és
8: a Kőnig Gyuri, nekem is volt edzőm egyébként, Gyuri bácsi.
9: Nagyszer. Vele voltam edzőt, a Tatán voltunk
8: edzőt. Emlékszem, volt egy ilyen edzés, ahol elmondta, nem tudom, voltam 8-10 éves, 10-12 ilyesmi, és mondta, hogy nagyon, nagyon jó, hogyha rendes vagy, ha rendesek vagytok. Most nem fogom szó szerint idézni, hogy mit mondod, de hogyha szemét vagy, akkor... sokkal többet el fogsz érni a vízben.
9: Olyanok dolgoztak, én nem az edzőjük voltam, hanem besegítettem a kondi edzőbe. Koller Ákos, professzor emeritus, mindig boldogan említi, hogy itt van mellettem Tóth Ákos, az első edzőm, hát az a König Gyuri volt, de én ott besegítettem. Akkor a Somosi, Gajdosi, Wiesner, hát ezek nőttek ki, és aztán a Széchenynek a taktikája volt, hogy kérdezték, hogy na és mi lesz a Hargita, nem, ezek tehetségtelenek, ezeket nem érdemes kiválasztani, és megtartotta őket úszónak, és lám mi lett belőlük. Na később aztán, amikor visszakerültem a TF-re, sőt, ott folytatnám, hogy székvezetőként, az volt az én arszpolitikám, hogy nem zárkózhatunk be egy üvegbúra alá. Itt a TFM belül, a kerítésen belül, vagy az uszodába bezárkózva verjük a mellünket, hogy mi vagyunk a legnagyobb szakértők, a technika, az oktatásmódszertan, edzéselmélet tudorai, hanem csak akkor ér valamit a mi munkánk, hogyha kapcsolatban vagyunk az élő úszósporttal. És éppen ezért, és ez kicsúcsosodott, hát csak olyanokat is választottam, akik egyrészt fiatalabbak, többet akartak, mint én, és többet is tudnak. És így alakult ki aztán az a 7-8 fős, most már ez 10 főre növekedett, az a tanszéki csoport, az a tanszék, akiknek mindegyike vagy edző, vagy szövetségkapitány, vagy sportdiplomata, mindenki valamilyen területen kapcsolatban van az úszás. Ennek a csúcsa a 17-es VB volt, hát ez egy nagyon nagy élmény, és van egy közös képünk, a tanszék minden tagja, akkreditációs kártyával hivatalosan résztvevője, szervezője, felkészítője volt a világbajnokságnak. Tehát csak az volt a legfontosabb, hogy aki itt a TFN tanítja az úszást bármely területen, az valahol az úszósportban is vállaljon szerepet, és azt a tudást felhalmozva adja át az itteni hallgatóknak, a leendő testnevelőknek, edzőknek.
8: Ez ma is működik? Dr. Tóth Ákossal beszélgetek, korábbi USZA szövetségkapitányon, a TF 6 évtized után leköszönő oktatójával. Szóval, hogy ez ma is működik?
9: Hogyne. Hát a szövetségkapitánya Sós Csaba, Kovács-hegyi Ferenc, aki a Gyurtának az egyik edzője volt többek között, aztán a Milák egyik edzője is volt, és a mostani Vird Balázs csapatában is nagyon komoly szerepet játszik. Szájer Péter, itt hát, nagy tekintélyű docens, a hallgatóknál nagyon nagy tekintélye van, és az USZO szövetségben mondhatom, hogy a szakmában egy nagy támasza az Vladár Sándor elnök úrnak, de az egész szakmai csapatnak, a Török Enikő vezetésével. A Péter, nem beszélve, hogy nagyon nagy nemzetközi pozíciója van. Ő a Nemzetközi USZO Szövetség technikai bizottságának a tagja. Én csak a LEN-nek voltam tagja, hát az Európai Szövetségnek 8 évig, de aztán szépen adtam tovább, és a Péter munkáját megismerve azt hiszem 2 évvel ezelőtt választott. Egy nagyon komoly pozíció. Az összes szakmai előkészítés, szabályváltozások, ez mind a technikai bizottságnak a feladata, és ők terjesztik a bűrő elé. Akkor itt a Molnár Bence, a Nagy Nikoletta, a többiek mint valamelyik egyesületnél dolgoz, Magó Gábor Érden, a Kunics Réka és a Niki a Fradiba. A Molnár Bence régióvezető az USZO szövetségbe. Tehát mindenkinek 1000 szállal. Na most ez azért is jó, mert nem csak a TF-nek a tanárképzésében és edzőképzésében, hanem az egyéb képzési területeken is, régen OK-nak hívták, most szakképzés, vagy nem tudom, minek hívják, az idegen nyelvi oktatásban többek között, nemzetközi szintű oktatásban, szóval mindenhol ott vannak. És akkor, ha már ezt a szakmai kifelé nyilatkozást említettem, hát egy nagy értéke volt ennek a tanszéknek, 2018-ig 30 szakmai konferenciát rendeztünk. Azért csak a 18-at, mert én akkor azt is abba hagytam, de részt vettem a továbbiakban, azt átvett a Szájer Peti, és ahogy hát a kor követelmények megfelelően nem csak a személyes megjelenésű konferenciákat, hanem a webkonferenciákat, a világhírű edzőket hívott meg, és a webkonferencián ragyogó előadásokat. Ez is hozzátartozik a TF tanszékhez. Tanszék úszószövetség. Itt a leégett régi aulában, ami ugye 15-ben égett le, teltház mellett, 3-400 résztvevő mellett tartottuk ezeket a konferenciákat. Mindig volt legalább 5-6 központi előadás, ehhez hozzá lehetett szólni, és ezeknek nagyon nagy értéke volt, hogy az előadókat én megkértem, hogy prezentálják mindezt egy nem csak diával, hanem készítsünk filmeket. Legendás edzőnk a Kis Miklós, hát most már nyugdíjas ő is, a Spartakuszban dolgozott a Kisnaci keze alatt. Olyanok kerültek ki a keze alól, hogy Kovács Ági, Cselaci, Egerszegi Krisztina, hát ontotta a tehetségeket. Ő több előadást tartott. És tartottunk, vagy csináltunk videófilmeket. Cselaci 6 éves korában megörökítettük, 6 éves korában, hogy tanulja a pillangót. Nagyon sok úszót, jártam az úszodákat, fölvételeket, versenyeket, és ez mind megvan. Ezeket mind felhasználtuk, és a konferenciákon vetítettük.
8: A konferencia ez miért? Miért ért véget?
9: Nem ért véget, mert a Szájer Péter vette át a szervezést, és egy évben ilyen kreditpontos konferenciát rendeznek. Az ország különböző volt már Szombathelyen, Nyíregyházán, Pécset, Szegeden, ahol a személyes megjelenés volt kötelező, és ott lehetett kreditet szerezni, és azon kívül pedig ilyen webkonferenciákat, ahol a stúdióba beült az előadó, és hát itt volt a Mark Spitz edzője, a Michael Phelps-nek az edzője. Jó néhány nevet kellene felsorolnom, és ezt mind tolmáccsal, szinkron tolmáccsal, hát ez a Péternek egy nagyon nagy vívmánya. Többek között ugye ő nemzetközi versenyen találkozik ezekkel az emberekkel. Most a magyar úszósportnak van olyan tekintélye, és azért az ő személyes hatása is, hogy a meghívást elfogadták, és megjelentek az úszósport színe java előtt.
8: Dr. Tóth Ákossal beszélek, a TF korábbi úszótanszék vezetőjével, korábbi úszóválogatott szövetség kapitánnyal, aki 6 évtized után befejezi a tanítást. De hát van miről beszélni, van miről mesélni, ez talán kiderült már itt a műsor első felében is, mert egy picit arra rá szeretnék kérdezni a második részben, hogy te hogy látod, mi a tapasztalatod, hogy az úszósport hogyan állt egy olyan szintű fejlődő pályára, ami én úgy érzem, így sportban élőként, hogy folyamatosan növekszik, tehát hogy folyamatosan felfele megy, és ezt nagyon kevés sporták tudja elmondani magáról, főképpen egyéni sport, majd ezzel jövünk vissza nem sokára. Tóth Ákos a vendégem, én Mezei Dániel vagyok, maradjanak velünk, ez itt a Sportérték.
2: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.

0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
1: Ez itt a Sportérték, dr. Tóth Ákos, korábbi úszószövetség kapitánya, TF korábbi úszó vízisportok tanszékének vezetője, 6 évtized után a TFS oktatásról leköszönő egyetemi oktató a vendégünk, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy igazából én úgy látom, mint sportban élő, az úszósportban annyira nem, de azt kívülről néha fél lábbal belülről is néző ember, hogy az úszósport folyamatosan fejlődik. Tehát nemzetközi szinten idehaza is egy nagyon nagy felszállóágban van. Persze most nagy világversenyeket rendezünk évek, évtizedek óta, tehát ez is mondjuk Magyarországon fókuszba helyezi az úszósportot. Emellett világklasszis úszóink vannak évről évre, olimpiáról olimpiára, reméljük ez így is marad a folytatásban. De ezt jól látom, hogy az úszósport fejlődése az töretlen, évtizedek óta töretlen, és ha jól látom, hogy alakult ez ki?
2: Hát vissza kell mennem 1970-ig, akkor volt Barcelonában egy Európa-bajnokság, most nem a 92-es olimpiáról beszélek. Azóta egész napjainkig kettő ilyen világverseny kivételével magyar úszó mindig nyert érmet. Rendesen 50 méteres úszodában. Az a kettő sajnos az egyik Montreal volt, 1984-ben, amikor egyáltalán nem is vettünk részt, de a 1976-os olimpián, hát sajnos Hargitay negyedik helyezése volt a legjobb. Ez a két olimpia volt, tehát a 76 és 84, ahol nem nyert magyar úszó valamilyen érmet. Hogy mi ennek az oka? Hát annak idején egy olyan edző, aki egyúttal olimpiai bajnok is volt, Székely Éva, aki Gyarmati Andreának volt az edzője, hát ő indította ezt a nagy sikert. Utána adták kézről kézre, az edzői tapasztalatok szálltak egymástól, lesték el a tudást. Jó, hogy volt rivalizálás, de azért valahol mindenkinek az érdeke az volt, hogy a magyar úszósport érdekében dolgozó. Ennek kicsúcsosodása az a Szécsi Tamás, Kis László féle munka volt, csak megjegyzem zárójelben, hogy volt olyan idő, amikor ők nem beszéltek egymással, amikor a Kis Lacinak is kezdtek följönni versenyzői, az az edzői rivalizálás oda vezetett, hogy a Szécsi elég hiú volt, nem vette jó néven, és nem is nagyon beszéltek egymással. Az egyik nagy kapitányi vívmányom az volt, hogy összeültettem őket, és egy olyan órás beszélgetés után kezet fogtak, és azt mondták, na akkor a magyar úszósport érdekében dolgozunk mind a ketten. Ennek volt kicsúcsosodása a 92-es olimpia, ugye ahol a Darnyi 2 és 3 olimpiát nyert az Egerszegi Krisztina, úgyhogy később aztán még a 76 is, ahol még a Rózsa Norbert is hozzájött, és az Egerszegi Krisztina és a Cene Attila.
1: 96.
2: Hát elnézést, kicsit kapkodok az évszámokkal. Persze, 96 Atlanta. És utána is akár a Kovács Ági és a továbbiak most mindig volt. De azért azt kell mondanom, hogy a nemzetközi mezőny is erősödött. Hát az egyik legnépszerűbb sportággá vált. Hát a nemzetközi mezőny is hihetetlenül fejlődött, és ott is nagy tudású edzők szálltak munkába. Nálunk, amíg ez a páros húzta az igát, ugye az pár évvel ezelőtt volt, évtizeddel ezelőtt volt, azért azt a hagyományt tovább ápolják a mai edzők, akár a Virt Balázsra gondolok, a Plagányi Zsoltra, a Nagy Péterre, és sorolhatnám őket. Tehát tulajdonképpen, és összefoglalva, a sikerek kulcsa az az edző. Hozzá kell tennem azt, hogy van egy olyan programja az úszószövetségnek, ami termeli a tehetségeket. Ilyen volt korábban, hát ezt még annak idején dolgoztuk ki, a minden gyerek tanuljon meg úszni, és aztán ebből lett az úszó nemzet program. Ennek az a lényege, hogy például azt hiszem 4-5 évvel ezelőtt hagyta jóvá a kormány, ez egy kormányprogram egyúttal, és az úszószövetségben zajlik. Pillanatnyilag 42 úszodában országosan, a legkisebb falvakban 45 ezer gyerek tanul naponta. Autóbuszok hozzák, viszik őket. Minden uszodában legalább 5-6 jól képzett oktató, mert csak minősített oktatók dolgozhatnak. Na most, hát erről nagyon sokat lehetne beszélni. Én magam is még ebben a programban dolgozom, és ez csodálatos átélni, ahogy a gyerekek jönnek, mennek. Ofoda, első osztály, második osztály, ez a 3 évig tart. Akik itt jól megtanulnak úszni, ennek a programnak az a lényege, hogy lehetőség szerint mindenki valahogy tudjon úszni, legalább 2 úszás nemet. Na de természetesen az már a második szempont, lehet, hogy ezzel nem ért egyet sok mindenki, a tehetségkiválasztás. De hát azért annál nincs fontosabb, mint hogy életmentés, balesetelkerülés, úszni tudjon, vízbiztos úszás, és amikor ezen túl van, ez lehet ilyen 7-8 éves, akkor az ügyeseket kiválasztják és bekerülnek a HEAT programba. Ez már az egyesületek keretében zajlik. Utána pedig van még egy program, és ezeket egybe gyűjtik, a legkiválóbb edzők látogatják, hétvégeken előadásokat tartanak, bemutató edzéseket tartanak, úgyhogy ez a nyitja a szakma.
1: De egyébként te hogy állsz ahhoz a kialakuló helyzethez, hogy azért sok meghatározó úszó külföldön készül, mert most Kós Hubert ugye úgy éri el a fantasztikus eredményeit, hogy Amerikában ez ugyanúgy most egyetemi társa lesz, Jekyll Vivien, ugye Milán Kristóf is, hát nem tudom, egészen egyedi utat választ. Ezt a nagy edzőgeneráció, ezt hogyan dolgozza föl? Hogy viszonyultak ehhez?
2: Hát az a nagy edzőgeneráció már nincsen.
1: Hát de miért? Hát te mondtad, Széke Évától kezdődött, rajtad keresztül Szécsi, Kislaci,
2: igen,
1: és
2: hát
1: le Széles.
2: A mostaniak, a Széle, igen.
1: Bírt, tehát lehet
2: de mostaniak, igen. Egyébként van egy olyan folyamat az úszósportban, hogy van egy nagy világverseny, egy EB, egy világbajnokság, olimpia, és az amerikai edzők, akik egy-egy egyetemen egyúttal tanárok, azok árgus szemmel lesik a tehetségeket. És azért, hát természetes, hogyha valaki meghívást kap, és így az utóbbi időben elég sok magyar, és olyan is, aki nagyon nagy eredményt nem ért el, de például ott látják, hogy van benne fantázia, meghívják, és az egyetemi csapatot erősíti. Mert az egyetemeknek a legfontosabb az egyetemi bajnokság, őket kevésbé érdekli az USA bajnokság, vagy pedig az olimpia, hanem a szponzorációt, a támogatást is az alapján kapják, hogy az egyetemi bajnokságon hogy végeznek. Na most egy ilyen magyar úszó helyzetébe érezve magam, kap egy teljes nyelvtudást, egy diplomát, angolul hazajönnek és perfekt beszélnek, és nagyon szépen el tudnak helyezkedni. Úgyhogy többek között ez az oka, hogy egyre több úszó szerződik külföldre. Említetted Milákot, én szerintem ő abban a rendszerben nem tudna beilleszkedni.
1: Nem valószínű.
2: Az biztos, ő nem.
1: De most úgy tűnik, hogy ez rendesen, mert nagyon jók az eredmények.
2: Óriási, le a kalappal, és hát volt olyan kiváló sportriporter, közgazdász, aki többek között Párizs után azt mondta, hogy nem támadom ezelőtt. Csak azt mondta, hogy...
1: A 82 évesen ezt a luxus már megengedheted magadnak, hogy van véleménye.
2: Van véleménye. Egyébként rendkívül jó, a Kele Jánosról van szó, rendkívül jól nyilatkozik, jó meglátásai vannak, de akkor azt mondta, hogy na, az egész magyar úszósport sútba dobhatja a felkészülési rendszerét, miután a Milák nyert 100 pillangón. Hát csak azt nem tettük hozzá, hogy ami a főszáma, a 200 pillangó, ott az utolsó 10 méteren
1: kapott. Hát én úszodai emberként azért azt mondanám Kele Jánosnak, hogy aki látta azt az utolsó 30 métert, az tudja, hogy ott valami baj van.
2: Igen, főleg azért, mert én akkor készítettem egy film összeállítást, 10 versenyszámot, ahol a magyar úszó az utolsó 5-8 méteren nyert. Ebbe benne
1: hát
2: volt Sydneyből a Kovács Ági, benne volt az egerszegi Krisztina, aki 92-ben 400 vegyesen, hát a hátakat simán nyerte.
1: Szene Attila.
2: Rózsa Norbert. Sorolhatnánk. Gyurta Dani a 2009-es világbajnokság, 2012-es olimpián.
1: Sőt, Katinka is a 100 hátat, tehát ennek azért van tradíciója a magyar úszásban.
2: Igen, annak volt köszönhető a hajrában győztes magyar versenyző, hogy itt az edzéseken olyan intenzív, olyan rövid pihenős, olyan sorozatokat úsztak, amire sokszor azt mondták, hogy ez kegyetlenség, hogy hát dehogy, ez volt a kulcsa, hogy ezt az utolsó métereket, a hajrát, ezek a versenyzők bírták a legjobban. Na most jól tudjuk, hogy a Milák Kristóf Párizs előtti fölkészülése nem volt zökkenőmentes. Ő maga útját járta, ezt az edzést a Wild Balázssal, mert ugye hátat fordított neki, nem ezt folytatta. Ez viszont előjött 200 pillangón. Na most se baj, mondjuk így, mert nyerte az aranyat, de azért az 50 és 100 pillangó azért más kategória, mint a 200.
1: De ennek ellenére Milák Kristóf, ugye most én értem az edzői logikát, de azért ennek ellenére fantasztikusan úszott, érmeket szerzett, és még reméljük fog is érmeket
2: világbajnokság,
1: szerezni.
2: Világbajnokság, olimpia, igen, le a kalappal.
1: De hogy tény, hogy ott volt egy változás, amit és még az is látott, aki egy picit kívül van a sportágon.
2: Nekem az a véleményem, hogy ő 200-at nem is fog úszni most az olimpián. Szóval ahhoz egy hihetetlen kemény fölkészül, a 100-hoz is, az 50-hez adottság kell. Jó, edzés természet, annak is megvan a kulcsa. De most, hogy az 50 pillangó is bekerült az olimpia műsorába, eddig csak a gyors volt, most már mind a négy úszás nem 50-es száma is benn van. Hát azért ez kecsegtető, csak fölmerül az, hogy egyre több versenyző bejelentkezik. Hát olyan idős versenyzők is, akik már bőven 30 év fölötti, 34-35 évesek, hát azok is bejelentkeztek és készülnek és visszatérnek, mert 50-es számokba is indulnak. Na most, hogyha valaki fölkészül rendesen, az a százat is le tudja úszni, hogyha az alapképessége, a gyorsasági állóképessége rendelkezik. Ne cáfoljon rám a Szabó Álmos és a Milák Kristóf a 200-zal, de én azt érzem, hogy ő ezt nem. Hogyha hozzáteszük, hogy még ha magyar úszósport érdekét nézi, akkor még váltóba is kell neki úszni, és a 4x200-as váltónak van döntőbe jutási esélye vele pontszerző helyen, akkor lehet, hogy ott azért elindul. De én úgy hiszem, hogy egyénibe kettő pillén, kettő gyorsan nem.
1: Visszatérve ez a külföldi edző kérdéshez, ennek azért több olvasata van, mert egyrészt a magyar edzők is alkotnak, és vannak tehetségek, és érkeznek tehetségek. Én így látom, vagy így gondolom. Másrészt azt ne felejtjük el, hogy egyrészt nem mindenkinél jött be az amerikai edző, tehát Hosszú Katinkát is, mert úgy értem, hogy a külföldi amerikai edző, mert utána Shane-nel ugye itthon dolgozott. Harmadrészt pedig azért ez egy tudás export, import, attól függ, honnan nézzük, hogy mondjuk egy Kós Hubert, vagy akár egy másik kint dolgozó, ott készülő, sikereket elérő magyar úszó utána azt a tudást, amit ott megszerez, az jó esetben 5-10-15 év múlva beépíti a hazai úszósportba. Vagy ez egy rossz hozzáállás?
2: Nem, hát el is várjuk azt, hogy a Katinka hazajött, ugye egy nagyon intelligens versenyző, és nagyon sokat tud az úszásról, és azzal, hogy ő megalakította az egyesületét, ahol úszásoktatás, versenyzőképzés is folyik, hát várjuk azt, hogy onnan is jöjjenek ki a tehetségek. Egy nagyon jó példa lenne arra, hogy egy világklasszis versenyző nagyon jó felkészüléssel, nyelvtudással itthon is kamatoztatni tudja a tudását. Bízunk benne.
1: Visszatérve még egy picit ehhez a 6 évtizedhez és a lezáráshoz, ugye itt említette Sós Csaba nevét, ő volt utána az úszótanszék vezetője. Most Egressy János az úszótanszék vezetője. Hogy alakult ki az a TFN, hogy tulajdonképpen így mindig van egy olyan kiválasztás, aki aztán átveszi a stafétabotot az egyetemen, vagy még korábban főiskolát, aki egyébként emellett a magyar úszósportban is magas szinten alkot.
2: A Sós Csaba kötődés a TF-hez 76 őszén kezdődött, amikor Montrealból hazajöttek, hát tudjuk, hogy sajnos az nem sikerült, de ő akkor itt az orvosi tanszéken volt gyakornok. És találkoztam vele egész véletlenül, láttam orvosi köpenybe, jön, megy. Na mondom, Csaba, tartsd meg én tőlem az orvosi köpeny, de neked az úszás tanszéken a helyed. Na most az ő tapasztalata, egyrészt amit a KSI-be szerzett, másrészt pedig ő elvégezte az orvos egyetemet, és úgy volt itt gyakornok, és hát nagyon nagy tudással, orvos egyetemi végzettséggel, és 76 őszén elkezdte a nappali szakedzőit, és egy fél évig én voltam a csoportvezetőjük. Hát olyanok, mint Széles Sándor, Verasztó Zoltán, Sós Csaba, hát nekem is egy óriási élmény volt velük foglalkozni. Utána a Csaba véglegesítette az úszás tanszéki tagságát, és amikor odaérkeztünk, hogy 2008-ban mentem nyugdíjba, és akkor már nem lehettem tanszékvezető, egy évvel előtte már előkészítettük, megbeszéltük, milyen tennivalók vannak, adminisztrációs feladatok, és mi az a koncepció, amit tovább kell vinni, illetve amit nagyon örültem annak, hogy neki is volt egy önálló elképzelése, amit aztán megvalósított. Az Egressy János gyerekúszóként 7-8 éves korában itt volt az úszodában, még a szakosztályban is versenyzett, majd a TF-et elvégezte, és többek között szakképzős hallgatón volt itt 3-4 éves korában. És aztán ő volt külföldön, nyelvtanfolyamon, Londonban volt, hazajött, de volt egy hely, amit úgy említettem, hogy én kaptam egy nagy lehetőséget a rektor úrtól, meghívtam őt ide a tanszékre, és azóta egy nagyon megbízható, egy nagyon precíz, és a szakmáért olyan lelkesen élhal, és ő is termeli ki szépen a versenyzőket. Korábban itt a TF uszodában volt egy TFS-e szakosztályunk, ahol a kismedencé ből kerültek át a nagymedencébe, akkor a Szájer Péter foglalkozott az utánpótlás, és adtuk át az Egressynek. Nem nagy olimpiai eredmény, de itt nálunk tanult úszni épp az én kezem alatt, 5-6 éves korától a Szabó Feltolti Esztike, aki minden 10 év volt a rendszeres résztvevője az IFI EB-nek, aztán EB volt VB-n, olimpián, negyediknél nem volt jobb, egyszer volt EB-n harmadik. Hát innen, ebből a kis uszodából, és ezért hiányzik nagyon ennek az uszodának a léte, ugye 3 éve már zárva. Hadd említsem meg, hogy egy testnevelési egyetem uszoda nélkül, jó, hogy a kollégáim kijárnak a tüskébe, de hát az azt jelenti, hogy maximum 30-40 perces órákat tudnak tartani. És ami az én szívem csücske volt, az oktatás módszertan, amit itt sikerült a 4 éves képzésbe, a 2 fél évben, a 3., 4. fél évben a hallgatóknak gyakorlatot bevezetni. Ide jöttek az óvodák, iskolák, osztályok, és itt a hallgatók megtanulták, hogyan kell tanítani. Tani. Nem középiskolás fokon, ezt szeretem mindig ismételni. Öröm volt nézni, hogy amikor először megszólaltak, ehhez még hozzájött, akik specifikumként speciális tantárként választották az úszást, azok délutáni gyakorlatra jártak le. Óriási öröm volt látni, ahogy először esetlenül beszéltek, nem mertek megszólalni, a gyerekek túlharsogták őket, és zavarba voltak, és eltelt egy-két hónap, egy fél év, és szépen önállóan tudták az órákat tartani, közel kerültek a gyerekekhez, igazi úszás oktató pedagógussá váltak.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, Ákos, hogy így bele-bele kaptunk 6 évtized történeteibe, egy picit a jelenkori úszás problémáiról is beszéltünk, illetve reméljük, hogy nem problémáiról. Én neked nagyon-nagyon jó egészséget kívánok, és köszönöm, hogy eljöttél, mert hogy végül is azért egy periódus te magad, te kezdeményezted, lezártál a TF-en, azt ki lehet jelenteni, nem?
2: Köszönöm a meghívást.
1: Nagyon szépen köszönöm. Dr. Tóth Ákos, az úszótanszék korábbi vezetője, a Magyar Testnevelési Sportolói Egyetemről, korábbi úszószövetség kapitány volt a vendégünk. Ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok.
0: Ez volt a Sportérték. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás

0: adás fő támogatója, a Szerencsejáték ZRT.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt az Orci úton az Orci tér felé a Nagyvárad térnél a belső sávban. Baleset miatt a Fehér úton a Kerepesi út felé a Gyakorló utcánál csak a buszsáv járható. Balesetben sérült gépjárművek foglalják el a Hungária körúton a Kőbányai út felé a Kerepesi út után a külső sávot, illetve a Soroksári úton kifelé a Haller utca után a buszsávot. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, illetve a Nagykörúton szakaszonként. Telített a Hungária körgyűrű szakaszonként, az M3-as autópálya kivezető szakasza a Körvasútsori felüljárótól, továbbá a Kerepesi út kifelé a nagyobb csomópontoknál. A Hősök terét lezárták az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, az Állatkerti körútat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Lezárták az Olof Palme sétányt is a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig rendezvényutó munkálatai miatt. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat!
4: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 6 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Ismét tengerre indulhat a hantavírustól megtisztított Hondius óceánjáról. A holland óceánjárót üzemeltető társaság szerint a hajót teljesen fertőtlenítették, és a hatóságok már nem látnak fertőzés veszélyt. A vizsgálatok szerint a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre, nem magáról a hajóról származott. A korábbi legénység még karanténban van, ezért a személyzetet kicserélték. A Hondius június 6-án indulhat Spitzbergákra, majd onnan a Jeges-tenger felé. Ukrajna hosszú távú LNG szállításról állapodott meg Litvániával. A megállapodás alapján cseh folyósított földgáz érkezhet Ukrajnába a litvániai Klaipeidai terminálon keresztül, akár amerikai és közel-keleti termelőktől is. Kijev azért növeli az importot, mert Oroszország fokozta az ukrán földgáztermelési infrastruktúra elleni támadásokat. Ukrajna közben felajánlotta a föld alatti gáztárolóinak használatát is. A két ország a drónvédelemben is szorosabb együttműködésre készül, Litvánia pedig továbbra is sürgeti Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozását. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyar alkotmánymódosítási terveket. A brüsszeli testület szóvivője szerint tudnak a magyar kormányfő bejelentéséről, és aktívan nyomon követik a fejleményeket. Magyar Péter azt közölte, ha a Súlyog Tojás köztársasági elnök nem mond le, a Tisza párt alkotmánymódosítás kezdeményezhet több tisztségviselő mandátumának megszüntetésére. A bizottsági sajtótájékoztatón a magyar szép védelmi hitelprogram is szóba került. Brüsszel szerint erről technikai szinten intenzív egyeztetések zajlanak, de konkrét menetrendet egyelőre nem közöltek. Elsősorban politikailag indokolható egyeztetésségviselők leváltása egy ilyen történelmi helyzetben. Erre beszélt az Euronews-nak adott interjújában Baka András, a legfelsőbb bíróság 2012-ben elmozdított elnöke. Az egykori főbíró szerint az érintett állami vezetők tevékenysége még a jelenleg hátrányos alaptörvény szabályaival sem volt összhangban, és fennáll a lehetőség, hogy politikai kinevezetként a szükséges fenntartások útjába állnak. Baka András a tisztségviselők leváltását egyszeri és utolsó alkalommal történő intézkedésként tudja elfogadni, amelynek célja nem a magyar alkotmányos gyakorlat megtörése, hanem éppen annak helyreállítása lehet.
2: Tőzsde hírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 6,1%-os csökkenéssel 133.797 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,4 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott a pénteki záráshoz képest. A MOL 1,7%-kal 3.918 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,4%-kal 2.666 forintra erősödött. Az OTP 1,6%-kal csökkent 40.920 forintra, míg a Richter 2,2%-kal 12.560 forintra gyengült. Európában mínuszban zártak a főbb indexek. London 7%, Frankfurt 4%, Párizs 0,5% és egyébként Milánó is 0,5%, Madrid pedig 1%-kal gyengült. A Wall Street-en vegyes a kép, 2,1%-ot gyengül a Dow Jones, 1,1%-os pluszban az S&P 500, és 3,1%-ot erősödik a Nasdaq kompozit mutatója. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként $93.80, a Brent $97 kerül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 306 forintot és 30 fillért kérnek.
2: Időjárás jelentés.
5: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, a Dunántúlon és több felé a középső ország részben kiderül az ég, de keleten és észak-keleten maradnak felhős területek. Egyre kevesebb helyen fordulhat elő eső, zápor, az éjszaka első felében egy-egy zivatar. Éjjel a hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. Holnap nagyrészt napos száraz időre számíthatunk, de keleten néha zápor eső, egy-egy zivatar is előfordulhat. A légmozgás helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
6: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Lehet-e egy orvosnak a saját betegsége a legnagyobb tanítója? Mit változtat meg az emberben, ha egyszer nem ő áll a vizsgálóasztal egyik oldalán, hanem betegként kerül a rendszerbe, és hogyan lesz ebből egy újfajta gyógyítói szemlélet? Ma egy férfi vendégem van itt a stúdióban, nagyon is indokoltan. A stúdióban dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, aki egyébként 3 gyermekes édesapa, orvos családból érkezett, sok mindent elmondunk majd még róla. Gábor, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
7: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a megtiszteltetést, hogy itt lehetek.
6: Ismerjük régóta egymást, innen a tegeződés. Nála tényleg nem egy véletlen döntés, hogy orvos lettél, mert hogy orvos családból érkezel, édesapád szülész nőgyógyász volt, édesanyád pedig dr. Sav Zsuzsanna, ő patológia és korszövettan, azon belül is a citológia elismert szakértője volt. Volt benned valaha ellenkezés, hogy orvos legyél, vagy ez egy egyértelmű út volt?
7: Nem volt más választásom, ez egy egyértelmű út volt. Nem is tudtam más irányba gondolkozni, annyira meghatározó volt a gyermekkoromban, a fiatal felnőtt koromban, amit láttam, és ahogyan ők az élethez, illetve a munkájukhoz álltam, hogy úgy gondoltam, hogy ez a pálya nekem adott, és nem is döntöttem másképp.
6: Sokszor van olyan helyzet, hogy az ember egy picit tart tőle, hogy tudja ő is ugyanolyan jól, vagy ugyanolyan kiemelkedően azt az adott szakterületet csinálni. Ilyen félelem vagy érzés volt benned, hogy tudod ezt te is ugyanolyan jól csinálni?
7: Hát édesanyámnál azért ez egy nagyon nehéz feladat.
6: Hát nem ezt véletlenül kérdezem.
7: Igen, mert... gondolom, hogy belenyúltál a pszichológiai pontomba. Nem azt a területet választottam, amit ő csinált. Ő egy rendkívüli okos asszony volt, nagyon sok elismerést gyűjtött be, díjat, ezt tudom mondani, tehát most is ugye egy pakolás kapcsán körülbelül, nem tudom, 8-10 dobozt nem tudok hova tenni, mindenféle érmékkel, díjakkal, mondtam is a gyerekeknek, hogy ne legyetek túl okosak, mert a gyerekeitek nem fognak tudni hova pakolni. Biztos, hogy ez egy nem egy félelem volt, ez egy olyan dolog volt, amit láttam, tudtam, és el is tudtam fogadni, mert...
6: És motivált, gondolom.
7: Mindenképpen megvolt egy motivációs szint, de tudtam azt, hogy egy bizonyos tudásszint felett nem fogom überelni. De ezt így az ember elfogadja, tudja, és nagyon sokat, ő nagyon sokat tanított engem. Tehát, hogy a gimnáziumi éveimtől kezdődően, ugyanis én második gimnáziumtól Ausztriában tanultam, ő kint is dolgozott, és úgy gondolta, hogy meg kell tanulnom németül, abban az időben nagyon fontos volt a német nyelvtudás, mert mai napig ebből profitálok, mind a kongresszusokon, mind pedig az oktatásban, a német oktatásban, és tehát a gimnázium éveimben is segített biológiát, tanultunk együtt az egyetemen, számtalanszor a patológiát, azt fönn a normafán tanultam meg, elmentünk sétálni, és felmondta, mint Hippokrátesz. És én ott tanultam meg a patológiát, és talán a legjobb, az egyik legjobb szigorlatom volt az egyetemi éveim kapcsán.
6: És később együtt is dolgoztatok?
7: Kutatásokban együtt dolgoztunk, hát azt tudom mondani, hogy ő egyengedte az utamat a klinikai, illetve az elméleti kutatásokban, és megmutatta azt az irányt, amelyet egyrészt képviselni kell, hogy meglegyen az a minőség, kettő pedig, hogy azért egy fiatalnak igenis kell, hogy legyen egy olyan mentora, aki nap mint nap tud neki segíteni. Én ebből nagyon sokat tanultam, és remélhetőleg én ezt át fogom tudni adni mind a diákjaimnak, mind a gyerekeimnek.
6: Egyébként mi volt az, ami már nagyon fiatalon megérintett ebben a világban? Ott voltál az orvosi egyetemen már, sőt, ott voltál az első gyakorlati helyzetekben.
7: Hát a legelső az, hogy láttam, hogy ők mennyire fontosak. Tehát az, hogy abban az időben orvosnak lenni egy nagyon kiemelkedő dolog volt, és főleg ahonnan ők jöttek, és az a küzdelem, hogy ők orvosok lehessenek, lehettek, az egy nagyon szép út volt. Tehát nem az ölükbe zuhant, pedig édesem kitűnő tanuló volt, és mindenféle díjat már akkor is összeszedett, de nem volt olyan egyszerű akkor az egyetemre bekerülni. Az, hogy láttam, hogy ők mit tesznek az emberekért, független attól, hogy most nem a munkaidőben, hanem este vacsora közben átbeszélték a betegeknek a citológiai eredményét, a daganatos kórképet. Tehát azt láttam, hogy nem ér véget a munka délután 4-kor, hanem este 8-9-ig vacsoránál is tovább
6: folytatja.
7: Ez egy
6: hivatás.
7: Ez abszolút náluk, ez abszolút egy hivatás volt.
6: Most a szülésznőgyógyász szakmánál maradva, ugye ott van a diagnózisok, várandóság, vesztességek, újrakezdés, tehát nagyon sok dolog megérint ebben a helyzetben, és itt nekem a felelősség jut az eszembe, ez nem csak orvos lesz, ez sokkal több annál.
7: Hát óriási a felelősség. Ez egy olyan szakma, ahol talán a legnagyobb felelősség rajtad van, mert két ember van, nem csak kettő, hanem sokkal több, mert a család is, akiért felelsz, és azért tudjuk, hogy nagyon sokszor nem csak rajtunk múlik. Tehát mindent jól csinálsz, és mégsem úgy sikerül, ahogy ezt mindenki szerette volna.
6: És ugye a legkiszolgáltatottabb élethelyzetben találkozol a nőkkel.
7: Igen, ezt is meg kell tanulni. Ezt akkor, amikor én egyetemre jártam, bár jártam nőgyászati pszichológiára még az egyetem alatt, de nem nagyon tanították meg. És ez hosszú évek kellett, hogy elteljenek azzal, hogy az ember megtanulja, hogy tud igazából nem csak fizikailag, hanem lelkileg is segíteni, hogy tud egy szülést átbillenteni, hogy tud ott lenni akkor, amikor nagyon nehéz ott lenni, gondolok itt mondjuk egy tragédiánál, és biztos vagyok benne, hogy az ember, ahogy fejlődik és érik tragédiák, azzal jobb orvos lesz.
6: Az első szülés, vagy az első nehéz helyzet, vagy az első veszteség, ezek így megmaradnak?
7: Nekem a mentőzésből nagyon sok már megmaradt, mert ott tényleg drámákat éltem át minden szempontból, és ott éreztem először viszont azt, hogy mi van, hogyha segíteni tudsz, milyen egy újraélesztés, mi van, amikor visszaadod valahogyan valakinek az életét, és ez egy eufórikus érzés volt. Tehát, hogyha gondolnom kell dolgokra, akkor mindig próbálok a jó dolgokra gondolni, és a rossz dolgokból pedig tanulni, azt a tudást, amit akkor adott esetben elkövettem, mondjuk hibaként, azt tovább tudjam adni olyanoknak, akiknek szüksége van rá, és hogy esetleg ők ne kövessék el ugyanazt a hibát. Nem hiszem, hogy létezik olyan orvos, aki nem hibázott valaha. Ez egy nagyon nehéz dolog és kérdés, tehát hogy itt úgy gondolom, hogy ebből is építkezni kell, és jobbnak kell lenni. És az összes tragédia, ami személyesen ér engem, vagy a szakmámba, az építő jellegű legyen, és az egy meghatározó legyen, és azt szerint próbáljam a következő szakmai életemet folytatni.
6: Mit jelent számodra a születés, a születés csodája?
7: Hát ez egy gyönyörű dolog. Én valószínűleg részben ezért is lettem szülésznő, hogy ezt, mert hát ezt átélni, és ezt én mindig átélem olyanokkal, akik jönnek hozzám medikusként, és még nem láttak szülést. És az ember újra abba az állapotba kerül, és amikor látja azt, hogy a 5 éves vagy 6 éves medika elsírja magát, és teljesen elérzékenyül egy születés kapcsán, akkor te is ugyanúgy ezt újra átéred, mint az első. Talán azt mondom, hogy az első szülésvezetésemnél én nem is tudtam átélni, mert annyira izgultam, és annyira szakmaiság volt, hogy ezt az ember csak úgy később főleg...
6: Hogy ezt jól csinálja.
7: Igen, meg hogy amikor ismerősök, barátok, távoli vagy családtag szül nálad, akkor aztán tényleg át tudod élni a lelki oldalát az egész folyamatnak.
6: A saját gyerekeid születésénél csak mint édesapa, vagy ez mint orvos voltál jelent?
7: Nem, csak mint édesapa. Szigorúan csak mint édesapa. Nem, én úgy gondolom, hogy ez ott az embernek el kell tudnia engedni, és tudni kell olyanban megbízni, aki tudod, hogy mindent jól fog csinálni.
6: Egyébként mitől érzi magát szerinted egy nő biztonságban, egy rendelőben, egy műtőben, egy szülőszobában?
7: Hát kezdeném akkor a szülőszobán, illetve az intézményben. Akkor érzi magát biztonságban, hogyha a körülmények és az emberek, akik körülveszik, azok empátiával és szakértelemmel nyúlnak hozzá. Ezt azért én gondolom, hogy egy hölgy egyből megérzi, hogy őt hogy kezelik, illetve milyenek a körülmények, amik körbeveszik, és adott esetben egy mosoly, egy kedves szó, vagy egy érintés, az nagyon sokat tud segíteni. Az, hogy a bizalmat, azt meg kell szereznünk, és amikor megszereztük a paciensünk bizalmát, akkor abból lehet építkezni. És ez neki biztosan ad egy olyan erőt, amivel sokkal könnyebb lesz egy adott esetben egy nehéz helyzetből vagy benn tovább lépni.
6: Mitől félnek leginkább a nők ilyenkor?
7: Kiszolgáltatottság szerintem. Ugyanúgy, hogy bárki más, aki egy kórházba kerül, hogy egyrészt, hogy ha már rossz az antré, tehát hogy ha már nem egy kedves mosolyjal indul, vagy nem egy kedves szóval, hanem egy elutasító, megint mit keresít című mondattal, akkor már ott elveszíti a bizalmát, én úgy gondolom.
6: Mert a kontrollt elveszítjük. Vagy a kontrollt
7: átadjuk.
6: Ezt is
7: meg kell tanulni, igen. Nem veszítitek el a kontrollt, csak segíteni kell azt a kontrollt pozícionálni. És hogy egy picit nekünk az a feladatunk, hogy téged egy olyan irányba tereljük. Szülés kapcsán azért ez egy jó szülésznőnek a feladata, és általában ők meg is valósítják. Amikor mondjuk engem egy paciens ismer, és úgy történik a szülés, akkor könnyebb, mert régóta ismerjük egymást, tehát tudom azt, hogy őt mivel tudom motiválni, mivel tudom megnyugtatni, és milyen útra tudom terelni, hogy ne történjen baj adott esetben, vagy abból a helyzetből, abból a pontból, amiben beleragadtunk, abból ki tudjunk szakadni.
6: Beszéljünk arról, hogy férfi orvos, női orvos. Van, aki erre esküszik, van, aki arra. Én azt gondolom, a legfontosabb a szakértelem. De ennek mennyi jelentősége van szerinted?
7: Hát ezt nem tőlem kellene megkérdezni, hanem a paciensektől. Amit én látok, tendencia, egyre több a női orvos, ami női nőgyógyász, orvos is különben, ami jó dolog. Mindenhol külföldön ez egy női szakma volt, Magyarországon volt.
6: Ez egy abszolút férfi domináns szakma.
7: Itthon.
6: Volt. Igen, azért is kérdezem.
7: De volt, most már nem. Most már, hogyha megnézzük azt, hogy a fiatal nőgyógyászok vagy fiatal orvosoknak a felvétele, hát az most már domináns a hölgyek. Ez régen volt. A helyzet miatt, amiatt a protokoll miatt, vagy nem is protokoll, hanem amiatt a szokás miatt, hogy azért 365 napban készen létben lenni.
6: 0-24,
7: nem egy családbarát munkahely. És ez az, ami befolyásolja. Ezért volt szerintem inkább férfi dominanciájú, mert azért még mindig, bár tudom, hogy megváltoztak a viszonyok, de hát azért a gyerekeknek az édesanyjuk az, akinek otthon kell lenni éjjel-nappal, sokkal jobban elfogadják nálunk is a gyerekek azt, hogy mondjuk én nem vagyok ott, vagy mint hogyha a feleségem nem lenne otthon.
6: Mi az, amit a nők tanítottak meg neked ez alatt, a sok ezer szülés alatt, meg ez a sok munkaóra alatt, amin eddig túl vagy?
7: Hát nagyon sok mindent. Biztos, hogy sokkal empatikusabb lettem, mint voltam korábban. Ez egy óriási lecke, és egy kicsit úgy gondolom, hogy bár az ember az évek során keményedhet, és biztos, hogy valamilyen szinten keményedik.
6: Tehát gyakorlatiasabbá válhat.
7: gyakorlatiasabb is lettél, de engem meg pont az, hogy ez a sok-sok-sok tapasztalat vitt egy olyan irányba, hogy mindenkihez úgy érzem, hogy nem mindenkihez, de sokkal több hölgyhöz megtalálom az utat, mint korábban megtaláltam.
6: Azon túl, hogy beszélgetünk a születés csodájáról, a nőkről, a nők élet különböző élethelyzeteiről, beszélgetünk az immunrendszer helyzetéről, támogatásáról, olyan élethelyzetekről, amikben maga az orvos is lehet, hogy egy picit megáll és elgondolkodik. És a te életedben is, Gábor, volt egy ilyen, hogyha megengedett, hogy ezt behozzam, amikor te beteg lettél a te életedben, és ez egy autoimmun betegség volt. Mit éltél át akkor?
7: Nekem ez nagyon korán kezdődött, 18-20 éves koromban kezdődött, 20 évesen diagnosztizálták. Én azt tudom mondani, hogy ezzel együtt nőttem föl. És egy krónikus betegség nagyon befolyásolni tudja a te lelki állapotodat, a testi állapotodat, az, hogy milyen ember leszel, és nagyon sokáig nem tudtam ezzel mit kezdeni. Tehát 20 éven keresztül én ennek a csapdájában voltam. Nem tudtam kiszakadni.
6: De közben egyébként 0-24-ben dolgoztál.
7: Igen, próbáltam mindent is csinálni, tehát ez egy óriási megterhelés volt, és óriási, tehát azt tudom mondani, hogy 200%-on kellett nekem pörögni, hogy tudjam azt hozni, amit hogyha nem lett volna, úgy gondolom ez a megbetegedés minden szempontból.
6: Amit elvártál magadtól.
7: Igen, és ez mind magánélet, mind szakmailag, tehát ez elég nehéz időszak volt, egy 20-22 év.
6: És volt egy pont, amikor meg kellett állnod?
7: Nem, hanem volt más választásom. Uh-huh. Tehát eljutottam egy olyan állapotig, amikor már az a sok-sok gyógyszer, amit kellett szednem, nem segített. Különben igazából soha nem segített, csak hol a tüneteket egy picit elnyomta, akkor volt egy-két hónap, amikor tök jó tünetmentes voltam, és akkor kezdődött minden előről, és mindig mentem lejjebb, mindig mentem be a gödörbe. És annyira benn voltam már a gödörbe, hogy nagyon sok gyógyszer mellett nagyon-nagyon nem voltam jól.
6: Miközben sportoltál, miközben mindent
7: megpróbáltam megtenni, tehát azért tehát tényleg úgy éltem, hogy mintaszerűen, tehát hogy sportoltam, én akkor azt hittem, hogy egészségesen étkezek.
6: És azt szokták mondani, hogy az orvos a legrosszabb beteg, ez nálad is így volt? Vagy nem. Te azért tudatosan próbáltál tenni a magadért? Belenőttél?
7: Belenőttem, tehát hogy én mindig elfogadtam mindent, amit mondtak, viszont 40 éves koromra meg úgy döntöttem, hogy akkor a saját sorsomat én fogom irányítani.
6: Tehát idáig és nem tovább.
7: Így van. És akkor elnéztem, hogy oké, most már mindent kipróbáltam, nézzük meg, hogy mi az, amit még nem próbáltam ki, és minek van klinikai relevanciája. Magyarul találok olyan bizonyítékot az orvosi irodalomba, ami engem segíthet. Azokon kívül, amit eddig csináltam, mert ez nem volt hatékony.
6: Elkezdtél kutatni akkor?
7: Elkezdtem utána menni, kutatni, mit lehet csinálni, és én akkor találtam rá a teljes értékű növényi táplálkozásra. A teljes értékű növényi táplálkozás arról szól, hogy nem eszel állati eredetű fehérjét, csak növényi tápanyagot. És nagyon érdekes módon elkezdtem csinálni, és 3 hónap alatt jelentős változás mutatkozott.
6: Kezdted elhagyni a gyógyszereket?
7: És el is kezdtem hagyni a gyógyszereket, és nagyjából az utolsó gyógyszert az 9 hónap után tettem le, de úgy gondolom, hogy már előbb letettem volna, de pszichésen nem mertem. És ez volt, ugye, most leszek idén 50, tehát ez most már 10 éve volt.
6: Mit szűrtél le ebből orvosként? Mert hogy nyilván van egy magánember, akinek van egy egészségügyi problémája, de ott van az orvos egy másik szerepkörben, aki lát csomó élethelyzetet, csomó hasonló vagy más betegséget, amiben lehet, hogy pont ez a megoldás lehet.
7: Ezt elkezdtem, mivel úgy gondoltam, hogy addig én erről nem beszéltem, erről a betegségről, csak a
6: nagyon legszűkebb
7: családom és a legjobb barátaim tudtak erről, más senki nem tudott. Egyrészt kinyíltam, tehát hogy tudtam róla, tehát az, hogy itt beszélek, tehát elkezdtem beszélni róla, azért, mert ezt a negatív élményt át tudtam formálni, és egy pozitív valósággá vált. És úgy gondoltam, hogyha nekem segített, akkor lehetetlen, hogy másnak ez ne segítsen. És elkezdtem fokozatosan bevezetni a gyógyításomba. Nem azt mondtam, hogy valaki hagyja el a gyógyszert, csak annyit csináltam, hogy elmeséltem a történetemet. Mm-hmm. Senkit nem akartam meggyőzni, csak egyszerűen hallgassák meg, hogy
6: ez is lehet egy út.
7: Igen, és hogy én mit éltem át, és hogy mi lett belőle. És aztán ez egyre inkább úgy láttam, hogy ez hatással van a betegségekre, a pacienseimre. És miután az ember ez egy akkora motiváció nekem, tehát hogy 20 év után te meggyógyulsz valamiből, amiből úgy gondoltad, hogy soha az életben nem fogsz meggyógyulni, utána olyan motivációt kaptam, hogy a falat is át tudom törni, hogy bebizonyítsam azt, hogy ez működik, és hogy igazam van.
6: Elkezdted akkor ezek szerint kutatni?
7: Igen, elkezdtem kutatni, most már az egyetemen is. Ugye ez egész, mondjuk úgy, hogy manapság úgy hívják, hogy életmód, orvoslás.
6: Tehát erről most egyre többet egyre hallunk. Több, longevity-ről igen, egyre többet hallunk.
7: Ki hogy nevezi, hogy longevity, igen, ez már egy kicsit elcsépett, meg kimegyek a mellettünk lévő edzőterem, az is longevity edzőterem, tehát ezt, nem szeretem ezt a szót használni, de valóban ez mondjuk így, hogy longevity, mert hogy az, hogy én mennyire tudom fiatalon tartani a szervezetemet, a sejtjeimet, az határozza meg, hogy a krónikus megbetegedések mikor jönnek, vagy egyáltalán jönnek-e? A saját beteg, én korán lettem beteg, tehát ez még nincs megoldva, hogy akkor most ez egy korai, vagy a sejtjeim elkezdtek öregedni, és egy krónikus gyulladás alakult ki. Viszont ezt a krónikus gyulladást, a 20 éves krónikus gyulladásos folyamatot a szervezetembe vissza tudtam fordítani.
6: És méghozzá ehhez képest egy igen rövid idő alatt.
7: Így van. És én most jobb biológiai állapotban vagyok, mint voltam 20 évesen. Tehát mi ez, hogyha nem anti-aging? Ez az igazi longevity. Tehát, és hogyha ezt be tudjuk vezetni a mindennapjainkba, a nőgyógyászati kórképekbe, akkor számos olyan krónikus megbetegedés van, mint például az endometriózis, amiben igenis lehet segíteni, és meg lehet fordítani a folyamatot. Nincs erre még evidencia, bizonyíték.
6: És akkor még nem beszéltünk a meddőségről, a perimenopauzáról, a menopauzáról, tehát hogy...
7: Miomákról.
6: Humán
7: papillomavírusról.
6: Tehát sok olyan eset lehet,
7: lehet,
6: ahol ez hasznos.
7: Amiben hasznos, ezt el kell kezdeni, be kell bizonyítani, és el kell kezdeni csinálni. Mi az egyetemen most sok projektünk van, és elindultunk ez irányba, hogy ezt elkezdjük kutatni, és most már vannak olyan számaink, nem evidencia alapú, de vannak olyan számaink, ami egy tendenciát mutat arra, hogy ez endometriózisban is sikeres lehet.
6: Ez kizárólag az étkezésről szól egyébként, vagy ez azért ennél több? Mert hogyha ez, akkor már rég fölírták volna csodaszerként, hogy 9 hónapig ne egyél húst.
7: És nem is azt mondom, hogy utána az világéletedben nem ehetsz többé húst, vagy nem ehetsz állati eredetű fehérjét, mert én is visszatettem, visszatudtam tenni. Nem állandóan, de ritkán most már én is megengedem magamnak. Ez egy nagyon összetett dolog. Úgy gondolom, hogy nem egy dolog oldja meg, és nem vagyunk ugyanolyanok. Mindenki egy kicsit más. Mindenkinek egy kicsit más kell. Tehát, hogy nem tudunk sémákat rátenni, tehát nem tudom azt mondani, hogy most fáj a fejed, adok egy algopirint, az neked is elmulasztja, meg nekem is. Igaz, hogy neked lehet, hogy kétszer annyi idő betelik, mint nekem, de hogy egy kicsit mások vagyunk. Tehát ez az egész életmód, ez megint specifikusan egyénre kell szabni. Nem lehet mindenkinek ugyanazt a sémát felírni. De az alap az ugyanaz. Tehát az étkezés az adott. Tehát vannak alappillérek. Az étkezés, a mozgás, ami nagyon fontos, a sport, a lélek, tehát hogy egyensúlyban legyünk, hát tudjuk azt, hogy a stressz az mit tud okozni, és milyen krónikus megbetegedéseket, daganatképződésekhez vezethet. És ami nagyon fontos, és keveset beszélünk, de ez picit a lelki állapottal függ össze, de én úgy gondolom, hogy a szociális kapcsolatok. Az, hogy, és ez egy dolog, hogy biztonságban érezd magad. Tehát, hogyha te egy olyan családban vagy, olyan barátaid vannak, akik ott vannak melletted, és érzed azt, hogy bármi történik a világon, te biztonságban leszel, akkor ez egy olyan löketet ad.
6: Tehát ez egy megtartó erő.
7: Abszolút megtartó erő. Tehát, hogy nem nincs egy gyógyír, hanem ezeket pont ez a lényeg, hogy ez egy kis csomagba kell megvalósítanunk.
6: Személyre szabottan meg kell találni, hogy kinek mi lehet hatásos akkor ezeknek az alap gondolatok mentén. Folytassuk innen, és bocsánat, hogy belét folytottam a szót, de sok mindenről kell itt még beszélgetnünk, viszont most egy rövid szünet következik. Dr. Szóbel Gábor szülésznőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, a vendégem. Hamarosan innen folytatjuk.
4: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal itt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
8: Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
9: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú, az egészséges kedvencekért.
8: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
10: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél hét van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Leváltották Lenkei Mirtilt a digitális kormányzati ügynökség éléről. A Telex több forrásra hivatkozva azt írja, hogy a DKÜ új vezérigazgatója a szervezet eddigi gazdasági vezérigazgató helyettese Kovács Miklós lett. Lenkei korábban egy évtizeden át vezette a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, ahol több mint 1500 milliárd forint értékű kommunikációs közbeszerzésről döntöttek. Az új vezető a dolgozóknak küldött levelében két folyamatban lévő állami számvevőszéki ellenőrzésről és további átvilágításokról írt. Kovács Miklós szerint a cél a teljes transzparencia és az átlátható gazdálkodás megerősítése. Szalockai László vezetheti majd a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, ezt Magyar Péter miniszterelnök a Mi Hazánk elnökének feltett kérdését követő viszontválaszban ismertette. Egyúttal az országgyűlési felszólalásában Magyar Péter arról is beszámolt, hogy augusztus 20-ától újabb országjárásra indul, ezúttal miniszterelnökként, erről részleteket azonban nem közölt. Viszont elmondta, hogy holnap a német kancellárhoz utazik, mégpedig várhatóan a Ryanair egyik kereskedelmi járatával. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyar alkotmánymódosítási terveket. A brüsszeli testület szóvívője szerint tudnak a magyar kormányfő bejelentéséről és aktívan nyomon követik a fejleményeket. Magyar Péter ma azt közölte, ha a Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, a Tisza párt alkotmánymódosítást kezdeményezhet több tisztségviselő mandátumának megszüntetésére. A bizottsági sajtótájékoztatón a magyar SZÉF védelmi hitelprogram is szóba került. Brüsszel szerint erről technikai szinten intenzív egyeztetések zajlanak, de konkrét menetrendet egyelőre nem közöltek. Elsősorban politikailag indokolható egyes tisztségviselők leváltása egy ilyen történelmi helyzetben. Erről beszélt a Euronews-nak adott interjújában Baka András, a legfelsőbb bíróság 2012-ben elmozdított elnöke. Az egykori főbíró szerint az érintett állami vezetők tevékenysége még a jelenleg hatályos alaptörvény szabályaival sem volt összhangban, és fennáll a lehetőség, hogy politikai kinevezetként a szükséges változások útjába állnak. Baka András a tisztségviselők leváltását egyszeri és utolsó alkalommal történő intézkedésként tudja elfogadni, amelynek célja nem a magyar alkotmányos gyakorlat megtörése, hanem éppen annak helyreállítása lehet. Lemondott minden pártiségéről Őri Péter, a Magyar Szövetség országos alelnöke. A felvidéki magyar politikus erről közösségi oldalán számolt be. Őri Péter jelezte, hogy a párt tagja továbbra is marad. Döntését azzal indokolta, hogy szerinte nem minden szinten történtek meg a korszakváltáshoz szükséges strukturális változások. A politikus szerint a kialakult helyzetben az országos tisztségeiről való lemondás a politikai kultúra része. A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke is lemondott, méghozzá Csizmadi László. A békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum alapítója azon indokolt a döntését, hogy közel 80 éves, ezért átadja a vezetést a fiatalabbaknak. Csizmadi László cáfolta, hogy leváltották volna. A kuratórium ifjabb Lomnici Zoltánt választotta meg újabb vezetőnek. A távozó elnökre tiszteletbeli elnökként és tanácsadóként továbbra is számítanak.
8: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6%-os csökkenéssel 133.797 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,4 milliárd forint volt. A vezető részvények ára vegyesen változott a pénteki záráshoz képest. A MOL 1,7%-kal 3.918 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,4%-kal 2.666 forintra erősödött. Az OTP 1,6%-kal csökkent 40.920 forintra, míg a Richter 2,2%-kal 12.560 forintig gyengült. Európában nem volt jó hangulatú kereskedés, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A frankfurti DAX index 4%-ot, a párizsi Kakaron és a milánói tőzsde 0,5%-ot, a londoni FTSE 6%-ot gyengült. Madridban az IBEX 1%-os mínuszban zárta a kereskedést.
8: Időjárás jelentés.
5: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, a Dunántúlon és több felé a középső ország részben kiderül az ég, de keleten, északkeleten maradnak felhős területek. Egyre kevesebb helyen fordulhat elő eső zápor, és az éjszaka első felében egy-egy zivatar akár. A hőmérséklet éjjel 10 és 17 fok között alakul. Holnap nagyrészt napos száraz időre számíthatunk, de keleten néha zápor eső, egy-egy zivatar is lehet. A légmozgás helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
8: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
6: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Szóber Gábor szülész, nőgyógyász, HPV specialista, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, és hát azért említettem itt azt, hogy HPV specialista vagy, mert hogy nagyon sok éve foglalkozol már a humán papilloma vírus okozta megbetegedésekkel a hölgyek esetében. Én úgy tudom, hogy a HPV centrum létrehozásában is volt szereped. Mi az, amit te viszonylag korán felismertél, ami miatt ezzel nagyon korán itthon Magyarországon az első között kezdtél el foglalkozni? És mit változott ez a helyzet időközben?
7: Nem első között kezdtem el foglalkozni, inkább nevet adtunk a gyereknek, azáltal, hogy létrejöttek a HPV centrumok, és én nagyon örülök, hogy ennek részese lehettem. Nagyon-nagyon sokat tanultam az évek alatt, és hát ez még mindig formálódik, és még mindig nincs exakt irányelv. Ugye az, hogy a humán papillomavírus hogy alakul ki, azt már tudjuk, mit okoz. Vagy hát nem, hogy hogyan akarom, hogy mit okoz, azt tudjuk, és a különböző kezelési módok is egyre inkább előttünk vannak.
6: Nagyon sokat hallani most már ugye az oltások szerepéről, kifejezetten a 13 éves korosztály esetében, fiúk-lányok esetében, illetve hát azt is tudjuk, hogy vannak olyan 16-os, 18-os, és talán te jobban el tudod mondani, hogy milyen vírusok, amelyek kifejezetten rákkeltőek.
7: Ugye két nagy csoportot különítünk el.
6: Fontos azért elmondani,
7: igen,
6: hogy a
7: vannak az alacsony kockázat és a magas kockázat típusok, és úgy, ahogy mondtad, ugye a kiemelkedő a 16-18, a méhnyakdaganatok több mint 80%-ában ez a két típus van, de ugye számos egyéb típus, a 31-33-55-53, tehát nagyon sok olyan egyéb magas onkogenitású vírus van, nagyjából 20-25 ilyen típust ismerünk, ami nekünk nőgyógyászati szempontból fontos, és daganatot okozhat, de azért kiemelném, hogy nem csak nőgyógyászati szempontból, mert mindenhol a laphán van, ez a vírus, ez daganatot tud okozni. Tehát szájgarat, végbél, női nemi szervek, akár a szeméremtesten is, tehát mi most a méhnyakrákról beszélünk, de hogy ez nagyon sok helyen tud problémát okozni, és megbetegedést okozni. Az, hogy A mai napig nem tudjuk, hogy miért nem tudja valaki legyőzni a vírust, és miért tudja valaki legyőzni a vírust. Azt mondjuk nagyjából, hogy az ember fiatalon háromszexuális együttlét kapcsolat után már biztos, hogy fertőződött a humán papilloma vírussal.
6: Tehát mindenki
7: igen.
6: Elkapja, de nem mindenkinél okoz tünetet.
7: Így van. Tehát nagyjából az, hogy 90%-ban eliminálni tudja a szervezet. Tehát azt jelenti, hogy 10% marad, akinél valamilyen oknál fogva ez nem megy végbe. Valamiért az immunrendszer az nem tudja teljesíteni, amit teljesíteni kell. Most a kutatások azok abszolút azt mutatják, aztán lehet, hogy később ez más lesz, de én is ezzel foglalkozom részben, hogy mi az, ami befolyásolja, és mi az, amit mi befolyásolni tudunk. Ugye van egy genetika, az meghatározott, és amiről most szó van, meg az egész longevity, hát ez az epigenetikáról szól. És egyre inkább azt tudjuk, hogy az epigenetika, a külső hatások, az, hogy én bizonyos géneket mi, hogy kapcsolok be tudok kapcsolni, vagy ki tudok kapcsolni, az befolyásolni tudom. Én a mindennapjaimmal is például, és ezért nagyon fontos az életmód, amiről beszéltünk, és ami számomra rendkívül fontos, és egy bizonyíték erejű. És elkezdtük kutatni, hogy milyen szerepe lehet a hüvei mikrobiomnak a human papillomavírus eliminációjában, vagy megmaradásában. És számos vizsgálat azt mutatja, hogy bizonyos kórokozók, amelyek megváltoztatják a hüvei mikrobiomot, és akkor itt hagy, tehát a hüvei mikrobiomot nem lehet a bélmikrobiom nélkül tekinteni. Tehát ez az a probléma szerintem, hogy nagyon szétválasztottuk a dolgokat, és meg kell próbálni megint az embert, mint Hippokrátesz, egységében nézni. És itt a hüvei és a bélmikrobiomot nem lehet ketté választani. Szóval most itt ez irányba is mennek
6: ez
7: a kutatások.
6: Ez az a nagy változás, amiről beszélhetünk, így az elmúlt akár 20 éves távlatot, hogyha nézzük.
7: Hát igen, az elmúlt 20 év talán a vakcina, ami egyértelmű, hogy a megelőzésben nagyon fontos. Igazából most az elmúlt években van ez, hogy a hüvei mikrobiom hogy befolyásolja a már meglévő humán papillom. Egyelőre a vakcina azt tudjuk, hogy megelőzésben segít, bár vannak kutatások, ami az eliminációba is a hatását azt mutatják, de egyelőre erről még nem beszélünk.
6: És hát azért nem menjünk el a szűrések fontossága mellett. Szülésznőgyógyászként, nőgyógyászként itt kifejezetten azt gondolom, hogy ezt megerősítheted.
7: Abszolút. Tehát ugye van a prevenció. A prevenció az, hogy hivatalosan 3 évente, ugye 18 és 65 év között kell menni szűrésre Magyarországon. Én ezt egy picit sűrűbben szoktam javasolni. És vannak különböző dolgok, amiket tudunk szűrni. Tehát tudjuk a citológiát le tudjuk venni, tehát a rákszűrést tudunk csinálni, amikor sejteket mutatunk ki, ugye egy tárgylemezre kikenve, vagy most már ugye egy folyadékba beletéve, és a patológus, citológus megnézi ezeket a sejteket, hogy van-e gyulladás, van-e olyan elváltozás, ami egy daganat előtti állapotot mutathat, és akkor megjön a HPV tipizálás lehetősége is, hogyha azt látom, hogy van valami kóros rész, akkor megnézem, hogy van-e HPV, milyen típusú HPV van, és akkor túlmegyek, mert most már vannak molekulárbiológiai vizsgálatok is, amik mondjuk úgy, hogy sejtszinten nézik meg, tehát olyan fehérjéket mutatunk ki, csak gyorsan elmondom, P16, INK4, AKI67, ezek olyan markerek, amik segítenek abban nekem, hogy eldöntsem, hogy ez a folyamat, ez egy rosszabb irányú folyamat, vagy megnyugodhatok, mert valószínűleg a szervezet le fogja győzni. És akkor persze még vannak metilációs tesztek, ugye ez is nagyon fontos, amelyek mind-mind segítenek engem abban, hogyha gondolj, most akkor teljesen gyakorlatias leszek, ott egy 26 éves hölgy. Még nem szült. Megcsinálja-e neki a konizációt, ugye az a kúp alakú kimetszés a mészájról, amivel esetleg befolyásolhatom az ő későbbi terhességét, vagy terhességvállalását, vagy adott esetben egy koraszülését, vagy nem kell még megcsinálnom azt a beavatkozást. Tehát nekem ebben segítenek ezek az eljárások, és hogy a szűrés minél inkább pontosabb legyen.
6: Nagyon sok mindenről beszéltünk, arról, hogy végig kíséred, Gábor, a nők különböző élethelyzeteit, és nagyon sok elakadást, nagyon sok problémát látsz, ami, ahogy te magad is rájöttél a saját esetedben, sok minden megelőzhető, vagy visszafordítható, csak jól kell csinálni. Viszont amit mondtál, ami nagyon fontos, hogy egyénileg kell ezt csinálni. Vannak, azt mondtad, olyan alap dolgok, amelyek segíthetnek, ilyen például az étkezés, azon belül is mondjuk egy böjtölés. Ezt hogyan képzeljük el?
7: Ugye a böjtöléssel akkor kerültem kapcsolatba, amikor 10 évvel ezelőtt sikerült kijönni ebből a krónikus állapotból, és akkor elkezdtem utána tényleg kutatni, és én azt találtam egy nagyon jó módszert, ami professzor Walter Longo nevéhez fűződik, ez a FMD, Fasting Mimicking Diet, böjtöt utánzó diéta. Ez azért nagyon jó, mert én is ezt csináltam, bár akkor nem tudtam, hogy ezt csinálom, ő már 25 éve kutatja ezt a területet. Én ezt abszolút saját magam jöttem rá, hogy ez egy hatásos módszer. Én is azon voltam, hogy nagyon leviszem a kalóriamennyiséget, csak növényéretű étrendet eszem, nagyon sokat sportoltam, lelkileg is helyre tettem magam, és nagyjából ez vezetett az én, úgy gondolom, hogy gyógyulásomhoz. A böjtöt utánzó diétának a lényege az az, mint a böjtöknek a lényege, hogy létrehozok egy állapotot, ezt úgy hívjuk, hogy autofágia. Az autofágia az állapot, amikor a szervezetem nem jut elég energiához, és elkezdi a szenensz azokat a öreg, nem jól működő sejteket felemészteni, azokat a nem jó fehérjéket, enzimeket megemészteni, a sejten belüli kis kukát, a lizoszomot kiüríteni, amelyek utána a normál szöveti működéshez elengedhetetlen. Tehát megszüntetem azt a krónikus állapotot, ami a szövetekben jelen van.
6: Tehát most ideig elhangzott ugye, hogy inkább növényi alapú, vagy először kizárólag növényi alapú étkezést folytattál, illetve kevesebbet tettél, de gondolom itt sem ért még véget, hogy mikor eszel, mennyit eszel.
7: Tehát az FMD-nek a lényege, ez egy 5 napos program, különben 5+1 napos, amikor első nap, tehát ez egy teljes értékű növényi táplálkozás. Nincsen állateredetű fehérje. Első nap egy 1100 kalóriát viszel be, és utána a következő napok van olyan 700-800 kalória között, mi általában kicsit megemeljük 800, mert majd ennek is elmondom az okát, 800 kalória egészen az 5. napig, és a 6. nap pedig jön a visszatöltés. A 6. nap ott már 1700 kalória van, és ott megjelenik az állateredetű fehérje, ez pedig a hal. És lehetőleg olyan hal, aminek magas az omega 3 zsírsav tartalma, és megjelennek különben a gyümölcsök is, mert addig nincs igazából az 5 napban gyümölcs, ugye nincs cukor. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy abban az 5 napban igazából nincsen, van szénhidrát, mert nagyon fontos, megváltoztatjuk az egész ugye fehérje, zsírok és a szénhidrát viszonyát, a fehérje megy le a legaljára, tehát alig van fehérjefogyasztás, van, de mondjuk a növényi zsírhoz képest kevés, és természetesen a szénhidrát az nagyon fontos, tehát az kell, de ez egy olyan meghatározott mértékben, hogy elindítsuk ezt a hatást, amit mondtam, ezt az autofágiát.
6: Azt gondolom, ezt senki ne egyedül otthon próbálgassa.
7: Nem, hát ezt mindenképpen azért...
6: Ez nagyon fontos, azt gondolom, hangsúlyozni.
7: Így van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy én is úgy gondolom, hogy utána már lehet, de legyen egy útmutatás, legyen pár alkalom, amikor valaki
6: folyamat.
7: Segít, megtanulja, hogy nála hogy működik. Nagyon fontos, hogy milyen gyógyszereket szed. Tehát ezek mind olyan fontos momentumok, amivel utána később fogja tudni csinálni, de meg kell ismernie magát, és hogy ez hogy hat. Mi a lényege? A lényege az, hogy beindul az autofágia. Azt kell tudnunk, hogy a krónikus megbetegedésekben és a daganatban vannak bizonyos jelátviteli rendszerek. Ezek a jelátviteli rendszerek, ezek sokszor feleslegesen aktivizálódnak, illetve fokozódnak. Ha én ezeket a rendszereket csendesíteni tudom, akkor nem indul be az a burjánzásos folyamat, az a gyulladásos folyamat, ami különben beindul, hogyha mondjuk én nagy mennyiségben fogyasztom. Miről is beszélek? Egyrészt 3 olyan dolog van, ami befolyásolja itt ezeket a működéseket. Az egyik, az az mTOR. Ez a mechanistic target of rapamycin. Ez van 2 nagy komplexum, és hogyha ez fontos például a protein szintézishez. De egy bizonyos idő után neked már nem kell a protein szintézis. Illetve, hogyha te nagyon sok állateredetű fehérjét eszel, akkor ez nagyon elkezd termelődni. És mihez fog vezetni? Ugye sok-sok-sok sejt fog kialakulni, és az meg, ahogy már korábban beszéltünk róla, egy rossz sejtvonal indul el.
6: Egy korábbi mondatodat idézném, orvosként kezdtem, betegként változtam meg, most pedig gyógyítóként szolgálok. Miért fontos ez a mondat számodra?
7: Beszéltünk a prevencióról. Úgy gondolom, hogy a világ az megy a primér-primér prevenció felé. Tehát nagyon jó, hogy betegségeket tudunk gyógyítani, mind gyógyszeresen, nagyon fontos, mind műtétileg, nagyon fontos, de az lenne a legszebb és a legjobb, hogyha meg is tudnánk előzni ezeket. Ez a legkevesebb befektetés, és hogyha megtanítjuk az embereket, a pacienseket arra, hogy hogyan tudnánk, vagy az esélyét növelni annak, hogy betegségeket megelőzzünk, akkor abból csak mindenki profitál. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyógyítás az itt kezdődik, hogy én megtanuljam, és utána továbbadjam azt, hogy hogy lehet megelőzni a betegségeket. Tehát ez egy nagyon fontos momentum. Persze tudni kell használni a gyógyszereket, és tudni kell adott szakmákba megoperálni, mert csak az az egy mód van, de ez a primér prevenció, ez egy rendkívül fontos dolog, és ahogy látjuk, e felé fennáll a világ.
6: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hol van a határ, ameddig még életmóddal, étkezéssel lehet segíteni, és hol van az, amit már nem lehet megoldani.
7: Szerintem,
6: van ilyen?
7: Szerintem nincs határ. Azért nincs határ, mert nem azt mondjuk, és nem azt mondom, hogy te a bőjtöléssel, vagy az FMD-vel meggyógyulsz, vagy hogy meggyógyítod magad, vagy hogy én meggyógyítalak, hanem azt mondom, hogy a kezelésedhez hozzá tudjuk tenni, és be tudjuk illeszteni az életedbe. Amikor még nincs betegséged, akkor a legjobb elkezdeni, mert akkor beszélünk megelőzésről.
6: Itt az időszakos böjtről beszélünk, ha a hallgatók most kapcsolódnak.
7: Igen, az időszakos böjtről beszélünk, vagy hát az időszakos böjt, ugye ez is nagyon sokféle van, de igazából itt a böjtöt utánzó diétáról beszélünk, ami ilyen szempontból nagyon fontos.
6: Tehát határ nincsen.
7: Azért nincs határ, mert számos olyan klinikai vizsgálatot csináltak, ahol az FMD-t kemoterápia vagy immunterápia mellé tették be, és azt találták, hogy a kemoterápia és az immunterápia hatásosabb volt azon csoportban, mint akinél nem volt a böjtöt utánzó diéta a kezelés mellé hozzátéve.
6: Mi az, amit most esetleg másképp mondasz egy betegnek, mint régebben, és akkor beszéljünk pár szót a páciensekről is, hogy mennyivel nyitottabbak most, mint régen?
7: Nagyon sok minden felelhető az interneten, a közösségi médiától kezdve mindenhol, és viszont nagyon sok fals információ van. Én nagyon sok olyan orvost követek, a social médián, aki szintén helyre teszi a dolgot. Szerintem nagyon fontos, hogy olyan emberek nyilatkozzanak, akik kutatások birtokában mondanak ki valamit, és nem csak úgy, hogy hallottam valahol, és akkor próbált ki, mert Manci néni azt mondta. Tehát ezt hívják evidence-based medicine-nek, amikor nagyon komoly kísérletek, kutatások állnak a háttérben, mert én orvosként csak akkor tudok kimondani dolgokat, és csak akkor tudok egy kezelést egyértelműen javasolni, hogyha a mögött komoly vizsgálatok állnak. Nyitottak a paciensek, legalábbis hát az a paciens keres meg téged, aki nyitott, aki nem nyitott, az nem keres meg téged, mert ő teljesen más dologban hisz, vagy gondol. Sokkal jobb a helyzet, mint évekkel ezelőtt volt, minden szempontból. Tehát már a paciensek úgy jönnek, hogy...
6: Edukáltabban érkeznek.
7: Sokkal edukáltabban érkeznek, és ez egy nagyon jó dolog. Én ezt Angliában tapasztaltam, hogy amikor a 2000-es évek elején kim voltam, hogy ott a betegek már úgy jöttek, hogy sokkal többet tudtak a betegségekről, mint akkor itthon, és ez egy jó tendencia, hogy ő már képben van, és tudja, hogy milyen lehetőségek közül választhat.
6: Szülésznőgyógyász vagy, kutatsz, oktatsz, műtesz, több száz vagy ezer szülésen vagy túl, ahogy mesélted. Hogy van egyensúly az életedben? Van?
7: Van.
6: Most már van?
7: Most már van. Elértem azt, hogy van. Persze mindig vannak időszakok, amikor nehezebb, meg több, de úgy átlagban sokkal inkább van, mint korábban. Erre egyrészt meg kellett érni, másrészt pedig a rendszernek át kellett alakulnia, hogy ez működhessen, és új dolgokat tudjak csinálni, és hát ez, mivel én így élek, meg világéletemben így éltem, ez a terület, amivel most elkezdtem foglalkozni, ez nekem nem csak kutatás, meg nem csak szakma, hanem ez a mindennapok. Tehát ez nekem azért könnyű csinálni, mert ez a mindennapjaim. Tehát én most azt mondom el neked, hogy én most elmondanám, hogy milyen egy napom, akkor nagyjából ezek, amiket elmondtam neked. Tehát, hogy ez nekem egy nagyon könnyű dolog, nem megterhelő. Tehát nagyon könnyű úgy valamivel foglalkozni, hogy neked az nem okoz stresszt, hanem az feltölt. És én úgy gondolom, hogy ebben azért tudok mindenféle szerényen próbálom mondani, de azért tudok jó lenni, mert én ez vagyok. Uh-huh. És hogyha ezt valaki befogadja, annak én nagyon-nagyon tudok örülni.
6: Mennyire tudsz határt húzni, ugye egy háromgyermekes édesapáról is beszélünk, nem csak egy szülésznőgyógyászról, a munka és a magánélet között. Ugye ez egy orvos esetében borzasztó nehéz kérdés.
7: Nem tudod azt a határvonalat meghúzni, amit egy átlag ember, hogy...
6: Mintha 8-tól 4-ig dolgoznál.
7: Igen, küldök egy e-mailt, és akkor visszajön, hogy nem vagyok az irodában. Azért itt te mindig elérhető vagy. Amikor nem vagyok elérhető, akkor is megmondom, hogyha olyan probléma van, akkor mondjuk üzenjenek. Tehát ilyen szempontból nehéz, de megint csak azt mondom, hogy sokkal könnyebb, mint korábban volt. Tehát korábban nagyon, nagyon nehéz volt, és nem volt egy normális élet, amit korábban éltünk az előző ilyen rendszerben, hogy tényleg az a 365
6: nap az, ügyelettel, ügyelet, szüléssel, nem az levezetésével.
7: Nem az ügyelet volt, hanem az, hogy te...
6: Hogy mindig rohantál.
7: Mindig rohanni kellett. És hát nagyon fontos, mert a gyerekeim is ebben nőnek föl, tehát mind a három gyerekem sportol. Ugye a legnagyobb fiam, amire iszonyú büszke vagyok, ő a triatlon válogatott, tehát hogy ő iszonyú szép eredményekkel.
6: De te magad is nagyon komolyan sportolsz.
7: Hát én is nagyon komolyan sportolok.
6: Mit akar ez? Amit a hallgatók is megtudhatnak ebből.
7: Hát én tudományos alapon sportolok most. Korábban crossfit-eztem, amit nagyon komolyan csináltam, tehát hobbiszerűen versenyeztem, de előtte mindig valamit csináltam. Tehát én nagyon sok mindent csinálok. Tehát windsurfözök, síelek, snowboardozok, wakeboardoztam, karatéztam gyerekkoromban, boxoltam, sorolhatnám, tehát szinte mindent csináltam. Most már úgy sportolok, hogy az engem a hosszú egészséges egészséges élethez vezessen ez az út. Tehát meghatározott megint csak, amit én a különböző klinikai tanulmányokból látom, én azt alkalmazom, ezt mind saját magam miatt, mint pedig, hogy tapasztaljak, és hogy át tudjam adni ezt a pacienseimnek. Tehát én most rezisztencia edzést csinálok, zóna 2-es, zóna 5-ös edzéseket csinálok,

0: ez, és erre nagyon kell figyelni, ugyanis az izomzatunk az nem csak ugye arra van, hogy megemeljem a kezem, hanem az egy, ez egy hormonális szerv, egy endokrin szerv, egy anyagcsere szerv, immunszerv, tehát hogy ezek mind, és hogyha elveszítem az izomtömegem jelentős részét, akkor elveszítem ezeket a lehetőségeket. És ezért nagyon fontos perimenopauza, menopauzába a rezisztencia edzés, és az, hogy az izomtömegünket, azokat tartsuk meg, és próbáljuk fejleszteni.
1: Mi az az egy dolog, amit minden nőnek tudnia kell, és akkor vagy kellene, és térjünk vissza a hölgyekhez, a saját testéről, de még mindig túl kevesen tudnak?
0: Inkább azt mondom, hogy mindenki a jelzésekre figyeljen, mert nagyon nehéz ez a kérdés, ezt így nem tudom megválaszolni exakt, hanem hogyha mindenki figyelje a jelzésekre, és a megfelelő információ birtokában, tudatában van, akkor ezek a jelzések, ezekkel tud mit kezdeni. És ugye mondtad, hogy a hölgyekre átér, és akkor visszavezetve én is, hogyha én jelzéseket figyelem a szervezetemben, hogy mit jelez nekem, mit nem kéne ennem, mit lehet ennem. Tehát én nekem abszolút jelez a szervezetem, és a hölgyeknél is, ha már menopauza perimenopauza, ha jönnek az első tünetek, akkor igenis foglalkozni kell vele, és nem elfogadni azt, hogy most akkor oké, ez el van, és 10 évig nem, hanem ez ellen tenni kell.
1: Na most egy dologról nem beszéltünk, bár azt mondtuk, hogy edukáltabban érkeznek a betegek, nyilván emögött ott a mesterséges intelligencia, a ChatGPT, és sorolhatnánk a több ilyen programot. Szeretik ezt az orvosok?
0: Én szeretem. Van olyan, aki nem szereti. Tehát én azért szeretem, mert mindig óriási viták vannak, hogy a ChatGPT-t használjuk, vagy ne, az iskolában használjuk, vagy ne. Ezzel nekem volt is, hát nem mondom, hogy vitám, de nem fejtettem ki a vitámat az iskolának. De én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek, tehát ebben
1: a világban
0: föl.
1: Kell felnőniük.
0: Tanuljuk meg használni. Uh-huh. Tehát nem ellenség, hanem próbáljuk meg használni ezeket. És hogyha egy páciens, persze nagyon fontos, mert ha valami ez jól értesz, mondjuk például HPV, ez akkor látom, hogy számtalan szól, nagyon nem jó dolgokat ír a ChatGPT, tehát vissza kell kérdezni számtalan, tehát nagyon sokszor, és helyre kell tenni. De alapvetően én úgy gondolom, hogy ez...
1: És utána konzultálni az orvossal.
0: Igen, de hogy ezek fontos dolgok, és ezeket használnunk kell, és nem azt mondom, hogy akkor vegyem be azt a gyógyszert, amit, de akkor legalább elmegyek, és tudom azt, hogy mik a lehetőségek.
1: Igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy figyeljünk önmagunkra, és az jutott még eszembe, hogy ha most egy nő minket hallgat, vagy sok nő minket hallgat egyszerre, és azt érzik, hogy valami nincs rendben, nem feltétlenül a leleteivel, hanem ahogy te is mondtad belül, bármi felmerül, akkor mi az első lépés, amit meg kell tenni? Illetve mikor kell orvoshoz fordulni?
0: Vannak olyan dolgok, amikor mondjuk egy menopauzában abszolút orvoshoz kell fordulni, tehát vérzési rendellenességek esetén mindenképpen azt mondom, hogy először azt nézzük meg, vizsgáljuk ki, csináljunk egy ultrahangot, és utána el lehet kezdeni gondolkozni, hogyha kizártuk a lehetséges rossz dolgokat, hogy akkor ez mitől lehet. Tehát, hogyha van valami olyan tünet, ami nagyon nem volt addig az életébe, és akkor mindenképpen orvoshoz kell, nőgyógyászhoz el kell menni. Így van.
1: Ez egy nagyon fontos kérdés. Ami viszont személyesen téged érintő kérdés, hogy ha nem orvos lennél, akkor gondolkoztál rajta, hogy milyen más szakmát választanál?
0: Biztos,
1: tudnál más csinálni?
0: Biztos, hogy sporttal kapcsolatos, vagy gyógytornász, vagy dietetikus.
1: Tehát életmóddal.
0: Abszolút életmóddal foglalkoznék, abszolút, vagy szörfogtató. Vagy.
1: Mit ad neked ez a szakma, ez a hivatás? Mert fogalmazzunk inkább így, mert így, onnan indultunk, hogy ez a hivatás.
0: Így, hogy most már így csinálom, nagyon sok mindent. Tehát a családomon kívül mindent, meg a barátaimon kívül. Tehát ez az, ami egy óriási motivációt jelent számomra, és megtaláltam azt a területet, azt a tudományos területet, amivel foglalkozni szeretnék. Még remélem, hogy a életmódom kapcsán még nagyon sokáig.
1: Hát beszéljünk erről majd még részletesebben, mert azt gondolom, hogy tényleg komoly tervek vannak a fejedben, illetve előtted állnak. Úgyhogy örülök, hogy ma itt voltál velem. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Dr. Szóbel Gábor szülész, nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a

0: Különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 7 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Malajziában megtiltották a 16 év alattiaknak az önálló közösségi média fiókok létrehozását. Az új szabályozás a nagy platformokat, köztük a Facebookot, Instagramot, TikTokot és a YouTube-ot életkor ellenőrzés bevezetésére kötelezi. A maláj kormány szerint a cél a gyerekek védelme a káros tartalmaktól, az online zaklatástól és a túlzott használatra ösztönző funkcióktól. A már meglévő fiókok ellenőrzésére fél évet adnak, a szabályokat megszegő cégek pedig jelentős bírságot kaphatnak. A korlátozást a családok vegyesen fogadták, miközben világszerte egyre több ország vizsgál hasonló intézkedéseket. Kimentették a férfit az összeomlott, bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület romjai alól Székesfehérváron. Az állapota stabil, súlyos életveszélyes, ez közölte a mentés követően Jakovics Péter, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság veszélyhelyzetkezelési főosztályvezetője, valamint a Hunor mentőszervezet parancsnoka. Jakovics Péter hangsúlyozta, hogy sikeres életmentésen vannak túl. A romok alatt rekedt személy kimentése több órán keresztül zajlott hivatásos és önkéntesek bevonásával. Kötelező taxiadatszolgáltatást vezet be a BKK június 1-től. A TaxiTrack nevű saját fejlesztésű alkalmazást minden budapesti taxiszolgáltatának használnia kell. Az applikáció valós időben rögzíti a járművek helyzetét, valamint a taxaméter indítását és leállítását. A BKK szerint a rendszer átláthatóbbá és biztonságosabbá teszi a taxizást, miközben hatékonyabb ellenőrzést tesz lehetővé. A bevezetés türelmi időszakkal indul, vagyis a kezdeti időszakban nem alkalmaznak azonnali szankciókat. Ismét tengerre indulhat a hantavírustól megtisztított Hundius óceánjáró. A holland óceánjárót üzemeltető társaság szerint a hajót teljesen fertőtlenítették, és a hatóságok már nem látnak fertőzés veszélyt. A vizsgálatok szerint a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre, nem magától a hajóról származott. A korábbi legénység még karanténban van, ezért a személyzetet kicserélték. A Hundius június 6-án indulhat Spitsbergákra, majd onnan a Jeges-tenger felé. Ukrajna hosszú távú LNG szállításról állapodott meg Litvániával. A megállapodás alapján cseppfolyósított földgáz érkezhet Ukrajnába a litvániai Klaipedai terminálon keresztül, akár amerikai és közel-keleti termelőktől is. Kijev azért növeli az importot, mert Oroszország fokozta az ukrán földgáz termelési infrastruktúra elleni támadásokat. Ukrajna közben felajánlotta a föld alatti gáztárolóinak használatát is. A két ország a drónvédelemben is szorosabb együttműködésre készül, Litvánia pedig továbbra is sürgeti Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozását. Pénzmosás gyanújával vizsgálja a brüsszeli ügyészség a londoni Wise fintech céget. A hatóság szerint az érintett tranzakciók összértéke meghaladhatja a 500 milliárd eurót. A vizsgálat azt nézi, hogy nemzetközi bűnszervezetek használhatták a Wise Europe szolgáltatásait pénzmosásra. A vállalat közölte, hogy együttműködik az ügyészséggel és folyamatosan fejleszti védelmi rendszereit. A hírre a vállalat részvényei 10%-ot estek a londoni tőzsdén.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6%-os csökkenéssel 133.797 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,4 milliárd forint volt. A vezető részvények ára vegyesen változott a pénteki záráshoz képest. A MOL 1,7%-kal 3918 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,4%-kal 2666 forintra erősödött. Az OTP 1,6%-kal csökkent 40.920 forintra, míg a Richter 2,2%-kal 12.560 forintig gyengült. Európában nem volt jó hangulatú kereskedés, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A frankfurti DAX index 4%-ot, a párizsi Kakaron és a milánói tőzsde 0,5%-ot, a londoni FTSE 0,6%-ot gyengült. Madridban az IBEX 1%-os mínuszban zárta a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
2: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, a Dunántúlon és több felé a középső ország részben kiderül az ég, de keleten, északkeleten maradnak felhős területek. Egyre kevesebb helyen fordulhat elő eső zápor, és az éjszaka első felében egy-egy zivatar akár. A hőmérséklet éjjel 10 és 17 fok között alakul. Holnap nagy rész napos száraz időre számíthatunk, de keleten néha zápor eső, egy-egy zivatar is lehet. A légmozgás helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
0: Trend Night.
1: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Termelői piacok a Dunántúlon. Kosárral a Balatontól Zalaig. A Tihanyi Piac Placca a Tihanyi Rév mellett található, és áprilistól decemberig minden szombaton megtelik emberekkel. Itt a termelők személyesen kínálják portékáikat. Sajtokat, szörpöket, pékárút, szezonális zöldségeket, kézműves termékeket. A Keszthelyi Piac egész évben működik, így nem csak nyáron, hanem csendesebb hónapokban is betérhetünk ide. A standokon a Balaton nyugati medencéjének termékei sorakoznak, a halaktól a házilekvárokig. Ha a Balaton felvidéken járunk, irány Káptalan Tóti. A Liliomkert piac régóta fogalom a térségben. Vasárnaponként már kora reggel megtelik a falu. Zöldségek, termelői sajtok, kézzel készült portékák váltakoznak a standokon. A Fonyódő piac a Balaton egyik legnagyobb vásártere, ahol a termelők mellett régiségárusok és kézművesek is megjelennek. A kikötő közelsége miatt könnyen összeköthetjük a piacozást egy vízparti sétával. Ugyanígy érdemes betérni a Balaton-Almádi piacra is, ahol a parti nyaralás mellé friss alapanyagokat szerezhetünk be egy esti főzéshez. Zala felé haladva a piacozás újabb arcát ismerhetjük meg. A piac a kertben Nagykanizsán zöld környezetben található, a hangulat kertvárosi. A piac egész évben minden péntek délután nyitva van, és gyakran közösségi programokkal is kiegészül a vásárlás.
0: Hello Hungary a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Lassú a géped, leállt a hálózat, nincs saját informatikusod. A legtöbb kis és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 8 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Leváltották Lenkei Mirtilt a digitális kormányzati ügynökség éléről. A Telex több forrásra hivatkozva azt írja, hogy a DKÜ új vezérigazgatója a szervezet eddigi gazdasági vezérigazgató helyettese Kovács Miklós lett. Lenkei korábban egy évtizeden át vezette a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, ahol több mint 1500 milliárd forint értékű kommunikációs közbeszerzésről döntöttek. Az új vezető a dolgozóknak küldött levelében két folyamatban lévő állami számvevőszéki ellenőrzésről és további átvilágításokról írt. Kovács Miklós szerint a cél a teljes transzparencia és az átlátható gazdálkodás megerősítése. Szorockai László vezetheti majd a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Ezt Magyar Péter miniszterelnök a Mi Hazánk elnökének feltett kérdését követő viszontválaszban ismertette. Egyúttal az országgyűlési felszólalásában Magyar Péter arról is beszámolt, hogy augusztus 20-ától újabb országjárásra indul, ezúttal miniszterelnökként, erről részleteket azonban nem közölt. Viszont elmondta, hogy holnap a német kancellárhoz utazik, mégpedig várhatóan a Ryanair egyik kereskedelmi járatával. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyar alkotmánymódosítási terveket. A brüsszeli testület szóvívője szerint tudnak a magyar kormányfő bejelentéséről, és aktívan nyomon követik a fejleményeket. Magyar Péter ma azt közölte, ha a Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, a Tisza párt alkotmánymódosítást kezdeményezhet több tisztségviselő mandátumának megszüntetésére. A bizottsági sajtótájékoztatón a magyar Safe védelmi hitelprogram is szóba került. Brüsszel szerint erről technikai szinten intenzív egyeztetések zajlanak, de konkrét menetrendet egyelőre nem közöltek. Elsősorban politikailag indokolható egyes tisztségviselők leváltása egy ilyen történelmi helyzetben. Erről beszélt a Euronews-nak adott interjújában Baka András, a legfelsőbb bíróság 2012-ben elmozdított elnöke. Az egykori főbíró szerint az érintett állami vezetők tevékenysége még a jelenleg hatályos alaptörvény szabályaival sem volt összhangban, és fennáll a lehetőség, hogy politikai kinevezetként a szükséges változások útjába állnak. Baka András a tisztségviselők leváltását egyszeri és utolsó alkalommal történő intézkedésként tudja elfogadni, amelynek célja nem a magyar alkotmányos gyakorlat megtörése, hanem éppen annak helyreállítása lehet. Lemondott minden pártiségéről Őri Péter, a Magyar Szövetség országos alelnöke. A felvidéki magyar politikus erről közösségi oldalán számolt be. Őri Péter jelezte, hogy a párt tagja továbbra is marad. Döntését azzal indokolta, hogy szerintem nem minden szinten történtek meg a korszakváltáshoz szükséges strukturális változások. A politikus szerint a kialakult helyzetben az országos tisztségeiről való lemondás a politikai kultúra része. A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke is lemondott, méghozzá Csizmadia László. A békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum alapítója azon indokolta döntését, hogy közel 80 éves, ezért átadja a vezetést a fiatalabbaknak. Csizmadia László cáfolta, hogy leváltották volna. A kuratórium ifjabb Lomnici Zoltánt választotta meg újabb vezetőnek. A távozó elnökre tiszteletbeli elnökként és tanácsadóként továbbra is számítanak.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6%-os csökkenéssel 133.797 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,4 milliárd forint volt. A vezető részvények ára vegyesen változott a pénteki záráshoz képest. A MOL 1,7%-kal 3.918 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,4%-kal 2.666 forintra erősödött. Az OTP 1,6%-kal csökkent 40.920 forintra, míg a Richter 2,2%-kal 12.560 forintig gyengült. Európában nem volt jó hangulatú kereskedés, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A frankfurti DAX Index 0,4%-ot, a párizsi Kakaron és a milánói tőzsde 0,5%-ot, a londoni FTSE 0,6%-ot gyengült. Madridban az IBEX 1%-os mínuszban zárta a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
2: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, a Dunántúlon és több felé a középső ország részben kiderül az ég, de keleten, észak-keleten maradnak felhős területek. Egyre kevesebb helyen fordulhat elő eső zápor, és az éjszaka első felében egy-egy zivatar akár. A hőmérséklet éjjel 10 és 17 fok között alakul. Holnap nagyrészt napos száraz időre számíthatunk, de keleten néha zápor eső, egy-egy zivatar is lehet. Alig mozgás helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szekér Gergő 1995-ben született a felvidéki Párkányban. Általános iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora és ének szakán végezte. 2014-ig Szegeden tanult a Kelemen László színi tanodában, ott tett szert első színpadi gyakorlatára a Szegedi Nemzeti Színházban. 2016-ban szerezte meg színész szakképesítését a Gornagy Mária Színi Tanoda Egyesület művészeti szakközépiskolában. 2014-ben jelentkezett az X-Faktorba, ahol a táborban véget ért számára a verseny, aztán 2018-ban ismét indult az X-Faktorban, ahol Puskás Peti mentorátjaként lett ismert. Gergő végül a második élő adásig jutott. A Madár repülj című dalával bejutott a dal 2019-be, ahol döntős volt, majd ugyanígy szerepelt 2020-ban is, Hazatérsz című dalával.
1: Trend Night.
2: Szekér Gergő következik most itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének névem, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

jaj a heli, jaj a heli. Szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli. Szeme kéki olyan titokzatos, mint tangernél a tenger.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
0: Trend Night.
1: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tud, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakember.

0: Gyerektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség egészségoldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 9 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Malajziában megtiltották a 16 év alattiaknak az önálló közösségi média fiókok létrehozását. Az új szabályozáson nagy platformokat, köztük a Facebookot, Instagramot, TikTokot és a YouTube-ot életkor ellenőrzés bevezetésére kötelezi. A maláj kormány szerint a cél a gyerekek védelme a káros tartalmaktól, az online zaklatástól és a túlzott használatra ösztönző funkcióktól. A már meglévő fiókok ellenőrzésére fél évet adnak, a szabályokat megszegő cégek pedig jelentős bírságot kaphatnak. A korlátozást a családok vegyesen fogadták, miközben világszerte egyre több ország vizsgál hasonló intézkedéseket. Kimentették a férfit az összeomlott, bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület romjai alól Székesfehérváron. Az állapota stabil, súlyos életveszélyes, ez közölte a mentés követően Jakovics Péter, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság veszélyhelyzetkezelési főosztályvezetője, valamint a Honor Mentőszervezet parancsnoka. Jakovics Péter hangsúlyozta, hogy sikeres életmentésen vannak túl. A romok alatt rekedt személy kimentése több órán keresztül zajlott hivatásos és önkéntesek bevonásával. Kötelező taxiadatszolgáltatást vezet be a BKK június 1-től. A TaxiTrack nevű saját fejlesztésű alkalmazást minden budapesti taxiszolgáltatának használnia kell. Az applikáció valós időben rögzíti a járművek helyzetét, valamint a taxaméter indítását és leállítását. A BKK szerint a rendszer átláthatóbbá és biztonságosabbá teszi a taxizást, miközben hatékonyabb ellenőrzést tesz lehetővé. A bevezetés türelmi időszakkal indul, vagyis a kezdeti időszakban nem alkalmaznak azonnali szankciókat. Ismét tengerre indulhat a hantavírustól megtisztított Hundius óceánjáró. A holland óceánjárót üzemeltető társaság szerint a hajót teljesen fertőtlenítették, és a hatóságok már nem látnak fertőzés veszélyt. A vizsgálatok szerint a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre, nem magától a hajóról származott. A korábbi legénység még karanténban van, ezért a személyzetet kicserélték. A Hundius június 6-án indulhat Spitzbergákra, majd onnan a Jeges-tenger felé. Ukrajna hosszú távú LNG szállításról állapodott meg Litvániával. A megállapodás alapján cseppfolyósított földgáz érkezhet Ukrajnába a litvániai Klaipedai terminálon keresztül, akár amerikai és közel-keleti termelőktől is. Kijev azért növeli az importot, mert Oroszország fokozta az ukrán földgáz termelési infrastruktúra elleni támadásokat. Ukrajna közben felajánlotta a föld alatti gáztárolóinak használatát is. A két ország a drónvédelemben is szorosabb együttműködésre készül, Litvánia pedig továbbra is sürgeti Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozását. Pénzmosás gyanújával vizsgálja a brüsszeli ügyészség a londoni Wise fintech céget. A hatóság szerint az érintett tranzakciók összértéke meghaladhatja a 500 millió eurót. A vizsgálat azt nézi, hogy nemzetközi bűnszervezetek használhatták a Wise Europe szolgáltatásait pénzmosásra. A vállalat közölte, hogy együttműködik az ügyészséggel és folyamatosan fejleszti védelmi rendszereit. A hírre a vállalat részvényei 10%-ot estek a londoni tőzsdén.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6,1%-os csökkenéssel 133.797 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,4 milliárd forint volt. A vezető részvények ára vegyesen változott a pénteki záráshoz képest. A MOL 1,7%-kal 3.918 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,4%-kal 2.666 forintra erősödött. Az OTP 1,6%-kal csökkent 40.920 forintra, míg a Richter 2,2%-kal 12.560 forintig gyengült. Európában nem volt jó hangulatú kereskedés, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A frankfurti DAX index 4%-ot, a párizsi Kakaron és a milánói tőzsde 0,5%-ot, a londoni FTSE 6%-ot gyengült. Madridban az IBEX 1%-os mínuszban zárta a kereskedést.
1: Időjárás jelentés.
2: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, a Dunántúlon és több felé a középső ország részben kiderül az ég, de keleten, északkeleten maradnak felhős területek. Egyre kevesebb helyen fordulhat elő eső zápor, és az éjszaka első felében egy-egy zivatar akár. A hőmérséklet éjjel 10 és 17 fok között alakul. Holnap nagyrészt napos száraz időre számíthatunk, de keleten néha zápor eső, egy-egy zivatar is lehet. A légmozgás helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán énekzenei általános iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc zeneművészeti iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanárdiplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter kvartetben és a Váci Eszter és a Szörbben. A Váci Eszter kvartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül, 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
2: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem ér

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
0: Trend Night.
1: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, 10 óra van, a mikrofonnál Kecsőri Hárd, jön a nap utolsó hír összefoglalója itt a Trend FM-en. Leváltották Lenkei Mirtilt a digitális kormányzati ügynökség éléről. A Telex több forrásra hivatkozva azt írja, hogy a DKÜ új vezérigazgató

0: Tója a szervezet eddigi gazdasági vezérigazgató helyettese Kovács Miklós lett. Lenkei korábban egy évtizeden át vezette a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, ahol több mint 1500 milliárd forint értékű kommunikációs közbeszerzésről döntöttek. Az új vezető a dolgozóknak küldött levelében két folyamatban lévő állami számvevőszéki ellenőrzésről és további átvilágításokról írt. Kovács Miklós szerint a cél a teljes transzparencia és az átlátható gazdálkodás megerősítése. Szorockai László vezetheti majd a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, ezt Magyar Péter miniszterelnök, a Mi Hazánk elnökének feltett kérdését követő viszontválaszban ismertette. Egyúttal az országgyűlési felszólalásában Magyar Péter arról is beszámolt, hogy augusztus 20-ától újabb országjárásra indul, ezúttal miniszterelnökként, erről részleteket azonban nem közölt. Viszont elmondta, hogy holnap a német kancellárhoz utazik, mégpedig várhatóan a Ryanair egyik kereskedelmi járatával. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyar alkotmánymódosítási terveket. A brüsszeli testület szóvívője szerint tudnak a magyar kormányfő bejelentéséről és aktívan nyomon követik a fejleményeket. Magyar Péter ma azt közölte, ha a Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, a Tisza párt alkotmánymódosítást kezdeményezhet több tisztségviselő mandátumának megszüntetésére. A bizottsági sajtótájékoztatón a magyar Safe védelmi hitelprogram is szóba került. Brüsszel szerint erről technikai szinten intenzív egyeztetések zajlanak, de konkrét menetrendet egyelőre nem közöltek. Elsősorban politikailag indokolható egyes tisztségviselők leváltása egy ilyen történelmi helyzetben. Erről beszélt a Euronews-nak adott interjújában Baka András, a legfelsőbb bíróság 2012-ben elmozdított elnöke. Az egykori főbíró szerint az érintett állami vezetők tevékenysége még a jelenleg hatályos alaptörvény szabályaival sem volt összhangban, és fennáll a lehetőség, hogy politikai kinevezetként a szükséges változások útjába állnak. Baka András a tisztségviselők leváltását egyszeri és utolsó alkalommal történő intézkedésként tudja elfogadni, amelynek célja nem a magyar alkotmányos gyakorlat megtörése, hanem éppen annak helyreállítása lehet. Lemondott minden párttisztségéről Őri Péter, a Magyar Szövetség országos alelnöke. A felvidéki magyar politikus erről közösségi oldalán számolt be. Őri Péter jelezte, hogy a párt tagja továbbra is marad. Döntését azzal indokolta, hogy szerinte nem minden szinten történtek meg a korszakváltáshoz szükséges strukturális változások. A politikus szerint a kialakult helyzetben az országos tisztségeiről való lemondás a politikai kultúra része. A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke is lemondott, méghozzá Csizmadia László. A békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum alapítója azon indokolta döntését, hogy közel 80 éves, ezért átadja a vezetést a fiatalabbaknak. Csizmadia László cáfolta, hogy leváltották volna, a kuratórium ifjabb Lomnici Zoltánt választotta meg újabb vezetőnek. A távozó elnökre tiszteletbeli elnökként és tanácsadóként továbbra is számítanak.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6,1%-os csökkenéssel 133.797 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,4 milliárd forint volt. A vezető részvények ára vegyesen változott a pénteki záráshoz képest. A MOL 1,7%-kal 3.918 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,4%-kal 2.666 forintra erősödött. Az OTP 1,6%-kal csökkent 40.920 forintra, míg a Richter 2,2%-kal 12.560 forintig gyengült. Európában nem volt jó hangulatú kereskedés, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A frankfurti DAX index 4%-ot, a párizsi Kakaron és a milánói tőzsde 0,5%-ot, a londoni FTSE 6%-ot gyengült. Madridban az IBEX 1%-os mínuszban zárta a kereskedést.
1: Időjárás jelentés.
0: Nyugat felől tovább csökken a felhőzet, a Dunántúlon és több felé a középső ország részben kiderül az ég, de keleten, északkeleten maradnak felhős területek. Egyre kevesebb helyen fordulhat elő eső zápor, és az éjszaka első felében egy-egy zivatar akár. A hőmérséklet éjjel 10 és 17 fok között alakul. Holnap nagyrészt napos száraz időre számíthatunk, de keleten néha zápor eső, egy-egy zivatar is lehet. A légmozgás helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surfrockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
0: Trend Night.
1: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alter popot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tao zenekart azok fogják elsősorban szeretni, akik fogékonyak a dallamos pozitív dalokra és a gunyoros eredeti magyar szövegekre. Élőben játszanak, mert mint mondják, az igazi koncert az, amikor emberek zenélnek embereknek. Az első két évükben a Covid teljesen szétrúgta a terveiket, de közben sokat dolgoztak a zenekaron, úgyhogy most már rengeteg remek daluk van. Az első EP után felvettek még egy lemeznyi dalt 2020-ban, aztán a Próbaidő című dupla albumot 2021-ben.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en, a folytatásban a Tao zenekar érkezik.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
1: Trend Nights.
2: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Elefánt a Kodály Method 2012-es bemutatóján adta első önálló koncertjét, és a Szendrői Csaba énekes szövegíró, Tóth András gitáros, Kovács Zoltán billentyűs, Horváth B. Ede basszusgitáros és Németh Szabolcs dobos alkotta a zenekar azóta is változatlan felállásban alkot. Első nagylemezüket, a Vérkeringőt már stabil rajongótábornak mutatták be 2013-ban, és a csapat az azóta eltelt években olyan alkotó közösségé formálódott, amely folyamatosan keresi a kreatív utakat és a megújulás lehetőségét. Gomoly című második albumuk 10 napig vezette a Deezer hazai hallgatottsági listáját, harmadik nagylemezüknek, a 2017 tavaszán megjelent Mindennek már dupla teltházas lemezbemutatót rendeztek az A38 hajón. Többszöri fonogram díj jelölések mellett Szendrői Csaba és a zenekar 2018-ban az Artis Jus év könnyű zenei alkotói elismerésben részesült. 2019-ben fővárosi koncertjeik mindegyike már hónapokkal előtte teltházas volt, és vidéki klubkoncertjeikre is egyre nehezebb volt a bejutás. A Fishingon, Orfű, a Campus of Volt, a Strand, a Művészetek Völgye és minden jelentősebb hazai és határon túli fesztiválon adott koncertjeiken bebizonyították, hogy meghatározó és megkerülhetetlen szereplőivé váltak a magyar könnyűzenei életnek.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban már is az Elefánt zenél.
3: A

0: különleges zenei válogatás a 94.2.
1: Vártam, reménytelenül vártam én te rá. Vártam, reménytelenül ezt az éjszakát.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
0: Trend Night.
1: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon, zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földesi Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operett Színház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival, 2016-ban megnyerte a Starban Star 4. évadát.
0: Trend Night.
1: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.